0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory. Years ago, I started a podcast, and I have guests on, and we share.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
1: You get one life, and it's your story for his

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Made for more. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedvelje majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A mai adás témája nagyon közel áll a szívemhez. Az életem néhány nagyon intim részletét fogom elmesélni. És hiszem, hogy ez segíteni fog a nézőinknek abban, hogy ők is meggyógyuljanak.
2: Te nagyon őszinte vagy, és úgy hiszem, a szolgálatod is erre az alapra épült fel. Az őszintességedre és a nyíltságodra megmutatva, hogy ki is vagy te, és mit végzett el Isten a te életeden keresztül. De nem mindig lehet könnyű megosztani azokat a dolgokat, amelyeket te elmesélsz. Szóval miért érzed olyan fontosnak, hogy belemegy azokba a mély és egykor fájdalmas részletekbe, amelyeket megosztasz az emberekkel?
1: Nos, először is Ginger, én tényleg hiszem, hogy Isten megadta nekem a nyíltság ajándékát. Mindig is nagyon egyenes személyiség voltam. Szóval hiszem, hogy ez részben a személyiségemből is adódik, de azt is hiszem, hogy ennek nagy része ajándék, amit Istentől kaptam. És tényleg hiszem, hogy ő az emberek miatt adta ezt nekem. Mert nekik nagy szükségük van reményre. Muszáj, hogy tudják, hogy valaki végigment az ő küzdelmeiken. Méghozzá olyan küzdelmeken, amelyeken én mentem keresztül. Ami az én esetemben szexuális, szóbeli és még fizikai bántalmazás is volt, mert az emberekkel mindenféle problémák, mindenféle dolgok történnek, amelyek fájdalmat okoznak számukra. Az egyik fontos dolog az, hogy Isten törődik veled. Szeretném, ha ezt most megértenéd. Ha fájdalmakban vagy, Isten törődik veled. Meg akar vigasztalni téged, meg akar gyógyítani, és egészségesé akar tenni. Nem kell, hogy az áldásainkat más emberek áldásaival hasonlítsuk össze. És a próbáinkat és a tragédiáinkat sem kell másokéhoz mérnünk. Hiszem, hogy Isten szívének ez a szándéka, hogy meggyógyítsa és egészségesé tegye az embereket, és hogy az ővék lehessen az élet, amit Jézus a halálával szerzett meg számunkra. Tehát hiszem, hogy kegyelmet adott nekem nyíltan beszélni. És tudod, kevés dolog van, amiről nehéz beszélnem. Van néhány dolog ebben a bizonyságtételben, ami egy kicsit nehéz, mert egyrészt egyszerűen csak annyira durva és rosszul hangzik. Ezért tudod, bizonyos esetekben még kimondani is nehéz volt őket egy kicsit. Úgy értem, azt mondani, hogy nos, az apám szexuálisan bántalmazott. Az nem hangzik olyan nagyon rosszul, rosszul hangzik, de közel sem olyan rosszul, mint az, hogy nos, az apám valójában megerőszakolt.
2: És csak mostanában kezdted el kimondani azt a szót, hogy megerőszakolt, igaz?
1: Nos, tudod, valójában soha nem mondtam ki korábban. Most történt először, amikor elmondtam a bizonyságtételemet. Akkor történt először, hogy végig gondoltam a fogalmat, és arra gondoltam, nos, igazából fizikailag nem kényszerített, de hazugsággal, manipulációval, félelemmel és fenyegetéssel. Akkor is kényszerítve voltam. Mivel a nemi erőszak definíciója az, ha valaki szexuálisan használ téged az akaratod ellenére, nos, amit tett, azt én semmiképpen nem akartam, hogy megtegye. Tehát az apám számos alkalommal megerőszakolt engem. Azt hiszem legalább 200-szor. Legalább. Ezért amikor arra gondolok, hogy mit tett Isten az életünkben, és látom, hogy milyen helyzetben voltam, és hová juttatott el Isten, akkor igen, hajlandó vagyok bárkivel megosztani ezt, ha az reményt ad a számára, és azt mondhatja, tudod mit? Ha Isten segített neked keresztül menni ezen, akkor hiszem, hogy Isten az én problémámon is segíthet. Amióta az eszemet tudom, az apám engem szexuálisan, mentálisan, érzelmileg és szavakkal is bántalmazott. Addig, míg végül 18 évesen elmentem otthonról. A bántalmazás azt jelenti, hogy visszaélni valakivel, helytelenül bánni, felhasználni vagy pusztítani valakit. Olyan módon használni valakit, amivel kárt és rombolást okoznak, vagy kegyetlenül bánni valakivel. Azok, akik hallgatnak minket, vagy épp itt vannak, talán szexuálisan, érzelmileg, mentálisan, fizikailag vagy szóban szenvedtek bántalmazást, de mindenfajta bántalmazás kárt okoz. Valahányszor visszaélnek velünk, vagy olyan célra használnak, ami nem Isten akarata, az kárt okoz nekünk. Az apám sok pervers dolgot tett velem, és hidd el, ahogy ma erről beszélek majd, csak néhányat fogok említeni. Van néhány dolog, ami túl gusztustalan, hogy egyáltalán megpróbáljak róluk beszélni. Rávett, hogy a kulcsokon keresztül nézem őt és anyámat, miközben szeretkeztek, és utána el kellett mondanom, hogy mit éreztem mindeközben. Ha besétáltam egy szobába, ahol rajta kívül nem volt más, akkor fogdosta magát, vagy megmutatta a nemi szervét. Mintha ennek izgatónak kellett volna lennie számomra. Valahányszor lehetősége nyílt rá, az intim test részeimet fogdosta, ezért végül be sem mentem olyan helyiségbe, ahol csak ő volt ott. Emlékszem, amikor otthon voltam, a legfőbb célom az volt, hogy ne kerüljek vele egy légtérbe. Ha lement a pincébe, vagy kiment a garázsba, hogy dolgozzon valamin, akkor azt mondta, hogy várjak 5-10 percet, majd menjek oda, ahol ő volt, mintha őt keresném. És ott azokban a helyzetekben molesztálni kezdett, fogdosott, vagy kényszerített, hogy én érintsem meg őt. Folyamatosan attól féltem, hogy az anyám bejön a szobába, rajta kapja őt, és majd engem hibáztat. Ha kocsival ment valahova, akkor azt mondta, hogy könyörögjek az anyám előtt, hogy vele mehessek, de ő erről nemet mondott, és nekem pedig tovább kellett próbálkoznom, mire végül ő beadta a derekát. Szóval ez elég érdekes volt. Úgy rendezte a dolgokat, hogy úgy tűnjön, mintha ezt én akarnám. Én persze nem akartam menni, mert tudtam, mi történik majd, ha megyek, de azt kellett tennem, amit mondott. Az anyám minden péntek reggel vásárolni ment, és én kétségbe esetten szerettem volna vele menni, de az apám rávet, hogy könyörögjek, hogy otthon maradhassak, vagy találjak valamilyen kifogást, hogy miért nem mehetek. Aztán, míg az anyám oda volt, megerőszakolt. Amikor úszni mentünk, meg kellett kérnem, hogy tanítson úszni, hogy kivihessen a vízre, és ott fogdoshasson. Soha sehol nem éreztem magamat biztonságban, miközben felnőttem. Szerintem el sem tudjuk képzelni, mekkora kárt tesz ez egy gyermekben, mert neki elsősorban és mindenek felett biztonságban kell éreznie magát. Én soha nem éreztem magamat biztonságban, és tudom, hogy közületek sokaknak ugyanilyen élményei voltak. Néhányan úgy érzitek, hogy az életetek történetét meséltem ma. Azt akarta, hogy az iskolából hozzak haza lányokat, hogy velük is próbálkozhasson. Sikerült kifogást gyártanom minden iskolai lány számára, de a szomszéd lányt így is bántalmazta néhányszor. Ő a barátnőm volt, és emlékszem, az apám rávet, hogy csaljam őt egy olyan helyre, ahol egyedül lehet vele, utána pedig elküldött, hogy menjek egy másik helyre, míg ő különböző dolgokat művelt vele. És én annyira mélységesen szégyeltem magamat. Magam miatt szégyenkeztem, és a szüleim miatt szégyeltem, amit tettek. Csak felnőtt koromban értettem meg, hogy mekkora probléma a szégyen, amikor azt szégyeljük, akik vagyunk, hogy ez miként mérgezi meg az összes gondolatunkat és tettünket. És annyira hálás vagyok, amiért az Isten igéje azt mondja, hogy a korábbi szégyenedért kétszeres jutalmat adok. Kétszeres kárpótlást kapsz. Hadd mondjak neked valamit. Ha jól neveltek fel téged, akkor minden nap menj oda a szüleidhez háromszor, és puszíld meg őket. Ha éppen csak jó neveltetést kaptál, ha egy kicsit is jól neveltek téged. Amen. A molesztálás olyan szégyenteljes, hogy senki nem beszél róla. Nem tudják, hogyan tegyék. Miután az apám molesztálta a barátnőmet, mi újra találkoztunk, de nem is beszéltünk a történtekről. Ha visszagondolok erre, csak vakarom a fejemet, ahogy ezen gondolkozom. Annyira furcsa ez számomra, annyira borzalmas dolog, hogy az emberek azt sem tudják, hogyan beszéljenek róla. Az iskolában úgy tettem, mintha normális életem lenne, de állandóan magányosnak és másnak éreztem magam. Soha nem éreztem, hogy odaillek. Senkivel nem tudtam barátságot kialakítani. Soha nem engedték meg, hogy iskola után részt vegyek dolgokban. Soha nem voltam semmiféle bálon, semmilyen sportrendezvényen, semmiben nem vehettem részt. Csak egy bizonyos mennyiségű időm volt hazaérni az iskolába, mert az apám mindig azt gyanította, hogy biztos valami fiúval vagyok. Érdekes dolog, hogy a bűntudat mindig gyanút nemz. Nem voltak barátaim, és persze soha nem engedték, hogy randízzak. Soha nem voltam buliban. Az apám nem vett nekem ballagási ruhát, sem osztálygyűrűt, vagy érettségi képet. Azt gondoltam, mindez ostobaság és pénzkidobás. Így aztán meg kellett próbálnom megmagyarázni az osztálytársaimnak, hogy miért nem vehettem részt soha semmiben, amiben ők, miért nem mentem sehová, miért nem lehetett osztálygyűrűm, miért nem csinálhattam ezt se, meg azt se. Ez aztán még több színlelést jelentett, meg történetek kitalálását, és szörnyű volt. Egyszerűen csak szörnyű. Emlékszem egyszer, amikor nagyon fiatal voltam, Halloween party volt az iskolában, és az anyukám nem tudott jobbat kitalálni, és amúgy se volt pénze, ezért vett nekem egy csúnya farkasálarcot. És amikor az összes többi kislány megjött, ők hercegnő jelmezeket kaptak az anyukájuktól, tündérjelmezeket, és csupa csipke volt mind, és gyönyörűek voltak. Én meg farkas állarcban voltam. Emlékszem, hogy elbújtam az iskola udvar sarkában, mert annyira borzalmasnak éreztem azt, ahogy kinéztem. Érdekes, hogy milyen emlékeink vannak. Emlékszem, ahogy ott voltam az iskola udvar sarkában csúnyán, ahogy rajtam volt a farkas állarc. Azt hiszem, pont így éreztem magamat, hogy mindenki más tündérhercegnő, én meg egy farkas. Volt egy szörnyű, szégyenteljes titkom, ami élve felemésztett. Tudod, Ginger, sokszor beszélek a félelemről, és úgy hiszem, hogy az egyik legrombolóbb az volt számomra, hogy szó szerint nem emlékszem olyanra a gyerekkoromban, amikor ne féltem volna.
2: Segíts nekünk megérteni, milyen volt ez, mert sok ember épp most van ebben a csapdában. Milyen példát tudsz hozni arra, hogy fiatal nőként mit jelent egy ilyen életstílus csapdájában élni?
1: Soha nem éreztem magam biztonságban, és hiszem, hogy a nőknek különösen szükségük van biztonságérzetre, hogy gondoskodjanak róluk. Soha nem éreztem magam biztonságban. Például az apám éjszakai műszakban dolgozott, délután 3 körül ment dolgozni, és éjfél körül ért haza. Ha ébren voltam még, és hallottam a kulcsot a zárban, akkor félni kezdtem, mert soha nem tudhattam, hogy mit fog tenni. Minden szombat este elment, és nagyon-nagyon berúgott. Ez volt a hétvégi kikapcsolódás számára. Pénteken befejezte a heti munkát, és aztán minden szombat délután, kora délután elment otthonról, és elkezdett inni. Aztán valamikor éjfél és másnap reggel hajnali 4 és 5 között jött haza. Még az úgynevezett jó napokon is féltem. Jó, tudod, olyan napokon, amikor nem volt szexuális zaklatás, vagy olyan napokon, amikor neki és az anyámnak nem voltak komoly problémáik. A környezet, amiben éltünk, egyszerűen csak tele volt félelemmel, mert soha nem lehetett tudni. Nem volt állandóság.
2: Megváltozhat?
1: Igen, nem volt állandóság. Soha nem tudhattad, mi dühíti fel őt. Egyik nap tettél valamit, és neki semmi gondja nem volt azzal, de a hangulatától függően egy másik alkalommal ugyanazt teljesen feldühítette. Szóval valójában egy nagyon beszabályozott környezetben éltem. Úgy értem, az apám egy nagyon irányító típus volt. Ahogy mindig mondom, azt nézted a tévében, amit ő akart. Akkor keltél, amikor ő kelt, akkor mentél aludni, amikor ő elment. Ő döntött el, mi kerül az asztalra, és neked meg kellett enni. És tudod, a bántalmazás során szerintem számomra egyik legrombolóbb dolog volt az, amikor megkért. Tudom, ez elég durván hangzik, de amikor még csak egy fiatal lány voltam, talán 8 vagy 9 éves, pornóújságot adott a kezembe, hogy azt nézegessem. Aztán el kellett mondanom, hogy mit éreztem tőle. Nos, ha nem azt mondtam neki, amit hallani akart, akkor dühös lett. Így hát, erős kolerikusként, nos, ezt meg kell értened, tudod, én egy erős kolerikus személyiség vagyok, és a kolerikusok eleve nem tűrik jól, ha mások rájuk kényszerítenek dolgokat. És számomra, hogy úgy kellett tennem, mintha kedvelnék valamit, amit teljes lényemből megvetettem és utáltam. Szerintem talán ez volt a legrombolóbb dolog számomra, mivel kényszerített engem, hogy hamisságban éljek. És tudod, kérdeztél korábban, hogy miért vagyok ilyen nyílt. Egészen mostanáig soha nem gondoltam erre, de talán pont ezek miatt. Talán annyi hamisságot láttam, olyan sokáig kellett hamissággal és tettetéssel küzdködnöm, hogy ez talán most része a szabadságban. szabadság ajándékának, amit Istentől kaptam, hogy többé semmit sem kell tettetnem. Egyszerűen csak, tudod, nyílt és őszinte lehetek, és elmondhatom az embereknek az igazat, mert tényleg egyedül az igazság, ami szabaddá teszi őket. Mindig azt mondta az apám, hogy azért teszi mindezt, mert annyira különleges vagyok, és szeret engem. Ezért aztán elég perverznek tartottam a szeretetet. Amikor 9 vagy 10 éves lehettem, emlékszem, apám elvitt magával egy nőrokonunk házához, és azt mondta nekem, hogy le fog feküdni vele. Aztán elmondta nekem, hogy a nő mennyire szerette ezt, és milyen jó volt ez. Mindezzel bátorítani akart engem, hogy ez az egész egy normális dolog. Aztán részletesen elmesélte, hogy miket csináltak. Sok titkot kellett megtartanom. Azt mondta, hogy amiket tett, azok jó dolgok voltak, és az a mi titkunk kellett, hogy maradjon, és ha elmondtam volna valakinek, senki nem értette volna meg, amúgy sem hittek volna nekem, és sok problémát okoztam volna a családban. Érdekes volt, ma reggel jöttem rá erre, az én terhemmé vált, hogy ne okozzak problémát a családban a saját fájdalmammal. És talán a legeslegnagyobb dolog, amivel az életem során el kellett bánnom, és a mai napig ellene kell állnom, az a hamis felelősségérzet. Vagyis amikor felelősséget érzek valami olyan dolog miatt, amiért egyáltalán nem kellene, hadd mondjak valamit. Tudod, én a saját és a te problémáiddal is szembenézek, ha tudom, hogy probléma van. Olyan dolgokért vállalok felelősséget, ami már nevetséges. De Isten sokat dolgozott bennem ezen a területen, és már képes vagyok azt mondani, Joyce, ez nem a te felelősséged. Nem kell ezzel foglalkoznod. Hányan tudjátok, hogy mit értek hamis felelősségérzet alatt? Nos, figyeljetek! A sátán azért akarja, hogy mindent rejtve tartsunk, mert amíg elrejtjük magunkban a dolgokat, addig soha nem lehetünk tőlük teljesen szabadok. Ezért, ha elrejtettél magadban dolgokat, olyasmiket, amiket tettél, vagy amiket veled tettek, és amelyek miatt szégyenkezel, és még soha, de soha nem beszéltél róluk, akkor magadnak ártasz ezzel. Kezd azzal, hogy nyíltan és őszintén elmondod Istennek. Beszélj magaddal nyíltan és őszintén. Ki kell adnod, és túl kell lépned rajta. Vannak idősebb kori emlékeim. 12-13 éves korom körül apám a molesztálásról átváltott nemi erőszakra. Nem fizikailag kényszerített, hanem félemlítéssel, manipulációval, leuralással, fenyegetéssel és hazugságokkal. És érdekes volt készülni erre az alkalomra, mert a sok év alatt, amióta erről beszélek, én soha nem használtam a megerőszakolt szót. És amikor először mondtam ki ezt, úgy 3 hete, ahogy erre készültem, még számomra is annyira durvának hangzott, mert korábban mindig azt mondtam, hogy szexuálisan bántalmazott. De hiszem, hogy Isten helyezte ezt a szívemre, mert szerintem mi érzéketlenné váltunk a szexuális bántalmazás kifejezés iránt. És ő szó szerint megerőszakolt engem. És minden héten megtette ezt. Hetente legalább egyszer, amíg 18 éves nem lettem. Utána számoltam egy kicsit, és rájöttem, hogy az apám, akiben nekem bíznom kellett volna, akinek védelmeznie kellett volna engem, ő minimum 200-szor megerőszakolt, mire betöltöttem a 18-at. Nos, ha Isten nem létezik, akkor hogyan lehetséges, hogy ez mind megtörtént velem, és most mégis itt vagyok előtted olyan állapotban, amilyenben vagyok, hogyha Isten nem élő és valóságos. Hogyan lenne ez lehetséges Isten nélkül? Az a legnagyobb csapás a gonosznak. Ha odaadod a fájdalmadat Istennek, és hagyod, hogy ő a javadra fordítsa azt. A sok szennyet pedig az életed üzenetévé. Mert látod, én azt mondom neked, hogy tudom, milyen szenvedni, akkor hiszel nekem. És amikor elmondom a történetemet, és azt, hogy meggyógyultam, egészséges és épp vagyok, hogy 43 éve tartó nagyszerű házasságom van, 4 gyermekem, akik Isten szolgálják, és 10 unokám. hogy szeretem az életemet, és úgy gondolom, hogy értékes vagyok az Isten királysága számára, akkor az reményt ad. Reményt ad másoknak, hogy Isten értük is megteszi ugyanezt. Amen. És azért teszem ezt, mert akarom, hogy az emberek tudják, hogy milyen jó az Isten, hogy megéri a sok küszködés, megéri az út, amin jársz. Ne add fel! Ne add fel!
2: Joyce, beszéljünk egy kicsit a bizalomról, mert nagyon nehéz bízni, amikor újra és újra bebizonyosodik, hogy az emberek nem megbízhatóak. Hogyan lehet eljutni arra a pontra, hogy Isten hűséges, hogy Isten megbízható? Egy ponton nekünk kell eldöntenünk, hogy bizalmat szavazunk, és majd meglátjuk, mi történik, de ez nagyon nehéz lehetett.
1: Nos, az egyik dolog, ami sokat segített nekem, az egy ige volt, amely azt mondja, a szeretet mindent hisz. Én sok évet töltöttem gyanakvással, mert nem csak az apám zaklatott. 2-3 másik férfi is megpróbálta megtenni ugyanezt. Egy főnököm, akinek dolgoztam egyszer, valamint egy nagybátyám és az egyik nagyapám. A vérfertőzés szelleme valahogy ott volt az apám vérvonalában, és hogy őszinte legyek, szerintem néhányan közülük ebben nőttek fel.
2: Szinte ez volt a normális?
1: Nos, igen, szerintem tudták, hogy ez helytelen, de olyasmi volt ez, ami velük is megtörtént gyermekkorukban. És tudod, nagyon sok gonosz ember van a világban. És ez kemény szívűvé és gyanakvóvá tehet téged, és emlékszem, hogy a Dave-vel való házasságomban is, Dave megkérdezte tőlem néhányszor, miért viselkedsz úgy, mintha az ellenséged lennék? Tudod, azért, mert mindig bennem volt ez, hogy mindenki csak ártani akar nekem. Vagy például nagyon nehéz volt számomra, hogy engedjem Dave-et döntéseket hozni a családunk számára, mert soha nem hittem, hogy bárki is megpróbálna olyan döntést hozni, ami rajta kívül más számára is jó. Lenne, mert én csak ilyet láttam. Minden döntés, amit az apám meghozott, az őt szolgálta. Az volt, amit ő akart. Senki mással nem törődött. Ezért aztán, ahogy próbáltam ezt az egészet feldolgozni Istennel, emlékszem, egyik nap Isten szólt a szívemhez, amikor azt kérdeztem, hogy bízhatnék Dave-ben azután, amit a férfiak velem tettek, akkor is, ha Dave semmit nem tett. Hogyan bízhatnék a férfiakban? Emlékszem, Isten azt mondta nekem, nem azt kérem, hogy Dave-ben vagy más férfiban bíz, azt kérem, hogy bennem bíz velük kapcsolatban.
2: Sokat beszélsz a titkokról, és azok veszélyeiről. És hogy még ennyi év után is azt találod, hogy Isten továbbra is gyógyítja az életedet, és a felszínre hoz dolgokat, hogy neked ne kelljen többé titkok között élned, és mindig új szabadságot ad számodra.
1: A titkokkal az a helyzet, hogy börtönbe tartanak téged. És olyan megkönnyebbülést jelent, amikor végre megoszthatod őket. El szoktam mondani az embereknek, tudod, nagyszerű dolog, ha találsz valakit, akit szeretsz, valakit, aki fontos neked, egy szellemi vezetőt, jó barátot, egy családtagot, akivel őszinte lehetsz, de az igazság az, ha egyáltalán nincs ilyen személy az életedben, akkor leülhetsz egy székbe, úgy, ahogy én most itt ülök, és beszélhetsz hangosan a te mennyei atyádhoz. És csak elmondhatod neki, hogy most senki nincs, akihez fordulhatnék, de veled őszintén fogok beszélni. Nos, ahogy már mondtam, semmi olyat nem mondhatsz neki, amit ne tudna már, de neked van szükséged arra, hogy kimond ezeket. Időnként ki kell mondanunk a dolgok rúdságát. Tudod, emlékszem, egyszer belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, tudod mit, Joyce? Nem voltak olyan szüleid, akik tudták volna, hogyan szeressenek téged megfelelően. Problémáik voltak, és nem tudtak megfelelően szeretni. És tudod mit, Joyce? Ezt nem is fogod soha megkapni. Ezért meg kell értened ezt, és tovább kell lépned. Bárki, akit bántalmaztak, az teljesen felépülhet. Teljesen. Persze vannak dolgok, amelyeket nagyon szerettem volna, de soha nem lesznek az enyémek. Soha nem tudom majd, milyen egy nagyszerű édesapa. Soha nem tudom majd, milyen lehet az apám ölében ülni, átkarolni a nyakát, és ölelést kapni tőle, anélkül, hogy aggódnom kellene. Esetleg valami mássá fajul a dolog. Ha bánt valami, soha nem tudom majd megkérni az apámat, hogy csak üljünk le kávézni, miközben elmesélem neki a dolgot, és tudom, hogy törődik velem. Ez soha nem lesz az enyém. De nekem van valami jobb. mert én együtt élhetek Istennel, és kapcsolatom van vele. És ez a legcsodálatosabb és legdrágább dolog az egész világon. A Biblia azt mondja a Zsoltárok 27:10-ben, ha az apám, anyám elhagyna is, az Úr örökbe fogad engem, és az Úr saját gyermekévé tesz engem. Amen.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: talán.
1: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
1: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Hello! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, különös tekintettel a párkapcsolati elköteleződésre. Beszélgető társaim a témában Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy jelenleg 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. Másik vendégem Hamar Dániel, aki idén házasodott, és a négyen Magyarország vezetője. Kriszta, Dani, sziasztok! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Sziasztok!
3: Szia, Szidi, szia, Dani!
1: Elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, ez a témánk mára. De szerintem mielőtt belemelegedünk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért pont mi hárman ülünk most, és beszélgetünk erről a témáról. Ti hogyan kötődtök ehhez a témához?
3: Hát valahol talán én úgy, hogy sok emberrel találkozom, akiknek ez okozhat gondot, felmerülhet sok olyan terület, amihez ez az elköteleződés dolog kell, és ami esetleg nincs, vagy nem úgy működik valakinél. Amúgy én magamat egy elég ilyen elköteleződős, meg ilyen hűséges típusnak érzem, én inkább túl sokáig nagyon jól kibírok mindent, és oda tudom magamat tenni abba a helyzetbe is benne lenni, de közben szerintem ez azért mindannyiunkat érint valahol.
1: Ha nem is a párkapcsolat terén, de hát ez, ezért az életnek egy csomó olyan területe van, ahol felmerülhet valamikor az életünkben az elköteleződés kérdése, vagy hogy éppen akkor hogy állunk az elköteleződéssel. Mm. Dani, te hogy kapcsolódsz ehhez a témához?
2: Hát én két részben, én is. Az egyik rész az a férfiakkal való munkámhoz tartozik. Szerintem az elköteleződés az egy visszatérő probléma, vagy visszatérő kérdés minden férfi életében. Másrészt nekem is személyesen be kellett járnom ezzel kapcsolatban az utamat, hogy hogyan és miképp tudtam az életben bizonyos dolgok mellett elköteleződni, és ugye ez többről szól, mint a párkapcsolat. Én a múltam kapcsán inkább a kevésbé elköteleződés irányából jövök, egy nagyon szabad, nagyon spontán életmódom volt, és az ment egyre inkább az elköteleződés felé. Hát ezen az úton megtanultam pár dolgot, meg nekem is voltak ezzel kapcsolatban erős tapasztalataim, de ahogy mondtam, a férfiaknál ez egyike azoknak az izgalmas kérdéseknek, amik gyakorta följönnek.
1: Ugye ez közös bennetek gyakorlatilag, hogy Kriszta, te a praxisodból eredően gondolom, hogy nagyon sok emberre látsz rá, hogy hogy is áll például ebben a kérdésben, Dani, te pedig a négyen Magyarországnál. De esetleg, aki nem tudná, aki úgy hallgat minket, hogy nem hallott még erről a szervezetről, mondasz nekünk egy pár szót. Hogyan is találkozol te a négyen Magyarországban férfiakkal?
2: Tehát ugye a négyen az egy nemzetközi mozgalom, tehát nem is egy szervezett, alapvetően egy mozgalom, ami főként férfiakra összpontosul, férfiak egy mozgalma. Ezt azért mondom ilyen furán, mert ebből a mozgalomból majdnem minden országban elkezdett megszületni más mozgalom, tehát mint egy nagy fatörzsről másságok is kinőttek, tehát Magyarországon is a programjaink és azok, akikkel foglalkozunk, azok már nem csak férfiak, nem csak férfiaknak szervezzük a programokat, és nem csak velük foglalkozunk, hanem van egy női ága is, vannak olyan programok, amik kapcsolatokra fókuszálnak, apa-fia, apa-lánya, vagy házas kapcsolatokra. Szóval nem csak férfiakkal dolgozunk, de hát mégis főként férfiakkal dolgozunk. A programjaink fókuszába olyan kalandok vannak, amik a vadonban zajlanak, jellemformálással foglalkoznak, és az egyik ilyen programunk az XCC, amit már Magyarországon is viszünk, mi már lassan 6 éve, és majdnem minden programunk valahogy kötődik a természethez, és kötődik a jellemformálódáshoz, a változáshoz, tehát ez így van a nők esetében, vagy az apa-fia, apa-lánya kapcsolatok esetében is, csak annak a intenzitása különbözik. Szóval visszatérve, mi eléggé sokat foglalkozunk kapcsolatokkal, a családdal, a férfiak jelenlétével, a családjaikban, a házasságukban, így ezért ez a kérdés nekünk gyakran kerül elénk.
1: És ugye az is közös bennünk, hogy mi mindhárman itt a beszélgetésben ebbe a korosztályba tartozunk, tehát saját bőrünkön is tulajdonképpen tapasztalunk meg bizonyos dolgokat. De Dani már itt az előbb említetted, hogy kifejezetten ezt a témát egy sajátságos problémának, vagy elakadásnak látod, ami a mi generációnkra jellemző. De akkor most Kriszta, hozzád fordulok. Mit mond a pszichológia? Mit látsz te, mint pszichológus? Szóval mennyire sajátságos vagy jellemző kérdése vagy elakadása az elköteleződés a 40 fölötti korosztálynak?
3: Ehhez szerintem egy picit így vissza kell lépnünk és megnézni, hogy pont ez a korosztály amúgy az Y generáció, és hogy itt van egy generációs különbség az X-esektől is és az Z-esektől. És ahogy az X-esek, én sajnos az vagyok már, nem is Y, de hogy az X-esek sokkal inkább ez a megteremtem, megdolgozom, kicsit jobban a biztonságra törekvő, de megvalósít, csinálja. Az Y-os sokkal inkább már ő az első, aki a digitális világba így otthonosan mozog, az ő gyerekkorukban már megjelenik, és ők sokkal inkább ezt a nagy világ megnyílt előttünk, miénk a lehetőségek, minden tárháza, szeretném kimaxolni, meglátni, a legjobbat keresem, a legjobb lehetőséget. Ők nehezebben érkeznek be oda abba az érzésbe, hogy na jó, akkor ez nekem elég, ez lesz a jó, vagy a legjobb, mert hogy nem megyek tovább keresni még egy jobb lányt, vagy egy jobb munkahelyet, vagy egy jobb gyülekezetet, vagy ők azok, akiknek ez kifejezetten nehéz. Tehát a generáció kutatók megfogalmazzák, hogy ez a szabadság vágya, és ez a nyitott vagyok a világra, és keresem a jót, a legjobbat, ők azok, akik a munkahelyen is egy kicsit nehezebben tudnak elköteleződni. Tehát, hogy ez valahol egy picit ilyen generációs különbség, mert se az előttük, se a mögöttük levő generációnak ez nem feltétlenül ennyire jellemzője. Szóval valahol itt is van valami válasz.
2: Igen, én nekem is valahol ez egy érdekes kérdésem volt, hogy beszélhetünk a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról, de ha most nézzük a világot, ez már igen relatívá kezd válni. Tehát biztos, hogy van elköteleződési problémája a 40-eseknek, de ahhoz képest, hogy milyen elköteleződési problémái vannak az utána következő generációknak, már nem is tűnik ez súlyosnak. Tehát lehet, hogy az idősebb generációk nézte a mi generációnkat elszörnyedve, hogy mit küzdünk itt az elköteleződéssel, mert nekünk is annyira jó dolgunk volt, meg annyi lehetőségünk volt, hogy ez már egyfajta paralízist okozott. De ahhoz képest mi azt hiszem még hatványozottabban látjuk ezt azoknál, akik utánunk jönnek. Mert például azt gondolom, hogy az én generációmban, vagy legalábbis amikor ez a generáció, mert mi vagyunk, elkezdte a munkavállalást, sokkal kevésbé volt jellemző az, hogy ilyen iszonyatos elvárásokat tápláltak a munkaadók iránt, mint ami most igaz a 20 évesekre. Most persze nem akarok én a bezzeg a mikorunkba irányába elmenni, csak azt mondani, hogy itt ha már a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról beszélünk, akkor ki kell emelni, hogy ez mit jelent az ő esetükben, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint a 20 meg a 30 éveseknél. De te is ezt mondtad, nem? Tehát az Y generáció az már nálunk fiatalabb. Nem? Nem,
3: mi vagyunk, hát ti Y vagytok szerintem, az a 80-tól, ők a millenniálisak, vagy akik a ezredfordulóig bezárul a KB, tehát olyan 80-tól 96-98, és akkor utána jönnek az ések meg az alfák. Hát ugye szeretem ezt a Steigerwald Krisztiánt hallgatni, kedvesen mindig elmondja, hogy egyik sem jobb, nem rosszabb, csak más. És akkor így próbálunk nem bezzegelni, hanem hogy mindegyik generációnak megvan a maga kihívása, előnyei és hátrányai. És lehet, hogy bizonyos értékrendek mentén mi azért bizonyos generációkat úgy érezzük, hogy jobban teljesített a figyelem, az elköteleződés, tehát hogy bizonyos területek mentén gyereknevelés, tehát ezek nagyon változnak végig ezeken a generációkon át. Jó, hát mondjuk az alfások most a gyerekek, de hogy szerintem ebben azért érdekes, mert én úgy látom, hogy a fiatalok néha könnyebben elköteleződnek meg a párkapcsolatban. Tehát, hogy van egy luk, én úgy érzem a 40-esek, legalábbis a gyülekezetet, ahogy nézem, hogy ott van egy nagyobb tömeg, és akik a fiatalabbak, mintha hogy könnyebben belemennek, de lehet, hogy...
2: Ebbe egyetértek viszont, tehát...
3: A párkapcsolat területén ők, mintha könnyebben jönnének, mert lehet, hogy ebbe benne van az is, hogy hát mondjuk váltok, mint a munkahelyen, hát reméljük nem ez, de hogy hogy szerintem az utánuk, az Y után jövő generáció, az ések talán lehet, hogy ebbe egy kicsit pont szabadabbak, és az a párkapcsolati elköteleződés, mintha nem menne annyira nehezen nekik.
2: Igen, tehát erről beszélhetünk, tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, hogy gyülekezeti kontextusban, tehát most muszáj vagyok azt mondani, hogy ez egy szubkulturális jelenség jelen pillanatban, vagy legalábbis én nekem nincs akkora merítésem más kulturális kontextusban, lehet, hogy neked van, de ott én is láttam egyfajta ilyen lukat, tehát, hogy az utána következő generációban megint gyakrabban voltak házasságok, és akkor volt egy ilyen luk, ami így elindult, és így végigment, egy ilyen tíz éves intervallum ebbe a csoportba tartozók emberek, azok végig itt tartják, és még most is elég sokuk egyedülálló, szóval igen, ez egy érdekes dolog.
1: Így vagyok például én itt most veletek ebben a beszélgetésben. Uh-huh. Mik okozzák ebben a korosztályban az elakadást az elköteleződésben?
2: Uh-huh. Hadd kezdjem én ezzel, mert és itt zárójelben az elején megjegyezném, hogy ezt most nem tudom korosztály specifikusan kimondani. Ki tudom mondani nem specifikusan, tehát a férfiaknál a saját életemben is tapasztaltam valamit, meg ebből a férfiakból van egy nagy merítésem, nagy számok törvény alapján tudom mondani, amit tudok, hogy mi az, amit tapasztaltam. Itt biztos, hogy két dolog az együtt dolgozik, hogy egy ilyen jelenség létrejöjjön. Az egyik a lehetőségeknek a kiszélesedése, tehát iszonyatos mennyiségű opció, ami elárasztja a mi életünket. És hozzáteszem, hogy ebben valószínűleg minél később született valaki, annál nehezebb dolga van. Mert a digitális korszak eljövetelével az ember már nem csak amit maga körül lát, azok közül, az emberek közül érzi azt, hogy életutak, meg élethelyzetek, meg lehetőségek jobb opciókat kínálnak, hanem az egész világ megnyílik számára. Tehát rengeteg életet láthat, amit lehetne élni, és ez egyfajta bénultságot okoz. De a másik dolog, amit én láttam egy jelenségnek, az a magabiztosság hiány. Tehát ahhoz, hogy egy ember döntsön, főleg úgy, hogy felnőttként döntsön, ahhoz kell rendelkezni egyfajta belső erővel. És ha mondjuk teszem azt, egy ilyen klasszikus jelenséget nézünk, hogy férfiakra szokták mondani, hogy nehezen kezdik el a kapcsolatot, meg nehezen fejezik be a kapcsolatot. Tehát már bocs, hogy így mondom, de szarakodnak az elején, mire elköteleződnek, hogy na ezt csináljuk, vagy nem akarják a házasságot, azelőtt is hosszan örlődnek, viszont a szakítás sem tudják magukból kihozni, tehát nem tudnak nemet mondani. Most mind a két döntésben legyen szó igenről vagy nemről, az a baj, hogy ők nem nagyon tudnak külső referenciához nyúlni. Tehát nincs olyan, hogy az én szüleim megmondják, keresztény kontextusban Isten kijelenti, vagy a Biblia megmondja, vagy a gyülekezet megmondja, jó esetben, hát reméljük, hogy nincs így. Ami azt jelenti, hogy a legfőbb referencia pont az én vagyok. Tehát én nekem fel kell mérni ezt a helyzetet, egyrészt el kell döntenem, hogy kit kedvelek és kit nem. Tehát nincs egy ilyen megoldó kulcs, hogy ez a fajta nő jó, az a fajta nő nem jó. Nem, én vele szeretnék lenni, őt szeretem vele, meg nem szeretnék lenni. És hogy ezzel együtt én kockáztatom azt, hogy innentől kezdve nekem felelősséget kell vállalnom ezért a döntésért, tehát bármilyen is én vele maradok, és bármilyen is én arra nemet mondok, ami kívülről jön, mint másik opció. És ebben nekem tudatosnak kell lennem, hogy én végig tudom csinálni azt, amit akarok, meg tudatosnak kell lennem, hogy jól tudok dönteni. Na most van úgy, hogy egy ember úgy érkezik meg egy ilyen döntéshez, hogy ez a fajta magabiztosság nem létezik. Tehát döntéshelyzetekben nem került bele, felelősségvállalásban nem került bele, nincsen kapcsolatban, és ez már inkább a pszichológia területe, a saját gondolataival és vágyaival és önmagával, nem tudja azt képviselni. És ilyenkor egy ilyen döntés meghozatala elképesztően nehéz, és az az érdekes, hogy, és akkor itt bezárom, nem akarok egy hosszú monológot mondani, hogy többször láttam ilyen döntési paralízist karizmatikus, jókiállású, vezetőjellegű férfiak közepette, mint átlagos, kicsit visszahúzódóbb férfiaknál. Tehát érdekes, hogy azok a férfiak nagyon sok esetben a belső erejüket, a belső tartásukat nem munkálták ki, hanem egy ilyen külső máz van rajtuk. Tehát ők úgy tűnnek, mint egy nagyszerű, egy izgalmas, egy vad, egy erős férfi, el is hitetik a nővel, de amikor eljutnak oda, hogy a férfiasság valódi mércéje van, ahol dönteni kell egyedül, nagy felelősséggel, nagy következményekkel, ott megrettennek, ott nem tudják meghozni ezt a döntést. Ez egy eléggé gyakori jelenség, szerintem ezt is, ez ilyennel ti is találkoztatok már.
3: Uh-huh. Igen, tök jókat mondtál, Dani, szerintem ebben jól megfogalmaztad azt, amit ilyen nagykorúságnak, vagy ilyen lelki nagykorúság, vagy felnőttségnek nevezünk, ami teljesen független, hogy jogilag 18 éves elmúltam, akár 70 évesen is lehet valaki, nem felnőtt, tehát lelkileg nem nagykorú. És hogy ez a fajta működés ezekben a dolgokban abszolút megnyilvánul, hogy én még ezekben a felnőtt dolgokban nem érkeztem meg. Tehát az életemnek a vezetésébe, a döntésekbe, a felelősségvállalásba még nem vagyok otthon. És hogy mitől lesz valaki erre képes? Mitől lesz valaki képes arra, hogy elköteleződjön, felvállalja a döntéseire a felelősséget, felvállalja a választásának a következményeit. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, és ugye hát ez az, amit meg már úgy gondolom, hogy nem tudjuk kívül hagyni azt a témát, hogy ezt valahonnan hozzuk, vagy hát valahol meg kéne tanulnunk. És ez a család. Tehát a családon belül a szülők működése, és ahogy a gyermeknek ahogy a gyerekeket vezetik, nevelik, irányítják, abban nagyon sok minden rejlik. Én ezt most nagyon tanulom, mert a felsős lett a nagyfiam, és tökre el kéne engedni, hogy ő hogy tanul, és engedni, hogy ő saját maga megtapasztalja azt, hogyha nem készül, rossz ügyet kap, ha nem pakol be rendesen, akkor hiányt írnak be. Ez eddig nem volt. És én a jó anyuka otthon tördelem a kezem, hogy nem igaz, hogy most írta a krétába a tanár, hogy mulasztott, hogy ez nem volt, és akkor úgy mennék, és nyüstölném, és esténként kérdezném, hogy meg vagy, mi lesz a doga, kész a házi. És hogy bizonyos szempontból ezt azért tökre meg lehet kérdezni, de hogy nem telepedhetek rá. És ezt én is tanulom, hogy vissza kell lépnem, hogy engedni, hogy az ő saját kis szintjén ő megtapasztalja a tetteinek a következményeit. És ez egy annyira fontos alap, igazság, a törvényszerűség az életnek, ahogy Isten elrendelte, de ez mind a hívőkre, mind a nem hívőkre igaz, hogy amit vetünk, azt aratunk. És ha ezt engedjük megvalósulni emberek életébe, mert Isten ezt így rendelte, akkor ők tanulnak belőle. Ha én közbeavatkozom, és én utána rohanok az otthon hagyott felszerelésével, és helyette mindig leülök tanulni, vagy hát vele, és én mondom, hogy mikor. Ő nem érzi meg, hogyha nem tanultam, akkor kettest kaptam. Szóval, hogy ő nem szembesül a tettei következményeivel, és itt akadnak el szem nagyon sokszor a szülők, hogy túlféltjük, túlóvjuk, nem engedjük hibázni, és nem tanulja meg az, hogy az ő saját tetteinek saját következményei lesznek, és amúgy kicsibe ezek tökre elviselhetőek, és ebbe szépen bele lehet nőni. Csak ehhez kell a szülőnek az a fajta magabiztonsága, tudatossága, hogy nem ijed meg, nem védi túl a gyerekét, és hát én azt látom, hogy azért nagyon sok Y-os, de mondhatnánk, hogy 30, tehát kitolódik nagyon az, hogy meddig gyerek egy gyerek. És ma már nagyon sokáig vannak otthon a fiatalok, jellemző erre a korosztályra azért, hogy sokan, hát ugye a 30-as éveikig azért otthon, ugye ez a mama hotel kifejezés is olyan ismerős, de összességében emögött egy ilyen szülői túlkötés van, hogy a szülők amúgy egy kicsit úgy rájuk vannak telepedve, amiben ők nem tapasztalták meg azt az én erőt, hogy én döntök, és annak vállalom a felelősségét, mert ők alámtették, ők eldöntötték, ők megmutatták ők, és most ott én úgy ellebegek ebben a kényelmes.
2: És ebbe az a legizgalmasabb, hogy a felnőtté válás az nem a tökéletességről szól, tehát az arról szól, hogy a tökéletlent el tudom viselni. Tehát arról szól, hogy én meghozom a döntéseimet, és a 60%-os döntéseimmel tudok néha ketyegni. És az a furcsa, hogy néha ugye a felnőttek bejönnek azzal az elvárással, hogy a gyerek az jól teljesítsen, és ahogy a gyerek egyre idősödik, a teljesítménykényszer ugye egyre növekszik, és az ő szerepük azzá válik, hogy asszisztálnak ehhez a teljesítménykényszerhez. Tehát felnő egy ember, és döntésképtelenné válik, mert az kialakult benne, hogy perfekcionista legyen, tehát az kialakult benne, hogy jól kell csinálni a dolgokat, de arra senki nem tanította meg, hogy elviselje a döntéseinek a következményeit, még ha azok hibásak is. Tehát én is láttam ezt a jelenséget, félig meddig a saját életemben is tapasztaltam, hogy ugye egy szülőnek a között kell választania, ahogy elmondtad, hogy van a tökéletes döntés, vagy a bölcs döntés, amit ő plusz 20-30 év tapasztalattal egy helyzetbe meg tudna hozni. Meg van a gyerek saját döntése. És a saját döntés az nagy valószínűséggel rosszabb. De hogy alapvetően egy rosszabb önálló döntés az jobb, mint a tökéletes döntés szülői asszisztenciával. Mm. Egyébként az érdekes, ugye, hogy férfiaknál ez hatványozottan igaz, hogy van egy olyan szülői szerep, amiben a férfiakat ki kell kényszeríteni. Sokszor ez az apa tudja igazán jól ezt megcsinálni, tehát az ő hangja tud ez a fajta kihívás hangja lenni, ami kikényszeríti a gyerek a kényelmes, a felelősséghárító pozícióból a férfit, és belekényszeríti abba, hogy hát sok mindenben, hogy tűrjön, hogy kitartson, de egyben abba, hogy döntsön is. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt nem lehet kívülről elmagyarázni, ebbe a helyzetbe bele kell kényszeríteni, és a gyereknek át kell élnie, vagy egy fiúnak. Tehát a férfiak, mi azt látom, hogy úgy működünk, hogy amikor egy kihívásba belekényszerít, azt átéljük, azt végigcsináljuk, na az az, ami megerősít valamit belül. Nem arról van szó, hogy nem fontos az életbe egy ölelés és egy jó szó. És egyébként szerintem az anyai szeretet sokszor a világhoz való hozzáállásunknak ezt a nagyon fontos alapelvét tanítja meg. Csak vannak dolgok, amik a másik irányból mennek, hogy az ember ki van lökve, és rá van kényszerülve arra, hogy helyzeteket megoldjon, hogy döntéseket meghozzon, hogy felelősséget vállaljon, hogy azt eltűrje, hogy azt kibírja. És nekem nagyon tetszett, hogy Robert Bly írta Vasjankóba arról, hogy ez a fajta, ez sokszor maga a beavatási folyamat, amit akár egy férfi egy gyerek életébe végig tud csinálni, hogy a gyerekből felnőtt legyen, hogy voltak olyan törzsek, ahol a beavatási folyamatnak része volt az, hogy az idősebb férfiak, ezt nem ajánlom otthon, kirúgták a gyereknek az egyik fogát. És ezzel az üzenet az volt, hogy a beavatásod az, hogy az élet fájdalmas és veszteségekkel van, és a felnőttség azt jelenti, hogy ezt el tudod tűrni. Nem az, hogy átadtam a megoldó kulcsot, hogy minden tökéletes.

0: helyzetbe, nem tudjuk 100%-osan a biztos választ, és ebbe egy párkapcsolat, főleg ha házasságról van szó, az sokszorosa, tehát az egy olyan elképesztő perspektívát nyit, tehát én ma megígérem, és akkor ez örökre így maradt. Tehát ha én most tévedek, akkor én örökre elszalasztottam a jó döntés lehetőségét, és talán egyébként azért van az, hogy lehet, hogy a 40-es keresztények életében jellemzőbb volt ez a fajta elköteleződési probléma, mert maga az elköteleződésnek ilyen foka itt volt egy nagyobb kényszer. Tehát egy olyan helyzetben, amikor én összejövök valakivel, együtt töltök vele pár hónapot, vagy összeköltözöm vele, ott megint csak kisebb a tét, és akkor lehet, hogy kevésbé küzdök a párkapcsolataimmal. Egyébként az én keresztény barátaim közül is sokan választották ezt az utat, és hirtelen megkönnyebbült minden, de ezzel csak kikerülik azt, hogy voltak éppen egy ilyenfajta, ilyen méretű döntésre való képességük hiányzik. Tehát itt nem a kereszténység által adott nyomás a probléma, hogy egy ekkora elköteleződést ad, mint utat a párkapcsolatra, hanem velünk van a probléma, még akkor is, hogyha az ember azt mondja, jó, hát akkor ezt most hagyom, ez hülyeség, miért kell nekem mindig ebbe a kényszerbe élnem. Attól függetlenül azért voltak századok, hogy ezt a döntést meg tudták hozni.
1: Kriszta, említetted azt, hogy a párkapcsolati vonatkozásban is, mint az élet más területén, nagyon fontos mintaképző számunkra, mindenki számára, a család, a szülői mint, amit otthonról látunk. Na most akkor levetítve ezt a 40-es korosztályra, milyen példákat vagy milyen mintákat látott párkapcsolati vonatkozásban ez a korosztály, és tovább megyek, okozzák-e az esetleges rossz példák, amiket láttunk a korosztálynak a párkapcsolati elköteleződésre irányuló elakadását?
2: Uh-huh. Tehát igen, ez most akkor két kérdés. Szerintem az egyik, én is egy kicsit már ilyen generációkba gondolkodom, ahogy el is kezdtem, hogy őket ugye kik nevelték, a boomerek nevelték a mostani y-osokat, esetleg fiatal x-esek, de hogy ők az a korosztály, akik már ugye, akik nagyon sokat megdolgoztak a háború után, hát az az ő szüleik, de hogy így egyre jobban tudunk élni, felépítettünk egy országot, újraépítettünk, kitartunk, aztán megtanultunk dolgokat, és annyira szeretnénk, a gyerekeinknek jobb lenne. Ez volt a motto, hogy a gyerekeinknek már jobb legyen. És akkor mi vagyunk az a generációkban, hogy a gyerekeiknek már jobb legyen, és akkor nagyon sok mindent alátesznek, megvesznek, ha lakást, aki teheti, és egy csomó dolgot a legjobb szándékkal, hatalmas nagy feladatokat ők már megküzdöttek, és ezért szeretnék a gyerekeiknek, hogy jobb életük lehessen. És ezt minden szülő szeretné, ugye kérdés, hogy mi a jobb élet, az, hogyha nem kell semmiért megküzdeni, és akkor nem fog tudni döntést hozni, vagy hogy engednek minket hibázni, megdolgozni. Szóval, hogy valahol jön ez is benne, hogy ők azért nagyon szeretnének jót tenni, segíteni, és talán kipárnáznak dolgokat, vagy sokáig ott terelgetnének, mondanák, hogy mit csinálj, mit ne csinálj. De abszolút, hát a párkapcsolati elköteleződést, ha vesszük, és azért ugye főleg arról beszélünk, de igen, ez itt szólhat bármi más mellé való, leteszem a voksom, és eldöntöttem, hogy ezt csinálom, ezt választom, ide járok, itt lakom, tehát ez több terület lehet. De hát a párkapcsolati elköteleződési problémákban azért a családi minták abszolút elsődlegesek, hogy én amúgy otthon mit láttam, és mit jelent az, hogy a szüleim ugyan egy életen át kitartottak, de hát borzasztó volt a házasságuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezt biztos nem fogom csinálni, és hogy ezt nagyon meg kell gondolni, hogy kivel. Tehát a mintám már nem feltétlenül lesz jó. De ugyanúgy lehetnek a saját életem fel nem dolgozott kapcsolati sérülései. Tehát, hogy nekem voltak rossz kapcsolataim, és igazából rájövök, hogy na, ez biztos többé nem. Tehát egy ilyen mélyre, ennyire odaszánni magamat, egy lapra feltenni mindent, és ennek a másik embernek kinyitni a lelkem, odaadni a szívem, az biztos, én ezt már nem fogom. És akkor maradok a felszínesebb kapcsolatnál, maradok a több kapcsolatot, váltogatom, vagy egyikből a másikba, és valahol a szívem, lelkem, én lehet, hogy nagyon vágynék arra a bensőséges intimitásra, amit azt feltételezem, hogy egy igazán elkötelezett kapcsolat adhat meg, de valahogy mégse tudom megtenni.
0: Egyébként az nagyon izgalmas, hogy említetted ezt a generációs jellemzőt, mert ugye ezt szerintem mindnyájan tapasztaltuk, meg a mi korosztályunkban mindenki tapasztalt, hogy milyen volt a 90-es években gyereknek lenni. Tehát, hogyha hányszor hallottuk, hogy na most eljött az az idő, ami a békesség és bőség ide, főleg egy posztkommunista országban, tehát itt még hatványozottabban itt volt az, hogy most jött el az időszak, de egyben ezzel az időszakkal eljött egy teljesen másik éra, tehát egy olyan

0: olyan ér, ahol olyan döntéseket kellett meghozni ennek a generációnak, az Y-nak, amit a szüleiknek nem kellett. Tehát nem csak az történt, hogy óvták a szüleik a nehézségtől, és ez egyben egy ellenálló képesség hiányt is belenevelt ebbe a generációba, tehát nehezebben tűrtük a nehézségeket, de nem is nagyon volt, igazából nem nagyon tudtak példát adni, hogy mit jelent ennyi lehetőség, ennyi jólét között fölnőni. Nem nagyon tudták, vagy hát lehet, hogy nem is akarták megtanítani, hogy ezzel hogy kell megküzdeni. De ebben a legszörnyűbb az az volt, hogy miközben, legalábbis én erre nagyon tisztán emlékszem, hogy úgy nőttünk föl, hogy a jólét, meg a béke, meg minden elérkezik, tehát tényleg a 90-es években ez járt a fejünkbe. Emlékszem, hogy nem sokkal, ugye az én érettségim után, tehát én korai 40-es vagyok, én 41-es vagyok, a barátaim, mindenki elment felső oktatásra, elvégezték az egyetemet, kiléptek a nagyvilágba, fölvették a hiteleiket, és egy év múlva összeomlott az egész. És egy év múlva végig söpört ezen a generáción ez voltak a fiatal 20-asok akkoriban, az, hogy én el akartam indulni az életbe, nagyon hinni abba, hogy minden jól fog sikerülni, megmondták a szüleim, hogy minden nagyszerű lesz, és beütött egy világválság. És elkezdett az a rendszer nyugaton, akkor először úgy recsegni és ropogni, amit utána követték, ezek követték azok, itt már nem lesznek nagyhatalmak, Oroszország eltűnik, vége a Szovjetuniónak, végre az ijesztő nagy politikai dolgoknak, és azóta igazából évről évre egyre több ijesztő dolog van. És szerintem az is egy érdekes különbség lehet, hogy az utánunk jövő generációnak a szülei és a családjai már egy egészen más környezetben nevelkedtek. Tehát az én apukámnak és az én anyukámnak volt egy megoldó kulcsa az életre, amit kb. Szinte semmelyik zárba nem tudtam belerakni, amikor én felnőtté váltam. Tehát én szüleimnek jó volt a házassága, de hogy egyértelmes beszélgetést nem lehetett lefolytatni arról, hogy hogyan kell randizni az én időmbe, az biztos. És most már van olyan, tehát itt most már tudok képzelni olyan embereket, akik online randi platformokon jöttek össze, és a gyerekeik is online randi platformon fognak össze. Tehát ott már van már egy kommunikációs híd, ami biztos, hogy az én szüleimmel hiányzott, hogy ők a 70-es években hogy találtak egymásra a kommunizmus közepén.
1: Sőt, hogy milyen példákat látunk, azért is kérdeztem Kriszta, mert hogy én is behozok akkor egy aspektust, amit például én láttam, hogy a mi szüleink generációjánál indult meg ilyen nagyobb mennyiségben, vagy mondanám azt, hogy tömegesen a válás. Például nekem a nagyszüleim és a szüleim is elváltak. Tehát az a minta, amit én láttam, tehát nincs minta. Mi van akkor, hogyha nincs minta? Tehát akkor hatványozottan érvényes az, hogy ha nem látsz mintát, mert nincsenek együtt a szüleid, és téged az anyukád nevel, akkor végképp az van, hogy neked magadnak kell kialakítanod. Tehát egy teljes úttörőség ez az egész terület, és nyilván ott van az emberben a vágy, társas lények vagyunk, hogy ne legyél egyedül. Na de sokkal nehezebb, hogyha egyáltalán nem látod se nagyszülői fronton, se szülői fronton, hogy ezt hogy kell csinálni. És a szüleink korosztályánál ez is ott van. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hallgatja ezt a beszélgetést, hogy 40 pluszos korosztály, és már ezt élte meg, ilyen csomaggal jön, hogy nincs minta egyáltalán. Tehát nem látott egész családot. Mit tud csinálni egy ilyen ember?
2: Hát amit te is így valahogy mondtad, hogy ilyen úttörő munkaként a saját életében felépít valamit, amit lehet, hogy maga se tudja pontosan, hogy mi az. De én azt gondolom, hogy akárhogy is, hanem a családunkból, valahol az embert meginspirálnak dolgok, akár a környezetében, akár mondjuk a gyülekezetében, ha oda jár. És igazából én szoktam mondani, hogy amúgy tökre lehet másokról mintázni. Gyűjtsük össze azokat az embereket, azokat a párokat, és lehet, hogy ez egyedülálló dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül egy párkapcsolati elköteleződés, csak maga ez a döntésképesség, felelősségvállalás, határokat tudok húzni, ismerem a felnőtt, nagykorú vagyok. Tehát azok az emberek, akik így bevonzanak engem ezen a területen, látom rajtuk, vagy elgondolkoztatom őket, hogy gondolják át, és akkor abból lehet összeválogatni, és tényleg furcsa hangzik, de tudatosan eldönteni, hogy nekem amúgy tökre szeretem azt, hogy ők minden vasárnap elmennek gyülekezetbe családilag, most csak mondtam valamit. Vagy például, tudom, hogy azok a családok, akik nekem jó minták, ott mindig egy csomó tradíciójuk van. Vagy beszélgetek velük, hogy amúgy nekik mi működik. Tehát elkezdünk tanulni és felépíteni. És amúgy ebből a szempontból viszont a mai generációnak pont azt mondtuk, hogy megnyílt a világ, nagyon sok forrása van. A szüleinknek semmi. A gyereknevelésről talán már, de hogy annyira sok elérhető podcasttól kezdve tanítások, könyvek vannak már arról, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan lehetünk jobbá, többé. És hát ebben ugye ott van az a alapfeltételezés, hogy ez megszületik, ez az igény. Tehát, hogy én ezt akarnám. És akkor megint csak egy csomó ember elmehet most már pszichológushoz, mert megteheti, mert már nem stigma, már nem ciki, már szinte ugyanúgy ez az életünk normális része, hogy én az önismeretemen dolgozom. Én akarok más mintákat vinni, újakat kialakítani, amim nincs, vagy rossz mintám van. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek van előnye is. Ennek a nagyon nagy választási lehetőségeknek, ami tudnak minket egy kicsit ebben a mi van, ha nem a legjobbat választom, ez a mi van, ha kimaradok, ez a FOMO érzés, ami szerintem egy csomó az elköteleződéssel szemben áll egy kicsit, hogy annyi minden között választhatok, mi mellé tegyem le voksom, és aztán viszont abba ki kell tartanom, te jó ég. És mi van, ha jön egy jobb buli, jön egy jobb munkahely, jön egy jobb csaj. Mondanám, hogy ezek nem feltétlenül könnyítik az életünket, de vannak dolgok, amik pont, hogy szintén elérhetővé lettek mostanra, és sokkal nyitottabbak vagyunk ezekre. Sok fiatal jár, sok ember dolgozik magán, sok ember jár az ICC-re. Tehát ezt Dani tudja elmondani, hogy mennyi férfinek van igénye arra, hogy ebbe a helyzetbe beletegye magát, és felvállalja azt, hogy fogalma sincs, hogy mi fog vele történni, és elviselje annak a bizonytalanságát, ami ott történik, és hát, ha valami ellenformálódás lesz, de legalábbis nagy kérdőjelek felbukkannak a fejben, és akkor már el lehet indulni, vagy úgy el lehet kezdeni dolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy akkor is lehet dolgozni magunkon, és érdemes, és van, abszolút van erre út. És csak azért, mert nagyon rossz mintákat láttunk, családi mintákat, vagy nem láttunk, és ilyen kiábrándultnak érezzük magunkat, azt gondolom, hogy mind így az Istennel való kapcsolatunkban ebben az Isten gyógyíthat minket, de azt látom, hogy ezzel együtt, de akár emellett, vagy ettől függetlenül is, még a világiként is, nagyon sokan, nagyon szépen tudnak új dolgokat kialakítani, és valami más csinálni, mint amit láttak.
1: Miben és hogyan tud nekünk segíteni szerintetek a hit? Ezen a területen, tehát nyilván az elakadás terén.
0: Hát három dolgot tudnék így egyből mondani rá. Az első az, hogy a hit azokat a dolgokat is alá tudja támasztani, amit a Krisztina most itt elmondott. Tehát maga az a lehetőség, hogy az ember elmenjen pszichológushoz, az, hogy terápiára menjen, hogy dolgozzon magán, az a hit által alátámasztott gondolatokból fakad. Tehát maga az, amit ez a tudomány és egy ilyen fajta munka, mint eredmény el tud érni, én azt gondolom, hogy sokszor a hit miatt kell, hogy rádöbbenjen egy ember arra, hogy egy ilyen fajta felelőssége van, hogy ezt megtegye. Szóval én nagyon, csak ki akarom fejezni, nagyon egyetértek azzal, amit a Krisztina mondott, és én sok esetben, hogyha egy ember ilyen problémákkal küzd, akkor én nagyon határozottan irányítanám őt a pszichológia felé. Mindezt úgy mondom, hogy én nem állítom a pszichológiát semmilyen szinten a hit fölé. Nem azt mondom, hogy az egyház, vagy a hit, vagy bármi az impotens lenne, és szüksége van a pszichológiára, mint mankóra. Én azt gondolom, hogy a pszichológia is hajótöröttté válik egy idő után, hogyha nem azokon az alapokon áll, amit Isten adott, de én nem látok egy olyan ellenségeskedést a kettő között, hogy ezt ne lehetne megtenni. És az igazság, hogyha az embernek volt egy komoly válsérülése, és fáj a válla, akkor a hely, ami fele irányítanám, az a gyógytorna. És ez így van az ilyen terápiás kérdésekkel is. A másik két dolog, ami egyből följött bennem, az, hogy a hit az a házasságnak a gondolatát tudja letisztázni. Tehát az, hogy mi a házasság, és mit jelent a házasság, az értelmezhetetlen a hit nélkül. A házasság az Istennek a, a teremtése. És hogyha az ember elkezd mélyen kutakodni, hogy mi értelme, vagy miért csináljuk ezt, akkor a végső választ azt nem emberi hagyományokba fogja találni, és nem fogja találni a pragmatizmusba sem, nem pragmatikus válaszok vannak, ennek egy nagyon mély értelme van. És ez egyben a célját, tehát a házasság eredete a házasság célját is definiálja, és szerintem nagyon sok embernek szüksége van arra, hogy ez egy kicsit letisztázódjon a fejébe. De a harmadik dolog pedig az az, hogy az ember célja is le kell, hogy tisztázódjon. Szerintem az elköteleződési problémák gyökerébe egy elképesztő narcisztikus hozzáállás is van. Tehát én azért küzdök az elköteleződéssel, mert elképesztően központi számomra, hogy velem mi lesz. Tehát függője vagyok annak, hogy az életemet megmentsem, hogy az életem jobb legyen. Általában azok az emberek szoktak elköteleződési problémákkal küzdeni, akik egyébként előtte megsérültek, tehát tök érthető. Tehát ha én megsérültem, akkor már nehezen fogok bízni. Akkor én nem fogom kitenni magamat ennek és ennek. De azt észre kell venni, hogy ez az élet, ez egy markánsan önmegmentő élet. Amiről egyébként Krisztus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az sajnos végül elveszíti. Tehát nincs olyan opció, hogy én megőrzöm az életemet, hogy én teljes kontroll tudok gyakorolni az életem fölött, mert igazából végül elvesztem. Tehát azt is definiálni kell szerintem az embereknek, hogy mit jelent az élet, amit Isten teremtett. Az az élet, ami nem rólunk szól, nem a saját magunkról. Azért egy olyan világban élünk, amit az expresszív individualizmus jellemez, tehát minden az énről és az én megtalálásáról és annak kifejeződéséről szól, és talán ez a terület, ahol nagyon vigyázni kell szerintem a pszichológiának, de ez már egy másik téma, hogy ezt mint végcélt jelöli meg, vagy valami más végcélt talál, de hogy ez is az énről szól. Ezek megváltozása egyébként nagyban tudja változtatni azt, hogy az ember végül, amikor egy házasság közelébe kerül, milyen döntést hoz, mit vár, milyen félelmek vannak benne. Krisztina?
2: Mondtál egy-két szót, amire úgy eszembe jutott egy csomó gondolat, amit még tök jó lenne elmondani, de az nem feltétlenül a hit kérdését válaszolja meg, de hogy arra is akarok válaszolni, hogy tök jó, amiket mondtál, Dani, és szerintem abszolút itt az Istennel való kapcsolatunk, az megformálja az emberképünket, átformálja a világképünket, a jövőképünket, és innentől kezdve van egy rendező elv, és oda már teljesen jól beilleszthető ez ilyen hosszú távú elköteleződés, és hogy annak mi a célja, és hogyan mutat Istenre, még az is, az a döntésünk. Viszont azt látom, hogy nagyon sok hívő ember, aki nagyon szereti Istent, és nagyon szeretné követni, is nagyon küzd ezzel, annak ellenére, hogy nagyon akarna, szeretné ezt hitben csinálni. És akkor itt nem tudok meghazudtolni, nem tudom magamat, hogy igazából behozni azt, hogy az elköteleződéssel nagyon sok esetben azért ilyen bizonytalanul kötődő emberek küzdenek, akiknek, főleg az elkerülő kötődésű emberek, amiben benne van a szóban, hogy ők olyan kicsit ridegebb, nem feltétlenül a szükségleteikre reagáló anyai gondoskodás mentén megtanulták, hogy mi a kötődés. Milyen az az első, nagyon bensőséges, intim kapcsolat, amibe beleérkezik, és hát ez azért eltérhet. Anyukák, minden anyuka és gyermek páros más, és lehet valakinek egy nagyon bizony, biztonságosan, jól kötődő anya kapcsolata, valakinek viszont bizonytalan, azon belül is elkerülő, és hát ő nekik a legnagyobb félelmük felnőttként pontosan az, hogy minden áron el akarom kerülni a függő helyzeteket. Tehát ezt a szót mondod, hogy ez a függőségekre, tehát ez a szó, hogy függök valakitől, hogy bárkinek kiszolgáltatottja legyek, az teljes mértékben rémiszt. Mivel abban sérültem, mert az anyukám, akitől teljesen kiszolgáltatott állapotomban fügtem, nem volt jó hozzám úgy, ahogy nekem a szeretet igényem lett volna. Elutasító, rideg, ugye ennek megvan a maga, hogy úgy mondjam, feltételrendszer, hogy mitől lesz valaki, még hát ez mérhető is, de az a hát szomorú valóság, vagy hogy is mondjam, vagy jó valóság, mert aki jól kötődik, az jó párkapcsolatokra kész. Akik nem rosszul, hanem bizonytalanul kötődünk, azoknak a párkapcsolatai teljesen lemintázzák ugyanúgy a gyerekkori kötődési mintájukat. Tehát aki egy elkerülő kötődést mutat, ő alapjaiban ezt hozza, és ő amint elkezd a kapcsolat bensőségessé, intimmé, szorossá válni, az riasztó, az ijesztő. Abból féltem az autonómiámat, rettegek, hogy kiszolgáltatott és függő leszek, nem merem igazán kifejezni az érzelmeim, hisz sebezhetővé válok, és megtartom a távolságom. egy ilyen emberem lehet elköteleződni.
0: Igen, én is pontosan ugyanezt tapasztaltam, és általában tényleg egy ilyen múlt. Tehát én nem is vagyok szakember, de amikor általánosabban találkozom emberekkel, akikre ez a mintázat jellemző, általában tényleg találni egy olyan korai kötődési zavart, ami akár az anyához köthető. Amit érdekes a hitben szerintem, hogy a keresztény szexuáletika, amire az ember csak úgy néz, hogy ott van egy ilyen robosztus teher, plusz teher ezen az egészen, meg egyébként maga szerintem a házasság is egy robosztus teher lehet. Tehát olyan, mintha hirtelen az embernek az olimpiára kéne neveznie, amikor még ilyen kötődési zavarai vannak, tehát hogy egy ennél sokkal kevesebb dologra is képtelen, és most már házasságról kell döntenie, és addig aránylag kevés a mozgástere, tehát egy világi emberhez képest, akinek az a mozgástere megvan, hogy szépen lépcsőzetesen csak belelép, belesodródik a kapcsolatba, és akkor utána talán együtt él, és akkor egyre szépen jobban megtanulja ezt az intim kapcsolódást. De most én szerintem itt egy nagyon nagy tévképzet van. Az első tévképzet az az, hogy egy keresztény ember is tudja a lépcsőzetes elköteleződést megcsinálni, anélkül, hogy az együttélés létrejönne, vagy az, hogy a szexuális etika az változna. A másik érdekesség az az, hogy abban az esetben, hogyha maga a házasság és a házasságon beteljesült szexualitás nincs ott, egyébként szerintem emberek elodázzák a változást. Tehát, hogy bele lehet menni kompromisszumos megoldásokba. Amikor házasságról van szó, akkor az ember rátör a félelem és a rettegés és a küszködés a házasság kapujába, tehát nagyon sok esetben ez az a pillanat, amikor felszínre kerülnek ezek a dolgok. De most tegyünk föl egy olyan kapcsolatot, amiben én, vagy egy kapcsolati életmódot, amiben én kapcsolatból kapcsolatba sodródok. Soha nem zárom le az egyik kapcsolatot, de már elkezdem a következőt, tehát nincsenek komolyabb etikai zavaraim ezzel, olyan mértékig vagyok közel, amilyen közel csak szeretnék, ami lehet, hogy nekem jó, de az egy másik kérdés, hogy a páromnak mennyire jó, tehát hogy ő hogy élik meg nők, akik mondjuk, tudom én, rááldoztak erre 5-6-7-8 évet egy kapcsolatra, ami végül nem vezet hosszú távon sehová. Szóval itt nem is csak az egyénnek az útját kell nézni, hanem a környezetét is. Amikor én kivenném a képletből azt, hogy én nekem Isten előtt van egy felelősségem arra, hogy hogyan kezelem mondjuk most férfiként a nőt, a női nemet, a nőkkel való kapcsolatot, hogyan kezelem a házasságot, amint ezt kiveszem a képből, úgy én egyre kevésbé találkozom ennek a problémának a súlyával, mert az elköteleződési kényszer is tud csökkenni, és tudok alternatív megoldásokat találni. Tehát érdekes módon bár problémás keresztényeket látok, én azt gondolom, mégis a keresztényeknek van nagyobb esélyük ilyen szempontból gyógyulni. És embereket látok, akik tisztában vannak a párkapcsolati diszfunkcióikkal, és éreznek elképesztő, hogy mondjam, terheket és fájdalmakat, de ezek a terhek és fájdalmak sok esetben arra késztetik őket, hogy változzanak. Na már ez egy tragikus dolog, hogyha abban a változásban például az, hogy földolgozzák a múltukat, vagy a terápia az lezárul valamilyen hitelvek alapján, és azt mondják, hogy ez nem lehet ezt az utat járni, hanem csak ülj és imádkozz és várakozz, mert akkor csak szenvednek, de nem történik változás, nem történik fejlődés. De én sok esetben láttam, meg az én helyzetem is ilyen volt, hogy maga az az elvárás, vagy az a gondolat, hogy nekem itt most döntenem kell, hogy vagy keresztény maradok, de akkor a keresztény szexuális etikát, a házasságról való házasság rendszerét is elfogadom, akkor bizony nem választhatom a könnyebb utakat, vagy ezt csinálom, vagy kidobom a hitet úgy, ahogy van. Ez engem rákényszerített arra, hogy egy olyan pályán kelljen mennem, amit nem tudok bejárni. És akkor feltettem a kérdést, miért nem tudom bejárni? Azért, mert valami baj van velem is az elköteleződésekkel. Mi a baj? Hát ez, és akkor én elmentem. Én egyébként elmentem több körben terápiára az életem során, és azt mondtam, hogy mi a baj? Nem mindent oldottak meg ezek, meg én azt gondolom, hogy visszatekintve Isten egy ilyen nagyobb karmester, nagyon sok mindent összejátszott, akár párkapcsolati sikereket és bukásokat, barátokat, közösségeket, példákat, amiket említettél, Krisztina, hogy belépnek az életembe, amik mint egy ilyen nagy gyógyító kéz változtatták, de nagyon fontos szerepet játszott benne a terápia, az önismeret, a múlt földolgozása is, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a hit az kényszerít az egészséges útra, és kényszerít a gyógyulásra is, jó esetben. Azzal teszem, mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor akadályokat is tudod a gördíteni, hogyha egy rossz rendszer, szerintem nem biblikus rendszer alapján hisz valaki.
1: provokatív leszek, de felmerül a kérdés, hogy szerintetek mindenkinek való-e a házasság, vagy legitime, hogyha valaki azt mondja, hogy tudatosan dönt a nem elköteleződés mellett?
2: Szerintem Kim is mondtad a kulcs szót, hogy ha én úgy gondolom, és tudatosan, felnőtten, lelkileg, nagykorúan, én úgy döntöm, hogy nem, akkor ez egy önazonos döntés, és az enyém. És ez miért lenne, az nem lehet, nem azt mondom, hogy mert rossz, de az az én döntésem, és vállalom ezt. És szerintem van, akinek ez az útja, és ebbe talán annak a lehetősége is benne rejlik, hogy jogom van meggondolni magam. És az nem az elköteleződés hiánya valamilyen döntésem mellett, mert igenis lehet meggondolni magunkat, mert szembe jön mégis az a valaki, aki olyat mozgat meg bennem, és úgy tudok vele együtt lenni, hogy azt érzem, hogy de vele ezt már nem akarom tartani ezt tovább. És milyen jó, hogy szabad lehetek arra is, hogy aztán meggondoljam magam, és úgy döntsek, hogy igen. Természetesen szerintem valakinek ez az útja, hogy nem.
0: Egyet értek, jól mondtad, nem is tudok hozzátenni semmit. Ezzel így 100%-ig egyet tudok érteni.
1: Mennyire mindennapos dolog szerintetek az, hogy a kapcsolat mellett miután valaki elköteleződik, tehát kimondta a boldogító igent, onnantól kezdve azt gondolja, hogy rendezve van az élete, és hogy nem kell állandóan az elköteleződését a másik iránt a házasságban már kvázi bizonyítania. Szóval mennyire kell dolgozni a párkapcsolatért, vagy mennyire kell erősíteni saját magadban, meg a házastársadban azt, hogy te elköteleződtél az irányában?
0: Hát nagyon. Hogy mondjam, nagyon. Tehát az volt az érdekes, hogy én ugye 40 éves voltam, amikor megházasodtam, idén májusban. De nem az történt, hogy én stagnáltam ebbe az időszakba, míg a házas ismerőseim a párkapcsolat és elköteleződés terén meg kilőttek. Egy egész más dolog történt. Persze én nem tapasztaltam meg azt a időzavart, amit mondjuk egy gyerekes, kisgyerekes élet okoz, vagy tehát annak a fölforgató erejét, de ettől függetlenül például, ami az elköteleződést, az életem elvesztését, az opciókról való lemondást, a tökéletlenségnek az elfogadását jelenti, nekem ugyanúgy a felnőtté válásomban növekednem kellett. És érdekes módon, amiközben beszéltem az én, mit tudom én, 27-28 éves korában megházasodott barátaimmal, ők hasonló folyamatokon mentek keresztül, amik nekem párkapcsolati nehézséget okoztak, vagy a házasságba való belépést akadályozták az én életem, mint tudom, 32 évesen, pontosan ugyanazok a dolgok okozták 32 évesen a házassági krízisüket azoknak a fiatal házasoknak is, akikkel találkoztam. Tehát az opciókról való lemondás, az, hogy az élet nem fenékig tej fel, az, hogy én nem leszek kiszolgálva, az, hogy a szexualitást újra kell értelmeznem, és a szexualitás az nem a pornófilmek megvalósulása, azt ugyanúgy nekem is, és nekik is föl kellett dolgozni, végig kellett élni, és ezt a fajta személyiségfejlődést ezt szinte fejfej mellett vittük véghez, és én azt gondolom, hogy amikor én megházasodtam, az én házasságom se teljesen ugyanazon a helyen kezdődött el, ahol az övék kezdődött 25 évesen.
1: Krisztina, te mit tapasztalsz, hogy mennyire kell az embernek napi szinten akár magát, akár a házastársát erősíteni, hogy a te elköteleződésed az szilárd?
2: Én ahogy te a kérdést felteszed, arra egy picit én azt mondanám, hogy valahol ez ott van, abban a reggel felkelünk, és ott vagyunk egymásnak. Szóval, hogy ezt nem feltétlenül mindig így bizonygatni, ugye ezt tudjuk, az a gyenge meggyőződés jele, tehát nem kell mindig mondogatni, hogy én téged választalak, mert a tetteimmel, a döntéseimmel, az életünkkel, az összefonódásunkkal, a közös célokkal, ez életünk bizonyítja. De azt gondolom, hogy amikor nehéz dolgok vannak, amikor nem vagyunk jól, amikor mindkettőnk pohara üres, amikor nincs, aki töltsön a másikba, amikor jön valaki helyesebb, szebb, csinosabb, fiatalabb, na akkor döntünk, és akkor erősítünk rá erre az elköteleződést, hogy ez mind lehet, de ha én akkor is téged választatok, és nekem te vagy, még ha most nem is könnyű.
0: Igen, és egyébként ez azt kell hozzátenni, hogy a házasságnak az egyik legnagyobb ajándéka az, hogy ezt nem kell nap mint nap erősíteni. Tehát, hogy lehet, hogy eljönnek ezek az időszakok, de maga az az érzés, hogy van egy ilyen végtelen biztonság, hogy itt van a másik, aki egyszerre ismer teljesen téged, és mégis elfogad. És ebből azért, tehát a házasságba jössz rá, hogy nem, az élet többi kapcsolatai nem teljesen így működnek, ez egy nagyon különleges kapcsolat, és ez egy nagyon különleges biztonság. Igen, tehát akkor jön föl ez a téma, amikor megbomlik ez a kötődés, megbomlik ez az egység.
1: De mennyire kell dolgozni a kapcsolatért, vagy a kapcsolaton?
2: Hát kell. Hát kell rajta dolgozni, mint egy veteményesen, nem? Tehát, hogy így kapálgatjuk, locsolgatjuk, plántálgatjuk, tápoldatozzuk, és reméljük, hogy valami gyümölcs jön belőle. Hát ez ugyanígy igaz szerintem minden kapcsolatunkra, az Isten kapcsolatunkra, a társunkkal való kapcsolatunkra, a barátságainkra, hogy gondozzuk, hogy erőt teszünk bele, hogy gondolatot, érzést teszünk bele, erőfeszítést teszünk a másikért, szóval, hogy ne, de bár közben tényleg néha ezt olyan készpénznek is vesszük, mert annyira, hogy megvagy, itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és akkor 10 év múlva meg már nem tudunk beszélgetni. És hogy ja, hát igen, nem szoktunk már, egy ideje nem beszélgetünk, meg csak a gyerekekkel foglalkozunk, szóval persze, vannak ilyen időszakok, és ebbe is lehet tök jól tudatosnak lenni, meg igen,
0: hát igen, meg azt is meg kell határozni, hogy mit nevezünk munkának, mert az, hogy az ember rítusokat hoz be a házasságába, amik tudatosan törekednek arra, például mondjuk egy ilyen dolog, hogy egy beszélgetés megmaradjon, vagy idő, kettelési idő töltés megmaradjon, vagy most bocsánat, hogy ennyire vulgáris vagyok, vagy a szex megmaradjon, a szexnek legyen helye, ideje az élet feladatai között. Megvan az a munka, amikor az ember párterápiára jár, tehát ez két nagyon különböző munka, tehát a veteményesben van az a munka, hogy kimegyek és meglocsolom, meg van az a munka, amikor azon gondolkozom, hogy mit csináljak egy jégverés után, és hogy kell újra plántálni a fél kertet. Tehát, hogy munka, csak az egyik az mondjuk egy ilyen örömtelibb munka, meg ilyen könnyebb, a másik az egy nehezebb munka, és az a munka, amikor az emberek azt szokták mondani, hogy ne nézzek inkább egy másik veteményes után, mert itt ez már ennek már vége.
2: Ezt nem bírom.
0: Szóval persze, amikor csak ki kell menni, és meg kell locsolni, meg mindenhol terem minden, akkor az ember örömmel dolgozik, az egy nehezebb dió, amikor elvitte a jég.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgethettünk a témában. Hellinger Solymos Krisztina és Hamar Dániel voltak ma a Kapocs vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Időjárás.
4: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Iszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így

szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtő dombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szülőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet, a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás Tádé kápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás Tádé kápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre

Nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik, kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Két hónap után újra összeül a fővárosi közgyűlés. Felújított óvodába költözik a józsefvárosi gyermekek átmeneti otthona. Szentendre díszpolgára lesz Krasznahorkai László. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Két hónap kihagyás után május végén ismét összeül a fővárosi közgyűlés, ahol több mint 60 előterjesztésről dönthetnek a képviselők. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint arra számítanak, hogy normalizálódik a közgyűlés működése, és a jövőben kevesebb országos politikai konfliktus jelenik meg az üléseken. A közgyűlés összetétele ugyanakkor átmenetileg változhat, mivel a Tisza párt és a Fidesz egyelőre nem nevezte meg a távozó képviselők utódait. Ha péntek reggelig nem pótolják őket, a testület ideiglenesen 29 fővel működhet tovább a megszokott 33 helyet. A napirenden több fontos szociális és városfejlesztési javaslat is szerepel. A főváros például krízis otthont hozna létre akut lakhatási válságba került gyermekes családok számára. Fejleszteni a hajléktalan ellátást és mentális egészségvédelmi programot indítana fiataloknak. A városvezetés emellett 27%-os taxiár emelést is javasol. A tervek szerint az alapdíj 1400 forintra, a kilométerdíj 560 forintra, a percdíj pedig 140 forintra emelkedne, valamint egy új 1000 forintos reptéri felár is megjelenne. Kis Ambrus arról is beszélt, hogy a főváros pénzügyi helyzete továbbra is feszült. Május 20-án több mint 47 milliárd forintos mínuszban volt Budapest folyószámlája. A szolidaritási hozzájárulás ügyében ugyanakkor továbbra is tárgyalásos megoldásban bíznak az állammal. A közgyűlést a Tisza párt kezdeményezésére május 29-én pénteken tartják meg. Több kamerára és szigorúbb ellenőrzésekre van szükség a gyorshajtások visszaszorításához Budapesten. Erről beszélt Karácsony Gergely egy közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a város hosszú távú célja az, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás arról beszélt, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint tavaly történt a legkevesebb halálos közlekedési baleset a fővárosban, amióta mérik ezeket a statisztikákat. A konferencián elhangzott, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb oka a súlyos és halálos baleseteknek, ezért a városvezetés és a rendőrség is további sebesség ellenőrzésekben, valamint új kamerák telepítésében látja a megelőzés egyik legfontosabb eszközét. A cél az, hogy Budapest biztonságosabb legyen a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok számára is. Vác és Diós Jenő között június 1-től 19-ig vonat helyett buszok közlekednek. A Vácot Diós Jenőn keresztül Balassa-Gyarmattal összekötő 75-ös számú vasútvonalon a tavaly ősztől tavaszig elvégzett pályakarbantartás vágányszabályozási munkálatait csak utólag az időjárás enyhébre fordultával lehet elvégezni. Ehhez azonban teljes pályakizárás szükséges, aminek most a második lezáró üteve következik, méghozzá a vonal déli szakaszán Vác és Diós Jenő között. Ebben az időszakban, tehát június 1-től 19-ig Vác és Magyar Kút között, MÁV buszok, Vác és Diós Jenő között pedig bővített kínálatú helyközi volán buszjáratok szállítják majd az utasokat. A vágányzár idején nem csak az őszi és téli időszakban végrehajtott karbantartás utómunkáit végzik el, Magyar Kút Verőce megállóhelyen peront építenek, Magyar Kút megállóhelyen pedig a jelenlegi peront is felújítják, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az első ütemben egy héten át Diós Jenő és Balassagyarmat között közlekedtek MÁV buszok. Itt május 22-én már befejeződött az utómunkálat, így a pünkösdi hosszú hétvégén már újra a teljes vonalon vonattal lehet utazni, ezzel is segítve a Börzsönybe kirándulni indulókat. A második ütem során június 1-től 19-ig Vác és Szokolya között az őszi-téli időszakban elvégzett karbantartás utómunkáit főként a nagygépes vágányszabályozást végzik el, amelyhez úgynevezett semleges hőmérséklet szükséges. Mindezeken túl a vágányzár ideje alatt Szokolya és Diós Jenő között 1200 méternyi sínt és csaknem 300 beton aljat cserélnek, ezen kívül Magyar Kút Verőce megállóhelyen kényelmesebb, fel- és leszállást lehetővé tevő magas peront is építenek, míg Magyar Kút megállóhelyen a jelenlegi peron teljes felületét új aszfalt burkolattal látják el, tették hozzá. A részletes menetrendi változásokról a MÁV csoport honlapján lehet tájékozódni. Felújított óvodába költözik a józsefvárosi gyermekek átmeneti otthona. Családiasabb, modernebb és jóval tágasabb környezetbe költözhet hamarosan a 8. kerületi gyermekek átmeneti otthona. A Józsefvárosban egy korábbi óvoda épületet alakítottak át azért, hogy biztonságosabb és emberközelibb segítséget tudjanak nyújtani a krízis helyzetbe került gyerekeknek és édesanyáknak. A Dankó utcában található az 1950-es években épült egykori óvoda hosszú ideje üresen állt, mielőtt megszületett a döntés az átalakításáról. A nagyjából 600 négyzetméteres épület teljes belső felújításon esett át, szinte mindent visszabontottak a falakig, újra szervezték a helységeket, korszerű szigetelést, és új nyílászárókat kapott az ingatlan. A jelenlegi gyermekotthon egy Szentkirályi utcai bérház lakásában működik, amit az évek során kinőttek. Az új helyszínen viszont már kényelmesebb, biztonságosabb körülmények között tudnak működni, ráadásul a férőhelyek száma is megduplázódik. 12 helyett 24 embert tudnak majd fogadni. Az emeleti részen két személyes szobákat alakítottak ki, a földszinten pedig nagyobb családi szobákat hoztak létre. Fontos szempont volt, hogy a testvéreket ne kelljen külön választani, ezért a szobák bővíthető ágyakat és kiságyak számára is elegendő helyet kaptak. Az intézmény nem csak gyerekeket fogad majd, hanem olyan édesanyákat és várandós nőket is, akik bántalmazás, lakhatási válság vagy más krízis helyzet miatt szorulnak segítségre. Az új épületben ezért pszichológusi szoba, fejlesztő pedagógiai helység, családgondozói iroda és közösségi konyha is helyet kapott. Az udvart is úgy alakították ki, hogy több korosztály számára is használható legyen. Készült például játszótér a kisebbeknek, pingpongasztal a nagyobbaknak, valamint közösségi és sportolásra alkalmas részek is. A projekt nettó 210 millió forintból valósult meg, részben a 8. kerületi önkormányzat, részben a fővárosi szociális közalapítvány támogatásával. A kerület vezetése szerint a cél egy olyan otthon létrehozása volt, ahol a nehéz helyzetbe került családok nem intézményi környezetben, hanem emberibb, nyugodtabb légkörben kaphatnak segítséget. Díszpolgári címmel tünteti ki Szentendre Krasznahorkai Lászlót, az elismerést augusztus 20-án veheti át az író, aki csaknem 20 évig élt, alkotott és tanított a városban. Fülöp Zsolt polgármester a Facebook oldalán azt írta, hogy Krasznahorkai László életművének meghatározó időszaka kötődik Szentendréhez, és az író ma is a város megbecsült közösségi tagja. A polgármester kiemelte, hogy nagy érdeklődés övezte a szerző szövegvilágát bemutató Minduntalan című kiállítást is a Ferenci Múzeumi Centrumban. Emellett felidézte azt az ünnepséget is, amikor pályatársak és helyi művészek köszöntötték az írót a Művészet Malomban Nobel-díja alkalmából. A város képviselő testülete május 20-án zárt ülésen döntött a kitüntetésről. A döntést eredetileg titokban tartották volna, hogy meglepetés maradjon, ám az ügy részletei később nyilvánosságra kerültek. A városvezetés szerint a díszpolgári cím annak az elismerése, hogy Krasznahorkai László kiemelkedően sokat tett a magyar kultúráért és Szentendre kulturális életéért is. A díszpolgári címet a hagyományoknak megfelelően az augusztus 20-ai ünnepségen adják át a Pro Urbe emlékéremmel együtt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Vizsgálóbizottság tárja fel a MOL tiszaújvárosi üzemében történt balesetet. A Minotaurus című orosz film kapta a Cannes-i Fesztivál nagydíját. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük még 7 vannak kórházban, állapotuk stabil. Egyiküket géppel lélegeztetik. Tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni. A Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal, a pünkösdi búcsú programjai ma estig tartanak. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy a saját fizetése, amely a miniszterelnöki és a képviselői alapfizetésből áll, kevesebb, mint bruttó 4 millió forint lesz. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok, mint egy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Andrej Zjagintyev, orosz rendező, Minotaurus című filmje nyerte a Cannes-i Filmfesztivál nagydíját. Az alkotás az 1969-es Hűtlen feleség című francia film adaptációja, és a mai orosz környezetbe átültetve mutatja be az ukrajnai háborúba belefásult társadalmat. A nagydíj az Arany Pálma díj utáni legjelentősebb elismerés a Cannes-i Filmfesztiválon. A Minotauruszt azonban pacifista hangvétele miatt várhatóan nem mutatják be Oroszországban. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: kell.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Már is mondom, ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például tájékoztatást adott ki a Budapest Airport a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjére való felkészüléséről. A világszerte nagy érdeklődésre számot tartó eseményre a csapatok mellett szurkolók és vendégek tízezrei érkeznek Budapestre dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. A Budapest Airportnak a szokásos napi utasforgalmon felül több tízezer charter és menetrend szerinti járatokkal, továbbá magánrepülőgépekkel érkező és induló szurkolót és vendéget kell majd kezelnie. Ez a feladat kivételes koordinációt igényel az esemény szervezésében résztvevő összes szervezet, vállalat és hatóság között. A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésére. Az előkészítő munka 10 hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött. A Budapest Airport koordinálásával speciális munkacsoport alakult, amelyben többek között az UEFA, az NRÜ, az RRI, a Hungarokontroll, a NAV, a Polgári Légi Közlekedési Hatóság, a repülőtéri földi kiszolgáló vállalatok, valamint közlekedési szolgálatok is részt vesznek. A felkészülés részeként minden az esemény időszakában és az azt követő napig közlekedő járatnak előzetes üzemelési engedélykérelmet kell benyújtania. Emellett a Budapest Airport átmenetileg felfüggeszti az áruszállító repülőgép mozgásokat, a gyakorló és műszaki berepüléseket, valamint a kitérő repülőtérként történő rendelkezésre állást, így biztosítva a szükséges kapacitásokat a megnövekedett utasforgalom kezelésére. A résidő kiosztása az eseményhez kapcsolódó prioritások figyelembevételével történik. A repülőtér speciális légiforgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra elemeket is kialakít. Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az egyes terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ahol a Wizz Air londoni járatait kezelik majd. Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az egyes terminálra, illetve onnan közlekednek majd. Ezen kívül az épületben az utasok számára étel és italvásárlási lehetőség, valamint a terminál épületek előtt a különböző közlekedési szolgáltatások drosztjai is elérhetőek lesznek. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő előtti és utáni időszakban is jelentősen megnövekedett forgalom várható. A három nap során a többletforgalmat a dedikált charterjáratok, a kisgépes forgalom, valamint a légitársaságok által indított sűrítő járatok adják majd. Május 29 és 31 között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat fog közlekedni naponta. A kisgépes forgalom is jelentősen meghaladja a szokásos szintet. A legnagyobb forgalom növekedés várhatóan a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik. Az eseményekhez kapcsolódó időszakban a forgalom gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében bizonyos járatok a jelenleg érvényes éjszakai korlátozások alól mentességet kaphatnak, ezért a környező területeken átmenetileg megnövekedett zajterhelésre lehet számítani. A Budapest Airport ezúton is kéri a lakosság türelmét és megértését. Közben három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látogatható. Eddig már csak 200 000-en látták az agyak katonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első

tárgyalási tárgyaival és jelképeivel. Megismerhetik az első kínai császárkorát, a mindennapi élet jellemzőit, hadserege felépítését, fegyvereit és egyedileg megmintázott katonáit is. A kiállítás válogatott régészeti anyaga segítségével feltárul Kína dinasztikus történelmének meghatározó korszaka, a kínai császárság megszületésének, kiépülésének és intézményesülésének több évszázada. Látványos erőpróba lesz Budapesten. Fejszével és fűrésszel versenyeznek a világ legkeményebb sportfavágói. Június 5-én és 6-án Budapest ad otthont júniusban a Steel Timber Sports World Trophy-nak, amely a sportfavágás egyik legkeményebb és leglátványosabb nemzetközi versenye, ahol a világ legerősebb és leggyorsabb sportolói mérik össze tudásukat a Városligeti műjégpályán. A versenyen közel 40 induló szerepel, köztük a sportág elitje, akik 4 különböző versenyszámban folyamatos kieséses rendszerben döntik el, ki a legjobb. A rendkívüli erőpróba során a láncfűrészek, fejszék és speciális fűrészek is főszerepet kapnak, miközben a gyorsaság és a technikai precizitás legalább annyira számít, mint a fizikai erő. A World Trophy a világ egyik leglátványosabb és legintenzívebb sportfavágó megmérettetése, amelynek budapesti állomása több kiemelt eseményt is magában foglal. Június 5-én pénteken 19 órától rendezik a Rookie World Championship-et, ahol a sportág legígéretesebb fiatal versenyzői, köztük a mind 17 éves Urbán Ádám is rajthoz áll. Június 6-án szombaton a sorozat történetének első Women's World Championship versenyére kerül sor 16 órától, majd ugyanezen a napon, este 7 órai kezdettel a World Trophy zárja a verseny hétvégét, ahol a világ elit sportfavágói mellett a háromszoros magyar bajnok Strubel Bencének szurkolhat majd a hazai közönség. Szoboszlai Dominik is pályára lép Budapesten a Red Bull 4-2 Score országos döntőjén. Ez a világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornája, és a hazai döntőt egy nappal a budapesti BL döntő után, május 31-én rendezik meg Budapesten. Az országos finálé tétje az, hogy melyik együttes képviseleti hazánkat a kanadai világdöntőben. A budapesti eseményen Szoboszlain kívül olyan korábbi válogatott labdarúgók is ott lesznek, mint Torgelle Sándor, Kabát Péter és Juhász Roland. A jubileumi Budapest Fotófesztivál Lookbook című kiállítása különös hangsúlyt fektet a divat és a nagyváros élet dinamikájának összefonódására, és arra, hogy feltegye a kérdést, vajon miként alakította a vizuális kultúra a kollektív önkép alakulását. Elérkeztünk a 10. Budapest Fotófesztivál utolsó, egyben talán legnagyobb szamású kiállításához, a Lookbook divat identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában, a divat fotográfia nyelvén keresztül mesél, a városi létformáról, a stílus rétegezettségéről és az identitás folyamatos alakulásáról. A hihetetlenül gazdag, változatos és csodálatosan installált tárlat többek között azt vizsgálja, hogyan tükrözte és formálta a divat a különböző korszakok társadalmi normáit, politikai viszonyait és életmódbeli változásait, miközben a Somosi Rita és Szarka Klára kurátorok által gondosan kiválogatott fotók egyszerre dokumentálják és értelmezik a divat és a városi élet kapcsolatát. A Kiszteli Múzeum minden évben otthont ad a Budapest Fotófesztivál pályázatos kiállításának, ám idén először költözhetett be ebbe a történelmi térbe. Hamarosan programajánlatok érkeznek. Ugye?

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Jó kis kiránduló tippek érkeznek. A Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti Erdei Vasút morgóállomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd. Néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú Girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Szőlőket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Két hónap után újra összeül a fővárosi közgyűlés. Felújított óvodába költözik a józsefvárosi gyermekek átmeneti otthona. Szentendre díszpolgára lesz Krasznahorkai László. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Két hónap kihagyás után május végén ismét összeül a fővárosi közgyűlés, ahol több mint 60 előterjesztésről dönthetnek a képviselők. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint arra számítanak, hogy normalizálódik a közgyűlés működése, és a jövőben kevesebb országos politikai konfliktus jelenik meg az üléseken. A közgyűlés összetétele ugyanakkor átmenetileg változhat, mivel a Tisza párt és a Fidesz egyelőre nem nevezte meg a távozó képviselők utódait. Ha péntek reggelig nem pótolják őket, a testület ideiglenesen 29 fővel működhet tovább a megszokott 33 helyet. A napirenden több fontos szociális és városfejlesztési javaslat is szerepel. A főváros például krízis otthont hozna létre akut lakhatási válságba került gyermekes családok számára. Fejleszteni a hajléktalan ellátást és mentális egészségvédelmi programot indítana fiataloknak. A városvezetés emellett 27%-os taxiár emelést is javasol. A tervek szerint az alapdíj 1400 forintra, a kilométerdíj 560 forintra, a percdíj pedig 140 forintra emelkedne, valamint egy új 1000 forintos reptéri felár is megjelenne. Kis Ambrus arról is beszélt, hogy a főváros pénzügyi helyzete továbbra is feszült. Május 20-án több mint 47 milliárd forintos mínuszban volt Budapest folyószámlája. A szolidaritási hozzájárulás ügyében ugyanakkor továbbra is tárgyalásos megoldásban bíznak az állammal. A közgyűlést a Tisza párt kezdeményezésére május 29-én pénteken tartják meg. Több kamerára és szigorúbb ellenőrzésekre van szükség a gyorshajtások visszaszorításához Budapesten. Erről beszélt Karácsony Gergely egy közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a város hosszú távú célja az, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás arról beszélt, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint tavaly történt a legkevesebb halálos közlekedési baleset a fővárosban, amióta mérik ezeket a statisztikákat. A konferencián elhangzott, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb oka a súlyos és halálos baleseteknek, ezért a városvezetés és a rendőrség is további sebesség ellenőrzésekben, valamint új kamerák telepítésében látja a megelőzés egyik legfontosabb eszközét. A cél az, hogy Budapest biztonságosabb legyen a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok számára is. Vác és Diós Jenő között június 1-től 19-ig vonat helyett buszok közlekednek. A Vácot Diós Jenőn keresztül Balassagyarmattal összekötő 75-ös számú vasútvonalon a tavaly ősztől tavaszig elvégzett pályakarbantartás vágányszabályozási munkálatait csak utólag az időjárás enyhébbre fordultával lehet elvégezni. Ehhez azonban teljes pályakizárás szükséges, aminek most a második lezáró üteve következik, méghozzá a vonal déli szakaszán Vác és Diós Jenő között. Ebben az időszakban, tehát június 1-től 19-ig Vác és Magyarkút között, MÁV buszok, Vác és Diós Jenő között pedig bővített kínálatú helyközi volán buszjáratok szállítják majd az utasokat. A vágányzár idején nem csak az őszi és téli időszakban végrehajtott karbantartás utómunkáit végzik el, Magyarkút Verőce megállóhelyen peront építenek, Magyarkút megállóhelyen pedig a jelenlegi peront is felújítják, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az első ütemben egy héten át Diós Jenő és Balassagyarmat között közlekedtek MÁV buszok. Itt május 22-én már befejeződött az utómunkálat, így a pünkösdi hosszú hétvégén már újra a teljes vonalon vonattal lehet utazni, ezzel is segítve a Börzsönybe kirándulni indulókat. A második ütem során június 1-től 19-ig Vác és Szokolya között az őszi-téli időszakban elvégzett karbantartás utómunkáit, főként a nagygépes vágányszabályozást végzik el, amelyhez úgynevezett semleges hőmérséklet szükséges. Mindezeken túl a vágányzár ideje alatt Szokolya és Diós Jenő között 1200 méternyi sínt és csaknem 300 beton aljat cserélnek, ezen kívül Magyarkút Verőce megállóhelyen kényelmesebb, fel- és leszállást lehetővé tevő magas peront is építenek, míg Magyarkút megállóhelyen a jelenlegi peron teljes felületét új aszfalt burkolattal látják el, tették hozzá. A részletes menetrendi változásokról a MÁV csoport honlapján lehet tájékozódni. Felújított óvodába költözik a Józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona. Családiasabb, modernebb és jóval tágasabb környezetbe költözhet hamarosan a 8. kerületi Gyermekek Átmeneti Otthona. A Józsefvárosban egy korábbi óvoda épületet alakítottak át azért, hogy biztonságosabb és emberközelibb segítséget tudjanak nyújtani a krízis helyzetbe került gyerekeknek és édesanyáknak. A Dankó utcában található az 1950-es években épült egykori óvoda hosszú ideje üresen állt, mielőtt megszületett a döntés az átalakításáról. A nagyjából 600 négyzetméteres épület teljes belső felújításon esett át, szinte mindent visszabontottak a falakig, újra szervezték a helységeket, korszerű szigetelést, és új nyílászárókat kapott az ingatlan. A jelenlegi gyermekotthon egy Szentkirályi utcai bérház lakásában működik, amit az évek során kinőttek. Az új helyszínen viszont már kényelmesebb, biztonságosabb körülmények között tudnak működni, ráadásul a férőhelyek száma is megduplázódik. 12 helyett 24 embert tudnak majd fogadni. Az emeleti részen két személyes szobákat alakítottak ki, a földszinten pedig nagyobb családi szobákat hoztak létre. Fontos szempont volt, hogy a testvéreket ne kelljen külön választani, ezért a szobák bővíthető ágyakat és kiságyak számára is elegendő helyet kaptak. Az intézmény nem csak gyerekeket fogad majd, hanem olyan édesanyákat és várandós nőket is, akik bántalmazás, lakhatási válság vagy más krízis helyzet miatt szorulnak segítségre. Az új épületben ezért pszichológusi szoba, fejlesztő pedagógiai helység, családgondozói iroda és közösségi konyha is helyet kapott. Az udvart is úgy alakították ki, hogy több korosztály számára is használható legyen. Készült például játszótér a kisebbeknek, pingpongasztal a nagyobbaknak, valamint közösségi és sportolásra alkalmas részek is. A projekt nettó 210 millió forintból valósult meg, részben a 8. kerületi önkormányzat, részben a fővárosi szociális közalapítvány támogatásával. A kerület vezetése szerint a cél egy olyan otthon létrehozása volt, ahol a nehéz helyzetbe került családok nem intézményi környezetben, hanem emberibb, nyugodtabb légkörben kaphatnak segítséget. Díszpolgári címmel tünteti ki Szentendre Krasznahorkai Lászlót, az elismerést augusztus 20-án veheti át az író, aki csaknem 20 évig élt, alkotott és tanított a városban. Fülöp Zsolt polgármester a Facebook oldalán azt írta, hogy Krasznahorkai László életművének meghatározó időszaka kötődik Szentendréhez, és az író ma is a város megbecsült közösségi tagja. A polgármester kiemelte, hogy nagy érdeklődés övezte a szerző szövegvilágát bemutató Minduntalan című kiállítást is a Ferenci Múzeumi Centrumban. Emellett felidézte azt az ünnepséget is, amikor pályatársak és helyi művészek köszöntötték az írót a Művészet Malomban Nobel-díja alkalmából. A város képviselő testülete május 20-án zárt ülésen döntött a kitüntetésről. A döntést eredetileg titokban tartották volna, hogy meglepetés maradjon, ám az ügy részletei később nyilvánosságra kerültek. A városvezetés szerint a díszpolgári cím annak az elismerése, hogy Krasznahorkai László kiemelkedően sokat tett a magyar kultúráért és Szentendre kulturális életéért is. A díszpolgári címet a hagyományoknak megfelelően az augusztus 20-ai ünnepségen adják át a Pro Urbe emlékéremmel együtt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videó lejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádió játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mint a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Ari Smith-t köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Világ Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas. Érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni. Tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: Anna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Iskola kezdési támogatás és nyugdíjas szépkártya is lesz. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szépkártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette állítását, hogy a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy nyomatékosan kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinetfőnökétől. K. Endrét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021-ben ítélte el a bíróság, mert segítkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában. Megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat arra, hogy vonják vissza a bántalmazójuk elleni vallomásaikat. Novák Katalin 2023. áprilisában adott kegyelmet K. Endrének. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Csodaszép délelőttöt kívánok a hallgatóimnak. Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel a mai napon, ebben az órában a Met Gálára kalauzoljuk el a hallgatóinkat. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Zene után kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában Szakács Gábor, divatblogger, kotűr szakértő. Témánk pedig az idei Met Gála lesz. Vajon miért annyira fontos esemény még mindig 2026-ban is a Met Gála? Hol húzódik meg határ a divat és a művészet között? És egy olyan világban, amelyet háború, gazdasági bizonytalanság és ugye a mesterséges intelligencia is alakít, van-e még szükségünk vajon egyáltalán szépségre, fantáziára, meg látványra? Na hát ezeket a kérdéseket fogjuk megbeszélni Gáborral, akiről én teljes mértékben feltételeztem, hogy ő volt a Met Gálán. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat is.
1: És hát nem ez voltál a Met Gálán.
2: Baromi nagy bakacslistás fashion élményem lenne, hogy eljussak a Met Gálára, de egyrészt sem szakmailag nem tartok ott, sem anyagilag nem tartok ott, hogy elhívjon Anna Wintour a Met Gálára. Ugyanis, mint megtudtuk utólag, egy belépő 100 000 dollárba került azoknak, akiket nem hívtak meg, úgyhogy hát én ezt most ebben a hónapban, Gabi, ha nem haragszol, nem tudtad
1: prezentálni. Igen. Mindenesetre most ez, én azt gondolom, ez legyen egy ilyen önmagát beteljesítő jóslat, hogy én azt feltételeztem, hogy te voltál, hogy a legközelebbi Met Gálán ott leszel.
2: Legyen igazad. Én nagyon szeretnék egyetlen egy Met Gálán ott lenni, de nem úgy, hogy New Yorkban vagyok akkor éppen, ugye, mint sok magyar divat blogger és hozzáértő, és akkor csak úgy messziről nézi az eseményeket, hanem én tényleg szeretnék ott lenni azon a kiállítás megnyitón, amit a Met Gálához, ami a Met Gálát kíséri tulajdonképpen, és remélem Anna Wintour életében még megérem ezt a nagyszerű dolgot. Nekem
1: legyen
2: ez
1: így
2: teljesen bakancslistás. Azért is, mert ugye a Met Gálát a világ legnagyobb bulijának hívják, ami nem szó szerint buli, mások pedig úgy emlegetik, mint a divatvilág szuperbója, mert ez a világ legrangosabb divateseménye. És ezt ugye minden év májusának első hétfőjén rendezik meg, ami meg nagyon izgalmas, mert ugye ez egy tematikus kiállítás, és annak a nyitó bulija, ahova minden évben ugye ezt a Vogue és a Vogue-ot kiadó Condé Nast média birodalom szervezi, és Anna Wintour a Vogue egykori főszerkesztője, ennek az elnöke és fővédnöke. És ugye ez egy divat kiállítás, ami májustól következő év januárig tart. Mindig egy tematika alapján készítik el ezt a divat kiállítást, és a divat kiállításnak ez a megnyitó eseménye, egy nagy vörös szőnyeges esemény, ahova egy dress code, ami a kiállítás tematikája, úgy kell felöltözni. Ide ugye mindig azokat hívják el, aki az adott évben az A-listás. Uh-huh. És ugye itt Magyarországon folyamatosan azt lehet olvasni a bulvárban.
1: Állistás, divattervező, bocsánat, vagy mindenben állistás.
2: Ugye itt a magyar bulvárban és a magyar divattervezők között, a hozzáértők között azt lehet folyamatosan hallani, hogy ez egy celeb majomkodás, vagy egy ilyen öncélú magamutogatás.
1: Média cirkusz, ilyet is, igen.
2: Igen, mindent lehet hallani, amivel ugye el lehet érni egy kattintást, de közben ez egy nagyon rangos esemény. Olyan közéleti személyiségeket, politikusokat, filmsztárokat, zenészeket, most például ugye a test és a ruha kapcsolata volt a téma, most például rengeteg sportolót hívtak meg, és ezeket mondjuk lecelebezni, meg leolcsó celebezni, az szerintem egyfajta degradáló dolog, meg hát nyilván irigység is. Hát én itt összeírtam néhány nevet, akit én legalábbis ismerek, ugye ott volt Lindsay Vonn, aki ugye most a milánói téli olimpián síbalesetet szenvedett.
1: Aha.
2: Bottal, de estélybe
1: de ott
2: jött.
1: Volt, wow.
2: Akkor ott volt Armand Duplantis, aki egy atléta fiú, aki rudugrás világbajnok, és ugye minden egyes rudugrási kísérletével megdönti a világcsúcsot. Tehát őt aztán celebnek nevezni szerintem nem túl okos dolog, de ott volt Venus Williams, Serena Williams, Stephen Curry kosárlabdázó, és Naomi Osaka teniszező is. És ezen kívül meg még rengeteg divattervező, stylist, és minden területről az állistások, és persze sokan nem mentek el,

0: nem ment el a gálára Zendaya, vagy Taylor Swift, mert Bezos korábban egyébként a Trumpnak az első ciklusában Trumpot is támogatta, és ugye Trump meg nem nagyon népszerű a Vogue-nál és a Condé Nast csoportnál.
1: Olyan szomorú, hogy ezt is áthatja ilyen szinten a politika.
0: Mindent. És akkor ugye nálunk meg ugye ebből óriási fölháborodás van, hogy mit képzel ez az ember, aki kizsákmányoló céget vezet, és környezetszennyező módon röpteti a termékeit szanaszét a világban, közben nálunk pedig egy olyan divatiparból jövő emberek kritizálnak, akik gyakorlatilag az állami divatiparon éltek az elmúlt 5-6 évben, és onnan a lecsöppenő maradékokat szedték föl. Úgyhogy szerintem ez valahol nagyon visszatetsző, hogy ezt a globális dolgot nem tudjuk átfordítani, hogy nálunk kicsiben meg ugyanez ment egész eddig.
1: Abszolút egyetértek, és szinte minden területen ez jellemző, de bízunk benne, hogy ez fog változni. Most életöröm zenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem ebben az órában, és az idei Met Gáláról beszélgetünk, ami már mondhatjuk azt ugye erről, hogy több mint egy vörös szőnyeges esemény a Met Gála.
2: Persze, persze. Ez egy óriási kiállítás megnyitó parti. Minden évben van valami tematikája ennek a Met Gála eseménynek, meg hát ugye ez a New York-i Metropolitan Múzeumnak az éves divat kiállítása, amit az ottani divat intézet szervez, és Andrew Bolton, aki ennek az intézetnek a divat kurátora, ő állítja össze ezt a divat kiállítást, és ugye a Met Gála ehhez kapcsolódik, az idei tematika az a custom art, tehát így az öltözködés művészete, hogyha ilyen szépen fordítjuk le. És a Met Gálán pedig a dress code az a fashion is art, tehát a divat művészet volt, ami meg egy nagyon érdekes és kreatív téma szerintem, hogyha dress code-ról beszélünk, mert ugye ismerjük ezeket a klasszikus dress code-okat, hogy black tie, white tie, kis estély, nagy estély, casual, akármi, de ez egy nagyon szabad, ez egy nagyon kreatív, egy nagyon, nagyon megfoghatatlan dress code, és igazából itt a tervezők elengedhetik a fantáziájukat, meg nyilván azok a meghívott vendégek is, akik megjelennek ezen az eseményen. A legtöbb híresség valamilyen művészeti alkotásból, akár szobrászati, festészeti, filmművészeti alkotásból inspirált ruhát viselt. Hát ez ugye egyén ízlés kérdése, hogy kinek tetszik, kinek nem. Az egy dolog. De ha valaki ezt ugye meg se próbálja megérteni, vagy hogyha elolvassa és úgy gondol erre, mint egy fölösleges dolog, akkor szerintem az valahol ez a típusú ember, ez lenézi magát a művészetet is, vagy nem érti.
1: És ez nagyon szomorú, joga van nem érteni, mert nyilván az előfordulhat ilyen forgatókönyv, de igen, de akkor ha nem értem, akkor nem kritizálom, szóval, hogy...
2: Persze,
1: igen.
2: Mert ez egy dolog, hogy nem tetszik.
1: Így van.
2: Másik dolog meg az, hogy most valaki vagy megérti, vagy nem. És ugye a művészet is azért csodálatos dolog, mert ha kivált belőlünk valamit, ha azt váltja ki, hogy nem tetszik,
1: az is
2: akkor már kiváltott belőlünk valamit.
1: És ugye szubjektív, tehát nyilván mindenkinél úgy csapódik.
2: Igen, akkor már megérte ezt a műalkotást létrehozni, mert neked az vagy épít, vagy elvesz, vagy valamilyen érzéseket hoz ki belőled, és a legtöbb hírességnek is a ruhái, kalapjai, kiegészítői pont ilyen művészeti alkotásból inspirálódtak.
1: És ugye sok tervező dolgozott ilyen extrém anyagokkal, ilyen szoborszerű formákkal, technológiai elemekkel. A divat egyébként elmegy szerinted így ebbe az irányba? Vagy ez most csak egy ilyen érintőleges?
2: A divat szerintem nem csak kulturális, társadalmi, de egy ilyen innovációs felület is, ahol mindig jelen kell lenni az újnak. És hogyha jelen vannak az új technológiák, az új gyártási folyamatok, az új anyagok, a jól ismert formák. Biztos látod Heidi Klumnak a szoborruháját.
1: Ja, igen, wow.
2: Tehát ő egy szobornak öltözött, és az egy latex és likra keverékéből készített szoborruha volt, tehát nyilván nem gipszből volt, vagy márványból, és az arcára is ráaplikálták ezt a szoborszerű, drapériaszerű formavilágot, ami szerintem zseniális volt.
1: Zseniális volt, gyönyörű, igen.
2: És tökéletesen illett abba a tematikába, hogy a művészetet akár viselhetővé is tudjuk tenni, de ez nyilván nem az a viselhető forma, amit a hétköznapok elbírnak, hogy mondjuk felszállsz a villamosra, vagy a buszra.
1: Nyilván, persze.
2: Hordasz.
1: Igen.
2: De az is művészet, hogyha van egy művészeti alkotás, egy képzőművészeti forma, vagy gondoljunk például a leghíresebb művészeti inspirációra, az Yves Saint Laurent Mondrian kollekcióreára, ami Mondrian festőművész képeiből, azokból a színes négyzetekből és fekete-fehér vonalakból állt, hordhatóvá tette a művészetet, és akár a hétköznapokban is viselhető, és nyilván ez egy idő után lecsorgott a a hétköznapi viseletek szintjére is.
1: Nyilván nem olyan úgy, ahogy...
2: Persze, meg igen. Nem abban a árkategóriában, meg nem igen. Azokkal a formákkal. Persze, persze.
1: Mondhatjuk ugye azért, hogy ezt a területet, vagy ezt a magas szintű művészetet, mert én ezt annak mondanám, a social media az nem befolyásolja, vagy az nem tud igazából ráhatni másik irányba, meg de... Tehát, ha érted, mit gondolok, tehát ugyanúgy megmutatják a social felületeken, de hogy nem tud hatással lenni, mert hiszen a social, én azt gondolnám, hogy ez a commerce. Most bocsánat, de ezt most...
2: Izgalmas a kérdés is, de izgalmas maga a gondolat is, mert én is, mint mindenki más itt Magyarországon, a streamet néztem a Vogue YouTube csatornáján. Uh-huh. Képzeld el, az élőadást több mint 1 millióan nézték világszerte. Az élő adás, tehát elképesztő, és 10 milliók tekintették meg azóta, hogy ez
1: YouTube-on
2: amúgy
1: vagy.
2: A YouTube-on, uh-huh. De ugye nagyon sokan ezt ugye ott élőben, mint újságíró, mint tévécsatorna közvetítették, igen. És nagyon-nagyon hat, már csak azért is, mert ugye, ahogy az Ördögpradát viselben mondta Miranda, hogy mindenki minket irigyel, mindenki olyan akar lenni, mint mi. Na most ez az a szint, ez a kategória, ahova mindenki, ha beismerjük, hanem mindenki egy picit tartozni szeretne. Abba a társadalmi krémbe, abba a művészeti közegbe, vagy csak abba az iparágba, ahol inspiráló emberek vannak, és olyanok vesznek körbe, akik előre visznek. A social media felületeken pedig ez szerintem tök jól kijött, mert nagyon sokféle. Ennek a kiállításnak például az a tematikája, hogy a testet mutatja be többféle szempontból. A felöltöztetett test maga a tematikája ennek a tárlatnak. És ugye úgy bontották szét ezt a kiállítást, hogy a test és a ruha kapcsolatát vizsgálta a kurátor, és ugye háromféle értelemben vizsgálták a testet. Ezt most azért mondom el ilyen hosszan, mert...
1: muszáj megszakítsalak, ugye ezt a háromféle értelemben lévő vizsgálatot, jó? Itt megállunk, ne felejtsd a gondolatodat, de folytatjuk már is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Milyen volt az idei Met Gála? Többek között erről beszélgetek vendégemmel, Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel. Legfrissebb hírek, életörömzene, és jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést. Remélem, önök is velünk tartanak.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Iskola kezdési támogatás és nyugdíjas szépkártya is lesz. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szépkártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmű ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette állítását, hogy a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy nyomatékosan kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinetfőnökétől. K. Endrét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021-ben ítélte el a bíróság, mert segítkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában. Megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat arra, hogy vonják vissza a bántalmazójuk elleni vallomásaikat. Novák Katalin 2023. áprilisában adott kegyelmet K. Endrének. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: A világ egyik legrangosabb divateseménye a Met Gála, ugye, amit minden évben megrendeznek. Idén is volt, illetve pontosabban elkezdődött, hiszen ez egy nagyívű kiállítás megnyitója a Met Gála. Ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel, Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel, és zene után folytatjuk. Tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szakács Gábor, divatblogger, kotűr szakértő, az idei 2026-os Met Gála a témánk. Csodálatos egyébként így már csak gondolatban is egy kicsit ott lenni ezen a Met Gálán. Sajnos egyikünk sem volt ott, de soha nem lehet tudni.
3: Ami késik, az nem múlik.
2: Ez pontosan így van. És akkor én nagyon beléd folytottam a szót, nekem meg a gondolatot, úgyhogy kérlek folytasd, ahol abba hagytuk a hírek és a zene előtt.
3: Igen, tehát a testek. Mármint
2: a ruha, ugye, igen.
3: A test és a ruha kapcsolata, erre épült az egész, vagyis hát erre épül ez a május 10-én nyíló kiállítás a Metropolitan Múzeumban, és a kurátor háromféleképpen osztályozta az emberi test megjelenítését. Az első kategóriában a művészetben lévő testet járja körbe. Ez ugye azt jelenti, hogy a klasszikus értelemben vett emberi testet veszi alapul, a meztelen testet. A második kategóriában a művészeten kívüli testeket, tehát ott az öreg testet, az öregedő testet, a várandós testet.
2: Mert ez már művészeten kívülinek számít, bocsássam.
3: Hát Gabi, látsz a klasszikus értelemben vett művészettörténetben terhes kismamákat megjeleníteni szűzanyag.
2: Klasszikus értelemben nem, de szerintem egyre inkább azért már kezdik használni.
3: Hát most?
2: Igen, de úgy nem. Nyilván, hogyha vissza a múltba, úgy nem. Művészettörténetben nem.
3: Szűz Márián kívül nem nagyon láttunk például várandós anyát meg.
2: Nagyon érdekes ez egyébként.
3: Ez nagyon izgalmas.
2: Soha nem gondoltam bele, de valóban.
3: Ez egy tabu volt mindig.
2: Meg az öregedő
3: test is. A várandós, tehát a test változásai, vagy az úgynevezett normálistól eltérő.
2: Milyen
3: test.
2: Érdekes pedig tabu volt, és azt mondjuk, hogy normálistól eltérő, pedig ez egy teljesen normális, igen, emberi folyamat.
3: Igen, tehát hogy valaki például mozgáskorlátozott, és vannak most ezen a kiállításon mozgáskorlátozott bábuk, képzeld el, és azok vannak felöltöztetve, és nagyon érdekes, hogy az egyik meghívott vendég például a világ első, most kapaszkodj meg, színesbőrű, transznemű, mozgáskorlátozott modellje, tehát ez így egybe is kicsit erős, és őt foglalkoztatta először modellügynökség hivatalosan, és most már ott tart a világ, hogy 2018 óta, amióta őt leszerződtett egy modellügynökség, az egyik mozgáskorlátozott babának a figuráját róla mintázták meg, és ő részt is vett ezen az eseményen. Tehát ezért a világ változik. És szerencsére az elfogadó jó irányba.
2: Igen, elfogadás.
3: Tehát nyilván mindenféle hülyesség tombol egyszerre a világban.
2: Hát nyilván ebben az is benne van, hogy valakinek ez először eszébe jutott, ez egy úgymond egy most kuriózum, vagy hogy
3: tabu
2: mondjam.
3: Döntögetés.
2: Tehát tabu döntögető.
3: Igen, hogy átlépjünk egy olyan dolgot, ami eddig nem volt általános, vagy általánosságban elfogadott. És hogy ebben
2: nagyon jó, hogy elindultunk amúgy ebben az
3: ügyben. Beemeltek ilyen testeket is, ami például volt egy olyan meghívott vendég a Met Gálán, aki műlábakkal érkezett, egy sportoló lány, és istenien nézett ki, de róla persze nem szóltak a híradások, csak arról, hogy Beyoncé mekkora uszályos ruhába jött, kinek milyen színű volt a fogsora, ki milyen 10 milliós ékszerekben volt. Nyilván a szenzációhajhászás, és ugye az erre a vonatra való fölülés az érdekes, csak sajnos Magyarországon az úgynevezett divatszakembereknek is, ahelyett, hogy mögé látnának, és örülnének, hogy basszus, vannak telt babák ezen a kiállításon, vannak testi fogyatékkal élő modellekről mintázott babák, vannak, és akkor a harmadik kategória, amit elmaradt, hogy az univerzalitás. Tehát ami meg azt jelenti, hogy az anatómiai értelemben vizsgált test. Tehát amikor ilyen olyan ruhákat adtak a babákra, ami a test felépítését, az anatómiai részleteket mutatják be. Például Tom Brownnak van egy olyan ruhája, ahol az izomzat van megjelenítve a karon, wow, és a lábon is hímzésekkel. Tehát, hogy nem ráfestelt, nem printelt, nem fotó, hanem kézműves kotűr technikákkal értékel azt a plasztikusságot, meg azt a vizualitást, ami gyakorlatilag az emberi test izom felépítését.
2: Hogy jut eszébe valakinek ilyen?
3: Zseniális. Fantasztikus egyébként. És a divat művészet. Ezt nem lehet elvitatni, és hat mindenkire, és szerintem az egyik legjobb tematika ez a divat művészet és a felöltöztetett test bemutatása. És ami még nagyon fontos, hogy ez nem csak mostani ruhákat takar ez a kiállítás itt a Metropolitan Múzeumban, hanem több mint 5000 év viseletét mutatja be. Tehát ez egy óriási divattörténeti kiállítás, 5000 évet, több mint 12000 négyzetméteren mutatják be, több mint 140 szettet, kiegészítőt, fejdíszt, ruhát, elképesztő egy anyag szerintem, és ez szerintem kell a mai kor emberének, hogy a high fashion-t, ha nem érti, vagy a kotürt, ott kotürt, ha távolinak érzi magától, elmegy egy ilyen kiállításra, és igazából bele tudja építeni az ő saját lelkébe, hogy valójában a divat mindenki, és a divat az igenis hat mindenkire.
2: Egyébként egy-egy ilyen akár egy ilyen gálának, de akár a divatnak lehet ugyanolyan kulturális hatása, mint mondjuk egy zeneműnek, festménynek, vagy egy filmnek.
3: Persze. Ez onnan is indult el egyébként. Tehát a Met Gála az eredetileg az 1930-as években, ez ugye az amerikai Whitney Múzeumnak, egy művészeti múzeumnak a kezdeményezése volt, aztán ugye utána már átkerült a New Yorki Városi Múzeumba, majd a Metropolitan Múzeumba már 1946-ba, és 1948-ban Eleanor Lambert hozta létre, aki egy ilyen társasági előkelőség volt Amerikában, hogy a Custom Institute, tehát a jelmez a ruha intézetet támogassa egy adománygyűjtő gálával. Mert a divat az igazából, ahogy most is a magazinokban, a lapokban, a honlapokon, mindig egy kis színes, kis csajos, kis ilyen-olyan dolog, tehát hogy régen se vették ezt annyira komolyan, és hogy nem a kultúra része volt, egy Metropolitan Múzeumban lekerült az alaksorba, és nem támogatta sem a múzeum, sem az állam, semmi, és Eleanor Lambert pedig úgy gondolt, hogy akkor én csinálok egy óriási bulit, és adománygyűjtő gálát szervezek, és oda meghívta az összes akkori hírességet, üzletembereket, befolyásos politikusokat, és $50 volt a 40-es években a belépő.
2: Az akkor úgyhogy, sok volt.
3: Igen, ne csodálkozzunk, hogy most $100,000 egy belépő annak, akit nem hívnak meg. És akkor ez ugye folyamatosan terjeszkedett, és ez már egy globális eseményé vált, tehát a világ összes tájáról érkeznek már divattervezők, hírességek, üzletemberek, hogy ezt a divatintézetet támogassák.
2: Most akkor újra zenét hozunk, életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szakács Gábor, divatblogger, kotűr szakértő. Én tátott szájjal hallgatom itt egyébként ezt az egészet, és olyan jó, azért is szeretek veled beszélgetni, mert mindig egy picit oda repülök, vagy hogy is mondjam, tehát olyan, mintha ott lennék a helyszínen, szinte látom ezeket a ruhákat.
2: Úgy, hogy ott sem voltunk.
1: Ez az szép, ez is művészet egyébként, tehát minden művészet igazából. Szóval a Met Gáláról beszélgetünk, és most már az utolsó blokkunkhoz értünk, és szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit arról is, hogy mi lehet a jövője a Met Gálának. Tehát ez ugye most, tehát azt mondtad, hogy elkezdődik májusba eleve, és tart, tehát ez egy fél éves kiállítás igazából.
2: Igen, ez a kiállítás, ez ugye május első hetében nyílik, ugye a Met Gálát követő egy-két napon belül, ez most ugye május 10-én nyílik, és január 10-e körül ér véget, mert ugye ott meg már készítik elő a következő évi Metropolitan Múzeum divat kiállítását. Hát a kérdésedre válaszolva szerintem a szépségre, meg a kreativitásra mindig szükség
1: és a művészet, igen, művészetre, hát ez a kettő együtt igen, kiadja, igen, a képlet. Igen.
2: Én úgy látom, hogy most pukkadásig van járatva a
1: commerce,
2: social media,
1: meg a commerce,
2: az olcsó, az AI. Egyébként nagyon érdekes, hogy például a Metropolitan Múzeum azt mondta, hogy ez egy önfelett utazás, ez a mostani kiállítás, az AI világával szemben, mert itt a test, a fizikai valóság, az egy térben levés érzése. Tehát amikor elmész egy kiállításra, igen, akkor nem AI és ChatGPT által generált dolgokat nézel, és nem online nézed, hanem fizikálisan ott vagy, és a ruhák is ugye testet öltött textíliák, formát öltött textíliák, és hogy ez nagyon kell azoknak az embereknek, akik most konkrétan szorongnak ebben a világban a sok AI
1: olyan érdekes, hogy most pont
2: miatt.
1: Miközben ezt mondtad, azon gondolkoztam, hogy ez lehet az egyik, vagy egy előnye az AI-nak, a mesterséges intelligenciának, hogy felerősíti a valóság iránti szükségletünket.
2: Igen,
1: és a fizikális, igen.
2: Jó valakit megölelni, látni, hogy nem vagyunk egyformák, valaki kicsit soványabb, igen, kicsit kövérebb, jó illata van, nem rossz, nincs jó szaga a buszon, tehát hogy ettől valóságos minden, mert ebben az AI által generált térben gyakorlatilag teljesen elveszünk.
1: Elszakadunk
2: a valóságban. És nem értjük, például láttuk az elmúlt hónapokban itt a választási őrületben, a végén már nem tudtuk megmondani, mi a valós, és mi az AI által generált kép.
1: Semmit.
2: Egy ilyen divatkiállításon pedig minden valós, és ez csodálatos, hogy az ember oda mehet,
1: valós, és
2: megnézheti.
1: Igen, és ötvöz sok mindent, ugye, amiről beszéltünk is. Tehát
2: és ugye rólunk is,
1: igen,
2: szól,
1: és igen,
2: tulajdonképpen. Igen. És ugye valakit a szépség, valakit a kézművesség, a kotűr része, engem például pont ez a vonal fog meg, a végtelen kreativitás is, az aprólékos részletek, a kidolgozás, de valakit meg az anyagokkal való játék, valakit a textúrák, valaki például nagyon örül annak, hogy viszont látja magát egy ruhában, vagy az ő lelki világát. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon előremutató kiállítás, és én nagyon örülök neki, hogy ebben az űrzavaros világban teret engedtek egy ilyennek. És hogyha megengeded, én kapcsolnék is egy saját eseményt erre a Met Gálás kiállításra, mert május 21-én a Budapesti Divatiskolában tartani fogok egy közel két órás előadást arról, hogy a divat művészet. És itt ugye nem csak arról fogunk beszélni, hogy a Met Gálán Andrew Bolton milyen ruhákat rakott össze, hanem arról, hogy miért fontos a mostani kulturális életben a Met Gála. miért fontos a kotűr és az haute couture viseletek, hogyan jutottam el én például Párizsba, és milyen élményeket szereztem itt az elmúlt 6-7 évben, és az is nagyon fontos, hogy a művészet és a divat az mindig összekapcsolódik, mert a divat az elsődleges olyan dolog, ami a társadalmi, szociális, kulturális, akár földrajzi dolgokra, változásokra is azonnal reagál. Úgyhogy május 21-én, akit érdekel, a Budapesti Divatiskolába jöjjön, és akkor hallgassa meg az előadásomat a honlapon, és a saját oldalaimon is elérhetők a jegyek már.
1: Akkor mondd el kérek a honlapod nevét.
2: Az a gaborszakacs.blog.hu, és a Budapesti Divatiskola honlapján pedig a divat előadások fülön találja meg minden érdeklődő ezt az előadást.
1: Én most még hallgatnálak egyébként sokáig, így a divatról mesél, ahogyan te mesélsz a divatról, de majd egy hónap múlva visszatérünk. Akkor majd nem a Met Gáláról beszélgetünk, de egészen biztos valami nagyon jó.
2: Mindig történik mindig valami a nemzetközi divat életben, és remélhetőleg most már a magyar divat életben is fog, mert nem sok minden történt a pénz tologatáson kívül, úgyhogy bízom benne, hogy pozitív jövő elébe nézünk.
1: Így legyen. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűrszakértő volt a vendégem. Csak.

0: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a vendégem, témánk pedig a Met Gála volt. Következő órában dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel beszélgetek, tartsanak velünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntartható világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
2: Reklám hangzott el.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Román és orosz film kapta a legjelentősebb Cannes-i díjakat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Vizsgálóbizottságot hoztak létre a MOL tiszaújvárosi üzemében történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük még 7 vannak kórházban. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult. Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. A Krisztián Mundzsu rendezésében készült Fjord című filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Filmje egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Norvégiába költözik. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat Andrei Zviagintyev, orosz rendező, Minotaurus című krimiének ítélte a zsűri.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Gyönyörű reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában egy Görögországból érkezett plasztikai sebésszel beszélgetek, aki nem más, mint dr. Ioannis Stassinopoulos. Görögországban, Magyarországon és Romániában is praktizál. Ebben a műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan sodorta az életét Magyarországra, és miért éppen ezt a szakmát választotta. Tartsanak velünk, zene után már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mai vendégem Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve pedig plasztikai sebész, aki nem csak egy szakmát választott, hanem egy hivatást, ahol a precizitás és az esztétika az kéz a kézben jár. De vajon mi vezet el valakit ehhez az úthoz? Vajon egy gyerekkori álom, vagy egy meghatározó élmény, vagy egyszerűen az a vágy, hogy változást hozzon mások életébe? Vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Szervusz, jó reggel.
2: Jó reggel kívánok mindenkinek!
1: No, hát ez egy ilyen sorozatot fogunk csinálni, ezt most így elárulom a hallgatóinknak, ahol majd különböző esztétikai beavatkozásokról fogunk beszélgetni, viszont ezt az első műsort szeretném annak szánni, hogy egy picit téged mutassunk be, egyfajta kicsit ilyen portré műsor jellegű lesz ez az adás. Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen különbségeket látsz a görög és a magyar plasztikai sebészet között, többek között, hogyan változott a páciensek gondolkodása az elmúlt években, és hogy hol van a határ szépség és önazonosság között, szépség, önazonosság és túlzás között, ez is szóba fog kerülni. No, de induljunk a kezdetektől, hogy mikor döntötted el azt, hogy ezt a pályát választod, esetleg már a gyerekként, vagy valamilyen, vagy picit később jött neked ez a gondolat, hogy erre a pályára lépsz?
2: Szerintem nem volt nagyon nagy választás. Uh-huh. Én orvosi családból származok, a negyedik generáció orvos vagyok. Ez igazán úgy nőttem fel, hogy mindenhol ilyen orvosi kenyvek voltak.
1: Orvosi eszközök, igen.
2: És a játékon kevesed ilyen volt, mint az orvosok.
1: Szóval, tehát ez volt neked a játék?
2: Több gyerekek ilyen, voltak ilyen ezek játék, amit orvosok játszottak. Nekünk az eredeti szerszámokkal játszottunk, szóval ilyen volt otthon. Sőleg, sülök meg mindenki. Ez a fajta illet. Eltünk. Ez akkor ezt megszoktunk, hogy ez normális.
1: De bocsánat, csak hogy a szülők is, vagy nagyszülők is a szépség, tehát plasztika, nem?
2: Az orvosi pályát. Van egy másik forrás, mikor a szépségről beszélünk, vagy esztétikáról, mindenki rajzol. Szóval nagyszülők is, meg a szülém elnéz, a rajzol, ez egy ilyen hobbi. Amit lehet, hogy valakinek kicsi profi módon csinálunk, és hát ez egyben jött az egész.
1: Tehát ez a szépség iránti, tehát a rajz, azt gondolod, hogy a rajzolás hát, az?
2: Tervezes a proptika, ha úgy tudunk mondani, ez az egész, ez egy ilyen, ez egy ilyen teljesen máshogy látunk a dolgokat. Mindig van az esztétikájára, ez akar, mi figyelünk a természetben, vagy az ember arcát, vagy a testet, mindig tudunk ugyanilyen módon, ilyen artisztikus módon gondolkozni, meg átmerni.
1: Maga a plasztika, az honnan jött? Tehát, hogy ez a terület?
2: Orvos biztos mindenféleképpen akartam lenni. Meg sebész is akartam lenni, mert ezt tetszett, ez az akció. Operálni, segíteni, ilyen nagyon úgy funkcionálni. Nem szeretem a laboratórium orvosi szakmáik, nem szeretem dolgokat, amit nincs izgalmas. A szebeset izgalmas volt. Meg ez az artisztikus oldalon meg kellett valahogyan teljesíteni. Szóval ez a plasztikai szebeset, ez egy ilyen, sok ember úgy gondol, hogy ez egy ilyen átlag felszintes specializálás. De igazán nem. Minden tudunk csinálni, amit a többi sebészeti szakmáj külön csinálnak. Erre tudunk várni idegek, nagy ilyen rekonstrukciók.
1: Tehát bármilyen műtét utáni rekonstrukció?
2: Mikrosebészet, traumatológia, valószínűleg égész, meg az esztétikai rész. Szóval ez az egész, ez egy nagyon komplet, meg komplex kezben szakma. Mindenki, mikor a plasztikai sebészről beszélünk, akkor mindenki azt gondolja, hogy csak az esztetikai botox, hiányos,

0: amik invazív.
1: Igen.
0: Módon csinálunk, szeretem inkább olyan embereket, akinek van szervezeti tapasztalat. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes téma, mert mindig hallgatunk az esztetikai orvos, vagy képzelt esztetikus, vagy medikus, vagy akármitek, mind, nagyon sok mindent nevezesz, megtitulus hallgatunk folyamatosan. A dolog az, hogy jogilag a plastikai szervezmunkabérgyújtások tudnak
1: teljesen
0: arcok kezelni. Uh-huh. Németország meg egy pár országban van ez a fejsebészet, aki az ENTS, szóval a fülörgégezi, aki operálnak, tudnak ezek is olyan dolgokat készíteni. Meg fogorvosok, de csak a száj környék kerület tudnak uh-huh. beavatkozni, hivatalosan. Most minden országnak ez a szabályok változnak, vannak kis ablakok, amik tudnak játszolni meg keverni, de igazán, ha valaki szeret olyan eredményt biztosítani, meg olyan kapni, akkor igazán egy tapasztalat plastikai szervezés vagy bérgyógyász kell választani. Mm. Kockázatni, ez egy kicsi veszélyes dolog.
1: Hát hogy ne? Hát meg az ember ugye, hogyha az arcát műtik, akkor azért az nem mindegy, hogy utána ki fog visszanézni a tükörből. Most meg fogunk állni. Uh-huh. Egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak velünk.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, és egy kicsi ilyen portré jellegű műsort hallhatnak most a hallgatóink, ugyanis ugye Görögországból érkezett ide Magyarországra, itt praktizál, vagy itt dolgozik plasztikai sebészként, és az előző percekben beszéltünk arról, hogy hogyan jött neki ez a szakma, megtudhattuk azt, hogy egy orvos családból származik, tehát mindenki orvos volt a nagyszülőkig fel menően, vagy visszamenőleg, úgyhogy nyilván adott volt a lehetőség, hogy ebbe az irányba folytasd az utadat te is. Bocsánat, az IVIMED-ről beszéljünk egy picit, hogy mit jelent, mert itt említettél nekem valamit még a beszélgetésünk elején, hogy mondjuk el ezt a hallgatóknak, hogy honnan jött ez a név, hogy IVIMED.
2: Ez érdekes téma, vagy történet. Hát úgy volt, hogy kezeltem egy vendégem Athenban, és akkor az a neve Ivi. Próbáltunk találni egy neve, hogy játszágunk, hogy nevezni fogunk, hogy fogunk nevezni. És akkor azt mondta az Ivi, tudod, hogy mit jelent ez a, honnan jön ez a nev. A fiatalság istennője. Hú, mondom, na, ez a neve, tetszik. És akkor medical, ebből jön, de akkor Ivi med jött az egész. És akkor pont szerintem ez az legideális neve.
1: Igen, mert arra is utal, hogy mit csinál a cég, illetve könnyen kimondható és érthető a magyar embereknek is, igen.
2: Hát nem mindenki tudja, mert az évávatot szoktak kapcsolni egyben, vagy az év, vagy ilyen. De igazán az évi ez a fiatalság istennője. Ez nekünk is ugyanúgy, igazán ez a célpontunk, vagy a gondolkodási az, hogy az emberek mindig próbálunk fiatalok tartani. Nem akarunk nagy változást okozni nekik, hanem szeretünk hosszabbítani, ami lehet a fiatalságok.
1: Mm. Ez nagyon-nagyon fontos, igen, hogy megmaradjon, tehát ez a természetes szépséget szeretitek, vagy hogy is mondjam, azt ösztönzitek, mondhatjuk így is.
2: Igen, ez az igazság, hogy nagyon sok rossz példák meg látványok látunk. Folyamatosan a social media világban rengeteg ilyen van. Sokszor ez egy ilyen trend, vagy divat hívunk, ezt mindenki, igazán a fiatalok szoktak ezeket a dolgokat követni, de nem gondolkoznak komolyan, meg nem gondolkoznak, hogy milyenek következmények pár év múlva. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez a hosszú év, amit kezelek emberek, amit mint plászkesebbesz, láttam majdnem mindent. Ez akkor mindig volt az legelején, ez volt nekem a célpontom, hogy mindig a legkisebb beavatkozás, ez a kombináció, amit tudnak a legtöbbet adni, de nem tudnak változtatni se a karakter, se a kinezet, se a tekintet, se a mimika. Szóval ez mindig volt ez a célpont. Ez az első pillanat, mai napig ezt folytatunk.
1: Akkor, ha már itt tartunk, hogy ez a cél és ez a fontos számodra, ezt neked hol tanították? Tehát, vagy ez hol, nyilván ez egy alap indítatás, hogy a természetességnél maradni, de itt arra szeretnék utalni, hogy az egyetemet te azt kint végezted Görögországban, vagy itthon?
2: Hát úgy volt, hogy Magyarországon Szegeden kezdtem már az egyetem, egy pár évet itt eltettem, talán a szüleim döntöttek úgy, hogy mikor a tasom is került a külföldön, a Romániában, hogy jobban lenne, hogy mindenkárt egy országban legyünk. De akkor átmentem Románia, ott is fejeztem, és utána különös vizsgát kellett tenni Görögországban. És utána volt megint egy kalandos út, akkor Görögországban több ilyen egyetemi kórház, katonai kórház, ilyen NATO-i kórház, voltam Angliában, voltam sok ide.
1: De akkor ott nem plasztika is?
2: Sok mindent más is csináltam. Volt egy pár évet, amit ez a bariátria, sebeszet csináltam, akkor volt erszebeszet is, meg ortopédia is volt kezben, és utána volt teljesen ilyen fókuszálva a plasztkészében. Szerencsés voltam, mert ezek a kórházok, meg az a tanárok, akik tanítottak engem, nagyon ilyen érdekesek voltak, meg nagyon előre voltak mindig. Ezek nem egy ilyen országi szinten voltak, hanem egy világszintű ismeret, meg tapasztalat volt neki. ezt tudtak nagyon sok mindent átadni.
1: És abban gondolkodtál, hogy visszamenni Görögországba és ott dolgozni, vagy ez egyértelmű volt, hogy maradsz itt Magyarországon?
2: Mindig gyakrabban szoktam lemenni, ez nem csak Görögország, hanem máshol is dolgozni, szerintem 5 vagy 6 országban van engedély, hogy tudok gyakorolni. Ez ott is vannak vendégeim, úgy barátok már ennyi után, ez mindig próbálok egy kis ide sporolni, és akkor ott is operálni, csak már itt fokuszáltunk teljesen. Ezt, ahogy telik az ide, igazán egy minőség munka is kell teljesíteni, meg ugyanúgy minőség illet kell biztosítani.
1: Igen.
2: Szóval egy nap 21 óra van, pihenni is kell, meg minden más.
1: Igen, igen. Na most újra megállunk most. Életörömzenén jönnek még legfrissebb hírek is, és ezt követően visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: dr. Ioannis Stasinopoulos a vendégem ebben az órában, plasztikai sebész. Az ő történetéről beszélgetünk most elsősorban, majd lesz egy későbbi műsorunk, ahol majd különböző plasztikai beavatkozásokról is szó lesz. Most elsőként ismerjék meg őt, hogy honnan érkezett, meg hogy hogyan is választotta ő ezt a pályát. Tartsanak velünk, folytatjuk a zene után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Román és orosz film kapta a legjelentősebb Cannes-i díjakat. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV-a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Vizsgálóbizottságot hoztak létre a MOL Tisza újvárosi üzemében történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük még 7 vannak kórházban. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult. Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. A Krisztián Mundzsu rendezésében készült Fjord című filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Filmje egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Norvégiába költözik. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat Andrei Zviagintyev, orosz rendező, Minotaurus című krimiének ítélte a zsűri.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
5: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Egy ember, aki nem csak arcokat formál, hanem történeteket is. Vendégem dr. Ioannis Stasinopoulos, görög plasztikai sebész, aki nem csak a szakmájáról, hanem az idevezető útjáról is őszintén mesél, hogyan lesz valakiből orvos, majd egy másik országban újrakezdő szakember. Jövünk a zene után, és folytatjuk a beszélgetést.
5: Élet, öröm, zene.
2: Manna FM.

0: Anna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Ilyen portréműsort hoztunk most a hallgatóinknak igazából egy picit ebben az órában. Természetesen beszélgetünk a plasztikai beavatkozásokról is, hiszen ugye nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Beszéltünk arról, hogy Magyarországon, tehát Szegeden végezted az egyetemet, és Románia...
2: Kezdted,
1: majd Románia... Romániában folytattad, és akkor az volt a után, igen, tehát Romániában folytattad, és a több országban is dolgozol, természetesen itt Budapesten is, nem véletlenül vagy most itt velünk. Ugye a plasztikai sebészet az nem csak forma, hanem felelősség is, erről is már így picit érintettük ezt a részét is, ugye döntések sorozata arról, hogy például meddig érdemes elmenni. És sokszor ugye gondolom én, a páciensek nem igazán vannak ezzel tisztában, tehát itt jön jól az orvos segítsége, a plasztikai sebész segítsége, hogy mit érdemes, meddig lehet elmenni. Te hol húzod meg a határt egy beavatkozásnál? Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy hát szerintem eddig és ne tovább?
3: Nagyon-nagyon fontos, meg érdekes kérdés. Nem csak orvosok vagyunk, se plasztikai sebészek, hanem pszichológusok is. Mikor valaki legelőször jön hozzánk, akkor meg lehet látni, hogy milyen állapotban van, lelki állapotban, igazán. És mikor a kérdése van, hogy mit szeret csinálni, akkor egyben tudunk körülbelül állapítani, hogy milyen a karakter, milyen a pszichés a pacient. Ez úgy kezelünk, hogy ne legyen se túlzás, se bántás. Nem akarunk igazán bántani, ha mondunk valamit, ami valóság, valóban létezik, amit lehet, hogy nem esik jól neki. Ez kezdben ilyen finoman kezelünk, úgy, hogy megérti pontosan ez a mi oldalunk. Nem az eredmény, hanem az vélemény. Vannak olyan fiatalok, akik jól néznek ki. Nem átlagos szépség, de mindet ember szép, amúgy saját módon.
1: Igen.
3: Így lehet mondani. És igazán, mikor figyelünk valaki, mindig az arcán szoktunk figyelni, ez a lelki tükör.
1: Igen.
3: Mikor valaki kicsi zavarban, ez nem annyira, nincs annyira saját önbizalom, akkor onnan kezdik ez a kicsi ilyen abban egy probléma. A mi oldalunk a probléma az etika. Sajnos minden szakmában vannak ilyen emberek, hogy az etika nem annyira fontos, amennyi nekünk. Ez nagyon sokszor kell irányítani az ember a rendes, egyenes úton.
1: A pácienst, hogy ha valami olyat kér, mondjuk, igen, ami esetleg nem. Mert ugye itt gondolom, arra is gondolsz, hogy amikor fiatalok, tehát hogy tényleg mondjuk akár rendben van minden rész az arcának, és mégis azért, mert látta valakin, hogy hú, milyen csodálatosan meg lehet ezt csinálni, mondjuk, akár legyen ez egy, nem tudom, egy arcplasztika, vagy akár most a szájfeltöltés, ugye az a nagy divat.
3: A dolog az, hogy mindenkinek van egy karakter, mindenki szeret játszani egy karakter, külön karakter. Nem tudunk teljesen beavatkozni, csak azt meg tudunk húzni egy vonal, amelyek a biztonság szinten tudunk dolgozni. Szóval egy hatalmas nagy szája például, sok ilyen kockázat is van benne. Mert van egy ilyen határozott mennyiség teltőanyag, amit meg lehet használni, de azután a kis mikrovérkeringés akadályozunk. Ez nagyon sok ilyen rossz dolgokat is tudunk biztosítani, mint egy ilyen nekrózis, amit lehet, hogy furcsa hangzik. Tapasztalt orvosok, aki ebben a szakma van a megfelelő gyakorlat, és tudnak ezek a szabályokat tisztelni, meg tartani.
1: Neked volt már olyan a te praxisodban, hogy valakinek azt mondtad, hogy nagyon kedves, hogy engem felkeresett, de nem fogom ezt a műtétet, vagy ezt a beavatkozást megcsinálni?
3: Sok van ilyen. Megmondom, hogy lehet, hogy egy 10% a vendégek, új vendégek ilyenek, erre az oldalon állnak. Ezt mindig próbálok finoman meg okosan megmagyarázni nekik, hogy ez nem kell, vagy én nem leszek megfelelő orvos, aki tudok kezelni. Sokszor egy másik szakma, orvosi szakma kell.
1: A lélekkel kell meg, igen, foglalkozni.
3: Igen.
1: El szokták fogadni egyébként? El tudják fogadni?
3: Szerintem szoktam kicsit több ide adni nekik. Próbálok a legfinom módon megmagyarázni. Ez mindig furcsa hangzik, de mindig próbálok a másik oldalon lenni. Mm. Szóval lehet, hogy ez van egy patológia hátul, de ez is be lehet, oda is kell belemenni, hogy meg tudsz egy kommunikáció kapcsolat alapítani, hogy tudsz dolgokat magyarázni rendesen.
1: Igen. Na most akkor újra zenét hozunk. Életörömzene következik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve plasztikai sebész, és nem csak egy szakmát választott, ugye, hanem egy hivatást, ahol a precizitás, az esztétika kéz a kézben jár, és hát az etika, ugye ezt is kihangsúlyozta itt a beszélgetésünkben, hogy ez is mennyire fontos számára. Arról beszélgettünk ebben az órában, hogy mi vezet el valakit ehhez az úthoz. Az is kiderült, ugye, hogy ez családi örökség, úgymond szülők, nagyszülők is orvosok voltak, és ő ezt a szakmát választotta, a plasztikai sebészetet Magyarországon, tehát Szegeden kezdte a tanulmányait, majd Romániában folytatta, és Görögországban fejezte be, több országban is dolgozik. Dr. Ioannis Stasinopoulos, a plasztikai sebész a vendégem, és az IVIMED alapítója, ezt is fontos tudni. No, rengeteg dologról beszéltünk, de folytassuk egy picit avval, hogy te ezt hogy látod, hogy a plasztika az igazából önbizalmat ad, vagy sok esetben inkább elfedi a problémákat?
3: Van még egy harmadik ok, vagy dolog.
2: Igen.
3: Az önbizalom biztos, hogy segíti, ehhez, hogy most túl van gyorsítva a mi életünk, nagyon gyorsítva ehhez képest, hogy mi volt 30 vagy 40 éve ezelőtt. Hát ha úgy gondolunk, mikor ennél 15 éves voltam, ezek, akik 50 évesek voltak már, úgy néztünk, mint tényleg nagyon erőek, és úgy is kinéztek. A második világháború után ezek a legszenvedek nem volt, mint enni, meg minden.
2: Igen.
3: De most már, aki 50 meg 60 éves, már előre van.
2: Sokszor meg se lehet mondani. Hogy
3: igen, igen. Vagy akkor kezdi az élet. Igazán, mikor pénzileg jól szituált, meg tudnak dolgokat tenni magukat, és akarnak jó kinézni. Most a fiataloknak ez egy másik téma, mert van ez a identitás kereses, megpróbálnak ilyen különbözni a többiekről. Uh-huh. Ez nem mindig jó dolog, mert van a jó irány, meg a rossz irány. Ez mindig kell gondolkozni, hogy kaptunk egy ilyen ajándék az Istentől, az, hogy élünk, van kezünk, két kezünk, két lábunk, mindet működik, funkcionálunk, felkelünk reggel, úgy is fekszünk, vannak dolgokat, amit emberek nem is gondolnak, hogy minden napuk. Yeah. Ezt respektálni kell, megkezelni, mint egy jó ajándék.
2: Igen.
3: Szóval az, amit mondom, hogy igazán az önbizalom meg tudunk segíteni, igazán egy tuningolás, egy kis tuningolás, egy pszichés tuningolás is lehet, mert ha valaki jól néz ki, meg kicsi fiatalosan, akkor mikor nézik meg a tükörben, van kutatás is erről, mindig jobban teszik a dolgokat, jobban viselkedik, jobban reagál, jobban kommunikál. Ez már annyira van gyorsulva az egész élet, meg a szakmai belül, nem csak az orvos, hanem minden szakma, hogy a 40 évesek úgy néznek, mint nyugdíjasok. A nagy cégek. És akkor ezek, amikor kell a fiatal kinézet, és akkor mindig kell egy pici a mi segítségünk. Az, hogy teljesítenek ez a keresünk.
2: Mit gondolsz arról, hogy mennyire befolyásolja a közösségi média azt, hogy a páciensek hogyan döntenek?
3: Ez a baj, hogy ennyire többet az emberek foglalkoznak a social media, meg több óra keresztül vannak a telefonok, vagy a számítógép előtt. Ez a világ nagyon gyors, mint mi.
2: Igen.
3: Ez a nagyon gyors, amit a mi gondolkodásunk. Nagyon profik módon, neuropszichológia, neurobiológia, neuromarketingról beszélünk. Ezek a dolgokat, amit az emberek, átlag ember nem is tud gondolni, de a mesterséges intelligencia is benne van. Ez mikor van egy pillanat, ami mi nézünk valamit több mint 10 másodperc, vagy valamit konkrét témáról keresünk, ez nem csak mi csinálunk, hanem több millió emberek az egész világon. Ez az algoritmus működik, ez kezelje ezek az adatokat, amit kap tőlünk. Ez olyan algoritmikus módon kezel, hogy tudja, hogy mit szeretünk, meg mit legyoman kívánunk. Szóval ezt már nem mi irányítunk, hanem egy gép. Ez néha kell kikapcsolni ebben a mesterséges világ, amit nem rólunk szól, mert van ez a biológia életünk, meg ez a biológia egzisztenciánk. Ez kell mindig tartani egy kis ünet, amit gondolkozunk magunkért, ezt beszélünk saját magunkat.
2: Igen, és most a mesterséges intelligenciát, hogyha említetted, akkor én most már azt látom egyébként ezeken a közösségi felületeken, hogy hát nem azt mondom, hogy mindenki, nyilván nem mindenki, de hogy nagyon sokan használják például a fotóknál. Tehát ő már nem a saját arcát látod az embernek, hanem rárak mindenféle, tehát berakod a mesterséges intelligenciának, ugye a fotódat feltöltöd, és azt mondod, hogy csinálj rólam, nem tudom, modellfotót, és akkor kirakja a modellfotót. Na most, hogyha ezt látja saját magáról is, ezt látják az ismerősei, ez nyilván befolyásolja őt is visszafele.
3: Igen, de meg kell gondolni, hogy most ilyen igazi, valódi emberek szeretünk lenni, vagy avatarok.
2: Igen, mert ez a fontos kérdés, igen.
3: Sokszor szembe jövünk olyan emberek, akik ilyen nem tudnak tükörben nézni magunkat.
2: Igen.
3: Akkor mindig, mikor mondom neki, hogy nézd, milyen jó nézett ki, vagy milyen jó csináltunk, azt mondja, hogy ne. Mondom, miért? Azért, mert itt a fénykép, amit csináltam, de mondom, itt van egy ilyen program, ilyen Photoshop program, vagy Hollywood 5-ös, vagy 6-os, vagy akármi, mindet, ez akkor ez nem valódi. Homályos, nem látod, hogy azt mondja, hogy nem, ez a normális.
2: És olyan szeretne lenni. És olyan,
3: igen, de ez vannak szabályok, meg vannak ilyen határok, amit nem tudsz. Nincs ez a varaslatpálcika.
2: Igen.
3: Kérdez, hogy tudsz akármit csinálni.
2: Ezt egyébként mennyire látsz különbséget ebben a hozzáállásban? Ugye mondtam itt az imént, hogy több országban is dolgozol. Tehát a magyar, és a nem tudom, görög, meg francia, nem tudom, milyen országokban vagy még.
3: Mindenkinek van, mindet országban vannak mindenféle emberek vannak.
2: Igen.
3: Mindenféle keresek, mindenféle stílusok, mindenféle trendek. De igazán például Olaszországban látod, hogy szép az emberek, férfiak meg nek, mindig szép öltöznek, mindig szép próbálnak. Kicsit túlzásból hoznak.
2: Túlzásból azt mondod?
3: Hát mindig gondolkozunk a Donatella Versace például. Ez egy ilyen határeset szituáció. Ezek egy ilyen igazán értenek a szépségről, az a franciák. Mert ez, ott is vannak két fajta. Vannak ezek, akik ilyen mindig csinálnak dolgokat, eddig, ameddig nem vesznek ezt rá az emberek, meg a naturisták.
2: Hát a természetességet kedvelők, igen.
3: Aki, mit tudom, 50-60 évesek nem használnak szekre, meg szeszemé, ezek olyan ráncosak, meg olyan, de természetes, ez tetszik nekik, mert jól van nekem.
2: Igen. De ezzel sincs baj, nem? Tehát van, akinek nem. Azt tetszik,
3: mediterrán országok kicsi, úgy mondom, érdekesebb az arcok, jobban figyelnek, próbálnak fiatalok nézni. Én igazán célpontosok, vagy mikor beszélünk egy ilyen témáról, hogy a korosztályok, ez fontos. Mikor szükségünk van egy esztétikája, egy pacient egy esztétikás beavatkozás, ilyen 30 év felett szokott lenni, igazán. 30 állat, mindig van valamit ilyen probléma, ki meg kell oldani, egy nagyon kicsi mell, vagy egy diszfunkció, vagy ilyen dismorfia, vagy valamit, amit nincs egyenes súlyos, vagy egy arc, meg valamit, amit kell korrekció tenni. A többiek, ez egy ilyen 30 év felett, akkor kezdem gondolkozni az, hogy szépítünk, hogy fiatalítunk, hogy tartunk egy szinten, hogy nem látszik a változás meg az ide, ami telik.
2: Igen. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és folytatni fogjuk akkor majd az arcplasztikával, majd egy legközelebbi műsorba. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.

0: Dr. Ioannis Stasinopoulos, plasztikai sebész volt a vendégem ebben az órában. A következő órában Szekér Gergő és Alinka érkezik hozzám, akik a legújabb közös dalukról beszélgetnek, akikkel pontosabban a legújabb közös dalukról beszélgetek, és ha minden igaz, még a hallgatóink is meghallgathatják. Egyébként már videóklip is készült, de majd minden részletet hozunk, tartsanak velünk a következő órában.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét Kijevet támadták drónokkal az oroszok. Két könyvet is örökbe fogadott Krasznahorkai László. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Vitalij Klitschko, a főváros polgármestere arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Két gyönyörű dallal jelentkezik Szekér Gergő és Alinka, a Black Silk, ami már megjelent május 15-én, és a Sejem és Márvány című dal, amit még nem hallhatunk, de nem sokára azt is már közzéteszik, úgymond egy érzéki, modern és nagyon személyes világot megteremtő dal, illetve dalokról van szó, amik mégis teljesen más irányba viszik el a hallgatót, de hogy hogyan született meg a közös zenei univerzum, milyen történetek, érzések vannak mögötte, erről is beszélgetek velük ebben az órában. Zene után kezdünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csoda szép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégeim a stúdióban. Alinka klasszikus crossover énekesnő, valamint Szekér Gergő énekes dalszerző. És annak kapcsán beszélgetünk a mai reggelen, hogy két új dallal jelentkeznek. A Black Silk, ami már megjelent május 15-én, és a másik dal pedig a Sejem és Márvány, az május 28-án fog debütálni, és a két dal az egyszerre érzéki, modern és nagyon személyes világot teremt. Ha minden igaz. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia!
1: Ezek szerint jól fogalmaztam?
3: Nagyon jól fogalmaztad, te hallottad ezt a dalt.
1: Igen, és nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon tetszett.
3: Hát nagyon szépen köszönjük!
1: De egyébként már aki követ akár bármelyikötöket a különböző social felületeken, akkor ebből olyan ízelítőket kaphattak a nézőitek, hát hallgatóitok.
3: Már egy ideje egyébként, igen, most már kezdtük el, pont ezt beszéltük egyébként pár héttel ezelőtt, hogy mit szabad, mit nem szabad, és így már egy fogalmam sincs egyébként, tehát hogy én annyira rossz vagyok, hogy nem tudom, úgyhogy tulajdonképpen kiposztoltuk mindent, amit csak lehet.
2: De szerintem nem azért figyelni a sorrendre, de igen, a munkafolyamatokból is valamennyit posztoltunk, borító, fotó, úgyhogy.
3: Az nagyon jó van.
2: Igen.
3: Hát figyelj, nagyon szépen haladtunk sorba egyébként a linkába, de ebben te vagy a prominensebb, mint én nagyon szétszort vagyok.
2: Próbálom összefogni. Igen.
1: Akkor ha már aki összefog, akkor te vagy a női erő, aki összefogja.
3: Igen.
1: Meséljetek, hogy ti hogyan találkoztatok, hogyan indult a közös munkátok?
2: Mi 2024 év végén ismertük meg egymást egy rendezvényen, és rögtön szimpátia alakult ki közöttünk. Úgyhogy jött az ötlet abszolút rögtön, hogy legyen egy közös dalunk. A Gergő mondta, hogy hát ez nagyon jó, mert hogy ő egyébként dalszerző is, meg zseniális hangja van.
3: Jaj.
2: Nagyon szeretem az ilyen tehetséges embereket, imádok duetteket csinálni. Úgyhogy megbeszéltük, hogy elkezdjük a közös munkát, és ez 2025. február elején el is kezdődött.
3: Így van. Hát ez hasonlóan volt egyébként az én oldalamról is. Nem is emlékszem egyébként, melyik rendezvényem ismerkedtünk meg először.
2: A Magyar Zeneházában.
3: A Magyar Zeneházában. Na hát tessék, wow. Tehát, hogy kell lennél nagyobb jel.
1: Nem, tehát, hogy pont ott, ahol a nagy dolgok születnek.
3: Ahol a zenének a helye van. És hát tulajdonképpen onnantól egyébként először egy nagyon jó barátság alakult ki szerintem, ha legalábbis én így fogalmazom, és aztán utána pedig egy nagyon jó szakmai barátság is kialakult emellett, ami egy ilyen nagyon ritka dolog, legalábbis az én életemben, hogy sikerül mind a kettőt így egymás mellé tenni, és akkor nem az van, hogy tudod, azért nyilván nem akarok senkit lelombozni, de hogy a szakmai kapcsolatokat azért szokták így ilyen pár lépés távolságot tartani, mert néha belebukik az ember abba, hogy aztán jönnek a haverok, és akkor jó, lehetne ezt olcsóbban, kicsit kevesebb, itt,
1: igen,
3: ott,
1: igen,
3: ott.
1: Igen.
3: Hát, hogy jönnek a mutizások, itt abszolút nem volt ilyen egyébként, és ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, és ezért nagyon hálás vagyok.
2: Egyébként ez tényleg ritka, bár az én életemben nem, mert én dolgozom együtt azért egy-két olyan zenei emberrel, akivel ugyanilyen jó kapcsolatom van. Nekem nagyon fontos az, hogy nem csak barátság, hanem szinte családtagok legyünk egymás számára, mert van egy olyan lelki kötődés, ami számomra ez abszolút így egyértelművé teszi.
1: Ez segíti a közös munkát, vagy vannak azért olyan pillanatok, vagy olyan helyzetek, amikor pont, hogy nem annyira az előnyére válik?
3: Soha nem volt olyan szerintem, hogy egy bármilyen nézeteltérés van, az egy teljesen normális dolog, hiszen persze. Két különböző ember vagyunk, soha nem emlékszem.
1: Főleg
3: nem
1: két emlékszem. Kreatív ember, két művész ember, hogy biztos, hogy van nézeteltérés.
3: Hát persze, mert mind a ketten makacsak vagyunk valami, mert tudunk ragaszkodunk egyet dologra.
2: Egyébként szerintem egy kezemen meg tudom számolni, és pont voltunk nemrég egy másik rádióadásban, és ott is ez volt a kérdés, és tök érdekes, mert hogy annyira kiegyensúlyozott a kapcsolatunk, tehát, hogy nagyjából
3: nem
2: így szinte mindenben egy hullámhosszon vagyunk, és így semmi nem okoz gondot.
3: Abszolút nem volt.
1: És az első perctől így működött.
2: Igen.
3: Tulajdonképpen igen. Sőt, hát
1: akkor ezt tényleg mondhatjuk azt, hogy így egy nagyon jó találkozás volt.
3: Igen. Ez egy nagyon ritka és nagyon jó találkozás. Mm. Igen. A csillagok állása.
1: No, akkor a dalok elsőként a Black Silk, meséltek erről egy picit, hogy ez hogyan született.
3: Egy icipicit átadom a Linkának a szót egyébként, mert az ő ötlete volt, aztán majd becsatlakozom a szakmai részébe.
2: Ugye én klasszikus crossover énekesnő vagyok, vannak már saját dalaim ilyen műfajban, de mindig csábító volt számomra a popzene, hogy megmutassam magam ebben is, és volt egy abszolút jó elképzelés szerintem, hogy egy ilyen James Bond 50 Shades of Grey keveréke. Uh-huh. Én ezt kértem a Gergőtől, hogy induljunk el ezen a vonalon, és hát ugye mutattam neki ilyen zenéket, amik ilyen hasonló világúak abszolút. Rögtön ráérzett, a stílusra, tehát hogy semmi probléma nem volt, úgyhogy gyönyörűen elindult ez a munkafolyamat, és hát mindenki, akivel együtt dolgoztunk, meg akik hozzátettek, meg tehát igazából én nem gondolom, hogy elfogultak vagyunk, nekem abszolút az a véleményem, mert egyébként én saját magammal vagyok a legmaximalistább, tehát hogy sokkal előbb elájulok mások zenéitől, meg mások tehetségétől, viszont magammal nagyon szigorú vagyok.
1: Kritikusabb vagy.
2: Igen, de abszolút ki kell, hogy jelentsem, hogy világszínvonalú lett a zene, és ezt olyan zenei emberektől is megkaptuk visszajelzésként, akiknek a neve a szakmában azért elég nagyot dob, úgyhogy hát óriási a boldog.
3: De tényleg, figyelj, én hát mondhatnánk ezt, hogy Alinkának egyébként egy nagyon komoly elképzelése volt egyébként arról, hogy milyen dalt szeretett volna, és én ezt szeretem, ha nem csak úgy jönnek oda hozzám, hogy figyelj, legyen valamilyen dal, legyen nagyon menő, legyen modern, és menjen mindenhol, csinálj slágert. Tehát, hogy ez, ilyen nincs. Viszont annyira gyorsan ráéreztünk egyébként a közös munka által, meg tényleg nagyon-nagyon jó hangsúly, nem is tudom, hogy hívják ezt, hogy egyensúlyban voltunk egyébként, hogy nem volt kérdés egyébként a munkafolyamat során. Tehát nem nagyon voltak kérdések közben, hogy mit, hogy csináljunk.
1: Tehát hanem rögtön elfogadtad, tehát magyarul ő jött az ötlettel, és rögtön azt mondtad, hogy aha.
2: Igazából szerintem itt az, hogy nagyon-nagyon jól

0: valamennyire képviselek itthon, és Alinkának volt új egyébként a populáris zene ebből a szemszögből, és mégis nagyon-nagyon jól működött szerintem, tehát hogy hát téged hallottalak crossoverről, hallottalak kifejezetten klasszikus énekelni, és aztán hallottalak popot énekelni, ami azért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon ritka, hogy valaki ezt tudja. Fordítva az nem szokott működni, amikor az van, hogy odaállítanak egy popénekest, hogy énekel egy operát.
1: Igen, hát azért a klasszikus képzés az hosszú évek munkája.
2: Bocsássatok meg, most egy pillanatra muszáj megállnunk. Életöröm zene, és innen folytatjuk a beszélgetést.
3: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Szekér Gergővel és Alinkával, akik ugye két új dallal is jelentkeznek. A Black Silk, ugye, ami már megjelent május 15-én, és a Sejem és Márvány, ami pedig picit még arra várni kell, de nem olyan sokat. Ugye két érzéki, modern és nagyon személyes világot megteremtő dalról van szó. Alinka, azt mondjuk el a hallgatóknak, akik mondjuk nem olyan zeneértők, hogy mit jelent pontosan az, hogy klasszikus crossover énekesnő?

0: Ugye, én amikor elvégeztem az opera éneklést, én nem lettem végül színházi énekes, ez egy ilyen saját döntés volt, hogy úgymond szünetet tartottam, aztán így elment így az idő.
1: Van ez így, igen.
0: Tehát,
1: igen.
0: Hogy fellépéseken énekelek operáriákat, a Sümegi Eszter Kossuth Díjas opera énekesnő, az énektanárom, rengeteget dolgozunk ezen is, de valahogy ez úgy alakult, hogy hát meg kell, hogy említsem Takács Nikolász nevét, aki az én nagyon-nagyon jó barátom és mentorom, és hozzájártam annó énekórákra, tehát vele már ezt a populáris képzést így elkezdtük, és ő volt az, aki megértette nagyon gyorsan, hogy mi az, amit én szeretnék. Tehát mondtam, hogy én a klasszikus hangomat én nem szeretném elbagatelizálni, mert nagyon sok munka van benne, de szeretnék egy picit közelebb kerülni az emberekhez. És ugye itt van nekünk Andrea Bocelli, gyönyörű dalai vannak, elképesztő módon megérinti az embereket, és akkor kitaláltam ezt, hogy én klasszikus crossover énekesnő szeretnék lenni, és mondta, hogy jó, oké. És
2: akkor... Gyorsan ment.
0: Nem, nyilván nem, de ez így viccesen hangzik. És akkor ő 3 éve írt nekem az első saját dalt, ő írta meg nekem, majd utána még egy dalt, illetve az Adagiót feldolgoztuk duettben. És akkor így indult el ez a folyamat, aztán közben megismertem a Gergőt, és visszatérve így a popzenei dolgokra, tehát a Gergő az, aki körülbelül 3 mondatával ki tudja belőlem hozni azt a hangot, ami kellett ezekhez a dalokhoz. Tehát, hogy zseniális, tehetséges embernek tartom, és nagyon jól rá tud vezetni arra, hogy mi az, ami kell ehhez.
2: Vagy csak nagyon jól beszélek, vagy igazából nem, csak nagyon sokat beszélek, és akkor mondok jót is.
1: Ez csak a hallgatóknak, hogy nehogy azt mondják, hogy itt most egymást fényezitek, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy amikor ide megérkeztetek, hogy én azon lepődtem meg, hogy csak 2024, ugye azt mondtad évvégén ismerni. Olyan, mintha már 1000 éve ismernétek egymást.
2: Mi is így éreztük.
1: Nagyon, nem tudom, akár baráti kapcsolatba, vagy akár ilyen, akár még családi kapcsolat, hogy annyira egyek vagytok, így ezt tudom mondani.
2: De figyelj, vannak ezek a kapcsolók. Sok, tudod, tehát, hogy biztos tapasztaltál te is itt, amikor találkozol valakivel, és azt érzed, hogy onnantól kezdve tényleg olyan, mintha 1000 éve, tehát nem 2024-ben is vettük volna meg. Hanem egy ilyen, de tényleg, tehát, hogy...
1: Mivel két nagyon nyitott ember, tehát, hogy...
0: Még nagyon hasonló a személyiség.
2: Igen. Az biztos, hogy ezért húzunk fel egymást.
1: Na és a többi szakember, akivel dolgozhatok együtt a dalokon, ők hogyan csatlakoztak hozzátok?
2: Lombos úr.
0: Én nagy kedvenc dalszövegírom, nekem minden dalomnak ő írta a
1: szöveget. Tényleg? Igen.
2: Hát ugye Alinka által jött be egyébként a produkcióba, én pedig kifejezetten boldog voltam tőle, mert nagyon-nagyon jó szöveget írt. Mesélsz erről?
1: Ezt el sem hiszem, annyira illik hozzátok a Marci, komolyan.
0: Hát a személyiséges zseni.
2: Egyébként tényleg szerintem ez így hármunknak a gyermeke és produktuma, mondhatjuk így. A magyar kifejezetten, tehát a magyar szöveg volt az, de erről is mindjárt mesélünk, amiben kifejezetten részt vett a Marci, és a másikban is természetesen, de ott született egy ilyen átirat, a magyar verzió pedig a Sejem és Márvány, mert hogy ez egy dalból indult, képzeld el. Tehát, hogy ez úgy volt, hogy volt egy Black Silk, amit elkezdtünk megalkotni, még abszolút nem volt címe, csak tudtuk, hogy angol. Egyébként nagy rész azért volt angol, mert angolul kezdtem el.
0: Meg úgy éreztük, hogy ennek a hangulatnak az angol szöveg fogja lenni.
2: Ennek a stílusnak kifejezetten. Igen. És aztán született egy magyar szöveg, hogy kell hozzá egy magyar szöveg. Amit megírta Marci, de annyira jó volt, hogy ráénekeltük az angolra, és egyszerűen azt éreztük, hogy működik, de nem ezzel a prozódiával.
1: Nem fordítás volt akkor egy az egyben.
2: Nem, hát mondhatnánk, de hogy nem egy tükörfordítás.
0: A jelentése úgymond szinte, hogy ugyanaz vagy hasonló, de igen, kellett rá egy másik dallam is. Hát ez is megszületett.
2: Hát megszületett egy teljesen másmilyen dal. Tehát ez két különböző dal, mégis ugyanaz a jelentés. Tehát ez egy ágról indult, megjött a Black Silk, abból született egy magyar verzió, ami nem egy tükörfordítás, de mondani valólag egy hasonló szövegű dal, csak magyarul. És hát annyira működött, hogy írtunk rá egy magyar zenét.
0: Hát ami szintén ilyen elképesztően fülbemászóra sikeredett.
2: Egyébként ez lehet, hogy egoizmus, de hogy így ültem otthon, és nem csak én, a páromtól kezdve a barátaimon keresztül, tehát nem csak mi, hanem tényleg külső emberek, és elkezdték dúdolni, és tudod, a zeneszerzőnek, énekesnek, meg előadóművésznek szerintem az egyik legnagyobb ajándék, amikor lejátszol egy dalt, és utána napokon, heteken keresztül így vissza-vissza köszön emberektől, és dúdolják,
1: fütyörészik. Hát ez az igazi slágergyanús, arra szokták mondani, hogy ha valami így beül az embernek a fülébe, és így nem tud tőle úgymond szabadulni, idézőjelben nyilván te is ne is akarjon szabadulni tőle nyilván.
2: Ez a vágyunk egyébként, igen, de hát nyilván adni is szerettünk volna az embereknek ezzel, tehát nem csak az van, hogy ez egy ilyen öncélú dolog, de amúgy el kell mondani, hogy az előadó művészek meg a zeneszerzők egyébként úgy dolgoznak, tehát nem azon gondolkodnak, hogy mi az, ami kell az embernek, igen. Mert akkor az már nem lesz olyan jó dal, tudod, ez a hogyan írunk slágert, hanem ez tényleg belülünk jött, de ott van bennünk a vágyása felé, hogy adjunk valamit az embereknek, és aztán szerintem itt lassan rátérhetünk egyébként arra, hogy miről szól.
1: Igen, miről is szól, igen, igen.
0: Nekem az volt a kívánságom, hogy a mai világnak adja vissza azt a lényegét, hogy a férfi és női kapcsolatok, uh-huh. Tehát ez most kifejezetten férfi és női, és hogy hát nem könnyű manapság megtalálni a párunkat, mert valójában nagyon sokszor elmegyünk egymás mellett, ilyen-olyan okokból, úgyhogy nagy vonalakban erről szól a dal, és szerintem ezzel nagyon sokan tudnak azonosulni.
1: Uh-huh. Tehát akkor az üzenete az hasonló, vagy szinte ugyanaz, viszont hangulatban más-más. Most csak próbálom
2: meg. A két dal.
0: Igen, így van.
1: Jöjjön az életörömzene és legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk önök is. Mindjárt megtudhatjuk azt is, hogy melyik dal milyen, és esetleg miben különbözik egymástól.
3: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Black Silk és Sejem és Márvány. Ez az a két dal, amivel Szekér Gergő és Alinka úgymond debütált. Black Silket ugye már hallhatják a hallgatók is, illetve a videóklippet is láthatják ugye a YouTube-on, itt a rádióban pedig meghallgathatják, nem sokára lejátszuk a Black Silk című dalt. Ugye a másik, a Sejem és a Márvány, az még nincsen, az még nem nyilvános, úgyhogy azt nem tudjuk megmutatni a hallgatóinknak. Beszélgetünk itt a dal születéséről és a közös munkáról, illetve a dalok születéséről és a közös munkáról. Hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el. Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét Kijevet támadták drónokkal az oroszok. Két könyvet is örökbe fogadott Krasznahorkai László. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Vitalij Klitschko, a főváros polgármestere arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
0: Nyisztor Alinka és Szekér Gergő a vendégeim ebben az órában. Két közös daluk is megjelent, illetve megjelenik a második nem sokára. A Black Silk és a Sejem és Márvány. Ugye érzékeny és erős zenei világ köti össze ezt a két dalt. Beszélgetünk a közös alkotásról, inspirációról és azokról az érzésekről, amelyekből ezek a dalok megszülettek. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Két új dallal is érkezett Szekér Gergő és Alinka. Ugye a Black Silk az már május 15-én debütált, és a Sejem és Márvány arra még egy picikét, de már nem sokat kell várnunk. Erről beszélgetünk, hogy hogyan született ez a két dal. Ugye azt már így abban megegyeztünk, hogy egy személyes világot teremtenek meg ezek a dalok, de hogy mégis mi az, ami nagyon közös, és amiben nagyon másak?
2: A Black Silk az egy kicsit dögösebb, szexibb.
3: Uh-huh. Na hát azért a másik sem.
2: A másik is az, de hogy mindjárt megkülönböztetem a kettőt, legalábbis az én véleményem szerint. Egy picit pörgősebb, és egy, hogy is mondjam, epikebb, tehát hogy mondják ezt jól magyarul egyébként. Filmesebb hatású, igen. A második nekem kifejezetten francia. Na, abban megjelenik egyébként a szexiség, de nem is inkább ezt mondanám, hanem egy ilyen nagyon lágy erotikát érzek egyébként a Sejem és Márványban. És van benne valami francia. Nekem.
1: Uh-huh. És a Black Silk az ilyen hitokzatosabb, mondhatjuk arra?
3: Figyelj. Nekem nagyon szenvedélyes, és én imádom emiatt.
1: Az abban benne van a hitokzatosság is, igen.
3: Lehet, hogy itt nagyon jöttek vélemények, de elég együttetű volt.
2: Hírozem rádióképes.
3: Igen, hogy, nem feltétlen. Mindegy, az a lényeg, hogy mondták, hogy szerintük ezek nagyon szexi dalok.
1: Aha. Tehát, hogy hát ez nem baj, hát erre óriási nagy
2: valószínűleg erre van, fognak beszélgetni otthon. Elnézést.
1: És zeneileg, vagy inkább a szövege, melyik az, ami, hogy te a szenvedélyt mondtad?
3: Hát a szöveg nyilván az adott, de nekem maga a dallam, tehát, hogy én velem nem sűrűn fordult elő ilyen, tehát, hogy amikor megjelenik egy új dalom, akkor persze oda vagyok érte, hallgatom, de úgy elmaradozik, mert mindig újabb dolgok jönnek. Most amióta a Black Silk fel van véve, nekem az autó, bármilyen autóútra megyek, 10 órás, 2 órás, 10 perces, tehát nem tudom, mit gondolnak az emberek, mert az ablak remeg, mert üzölt a zene, és komolyan mondom, hogy libabőrös vagyok, és megörülök. Tehát, hogy ez nagyon egoistán hangzik, hogy a saját zeném, vagy a zeném ilyen hatással van, de egyszerűen
1: van ilyen szerintem.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó energiái vannak a dalnak.
2: Egyrészt kell egy jó fajta magabiztosság, az egy dolog, de hogy amúgy most én is így gondolom, tehát ha akár egoistának hangzom, akár nem, hogy talán az elsők között, tehát az első 2-3 dal között van, amit én valaha írtam, vagy együtt, vagy foglalkoztam vele, amit én is szívesen hallgatok. Uh-huh. És nem az van, hogy oké, megírtam, tök jó, mindenki hallgassa, hanem én magam élvezem a dalt, amiben részt vettem, és ez is egy ritka dolog egyébként.
1: Ez szerintem. Ritka dolog, és ezt szerintem nagyon jó hallani, nekem is, meg a hallgatóknak is azt gondolom, hogy a dalszerzők, az énekesek, ők mennyire hallgatják a saját dalaikat, hogy szokták-e, vagy van olyan, amit kifejezetten, most akkor ez kiderült azért úgy számomra, hogy van
2: ebben az szerint, esetben igen.
1: Ebben az esetben igen.
2: De azért nem szoktuk, tehát legalábbis ha beszélhetek
3: ennyit
2: így
3: nem, igen,
2: a kortársaink nevében, szerintem nem nagyon szoktuk, tehát a többi zeneszerző barátom sem szokta igazán magát hallgatni, mert az olyan fura, tudod, hogy így, most persze megírtam, igen. Ismerem, hát tudom, könyökömön jön ki az egész dal, hiszen foglalkoztam vele nagyon sokan, és emiatt nem szoktuk hallgatni, mert addig már megunjuk, mire
3: igen,
2: kész
3: igen.
2: Van.
3: De hát ezt nem tudtam megunni tényleg, és én nagyon szeretném, hogy minél több emberhez eljusson, mert azt gondolom, hogy annyira különleges lett, nincs ilyen zene Magyarországon, tehát egyedülálló.
1: Ez lehet egy ilyen új irány most számotokra, mondjuk így akár a közös munkában, így zeneileg is, tehát hogy ez most, hogy szokták ezt mondani, felültök erre a
2: vonatra?
1: Igen. És akkor ezt most, igen.
3: Gergő szeret vonatozni.
2: Én nagyon szeretek vonatozni, egyébként tényleg.
1: Csak időben jöjjön a vonat.
2: De szerintem jó, hát ez az, igen, a neki is a 3 órát.
3: Hát abszolút, hát én azt gondolom, hogy nyilván ezt is kérdezték már most a napokban tőlünk, hogy hú, hát akkor, hogyha ez nagyon bejön, akkor mihez lenne jobban kedvetek, hogy csak a közös karrier, vagy tehát azt gondolom, hogy mindkettőnknek az egyéni karrier ugyanolyan fontos, mint eddig. Tehát, hogy nagyon fontos mindkettőnk számára, mert ugyanúgy szeretnénk tovább építeni, viszont a közös munka meg, hát az annyira zseniálisan sikerült, hogy itt biztos, hogy ezt nem hagyjuk abba.
2: Igen, erre szokták mondani, hogy csak most ne roncsd el, fiam, tudod, amikor azon, hogy valami tényleg ennyire jól működik, azt a szekeret tovább kell tolni.
1: Szekér Gergő tovább.
2: De tényleg, tehát, hogy ha tényleg valami ennyire jól működik, akkor ezt nem szabad abba hagyni. És hát mondhatnánk egyébként, nem tudom, nekem például hozzá mindig közel állt a filmes éra, és ez a drámai, igazából ezt úgy hívják, hogy dark cinematic pop talán.
3: Mennyire menő.
2: Ez a zsarra neve. Van már ilyen egyébként, tehát létezik ilyen, de hasonló dallal nem nagyon találkozik az ember itthon. Uh-huh. Ez tény. De csak azért mondom, hogy ne magasztaljam maga megekbe.
3: Majd én téged.
2: Köszönöm szépen. Megfordítva. De ez amúgy köszönjük, tényleg így működik. De lehet ez egy új éra, és nagyon örülnék neki nyilván, tehát ez nem lehet elvárás, de nagyon örülnék neki, hogyha ha erre egy picit rákapnának itthon is, és nem, uh-huh. nem csak a trap és a rap zenék mennének. Hallgatok rappet és trappet is természetesen, tehát nekem sincs azzal a műfaj a problémám. Az egysíkúság. Az,
1: igen, ami, igen, abszolút egyet értek.
2: Szerintem a sokszínűség az mindig egy jó
1: hát
2: dolog.
1: Hát főleg zeneileg meg annyiféle mű, annyi mindent lehet.
2: Hát persze. Az ember. Szerintem mindeket, de mondhatnám azt, hogy szerintem mind a hárman meghallgatunk minden zenét. Tehát, hogy én például abszolút. A metált is, tehát a hörgő
3: rán keresztül mindent, tehát
2: én is
3: imádom.
2: Zene, minőségi jó zene.
1: Minőségi, ez nagyon fontos. Szó, igen. Ha minőségi, akkor jöhet valóban bármi. Itt említettétek, hogy akár közösen is folytatjátok, de hogy külön-külön is ugye építitek a saját kis karriereteket. Ma Magyarországon, hát most már ugye jó változás után vagyunk, csak tényleg egy gondolat erejéig szeretnék erre kitérni, hogy látjátok a jövőt most így innen, május vége felé ebben az országban, illetve milyen volt így az elmúlt egy-két év, nem menjünk annyira messzire vissza, de akár mehetünk az elmúlt, mit tudom én, 10 évre is. Csak egy-egy gondolat, nem akarom erre elvinni a beszélgetést, csak kíváncsi vagyok.
3: Én gyors leszek és határozott. Én annyira eltökélt vagyok a saját tehetségemmel és karrierelmel szemben. Tőlem bármi lehet, tehát, hogy engem semmi nem tud visszatartani. Tehát,
1: uh-huh. De ha lehetőség nincs, akkor azért az visszatartani.
3: Nyilvánvaló, de tehát, hogy nekem az elmúlt 3 évben voltak lehetőségeim, uh-huh. viszont azért ez kevés idő ahhoz, hogy nem nyílt ki annyira az én karrierem még, hogy megtapasztaljam, hogy most én kaptam bármi olyat, vagy lemaradtam valamiről, igen. tehát, hogy ebben nem vagyok így kompetens, de mondom, én nagyon-nagyon-nagyon eltökélt vagyok, és 100%-osan hiszek a tehetségemben és magamban, és ugyanígy a Gergőben, úgyhogy tudom jól, hogy nekünk helyünk van ezen a palettán, és nagy dolgokat fogunk még véghez vinni.
2: Egyébként Alinka nekem nagyon sokat segített abban, ezt tudjuk meg, erről szoktunk így beszélgetni, hogy nagyon sokat köszönhetek önbizalomban. Én bár amennyire egyébként néhány kommentelő szemszögéből úgy tűnik, hogy én egy nagyon egoista gyerek lehetnék, de igazából nem, tehát hogy én egy nagyon szorongos, kifejezetten depresszív természetű ember tudok ám lenni sokszor, uh-huh. és néha jó, hogyha ebből kirángatnak emberek, és erre Alinka nagyon alkalmas társ, mert tényleg az ő energiát, tehát bármennyiszer találkoztunk, mindig kijöttem ebből, és mindig jó kedvel mentem aztán haza. Így van, tehát uh-huh. hogy egy iszonyatosan nagy motivációt ad, és építi az önbizalmam, ami azért hiányzott nagyon. Most ezt nem tudom, hogy minek köszönhető egyébként, hogy ilyen vagy ilyen volt a zeneipar is, vagy nem, tehát hogy én azért belekóstoltam egy picit a mélyébe is, belekóstoltam abban a részben is, amikor mi az, amikor tényleg nem tudsz bemenni egyetlen bevásárlóközpontba, úgyhogy 4-5-10 fotózkodjanak veled, és kérdezgetnék a magánélet tedet, hogy mizu veled. Aztán azon keresztül is, amikor egyetlen hely sem hív a bizonyos dolgok miatt, amik éppen aktuálisan nekik valami nem tetszik, tehát hogy azért megjártam én szerintem így a kicsit a mennyországból a pokloknak uh-huh. egy részét, és tudok mesélni arról, hogy milyen, amikor nélkülizni kell, és mi az, akkor tényleg el kell menni egy sima civil foglalkozást csinálni, mivel semmi probléma nincs egy alaphangon, de hát amikor az ember művész, és nagyon szeretné a zenét csinálni, akkor nehéz beülni, mit tudom én, egy vágószobába.
1: Igen,
2: és azzal foglalkozni.
1: Bár ott is lehet azért kreatívnak lenni, meg lehet kreatívnak. Igen. Most viszont nagyon kreatívan megállunk egy életörömzene erejéig, és innen jövünk vissza, nem sokára folytatjuk is a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Szekér Gergő és Alinka a vendégeim ebben az órában, akiknek megjelent legújabb dala, illetve két új dala is egészen pontosan. A Black Silk az már ugye hallgatható és látható, egy gyönyörű, csodálatos videóklip is, és a Selyem és Márvány az pedig nem sokára szintén az is debütál. Ugye beszélgettünk itt a munkafolyamatról, arról, hogy ti hogyan találtatok úgymond egymásra ebben az egész munkában, és hogyan született meg ez a két gyönyörű dal, ami ugye a Black Silk-et, azt mi is le fogjuk játszani nem sokára itt a beszélgetés végén, az óra végén. Igen, meghallgathatják a hallgatóink is. Ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy ha az ember kreatív, akkor igazából bármit csinál, ott ki tud teljesedni.
2: Figyelj, hogyha megadják a lehetőséget egyébként, én azt mondom, hogy itt most rácsatolok egy picit, hogy amíg kreativitás van, és amíg van valamilyen lehetőség, bármilyen lehetőség, azt igyekezni kell megfogni.
1: Igen.
2: És főleg azért, mert, és ezt szintén Alinkának köszönhetem egy kicsit, hogy, de komolyan, hogy... hogyha neked adott egy tehetséged, azt fel kell ismerned, megfelelő bizalommal kezelni, és nem elszalasztani a lehetőséget. Mert amit kaptál, az egy kincs.
1: Ez igen, igen, és annyi, és a tehetség az annyira nem elég. Nagyon jó, tehát ez kell.
2: Hát fi, ez egy 20%.
1: Igen.
2: A szorgalom,
1: igen.
2: Tehát rengeteg
1: szerencse,
2: dolog van még.
1: A szerencse,
2: ez a legrosszabb.
1: Mikor, kivel találkozol, hogy... igen, szóval tényleg nagyon...
2: Szerencse, hát ezt nem tudod kiszámolni.
3: Nem baj, mi nagyon szerencsések vagyunk, és mi elérünk oda, ahol lenni akarunk.
2: Te annyira pozitív. Látod, tehát nem tudsz negatív lenni.
1: Mellett. Nem, és ilyen jó motivációs előadásokat kellene tudod tartanunk pluszba, hogy hogyan, igen, és higgyünk magunkba, és megyünk, de tényleg, tehát hogy nagyon.
3: Hát én nagyon sokat dolgozom azért a lelkivilágomon, meg magamon, úgyhogy ez azért sem a legyekorták össze, vagy így rám csöppent, mert nekem is voltak nyilván, tehát igen, ebben nagyon sok munka van, nekem is voltak nyilván nehezebb időszakaim.
1: Meg még biztos, hogy lesznek is, szóval, hogy az ember nem tud mindig fönt lenni. Pont ez a lényeg, igen, hogy vannak az embernek hullámvölgyei, csak kezelni kell tudni.
3: De
1: tehát, hogy honnan néz rá,
3: így igen. Van. Elképesztően szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen emberek vannak körülöttem, mint a Gergő, a Nikolász, a Lombos Marci, és még azért jó pár nevet felsorolhatnék. Szóval azt gondolom, hogy már ez alapból egy óriási lehetőség, és innen nem szabad megállni. Tehát tehát rengeteg előadó van, rengeteg tehetséges énekes, de vannak olyanok is, akik mondjuk nem annyira jók, mint mi, szóval be kell dobni magunkat, és egyszerűen tolni előre a dolgot.
1: Hát meg minden ember egyedi, a művészete is egyedi, szóval, hogy ugyanazt a dalt sem énekli el úgy két különböző így énekes, van. Szóval...
2: Sőt, én magam sem éneklem el ugyanúgy kétszer ugyanazt
3: jó,
2: a dalt.
3: Hát, ez annyira tehetséges.
2: Ez a legjobb. Ja, látod, hogy mennyire piros vagyok?
3: Jó, de figyelj, tehát, hogy na, most azért valljuk be, hogy azért olyan hangszíned van, hogy az emberekről leesik a gatya. Úgy ír zenét, hogy ahogy nagyon egyedi itthon, azt gondolom.
2: Hát amennyiben van egy jó ötlet, látom.
3: Tehát, hogy na,
2: akkor működik.
3: Hogyha már itt tartunk azért, és a videóklip és minden, tehát, hogy mennyi pénzt meg tudtunk spórolni azon, hogy kreatívak vagyunk, mert te vágtad a klippet, meg rendezted, a borítóképet is ketten
1: a
3: fotóztuk.
1: A videóklipet, az te abszolút.
3: Így van.
2: Egyébként ez egy olyan jó dolog, én régen ezzel küzdködtem, hogy mindent nekem kell csinálni, most tök boldog vagyok tőle, egyrészt olcsóbb nyilván az, hogy nagyon sok mindent tudok, de ez most nem csak rám vonatkozik egyébként, tehát Alinka például iszonyatosan jó érzéke van a stylist-séghez, tehát nagyon durván jó ízlése van, és nem is egy videoklipemben egyébként segítettél nekem ruhákban, és itt sem volt másképp, tehát hogy itt is nyilván ugyanúgy segítettek barátok, Kerényi Virág
3: volt a stylistunk, de hát ugye neki meg annyira zseniális dolgai vannak, hogy nem volt nehéz felöltözni a raktárából, innen is csókoltatjuk.
2: De hogy egyrészt meg tudsz spórolni, másrészt pedig egy nagyon jó dolog, mert kevés dolgot kell úgy kiadnod a kezed közül, hogy magyarázkodni kell, hogy ezt hogyan szeretnéd, hogy működik.
3: Így biztos olyan lesz, amire szeretnéd.
1: És szerintem egyébként ez a jövő, tehát, hogy egy embernek nagyon sok, nem nagyon sok, vagy legalábbis azon belül, amit csinál, vagy annak minden ágához értenie kell. Illetve hát nagyon jó, ha ért minden ágához, igen. Ugyanis, ahogy mondod, pénzt spórol, meg időt spórol, meg stresszt. Ami a legfontosabb.
3: Én volt, hogy úgy forgattam klipet, hogy nem láthattam a folyamatot, hogy mit vágnak össze belőle. Nem nagyon szólhattam bele, hogy mi nem tetszik, mi tetszik. Viták voltak, és a Gergő meg óriási terheket vett le ezzel a vállamról, hogy tényleg összeültünk, elmondtam, hogy nekem mi tetszik, ő is elmondta, tök gyorsan kész lett, tehát, hogy jó, hát mondjuk ez...
2: Tényleg,
3: Ez.
2: Pár nap alatt megvoltunk vele egyébként, de ez attól függ, hogy flottón megy a kommunikáció, ez egy nagyon fontos dolog. De amúgy igazad van, és egyetértek egyébként azzal, hogy jó, hogy az ember sok mindenhez ért. Ez akár cégvezetők, tehát abszolút, hogy ez most
3: igen.
2: Üzenném egyébként nagyon sok mindenkinek, hogyha belelátsz egy picit, és így átérzed a másik embernek a helyzetét, és most nem arról beszélek, hogy mit tudom én a csavargyárban össze tudod rakni, például az aktuális csavar, de hogy értesz hozzá, és tudod a munkafolyamatot, akkor egyrészt nehezebben vernek át, másrészt ugyanúgy időspórolsz, és a harmadik pedig szerintem ez egy nagyon nagy alázat.
3: Abszolút,
2: szerintem, hogyha az ember megpróbál belelátni másik munkájába.
3: És nekem azért mindig pörög az agyam a későbbi terveken, hogy a dalok után mellett mivel lehetne foglalkozni, tehát kvázi nekem már ilyen vállalkozás is feljött így a fejembe, hogy annyira jók vagyunk együtt, és annyira jól tudunk együtt dolgozni, hogy segíthetnénk másoknak is. És ugye ezzel még pénzt is lehetne keresni.
1: Egyébként igen.
2: Féltek coachingra biztos, hogy elmehet, de komolyan mondom. Én ott lennék, aki elmondja minden negatívumot, és akkor jön az a kösel, vagy hogy oké, ezt felejtsétek el.
3: Azért hozzá kell tenni, hogy én sem vagyok reggeltől estig ilyen, de ha olyan közegben vagyok, ahol ennyire építőek az energiák és pozitívak, akkor én egyből így, hát így felvillanyozódom.
1: De ez azért fontos az, hogy ki kell vesszük magunkat körül.
3: Ez nagyon,
1: ezt is mondják nagyon, minden
2: a buborék, tudod?
3: Így van, pontosan, így van, igen.
1: Nemzetközi karrier, meg gondolkodtatok, vagy ezeket a dalokat így a nemzetközi piacra kidobni? Hát a Black Silk az adja
2: hát
1: magát,
2: a Black Silk már az egy alap.
1: Nem ma már nem is kell ebben igazából gondolkodni, ha belegondolok, hiszen ott a YouTube-ban mindent csak felrakjátok, és már nemzetközi. Hát
2: van ez a nyilvános gomb, tudom, amit így lenyomsz, és onnantól kezdve ez onnantól van. De én reménykedek benne egyébként, meg természetesen mind a ketten ugyanúgy büszkék vagyunk a magyarságunkra, de nyitni kell szerintem, és nem csak a saját lehetőségeik miatt, de hogy nyitni kell külföld felé, akár magyar zenékkel kifejezetten, tehát azért nagyon sok tehetség, nagyon sokan vagyunk tehetségesek ebben az országban, és látod, nem vagyunk egyedül, akik sok több lábon állunk, vagy több lábon kell álljunk, és lehetőséget kell adni szerintem a világnak arra, hogy azért a magyar zenét megismerje. És a kis különbözet, tehát hogy most a Black Silk lehet, hogy angol a szövege, de azért abban is van valamennyi egy icipici magyarság. Én például nem tudom kiszedni magamból a folklort. Soha. Mm-hmm. Tehát, hogy valamennyi mindig, hogy van benne.
3: Nem, szerintem nem én is nagyon szeretem.
1: Ettől Szekér Gergős, meg ettől Alinkás, igen.
3: Én egyébként a crossover műfaja már így elkezdtem építeni a külföldi karriert is, úgyhogy...
2: Olaszország?
3: Nekem Olaszország a másik nagy szerelmem Magyarország mellett, úgyhogy igen, de bárhova szívesen egyébként, ahova hívnak. Úgyhogy, hát és persze természetesen, amint lesz koncert, akár itthon, akár külföldön, akár ki ott lesz, és előadjuk a saját dalainkat is.
2: Na hát ez kölcsönös.
1: Így legyen, ámen. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
2: Nagyon köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában vendégeim voltak Nyisztor Alinka, klasszikus crossover énekesnő, valamint Szekér Gergő, énekes dalszerző.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Szekér Gergő és Alinka voltak a vendégeim ebben az órában, is hát tényleg egy gyönyörű dalt hoztak létre. Következő órában pedig egy június 8-ai eseményről, előadásról fogunk beszámolni, ami az Átriumban lesz, Conflict Night címmel. Ez a megbékélés és újrakezdés témáját járja egyébként körül. Be lehet kapcsolódni az előadásba, tehát egy igazán interaktív előadás lesz, de minden részletről beszámolunk, tartsanak velünk a következő órában is.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Oklevelet kapnak a legszebb nevű települések polgármesterei. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott. Több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Hozzátette, az államtitkárok névsora mutatja, hogy a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópályakoncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Ma veszik át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezeret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Oda szép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában egy nagyon jó kis szuper előadásra invitálom önöket. Június 8-án újabb estel jelentkezik a Conflict Night, amely ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül, egy olyan kérdéskört, ami ma bizony nagyon-nagyon sokakat érint, hiszen a konfliktusok ugye nem csak a közéletben, hanem a családokban, barátságokban és még munkahelyi kapcsolatainkban is egyre erősebben jelen vannak, főleg így az utóbbi időszakban. Vajon hogyan lehet újrakezdeni, hogyan lehet egymáshoz közeledni, amikor már sérültek a kapcsolatok, kimondatlan mondatok és feszültségek maradtak a felek között, többek között. Erről is szól az előadás. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere lesznek. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Gyönyörű reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. A választások után általában ugye lezárulnak a kampányok, jó esetben eltűnnek a plakátok, elhalkulnak a szlogenek, a feszültségek azonban sokszor velünk maradnak, családokban, baráti társaságokban, munkahelyeken. Egy-egy politikai vita ma már könnyen személyes sértéssé, eltávolodásá vagy akár kapcsolat vesztésé is válhat, és hát az utóbbi időben ezt szerintem szinte mindannyian megtapasztaltuk, mondhatjuk. Június 8-án az Átriumban, illetve az Átrium ad otthont a Conflict Night következő estjének, amely a megbékélés és újrakezdés témáját járja körül. Nyilván a választások utánra, tehát a választásokra reflektálva, az előadás improvizációs jeleneteken és valós élethelyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan hat a politika az emberi kapcsolatainkra. Hát, hogy hogyan hat, ez ki fog itt most mindjárt derülni. Itt vannak velem a stúdióban vendégeim, Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója, színésze. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Jól mondtam a titulusokat, ugye?
3: Tomi játékmestere az előadásnak, ő nem játszik benne, én játszom az előadásba, Tomi pedig beszélget szakértő vendégekkel és kollégákkal a jelenetekről.
1: Aha. No, induljunk az elejétől. Ez így hogyan született meg a ti fejetekbe, hogy erről beszélni kell? Ugye Conflict Night, ez volt ilyen előadás már korábban is.
2: Igen, lassan 2 éve szerveztük először az első Conflict Night-ot egy konferencián, és gyakorlatilag októberben lesz 2 éve, hogy folyamatosan játszunk színházban is, és lassan a 12 000. nézőnket köszönhetjük.
1: Wow.
2: Szerintem most a júniusi darabjainkon már a 12 000 fölött lesz a nézőszám. Azóta mi gyűjtjük a különböző konfliktusos, nehéz helyzeteket, stresszes szituációkat. Igen. A nagy különbség az volt, hogy alapvetően mi ilyen korporát, vállalati környezetben lévő nehéz helyzeteket, szituációkat gyűjtöttünk, de azért kísérleteztünk folyamatosan közügyekkel is, vagy olyan ügyekkel, amik családokat érint. Ilyen volt tavaly a szülők napja rendezvényünkön, amikor csináltunk nehéz beszélgetéseket szülők, nagyszülők és gyerekek, vagy tinédzserek között. Ilyen volt az az előadás, amit Sportháromság néven csináltunk, ahol sportoló gyerekek, szülők és edzők hármasával foglalkoztunk. Egy ilyen volt a tavaly decemberi Hogyan éld túl a karácsonyt családi körben című darabunk is. Úgyhogy gyakorlatilag ebbe a hármasnak a folytatásába illik bele az, hogy szeretnénk további olyan ügyekkel foglalkozni, ami már nem csak vállalati életben foglalkoztatja az embereket, hanem magánemberként is, akár családi körben, akár baráti körben, és így jutottunk ide, hogy mindenképpen ezzel az aktualitással foglalkozzunk.
1: Ugye ezek mind az improvizációra épülnek, tehát itt nincs két egyforma előadás. Maga a téma, azt viszitek tovább, gondolom, tehát, hogy ha van egy téma, akkor azt 2-3-szor, vagy akár többször is játszátok, vagy foglalkoztok avval a témával?
3: Ez attól függ. Vannak olyan előadások, amit már többször is játszottunk, mind színházban, mind vállalatoknál, cégeknél. Ilyen azok a visszatérő témák, mint a vezetői szerepek, vagy a generációs különbségek. Ezek nyilvánvalóan olyan témák, amik mindenkit foglalkoztatnak, nagyon aktuálisak, és különböző helyzetekben nézzük meg ezeket. Éppen mindig a közönség, az adott időszakra, vagy az adott vállalatra, az adott cégre szabban nézzük meg ezeket a jelenteket, ezért is szuper eszköz az improvizációs színház, igen, mert lehetőségünk van változtatni, lehetőségünk van adaptálódni, nem csak előadásról előadásra, de pillanatról pillanatra, jelenetről jelenetre, és ezek az előadások úgy épülnek fel, hogy gyűjtünk szituációkat, sokszor küldenek be szituációt, vagy a nézők előre az előadás előtt, vagy a cégek, vállalatok előre az előadás előtt, mi ezeket feldolgozzuk, és gondolkodunk rajtuk, de nem írjuk meg a jeleneteket, hanem a jeleneteknek a gondolatiságát vagy a vázát rakjuk egymás mögé, és aztán ezeket az improvizációs színészek pedig improvizációval töltik meg
1: élettel. Tehát effektíven nincs is semmilyen szövegkönyv, tehát vagy azért van egy ilyen, nem tudom, ilyen skicszerű
3: annyit tudunk, igazi, hogy kik a karakterek, és honnan, aha, hova jutunk el a jelenetben nagyjából.
1: Igen, mondjuk azért az fontos, igen, hogy honnan, hova.
3: hogy mondok egy példát, tehát mondjuk megnézzük azt, hogy egy Z-generációs munkavállaló az hogyan viselkedik egy állásinterjún, egy boomer állásinterjúztatóval, és nem tudom, van benne egy-két fókuszpont. Aztán mi eljátszuk ezeket a jeleneteket úgy, hogy ahogyan, sokszor úgy, ahogyan a való életben megtörténnek, és azért a való életben sokszor nem a legoptimálisabban történnek meg ezek a helyzetek, és aztán vannak szakértő kollégák, szakértők a színpadon, legyen szó kommunikációs szakértőről, legyen szó generációs együttműködés szakértőről, vagy legyen szó túsztárgyalóról bizonyos esetekben. Ők beszélgetnek a jelenetekről, és konkrét tanácsokat adnak a színészeknek. Ne azt mondd, hanem mondd azt, hogy ne úgy csináld, ne így tarts magad, ne menj bele ebbe a konfliktusba, hanem nem tudom, kétoldalú érveléssel állj ehhez a helyzethez.
1: Tehát kvázi, mint a rendező, mondhatjuk.
3: Egy picit igen, rendezik, tartalmilag mindenképpen.
1: És akkor Tomi, ez vagy rendezik. Te, bocsánat, a játékmester, amit
3: igen, köti össze a színészeket, a szakértők.
1: Most akkor rövid szünetet tartunk, életöröm zene után innen folytatjuk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Ebben az órában egy különleges estéről beszélgetünk, amely nagyon aktuális és hát bizony sokakat érintő kérdést helyez a középpontba. Hogyan lehet újra kapcsolódni egymáshoz akkor, amikor a konfliktusok, a véleménykülönbségek vagy akár a társadalmi feszültségek eltávolították egymástól az embereket. Június 8-án a Conflict Night ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja majd körül egy különleges interaktív est keretében. Az átriumban lesz látható, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek, párbeszédeknek. Erről beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével, mint ahogy ezt már megtudhattuk, ugye? Mi a feladat a játékmesternek, vagy a játékmesternek ebben az előadásban?
3: A játékmester felelőssége az, hogy segítsen definiálni egy adott jelenetet, azt eljátszik a színészek, kell van jogosultságon megállítani ezt a helyzetet, és utána megpróbálom ezeket a helyzeteket a szakértők segítségével boncolgatni. Tehát itt az is fontos, hogy néha értsük meg, hogy miben vannak ezek a karakterek, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk ezen a nehéz helyzeten segíteni, akár kommunikációval, akár a helyzet felismerésével, empátiával, stb. És utána pedig újra játsszuk ezeket a jeleneteket, viszont az újrajátszásnál sokszor megállítjuk újra, hogyha azt látjuk, hogy nem abba az irányba halad, mint amit tanácsoltak a szakértők, vagy amit összeszedtünk, mint irány, és addig-addig csiszoljuk, amíg mi is, illetve a közönség is úgy nem érzi, hogy na, akkor most sikerült, megoldódott ez a helyzet, feloldódott az adott konfliktus.
2: Volt már olyan, hogy nem oldódott fel konfliktus?
4: Többször is volt ilyen, hogy nem jutottunk el a megoldásig, de mindenképpen jobb volt, mint az első játszásban, vagy közelebb kerültünk a megoldáshoz.
2: Azt jelenti, hogy minél többször átmegy az ember egy bizonyos problémán, ugye ez is így működik.
3: Illetve tudod, itt az is, hogy vannak egyszerűen megoldhatatlan. Igen. Tehát, hogy olyan helyzetek, amikor abban a pici helyzetben, vagy abban a helyzetben ott azonnali segítséget nem lehet adni, mert rendszer szintű problémáról van szó, vagy egy nagyon átfogó problémáról. Ilyenkor azért kibeszéljük, megbeszéljük, hogy hogyan álljunk egyáltalán hozzá egy ilyen helyzetnek a feloldásán. És most is nagyon izgalmas, hogy két hete indítottuk el ennek az estnek a kampányát, és rögtön azzal kezdtük, hogy a Gergő is, meg én is egy-egy videót tettünk közzé, és kértük a közönséget, hogy most tényleg róluk akarunk jeleneteket a színpadra állítani, az ő történeteiket akarjuk feldolgozni, és már nagyon sokan írtak nekünk megdöbbentő történeteket, és csak reflektálva arra, hogy ha lesz is ennek folytatása, vagy ha játszunk még egy

0: még egyszer vagy többször, mert szeretnénk akár ebből egy egész sorozatot, vagy egy országos turnét csinálni. Nem lesz két egyforma est, mert nagyon sok történet van, amiből tudunk válogatni.
1: Hát főleg, hogyha a turnéról beszélsz, hogyha elmentek mondjuk vidékre, vagy más városokba, akkor ott aztán teljesen más történetek jönnek szembe, azt gondolom. Hiába, hogy magad a nagy történet, ugye, az mindenkinél ugyanaz, de hogy azok nem így csöpögnek le, úgymond.
2: Nagyon izgalmas lesz az ebben az előadásban számunkra is, hogy ez egy párbeszéd. Egy párbeszéd egymással, egy párbeszéd a közönséggel. És az elmúlt évtizedek azok nagyon nehézé tették, egyre inkább, ahogy telt az idő, egyre nehezebbé tették ezt a párbeszédet. Rengeteg olyan történetet kaptunk, rengeteg olyan emberrel beszéltünk, aki nem beszél a saját szüleivel politikai nézeteltérések miatt, vagy akinek félnek a nagyszülei, mert ahonnan tájékozódtak, onnan azt kapták, hogy félni kell. És ezek árkokat ástak, és ez az árok betemetés, ez egy nagy klisé, és mi nem is erre vállalkozunk. Mi arra vállalkozunk, hogy meghallgassuk egymást, hogy megpróbáljuk megérteni egymás nézőpontjait, megpróbáljunk belelátni a vidéki nagymama fejébe, és megpróbáljunk belelátni a fővárosi z-generációs első szavazó fejébe.
1: Illetve segíteni nekik abba, hogy belelássanak egymás fejébe.
2: És tehát, hogy ezzel segíteni azt, hogy ők megértsék azt, hogy miben is vannak. És azt hiszem, hogy ez egy fontos első lépés, hogy elkezdjünk újra beszélni, kommunikálni, megérteni egymást, és legalább elfogadni azt, hogy a valóságnak színei vannak, a valóságnak árnyalatai vannak, és azok különböznek.
0: És az is nagyon érdekes látni, hogy itt nem pusztán generációs különbségekről van szó. Tehát persze van akkor szó, hogyha azt beszéljük, hogy nagymama, a nagypapa és a gyerek vagy az unoka közötti, de hát itt már most kaptunk olyan szituációkat, amikor testvérek közötti masszív ellenállásról van szó, vagy egy baráti társaság szakadt ketté, szűnt meg az évtizedes barátság, és vagy hát szünetel, reméljük, és tényleg ez a legfőbb üzenete ennek az egész estnek, hogy hogyan kezdjünk egymás felé újra nyitni. Tehát ez az újranyitás, az újra kapcsolódás. Most nyilván ez lehetne egy teljesen más történet is, hogy miért történt ez a szüneteltetés, vagy kapcsolatszüneteltetés, de most ez adja az aktualitását.
1: Hát nyilván azt gondolom, az már más szakembert igényelnem, hogy a miért történt, ott már lehet, hogy jobban mélyebbre kellene menni, és az már talán nem ilyen közönség előtt.
2: De lesz a színpadon kommunikációs szakértőnk, lesz a színpadon újságírónk, lesz a színpadon pszichológusunk.
1: Pszichológus is lesz, szerintem nagyon fontos, igen, egy ilyen esetben. Most újra jön az élet. Örömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk azonnal a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
3: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Conflict Night esélye nem klasszikus előadások, inkább olyan élő helyzetek és párbeszédek, amelyben a nézők is nagyon-nagyon könnyen magukra ismerhetnek. Erről beszélgetek ebben az órában a legújabb Conflict Night előadásról, ami az Átriumban lesz június 8-án. Vajon most miről lesz szó, és hogyan épül fel ez az este? Erről is beszélgetünk vendégeimmel. Zene és hírek után folytatjuk.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Oklevelet kapnak a legszebb nevű települések polgármesterei. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Hozzátette, az államtitkárok névsora mutatja, hogy a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópályakoncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Ma veszik át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet csak nem 350 ezeret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Conflict Night június 8-án az Átriumban, erről beszélgetek ebben az órában vendégeimmel. Ugye a megbékélésről gyakran úgy beszélünk, mintha egyetlen döntés vagy mondat lenne, pedig sokszor ez nagyon-nagyon hosszú folyamat vezet el odáig, hogy újra meg tudjunk nyílni egymás felé, de hogy vajon lehet-e valódi újrakezdés konfliktusok után, erről is beszélgetek vendégeimmel ebben az órában, és zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Conflict Night az Átriumban június 8-án. Ugye ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül egy különleges interaktív est keretében, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek és párbeszédeknek. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szakemberek, pszichológus is lesz a színpadon. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere. Volt már egyébként olyan valamelyik ilyen Conflict Night-on, ahol számotokra is meglepő történetek jöttek elő, és akár, nem tudom, sírásba forduló sztorik.
2: Voltak. Az fontos, hogy nem pszichodráma, és az nagyon fontos, hogy a humor, mint eszköz, az nekünk ott egy nagyon fontos eszközünk ebben.
1: Sok mindent old, igen.
2: Így van. Tehát a humor egy nagyon fontos eszköz számunkra, illetve nem pszichodráma, szóval, hogy nem megyünk le nagyon sokszor egy ilyen mély elemzésbe, vagy egy ilyen pszichológiai elemzésbe, hanem praktikus szempontból próbáljuk megnézni ezeket a helyzeteket. És volt már olyan egyébként színészként nagyon sokszor egyfelől, hogy megérintett valamilyen helyzet, másfelől pedig volt olyan helyzet, ahol a szakértés után is azt éreztem, hogy de én ebből nem tudok ebből a helyzetből tovább menni, nem tudom, hogy mi a következő jó lépés. És akkor az az izgalmas, amikor nem tudom, ez már hanyadik fal, mert nem a negyedik fal, ami a nézőtérre választ el minket, hanem az ötödik talán, ami ugye a szakértés a színész között van, és akkor az is lebontódik, és akkor elkezdünk arról beszélni a színész a színpadon a szakértő, hogy figyelj, nem tudom kimondani neki ezt a mondatot. Köszönöm, hogy ez a tanács, de nem jön. És akkor keresünk egy más útvonalat. Szóval nagyon érdekes kis világ teremtődik meg ilyenkor. És hát a választások és a választás utáni időszak pedig nagyon sok új muníciót ad számunkra.
3: Igen, pont márciusban volt egy darabunk Next Gen címmel, ahol már azért nagyon komoly családi drámákat vettünk végig. Olyan aspektusból, hogy milyen az, amikor van egy apuka, vagy akár már nagypapa, aki felépítette egy nagy cégbirodalmat, és ő ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és ott ő az átadó, és annak az átvevők, azok a fiatalok, akik meg ilyen vagy olyan indítatásból belesodródnak abban a helyzetben, hogy nekik azt át kell venni, vagy át lehetne venni azt a cégbirodalmat, azt a működést, és óriási ellentétek, feszültségek voltak, és ott is gyakorlatilag a humor mellett nagyon sokszor jutunk el olyan pontra, hogy a nagy sóhajok, nagy hallgatás van a nézőtéren, de látszik, hogy izzik a feszültség.
1: Mert ez valahol egy terápia, tehát hogy én értem, hogy ez nem terápia, nem pszichodráma, de ennek van egy olyan hatása, akkor inkább úgy mondom, egy ilyen terápiás hatása, hiszen feldolgozunk valamit.
3: Igen.
2: Hát kívülről ránézni helyzetekre, igen, amikben már voltunk, vagy leszünk, vagy el tudjuk képzelni,
1: tartotok,
2: az egy tükör,
1: is volt,
2: igen.
3: Ez volt a nyelvemen már, hogy bedobjam, hogy alapvetően még görbe tükröt szoktunk adni, és nagyon fontos, hogy a közönség az magára tudjon ismerni, vagy a helyzetre tudjon ismerni. És hogyha elengedi ezt, vagy megengedi ezt magának, akkor tényleg amellett, hogy tud néha nevetni saját magán, utána hall olyan tanácsokat és olyan meglátásokat, amelyek neki segíthetnek a tovább lépésben. És ezzel már nagyon sokszor találkoztunk. Tehát a karácsonyi darabnál is volt olyan család, akik 13 fővel jöttek.
1: Wow.
3: Három vagy négy generáció is eljött, és tényleg kinevették saját magukat, és azt mondták, hogy atya ég, hát velünk ez mind megszokott történni karácsonykor, és külön írtak nekünk egy levelet, hogy ők most így neki fognak menni a karácsonynak úgy, hogy amit itt tanultak, azt ők megpróbálják hasznosítani.
2: És még van egy ilyen visszatérő elem a ráismerésben, azt hiszem, a pár hete volt egy bértranszparenciáról szóló estünk, ami ugye jön a nagyvállalatoknál, nyilvánosak lesznek a bérsávok, igen, kollégák, igen, igen, között is, a konkrét fizetések nem, de a bérsávok igen, és akkor a jelenetben a menedzsment beszélt arról, hogy hát ez a HR feladata, ezt majd a HR-esek megoldják, és akkor visszatérő elem a HR-es kollégák feltörő kacaja a nézőtéren, Conflict Night-ról Conflict Night előadása, ami egyfelől a humor, másfelől a fáj fájdalom miatt történik, de hogy nekik is próbálunk segíteni, hogy ez nem feltétlenül, hogyan lehet újra keretezni ilyen helyzeteket, ahol ők is segítséget tudnak kapni.
1: Ez a Conflict Night, ez itthoni, igen, ez abszolút ti találtátok ki?
3: Igen.
1: Ti vagytok?
3: Ó. Ez egy konferencián született, amikor azt gondoltuk, hogy egy-egy témát dolgozzunk fel úgy, hogy ne egy kerekasztal beszélgetés legyen, vagy ne egy frontális előadás, és a legelső az arról szólt, hogy vezetők közti relációkat vizsgáltunk, és a közönséggel szavaztattuk akkor meg, hogy mi legyen ez a reláció, és akkor a nemet mondás és a konstruktív visszajelzés volt, amire egy-egy példát vittünk, vagy mutattunk meg a színészekkel, és már akkor nagyon fontos eleme volt ennek az egész produkciónak, hogy ne hagyjuk ott a levegőbe lógva azt, hogy most láttunk egy görbe tükröt, hanem nézzük meg azt tényleg szakértők bevonásával, hogy ilyen helyzetben mit tudunk csinálni. Hogyan hívjuk segítségül az empátiát, az asszertív kommunikációt, a különböző tárgyalási stratégiát. Hogyan menjünk a mélyére egy-egy problémának, ebbe akár egy pszichológus nagyon sokat tudott segíteni. Foglalkoztunk vezetői magánnyal, kiégéssel, és akkor is nem elég csak kommunikálni róla, hanem a vezetőket is olyan skillekkel kellett felruházni, és ebben nagyon sokat segítettek a pszichológusok, a mentálhigiénia szakemberek. Úgyhogy ez nagyon fontos része ennek az egész produkciónak, hogy tényleg ne csak egy jót nevessünk ezen, hanem megoldjuk, adjunk valami kézzelfogható tudást is.
1: Most újra életörömzenét hozunk, de folytatjuk innen a beszélgetést, tartsanak velünk!
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Június 8-án az Átriumban a Conflict Night-ra várják az érdeklődőket. Ebben a témában beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével. Egyébként abban nem gondolkodtatok, hogy ha ez egy tényleg ez a ti ötletetek volt, ez az egész Conflict Night létrehozása, hogy ezt akár külföldön is, tehát ilyen franchise rendszerbe akár, hogy tovább vigyék mások, tovább adni ezt a tudást?
2: Reméljük, hogy innen világon viszik franchise rendszerbe.
3: Volt egyébként már megkeresésünk külföldről, hogy szerették volna. De ami nekünk most tényleg nagyon izgalmas, hogy említettem, neked egy 12 000 néző körül tartunk, és szeretnénk ezt tovább vinni, minél több ilyen közéleti ügyet is fel tudjunk tárni, és fel tudjunk dolgozni, mert azt láttuk a közönségben is, hogy erre mindig van igény. Tehát minden előadás végén mi megkérdezzük őket, hogy és még mivel, és hogyan, és milyen témákkal foglalkozzunk, és mindig adnak új vállalati témákat, de mindig megkérdezik, hogy olyat nem tudnátok, hogy, és ebben nagyon-nagyon jó beleilleszkedik. Vagy hát ahogy láttuk tényleg a karácsonyi darabnál is, hogy azonnal rezonáltak is, és azonnal egy teltházas előadást tudtunk összehozni. Itt ez egy nagyon érzékeny téma a mostani, viszont nagyon-nagyon sok embert érint. Tehát tényleg nincs olyan a társaságunkban sem, meg a...
1: Szerintem nincs olyan az országban, akit ez az egész
3: jelenleg környezetünkben, ahol ne lenne legalább egy nehéz helyzet, vagy családtaggal, vagy régi barátokkal, baráti társaság,
2: vagy munkahelyen,
3: kollégákkal. Úgyhogy ezt látjuk, ebben ezt a hármat fogjuk vegyíteni, meg fogunk mutatni családi helyzeteket, baráti társaságban lévő helyzeteket, és kollégális helyzeteket is.
1: Ilyenkor, amikor ti megkapjátok ezeket a történeteket, a nyilván, aki küldi, azt gondolom beül majd a nézőtérre, és ők akkor ki is van emelve, vagy ez nincs megnevezve a színpadon, hogy most akkor nem.
2: Aha. Nem, nincs ez nincs megnevezve, sőt nyilvánvalóan a színházi helyzetek miatt van, hogy ezeken változtatunk, van, hogy azt érezzük, hogy oké, ez egy nagyon jó kiindulási pont ez a történet, de milyen jó lenne, ha lenne benne egy olyan karakter, aki hiszen az segít nekünk aztán a szakértés alatt is, hogy, hogy valóban tudjunk még jobban reflektálni ilyen szituációkra.
1: Időben ez mennyit? Milyen
2: két
1: hosszú?
2: Két felvonás,
3: 2x45 perc. Uh-huh. Ez általában nagyságrendileg egy 8 jelenetet foglal magában. Tehát itt azért ugye van...
1: Hány színésszel dolgoztok?
2: 4-5 színész van egy előadásban.
1: Azért a színészeknek sincs könnyű feladata, azt gondolom. Egyrészt, hogy 8 jelenetet mondtál, ugye?
3: Igen.
1: Tehát 8 féle karakter, és még akkor azon belül, hogyha megállítanak, hogy ne így csinált, hanem úgy csinált. Tehát azért ez elég...
2: Ez az improvizációs színház csodája, és erre vannak trénelve, és tréningezve az improvizációs színészek, hogy ezeket a helyzeteket hitelesen meg tudják mutatni a nézők számára. És ez... mindeddig sikerült nekik.
1: Június 8-a, ugye, az Átriumban hány órakor kezdődik?
3: 7 órakor kezdődik, és 9 óráig,
1: 9 óráig tart. És előtte még lesz június 4-én, ugye? Meséltek arról is az...
2: Aki most hallott először a Conflict Night-ról, annak szerintem a június 4-i előadás egy ilyen csemege lehet, mert többféle témát fogunk körüljárni. Uh-huh. Kicsit egy ilyen évadzáró best-of-ot fogunk csinálni a választási utáni előadást megelőzően. Lesz szó vezetői stílusokról, lesz szó fizetésekről, bónuszokról, alkudozásról, onboardingról, munkahelyi viszonyokról, toxikus kollégákról. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon jó merítés lesz abból, hogy milyen színes is az a témakör, amit mi körbejárunk.
1: És akkor azt említettétek, hogy már jött néhány szituáció, ugye, vagy jó sok szituáció pontosabban erre a 8-ai előadásra, de még várjátok, tehát hogy lehet még küldeni történeteket, szituációkat, hova tudják és hogyan tegyék ezt meg?
3: Igen, nagyon várjuk, mert szeretnénk, hogy nagyon színes legyen a paletta, meg tényleg megnézzük azt, hogy hosszú távon gondolkodva minél több szituációt lássunk, fel tudjunk dolgozni. A honlapunkon, a letsconnect.hu felületen, ott az előadásoknál minden előadás Slackhoz be szoktunk rakni egy ilyen gombot, hogy küldj be nekünk szituációkat. Ezeket anonim módon is be lehet küldeni. Egy rövid leírást szoktunk várni, úgyhogy arra biztatnánk mindenkit, hogyha volt ilyen esetetek, akár családi, baráti, kollegális környezetben, akkor írjátok meg nekünk. Most azt is kérjük egyébként, hogyha volt ennek pozitív feloldása, tehát már megtörtént valamiféle jó folyamat, elindult egy újranyitás, hogy azt hogy csináltátok, hogy már a jó példával is tudjunk meríteni. Ez nekünk nagyon fontos és nagy segítség.
1: Akkor még egyszer június 8-a Átrium este 7 óra, és addig is várjátok a történeteket, sztorikat. Hoppá, még azt elfelejtettem megkérdezni, hogy teljesen mindegy, hogy ki hogyan fogalmazza meg. A lényeg, hogy legyen benne egy sztori, legyen benne egy történet. Hogyha ezt három mondatban írja le nektek, nektek az is jó, ti abból már tudtok dolgozni.
2: Tökéletes.
3: Igen, tudunk, úgyhogy várjuk szeretettel a sztorikat, és titeket is, hogy gyertek el és nézzétek meg az előadásokat.
1: Szóval, hogy nem eszét kell küldeniük, ez nagyon fontos, mert lehet, hogy van, aki meg egy jóisten, én nem tudom leírni. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, alapító játékmester voltak a vendégeim.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: No, tehát érdemes beírni a naptárba, június 8-a Atrium Conflict Night. Erről beszélgettem ebben az órában vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén is itt leszek, szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között, remélem önök is velem tartanak majd. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Reklám hangzott el.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Oklevelet kapnak a legszebb nevű települések polgármesterei. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Hozzátette, az államtitkárok névsora mutatja, hogy a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópályakoncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Ma veszik át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezeret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haikó olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sok felé megérénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: 98.6. Így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Isten próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven. És akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy robbit. Úgy lecsegett a foga alatt a ceruza.
2: A grafit ceruza.
1: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Istent. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
2: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott s akkor?
1: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
2: A biztonságra is?
1: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
2: Aha.
1: De maga a...
2: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is?
1: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémíteni, elcsendesíteni az adott szolgálót vagy evangelizátort. De egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy engem arra vett az Isten, vagy arra biztatott, hogy menjek magamba. Sajnos volt ilyen eset is, akiről tudunk, hogy kiment, és mivel azért London konkrétan a világ második tán olyan városa, ahol a legnagyobb boszorkányképzők vannak és ilyesmi, tehát hogy azért ilyen helyekre egyedül ne menjen ki valaki, sőt, én elmegyek odáig, hogy ne menjen úgy ki, hogy nincs egy nagyon komoly imádkozó gyülekezet mögötte.
2: Olyan otthonos bepillantás az Omega gyülekezetek mindennapjaiba. Ezúttal a londoni Omega gyülekezet életében, mert itt van velem a londoni kiküldöttünk, apostoli szolgálónk, evangelistánk és pásztorunk, az ifjú Kovács Dávid. Hello Dávid, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszöntöm a rádióhallgatókat is.
2: Az igazán hírértékű a te itt létedben az, hogy végre egy olyan testvérrel beszélgetetek, ráadásul házunk tájáról, az Omegából, aki a bőrén tapasztalja Nyugat-Európa áldásait és kihívásait. Beszélgethetünk az Angliában élő magyarok életéről, arról, hogy hogyan szolgálsz feléjük. Körképet adunk valójában hangban egy magyar apostol evangelista pásztor szemén és szívén keresztül, és természetesen ezt is majd szétszálazzuk a hallgatóinknak, mert szerintem már sokan beleborzongtak abba, hogy mi az, hogy apostol, ott van ez a Bibliában, de azért a 21. században ne beszéljünk már ilyen pozícióról, de fogunk beszélni erről, meg még arról is, hogy mit csinál egy evangelista. Hát azért nagyjából az emberek a pásztorok szolgálatával tisztában vannak.
1: Hát ez így van, mert az a hétköznapi megközelítés, igazából azt halljuk a legtöbbet, hogy a pásztor itt, vagy a pásztorok.
2: Igen.
1: Az evangélista az olyan háttérszerep, az apostol pedig egy olyan újdonság, amit nem tudnak még az emberek hova tenni, mert folyamatosan abban vannak benne, hogy ez akkor mennyire is aktuális, vagy mennyire volt csak abban az időben.
2: Igen.
1: Én személyesen ezt konkrétan úgy élem meg, hogy nem is feltétlen használom ezt a nagy titulost, amire felkentek, hogy most így külön apostoli titulost előhívjam bárhol is, vagy megnevezzem, hanem én ezt úgy látom, hogy tényleg az Istentől átvettem egy olyan küldetést, hogy ki lettem küldve, meg lettem áltva, fellettem hatalmazva, hiszen az apostoli szó is arra vonatkozik, főleg mostanában már, hogy egy kiküldött egy bizonyos céllal. És itt a bizonyos cél, azt látom, hogy a legtöbb magyart szeretnénk elérni, akik kint vannak, és még nem ismerik az Urat. Tehát
2: Jézushoz vezeted az Angliában élő magyarokat. Röviden, erről van szó, ugye? Van. És gyülekezeteket plántálsz, alapítasz.
1: Így van, itt jön az képbe, hogy igazából ehhez muszáj az, hogy evangelizációk menjenek, evangélistaként muszáj az, hogy a bejövő gyülekezetbe beépülő embereket pásztorolni kell, és ezen felül a létrejövő csoportokat pedig össze kell valahogy fogni, bátorítani, és azon felül is a vezetőket heti vagy havi szinten legalábbis bátorítani, hogy hogyan tudnak ők is fejlődni tovább ezen az úton.
2: Igen. Te már 16 éve élsz kint Angliában, építőipari vállalkozóként dolgozol, édesapa vagy, férj vagy, gyülekezeteket alapítasz, mint ahogy erről beszélgettünk. Hát Dávid, 16 év alatt nem csak a te életed változott meg gyökeresen, hanem felfordult a világ. A világnak a sorskereke fordult akkor át, mert beszélhetünk világgazdasági válságról, a pandémiáról, újabb és újabb háborúkról, kultúrharcokról, a liberális ideológiák térhódításáról és egy borzalmasan gyors világról. Az ember a fejét tényleg kapkodja, ha nem tudatosan él, és nagyon nehéz, keresztényként is nagyon nehéz egyensúlyban maradni, egy egészséget megtartani, az egészségünket megtartani Krisztus fókuszban. Neked ez hogy sikerül? Hogyan tudod egyensúlyban tartani az életed Nyugat-Európa egy meghatározó metropoliszában?
1: Nem mindig könnyű, és nem mindig volt könnyű, én azt mondom. Ez a 16 év egy picit úgymond nehéz is számomra, hiszen hogyha arról beszélek, hogy kiszakadtam úgymond a magyar közéletből, és nem vagyok napi szinten úgy benne, így egy picit nehezebb úgymond most újra kezdeni a magyarok felé szolgálni, mert ha azt nézzük, én 1,5-2 éve kezdtem el csak a magyarok felé, addig be voltam épülve angol gyülekezetbe, angol nyelven szolgáltam, és teljes mértékben úgy gondoltam, hogy én jól el vagyok ott kint, viszont addig, amíg az Isten szólt, hogy és akkor mi lesz a magyarokkal. És itt jött képbe az, hogy én szeretnék igenis az Istennek engedelmeskedve a magyarok felé szolgálni, a magyaroknak, és akkor nyitottam a magyarok irányába. Az, hogy mennyi minden változott, ez tény és való, mert kint a nyugati világban azért ez máshogy jön át. Tehát a multikultusz, a multi nyelv, meg a hátterek, hogy ki honnan érkezik. Azért Anglia egy olyan nemzet, ahol azt mondom, hogy szinte a világ összes nemzete megjelenik az utcákon, és teljes mértékben ebbe az irányban beállítva az egész angliai működés, akár egy hivatalba,

0: tehát sokkal nagyobb léptekben halad a liberalizmus is sajnos, mint a lemaradottabb országokba, és ez nem mindig pozitív.
1: És hogy tartod egyensúlyban az életed? Nagyon sok impulzus ér, ez egy impulzus kavalkád lehet ott. Hogyan lehet megmaradni szilárdan egy szűk mederben? Keresztény vezetőként, ráadásul kisebbségben, mert magyar vagy.
0: Hát szerintem a legfontosabb része az kell, hogy legyen, hogy az ember a saját kapcsolatát Istennel hogyan kezeli, és ezért nagyon fontosnak találom azt, hogy legyenek magyar közösségek, legyenek magyar gyülekezetek, ahol az ember belépve igazából meg tudja élni azt, hogy megmarad a kultúrám, de szabadon a saját nyelvemen tudom átvenni akár az evangélium üzenetét, akár a barátokkal, tesókkal. Tehát ez egy fontos az, hogy a kapcsolati szintek megmaradjanak, épüljenek, és olyan körökön belül épüljenek, ahol épít engem is. Tehát nekem a legfontosabb az, hogy azért mindannak ellenére, hogy az építőiparban nagyon sok muszlimnak dolgozok, vagy ilyesmi, azért a baráti szintek, azokat próbálja az ember úgy beállítani, hogy az építő legyen nekem és a családomnak.
1: Igen, tehát a mikrokörnyezetre nagyon kell vigyázni, ezt a szoros kötődést nagyon kell tartani. Talán már fél éve is lehetett annak, amikor a Facebookon Süveges Imre apostolunk egy angliai szolgálati útja alatt kiposztolta azokat a gyönyörű fotókat, amiket egy anglikán templomban készített. Ott tartottátok az első istentiszteletét az Omega Londonnak, majdnem Budapestet mondtam, fókuszálok már az Omega Londonnak, és én elképedtem. Annyira szeretem ezeket a gyönyörű templomokat, amik Isten bocsássa meg, nem túl csicsásak, nem mindenhol omlik a látvány, a freskók, a szobrok, a gics. Ha ezen gyönyörű volt. Felemelő látvány volt. Na de hát hallom, hogy nagyon gyorsan eliszkoltatok onnan, de nem tudom konkrétan, hogy mi történt.
0: Hát ez egy gyors történet volt, igazából nagyon örültünk, hogy megkaptuk. Én hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül rendelte ki, hogy ott kezdhessünk. Nagyon ár alatt sikerült megkapni egy óriási gyönyörű templomot, hogy ott tudjunk gyűlni, és el is kezdődött ez, de már az első alkalommal igazából olyanokba ütköztünk bele, ahol ott nyilvánult meg az, hogy itt nagyon komoly szellemi, démoni világ van London és környezetében, kiküldve konkrétan a kereszténységgel szembe.
1: Hú, hát borzongató te!
0: És igazából már az első alkalommal volt egy olyan jelenet, amikor még csak én és a feleségem készültünk a legelső alkalomra, és bejött egy hölgy, aki hát nagyon furcsa öltözetbe, olyan, mint hogyha hajléktalan, de mégse, tehát, hogy ilyen furcsa öltözetben volt, és akkor így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba, és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Isten próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven. És akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy ropit. Úgy recsegett a foga alatt a ceruza.
1: A grafit ceruza?
0: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Isten. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
1: És hát úgy, mint ahogy Jézus is írt a földre, Dániel könyvében meg emlékszünk, hogy a falra írta.
0: Van, csak hogy az egy picit szerintem másik.
1: Hát az egy más üzenet volt a szellemvilág másik pólusától.
0: Így van. Tehát, és ott nagyon konkrétan éreztem azt, hogy itt konkrétan az első alkalommal kijelentettem, és úgy kezdtem, hogy arra a névre, hogy az Úr Jézus Krisztus mindent érd meghajol.
1: Kiment?
0: Kiment, el is hagyta a termet, és utána se soha nem jelent meg. Tehát ez volt a legérdekesebb része. És ez volt a kezdet, de utána igazából addig mentünk el, hogy ilyen 4-5 hetente nem kaptuk meg a templomot, mert azt mondták, hogy a helyiek gyűlnek valami magán gyűlésre. És akkor elmentem benézni, mert megszerveztük a családi napot a templom mellé, benéztem, és akkor azt láttam, hogy ilyen full seance, körbeültek, és nem tudom milyen csoport, mit csináltak, de piros lámpák, vagy...
1: A szekta.
0: Hát valami olyasmi lehetett. És akkor nagyon, nagyon felfigyeltem, hogy itt én nem szeretnék egy olyan közösségbe, vagy egy olyan épületbe egyáltalán gyűlni, ahol kérdőjeles a háttér, és folyamatosan éreztük azt, hogy harcolunk, és le kell győzni,

0: tanulni dolgokat, és minden alkalmunkat így is kezdtük, hogy egy nagyon komoly ima indulóval beimádkoztuk az alkalmat, a területet, de ez addig zajlott, amíg egy utolsó alkalommal én érkeztem elsőnek, amikor nem szoktam, hiszem az, hogy Isten így rendezte. Benyitottam a templomba, és igazából egy félreértés miatt, mert azt hittük, hogy akkor mi gyűlünk, igen, de közben nem mi gyűltünk, mert elnéztük a dátumot, és az egész gyűlis szinte már érkezett, én hamarabb odaértem, és láttam, hogy csukva az ajtó, bementem körbe, és amikor benéztem, akkor iszonyatos látvány várt, mert egy sátánista fotó, sátánista pólóba egy nagyon alul öltözött hölgyet az oltáron fotózott.
1: Te jó ég.
0: És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy én ebből nem kérek, és én nem szeretném, hogy a gyülekezetünk folyamatosan ilyen... Nem az, hogy elmenekültünk, én nem mondom ezt a szót, hogy elmenekülünk, mert nem menekülök. Én nem félek a démonvilágtól, nagyon sok mindennel találkoztam életem során, nem jedek meg, viszont nem vállalok közösséget. Tehát én ezt így éltem meg, és az Isten most kirendelte, hogy egy magánszektorba igazából épületet bérelünk, és folyamatosan nézzük, hogy hova tudunk megérkezni, ahol úgymond sajátunknak tudjuk bérelni. De jó volt ezeket megtapasztalni így utólag, mert nagyon sokat épített a vezetői körön, összezártunk, nagyon sokat böjtöltünk, imádkoztunk, és folyamatos áttöréseket láttunk így a gyülekezet életében.
1: Tudod, miért jó ez, hogy kiemelted, hogy nem menekülsz? Mert a szabadságot mi másképp értelmezzük, mint a világ. És ez egy bölcs döntés volt, mert még azt a terepet Isten és az angyalai nem harcolták meg nektek. Én is hiszem, hogy ő rendelhette ki ezt a templomi épületet nektek, de valószínű még itt szükség van arra, hogy az angyalok kitisztítsák ezt is. Hát az Isten kegyelmezzen ezeknek az embereknek, akik a szabadságot nagyon sajátos módon értelmezik. Hú, ez azért sokkoló volt. Beszélgetnünk kell egy kicsit arról, hogy te bár hívő családból származol, de az igazi megtérésed az Angliában történt. Most szeretném hallani azt, és ezek után egészen biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink is, hogy hogyan is hangzik a tékozló fiú története Kovács Dávid verzióban.
0: Hála az Úrnak, hogy nem olyan hosszú, így könnyű lesz elmesélni.
1: Okay.
0: Én keresztény családban nőttem fel, keresztény otthonban, Debrecen és környéke, Hajdúsámson pontosabban, félig itt, félig ott gyerekként. És hát az egész életem arról szólt, hogy evangelizációkra jártunk, bábmisszió, stb. Tehát így mindenben benne voltunk. Viszont amikor kikerültem Angliába, akkor én 20 éves voltam. Tehát az időszaka az embernek, hogy kikerültem a nagyvilágba, a nagy szabadságba zárójelbe.
1: Igen.
0: És olyan baráti körök, meg olyan dolgokkal találkoztam, ami úgy mindig érdekelt volna, mert azért ott volt bennem a lázadás, de azért egy nagyon erőteljes édesapa nevelése mellett ez nagyon gyorsan el volt nyomva az életembe a lázadás, nagy esélyem nem volt rá, aminek hálás vagyok így utólag, de igazából amikor kikerültem, akkor voltam úgymond egyedül, és akkor éreztem azt a tipikusan hívószót, na most egyedül vagy, senki nem lát, azt csinálsz, amit akarsz, és ezért így el is kezdtem azt az időszakot úgy megélni, hogy világi barátok, bulik, stb., de mellette még azért a gyülekezetet is próbáltam látogatni, és akkor
1: Fél lábaztam
0: ott egy jó 2 hónapot, úgymond, és akkor a pásztor mondta, hogy meddig szeretnéd csinálni, így az akkori angol pásztor, és mondtam neki, hogy figyelj, nem, akkor lehet egyszerűbb, ha lerakom a gyülit, mert nem tudom ezt így a kettőt együtt csinálni, és ő nagyon nagy szeretettel próbált közelíteni, ő mindig azt mondta, hogy figyelj, tudod mit, akkor is gyere, bárhol voltál este, gyere, mert nem tudhatod, hogy mikor szólít meg az Isten. És ez engem úgy megragadott, hogy nem tudom, hogy mikor szólít meg az Isten. És elmentem egy következő buliba, ugyanígy történt, egy szombat este, és igazából ott a buliba éreztem azt, hogy próbálom jól érezni magam, próbálom ugyanazt csinálni, mint mindenki más, de nincs rá szabadságom, hogy mindig ott van a belső tudat, ott van az a nevelés, hogy nem itt a helyed. És amikor mentem így haza buliból, így nagyon elkezdtem sírni, és mondtam az úrnak, hogy elkezdtem így harcolni, hogy uram, se itt nem vagyok boldog, se ott nem vagyok boldog, tehát, hogy én nem találom meg magamat sehol, És mondtam, hogy uram, hogyha van ebből visszaút, és ha te meg tudod bocsájtani nekem, akkor mutasd meg, de ne azt a részét, amit én megtapasztaltam gyerekként, amit én megtapasztaltam a gyülekezetekbe. Én akarom látni azokat az új szövetségi történeteket felelevenedni az én életembe. Tehát én akarok látni csodákat, én akarok látni szabadulásokat, akarok látni gyógyulásokat. És mondtam, hogy ha ezt a részét megmutatod, uh-huh. és én belelátok ezekbe a dolgokba, akkor én ezt a részét kívánom és akarom. És hogyha ebből tényleg van kiút, akkor te mutass nekem. És nagyon rövid időn belül, rá 2 hétre jött is a válasz, mert a pásztornő felhívott, és azt mondta, hogy Dávid, az a srác, akit te néztél, egy keresztet cipel, és azt kérdezte, hogy tudok-e valakit, aki vele menne Magyarországra kereszt missziókba.
1: Ezt nem értem, hogy akit láttál keresztet.
0: Hát én láttam, egy srácot jött a gyülibe evangelizálni, úgyhogy egy 3 méteres keresztet cipel át valami 20-valány országban, most már 30-valány országnál jár, és a lábán sétál, húzza a keresztet.
1: Tudok erről a sztoriról, tehát te találkoztál vele.
0: Én találkoztam is, és akkor úgy voltam benne, én hallottam tőle bizonyságokat, okay. És mondtam, nekem ez kell. Nekem erre van szükségem, hogy én megtapasztaljam, hogy ez nem csak egy olyan dolog, amit olvasunk, és egyszer megtörtént, és de szép történelem, igen. Hanem én akarom látni azt, hogy valaki meggyógyul, megszabadul, hogy démonok távoznak a Jézus nevére. Tehát, hogy egyszerűen nekem ez a része érdekelt jobban. És akkor felhívott a pásztornő, hogy ez az illető, ez az a misszionárius, keres egy embert, aki tud magyarul, és eljönne vele Magyarországra.
1: Okay.
0: És ez volt az első utam vele, és én nagyon jól beépültem egy 3-4 évre. És így 5 országba juttottam el én is a keresztel, és azzal sétáltam én is 2 évig vele, utána meg külön én vittem másokat, és ez időszakat volt egy olyan megnyilattatás az én életemben a szellemi úton, ahol egy nagyon komoly alapozás volt. Hmm. Most, ahol például vagyok, mert most, hogyha normális esetben csak arról beszélünk, hogy bejön egy boszorkány, rajzol valamit a földre, összerágja a ceruzát, és tudod azt, hogy egy olyan démoni személlyel áll szembe, akkor lehet, hogy nagyon sokan megjednének.
1: Igen, persze.
0: És emiatt a múltam miatt, emiatt, uh-huh. mivel én végigvettem ezeket a sétákat, ott nagyon komoly dolgokat láttam szellemvilágban. És én igazából nem jedek meg, mert látom azt, hogy ki van bennem.
1: Igen.
0: És egyszerűen aki bennem van, nagyobb, mint aki bármikor valaha is ellenem tud jönni. Tehát én hiszem azt, hogy ez egy nagyon mély alapozás volt az én életemben.
1: Hú, te! Erről nem is tudtam az előbeszélgetésben, de jó, hogy ezt nem osztottad meg, mert szeretek rácsodálkozni igazságokra. Akkor most elképzelem ezt a 2 fiatalembert, 3 méteres keresztet cipelnek, külön-külön, vagy egy...
0: Felváltva ennek van egy kereke, és akkor az gurul, de hát ez úgy van igazából, hogy általában megveszük a jegyet oda-vissza, a repülőjegyet egy városba, egy országon belül.
1: És a keresztet és meg felteszitek podgyászként?
0: Felrakjuk podgyászként, sportpodgyászként, össze lehet csomagolni 2 méter.
1: Okay.
0: Tehát 2 méter, és utána a helyszínen összerakjuk egyszer, és azt felállítjuk, és onnantól gurul a válra.
1: És mi a reakció?
0: Hát nagyon vegyes, mert nagyon sok mindenkit megbotrángoztat, nagyon sok mindenki viszont pont emiatt állít meg, hogy...
1: És elkezdtek beszélni.
0: És akkor az evangéliumot meg lehet osztani.
1: Ez egy nagyon komoly felkenetés és felkészítés volt arra, ami vár rád még Londonban. Egy kicsit már érintettük az LMBTQ, a liberális ideológiák, woke ideológia témáját is, amire muszáj kitérni, Dávid, hiszen nem minden nap tudok beszélgetni sajnos olyan emberekkel, akik a bőrükön tapasztalják ennek a kihívását, és a családtagjaik esetleg áldozatává válnak ideig, óráig ezeknek a szellemi mozgalmaknak. Hogyan élitek meg a mindennapokban ezt ott Londonban?
0: Hát... Egy az, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mivel áll szembe, tehát most így, ahogy beszélgetünk, jutott eszembe, mert nem ezt a történetet osztottam meg veled előtte, de eszembe jutott olyan is, hogy Pünkösdi Egyházban szolgáltam kint Angliában az Élim Egyháznál, és ott emlékszem egy vezetői gyűlésre, hogy külön fel volt hívva a figyelem, hogy a pásztori kör vigyázzon arra, hogy az LMBTQ szervezetek küldenek be direkt embereket
1: gyülekezetbe.
0: Nem besúgókat, hanem hogy csak épüljenek be, hogy hogyan fogadják a gyülekezet.
1: Uh-huh.
0: És hogy volt két olyan pásztor, aki konkrétan fel lett jelentve. Mert hogy olyat mondott, vagy olyat állított, ami őket sérti. És erre külön fel lett hívva a figyelme, hogy azért vigyázzon minden pásztor, álljon ki az igazság mellett mindenki, de hogyha megjelennek olyan emberek a gyülekezetbe, akik konkrétan ezt híresztelnék, vagy terjesztenék, óvatosan kell lekezelni, mert akár jogi háttere is lehet utána az egésznek, hogyha ez nincs jól kezelve.
1: Persze.
0: De ez odáig megy ki igazából, hogy én a saját bőrömön is érzem, mert a gyermekeim, ahogy iskolába járnak, amikor a 7 éves kisfiam hazahoz egy könyvet, és akkor a feleségem azt mondta, hogy apa, már is nézze meg, mit olvas a fiad. És ahogy így kérdezem, hogy és akkor miről van szó, és akkor a könyvbe olvassa, hogy apa egy, apa kettő. És akkor így olvasom, hogy oké, és hogy a kisgyerekem el kell olvassa kötelező olvasmányként az olvasmányt, de hogy ebbe az egészben egy mögöttes mondani való van, hogy igazából próbálják már gyerekkortól úgy rávezetni őket, hogy hát ez természetes dolog. És akkor ebből egy szülő, pont emiatt a könyv miatt egy barátom, egy keresztény romániai tesó bement, és beszélt az igazgató, és azt mondta, hogy én nem hagyom a gyerekeimnek, hogy ilyet olvasson. Uh-huh. Tehát, hogy tudtunk, ez egy keresztény iskola, hogy egyáltalán miért van ilyen könyv egy keresztény iskolába, és az igazgató azt mondta, hogy teljes mértékben megértem, sőt, még a feleségemnek is volt egy ilyen beszélgetés az igazgatóval, és azt mondta az illetőnek az igazgató, hogy én megértem, hogy önök ezt nem támogatják, és ideológiailag nem fogadják el, viszont nekünk kötelességünk leadni, mert állami megvonások lesznek az iskola felé. Visszafogunk nagyon sok mindent, amit tudunk, de azt mondta, így is muszáj vagyunk leadni bizonyos dolgokat.
1: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott s akkor?
0: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
1: A biztonságra is?
0: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
1: Aha.
0: De maga a...
1: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is.
0: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémítani, elcsendesíteni az adott szolgálót, vagy evangelizátort. De egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy engem arra vett az Isten, vagy arra biztatott, hogy menjek magamba. Sajnos volt ilyen eset is, akiről tudunk, hogy kiment, és mivel azért London konkrétan a világ második tán olyan városa, ahol a legnagyobb boszorkányképzők vannak, és ilyesmi. Tehát, hogy azért ilyen helyekre egyedül ne menjen ki valaki, sőt, én elmegyek odáig, hogy ne menjen úgy ki, hogy nincs egy nagyon komoly imádkozó gyülekezet mögötte.
1: Annyi kihívásról beszéltél már. Elárulod nekünk, hogy a te szolgálatodban mi a legszebb?
0: Én nem szeretek állni sokat. Én nagyon szeretek menni, nagyon szeretem, hogyha történnek a dolgok környezetemben. És igazából ez a része is úgy, mint egy ilyen adrenalin forrás igazából, hogy tudom azt, hogy vannak veszélyforrások, tudom azt, hogy vannak ellentámadások, de mindezen mellett azért látni azt, hogy nagyon nagy az éjség. Tehát, hogy mind a magyarok területén most már, hogy a magyarokkal foglalkozok, de előtte, amíg evangelizálni jártam is, nagyon azt látom, hogy tényleg az utolsó időkben vagyunk, ahol nagyon nagy az éjség, ahol emberek kóvályognak össze-vissza, nem tudják, hogy mi a tervük, egyszerűen semmi jövőkép nincs, és itt fontos az, hogy megjelennek keresztény szervezetek, vagy gyülekezetek, és ezért fontos az, hogy hogyan reprezentáljuk az Istennek a királyságát.
1: És melyek azok az igeversek, amelyeken áll a te életed és szolgálatod?
0: Az egyik fő és legkedvesebb igeversem számomra a Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez egy nagyon olyan alap ige, mert tudom azt, hogy én is ember vagyok. Nekem is vannak könnyű és nehéz napjaim, vállalkozóként is, akár munkaterületén is, kapcsolati szinten is. Tehát emberek vagyunk, én is ember vagyok, de tudni azt, hogy nem egyedül vagyok, hanem egyszerűen van egy élő Istenem, aki folyamatosan eljutott A-ból B-be, és itt pont ez a lényeg, hogy ez nem az én erőm. Ez nem feltétlen rajtam, mert azért, mert Dávid Kovács erős, mert megtapasztal dolgokat, hanem egyszerűen azért, mert látom azt, hogy egy olyan kegyelemben élhetek, ahol az Isten azt mondja, hogy ott vagyok veled, és megerősítelek téged. Erre épül igazából a Róma 8.11 a másik olyan kedvenc igém, ha pedig annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lélek által. Tehát ez a két olyan igevers, ami úgymond a kedvencem, és én látom azt, hogy valóban, hogyha tényleg az a Szent Szellem van az én szívembe, aki feltámasztotta Jézust, egy olyan hatalom forrást kaptam, ami belőlem áradhat ki, amit nekem muszáj, hogy tápláljak, amit muszáj, hogy erősítsek, ezért muszáj, hogy Istennel töltsek időt, muszáj, hogy megerősödjek, mert egyszerűen tényleg ez az élet az összes kihívásaival bedarálna.
1: Igen.
0: Tehát, és sajnos látok is nem egy olyan helyzetet, hogy családok mennek törve, házasságok tönkre, mert egyszerűen nincs meg ez a belső öntudat, hogy nem egyedül vagyok.
1: Igen.
0: Hogy van erőm a Krisztusban, hiszen kaptam egy Szent Szellemet, a Szent Szellem bennem van, bennem munkálkodik, rajtam keresztül munkálkodik, tehát ez tényleg egy nagyon bátorító. Tehát én nem is tudom úgy elképzelni az életet igazából, hogy mennyire nehéz valakinek az élete, aki Krisztus nélkül éli, mert így az utolsó időkben én azt látom, hogy akik tényleg nem fognak tudni beilleszkedni akár gyülekezetekbe, akár olyan közösségekbe, ahol egymást felemeljük, ahol egymást bátorítjuk és megtartjuk, ott nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: A hallgatók számára most már kiderült, hogy egy nagyon stabil identitású fiatalember vagy, és olyan öröm ezt látni, hogy a józanság, a stabilitás, a helyes értékrend, az valahogy minden a helyén van az életedben. Említetted már, hogy magyarok felé szolgálsz, ez a fő csapás, és a korábbi beszélgetésünkből pedig az derült ki, elmondtad, hogy valójában ez nagyon nehéz. Meg kell osztani a hallgatókkal, hogy miért.
0: Ahogy mondtam már, igazából nagyon sok éven keresztül nekem személyesen azért volt nehéz a magyarok elsősorban, mert kim vagyok 16 éve, és ebből közel 8-10 évet angolok felé angolul szolgáltam, egy angol gyülekezetbe, angol nyelven, és én egyszerűen csak kiállni a szószékre és magyarul szolgálni, nekem az sokkal nehezebb volt, mint angolul. Tehát, hogy nekem önmagában úgymond szinte azt éreztem, hogy előről kezdem az életemet, mert elkezdek magyarok felé szolgálni, és még nagyon sokszor most is gondolkozok, mikor ide jöttem a rádióba, és mondta a feleségem, azért próbálj meg majd magyar szavakat találni, mert ez a 16 év azért csak nyomot hagy az ember életén, és azért családon belül, meg baráti körön belül magyarul beszélünk, de más a szolgálat azért.
1: Igen, igen.
0: És ez így nehéz volt, de amúgy meg a szolgálatba elindulva, az volt a legnehezebb számomra, hogy azt látom, hogy akik kint vannak magyarok külföldön, nagyon nagy része, és most senki ne vegye magára, akinek nem inge, de nagyon nagy része valami okból jön ki. Tehát vagy vallási menekült, mert elekem van a Fideszből, az MSZP-ből, meg az összes többiből, vagy ebből van elege, és azt mondta, hogy én itt hagyom Magyarországot, és folyamatosan azt hallani, hogyha találkozik mondjuk egy hitetlen magyarra, és próbál evangelizálni felé, hogy hát igen, a kormány, igen, ez, és ez okozta nekem az adósságomat, a stb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy elégedetlenség.
1: Idézőjelben politikai menekültek, idézőjelben vallási menekültek, és még milyen csoporttal találkozol?
0: Hát kapcsolati, nagyon sok kapcsolati.
1: Áldozatok.
0: Igen, nagyon sok kapcsolati menekült van, akinek nem működik jól a házasság, nem működik jól a baráti kör, és egyszerűen azt mondja, hogy én léptem. És nagyon sokan menekülnek, szó szerint menekülnek. Tehát nem egy olyan esettel találkoztam, aki hátrahagyva X gyereket, férjet, kijött, mint anya, és egyszerűen azt mondta, hogy nem tudok tovább élni a férjem mellett, és ott hagyott mindent, vagy fordítva a férje feleséget. Tehát, hogy azért nehéz, mert térképezve a terepet, azért nagyon sok esetben valamilyen háttérinformáció miatt vannak kint. Én kimentem 20 évesen, azt mondtam édesapámnak, hogy megpróbálom az életet 20 évesként, mindegy, hol kezdem iskola után, de nagyon kevés ember van, azt látom, aki úgy érkezik, hogy most szerencsét próbálok, hanem egyszerűen valahonnan menekül. És itt jön az képbe, hogy van megoldás. Tehát pontosan ez az, amit szeretek úgymond nagyon sok esetben hangoztatni, hogy hallom az esetet, hallom, hogy mind mentél keresztül, de hadd mondjam el, hogy van kiút ebből. És ez az Úr Jézus Krisztus.
1: És arra is van példa? Megtapasztaltad, hogy akik felé szolgálsz, elkezd helyreállni az életük, visszajönnek, vagy kapcsolódnak a családhoz újra? Helyreállnak kapcsolatok?
0: Van rá eset, viszont ezt tudjuk, hogy a kapcsolati szinten azért elég nehéz rendezni.
1: Hát, tehát
0: igen, akit mondjuk ott hagynak X gyerekkel, vagy férfeleségként, az még hogyha meg is tér az illető, nem feltétlen akarja visszafogadni, mert ezek olyan mélysebbek, amit nagyon nehéz. Viszont van rá példa, igen, láttunk, akinél sikerült családegyesülés, helyreállás, tehát azért ezért mondom azt, hogy Isten és semmi se lehetetlen.
1: Hogyan tudsz kapcsolódni, vagy tudtok kapcsolódni más közösségekhez? Nem feltétlenül magyar gyülekezetekhez kint Angliában, hanem angol nyelvű szolgálókhoz, szolgálatokhoz. Vagy vannak már közös platformok, ahol mondjuk közös alkalmat tartotok különböző hátterű keresztények?
0: Mivel nagyon fiatal még a gyülekezet, én most így az első év, most lesz hétvégén az első szülinapja a gyülinek.
1: Ó, Isten éltessen, Omega London.
0: Igen, a dicsőség az Úrnak, hogy ezt is megéltük, kisebb-nagyobb kudarcokkal és élményekkel, de azért láttuk végig azt, hogy az Isten ott van és segít minket. De a kapcsolódási szinten most nagyon erőteljesnek éreztem azt, hogy magyar gyülekezetekkel kapcsolódjak. Aha. A múltamból illetően nagyon könnyű lesz angol irányba nyitni, mert nagyon sok szolgálat ismerek, viszont ez az első év, ez konkrétan az alapozás, konkrétan a londoni gyülekezetnek az építése, azon kívül pedig olyan csoportok felé való szolgálat, akik érdeklődnek a London vagy az Omega irányába. És ezen felül pedig nagyon fontosnak tartom azt, hogy magyar közösségek kezdjenek el felekezettől függetlenül együttműködni. És erre azért elég jól visszaadta az összképet az, hogy idén sikerült elsőnek megrendezni a bőjtzáró alkalmat, egy közös magyar alkalmat, ahol nem csak omegások, ahol nem csak baptisták, nem csak más felekezetből, de elég sokan összejöttünk, tehát 150
1: fő. Január végén? Január a három végén, hetes bőjt
0: igen,
1: után?
0: A három hetes bőjt, tehát meghirdettünk, mert igazából próbálom felkutatni, hol vannak szolgálók Anglia területén belül, mindegy a felekezet, és velük csináltam egy olyan, hogy egy online elérhetőség, egy online csoport, ahol havonta egyszer imádkozunk. Csak azért, hogy az Angliában lévő szolgálatok tudjanak megindulni a magyarok felé. És ebben szeretettel várok minden olyan szolgálót, aki tényleg ráteszi arra az életét, hogy igenis várom azt, hogy az Isten mit hoz a magyarok irányába, és az elég jó létszámmal meg is jelentek szolgálók, de ennek volt a legnagyobb gyümölcse az, hogy meg tudtuk szervezni ezt a közösen a Kármel gyülekezettel a bőjtzáró alkalmat, nagyon sokat segítettek, ott náluk tartottuk meg.
1: Londoni Kármel.
0: Nem londoni, ők Birmingham, Walsall.
1: Ja, Birmingham,
0: Tehát így az országból próbáljuk összehozni a szolgálókat, és meg is tudtuk tartani Walsallba az első ilyen összejövetelt, és nagyon hálásak voltunk nekik is, hogy ők is részt vettek, meg hogy egyáltalán azt mondták, hogy csinálhatjuk közösen, és ennek látjuk, hogy jön, és hogy több mint 150 magyar megjelent.
1: Azt a mindenit.
0: Tehát, hogy...
1: Hú, ez gyönyörű, hát az Istennek dicsőség, ezért is. Amit te most felvázoltál az elmúlt pár percben, ez a kapcsolódás más magyar közösségekhez, a közös platformok működtetése, én ezt úgy értelmezem, hogy ez a te apostoli elhívásodnak a része is. Most egy kicsit menjünk már bele, még belefér az adásidőbe az, hogy beszélgessünk arról, hogy te hogyan értelmezed az apostoli elhívásodat, és te mit látsz az igében, hogy milyen feltételeket támaszt az írás egy apostollal szemben, mert amit én tudok, az többek között az, hogy az apostolnak együtt kell működni a prófétával is, mert ugye ott vannak a prófétai, és ott vannak a szolgálati ajándékok pár apostol levelében, amit az Efézus beliekhez írt, és mindjárt ki is fogom én ezt keresni, mert valahová külön felírtam. Igen, adott az Úr némelyeket apostolokul, profétákul, evangelistákul, pásztorokul, tanítókul, azért, hogy a szenteket tökéletesítsék, munkája a szolgálatot, meg Krisztus testét, a badit, az eklézsiát építsék. Szóval, mi a feltétele annak, hogy egy apostol szolgálatba álljon, és hogy tud együttműködni mondjuk egy prófétával?
0: Nagyon jótól kérdezed, mert ez most nagyon új ez a terület. Aha. Igazából én ezt úgy tapasztalom, hogy azért maga a keresztény világban, főleg így az utolsó időkben elég nehezen fogadták azt, hogy valaki azt mondja magáról, hogy apostol. És én magamat nem is nevezném soha így, hogy nem hivatom magamat apostolnak, vagy nem. Én ezt inkább úgy látom, mint egy küldetés. Tehát, hogy ugyanakkor, mint abban az időben, ahol Jézussal éltek és kiküldte őket, én ezt úgy próbálom értelmezni az én életemben, hogy igenis ott van egy angliai terület, ahol nagyon nagy az igény. Mm. Ahol egyszerűen tényleg látok olyan családokat, olyan magánéleteket, ahol nagyon fontos az, hogy halljanak az evangéliumról. Igen. Hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, hogy tudják, hogy vannak magyar közösségek. És én magamat ebben látom egy picit aktivizálni a jövőben nézve, hogy az apostoli elhívásom abban fog megnyilvánulni, hogy tényleg valóban segíteni közösségeket. És én nem ragaszkodok ahhoz, hogy ki milyen felekezet, hanem egyszerűen tényleg egy utolsó időt élünk, ahol hiszem azt, hogy az utolsó időkben azt mondja az Isten igéje, hogy kiárasztom az én szellememet. Mm. És ebbe a kiárasztom szellemembe benne van az, hogy igazából aki válaszol a Szent Szellem hívására, azt az Isten fogja használni, mert kevés az idő.
1: Igen.
0: És nagyon fontosnak látom azt, hogy tényleg mint egy mennyasszonyért fog visszajönni az Jézus. Tehát, hogy nem az Omega mennyasszonyért, nem a Hídgyüli, nem a baptista mennyasszonyért, hanem egy mennyasszonyért fog visszajönni, és én nagyon fontosnak látom azt, hogy azok, akik összefognak, pont azért, mert látom a másik szellemvilágot, látom a démonvilágot, hogyan működik, és nagyon, nagyon furcsa azt látni, hogy ők nagyon ügyesen összefognak, a démonvilág, ők nagyon ügyesen együttműködnek, és a keresztény világban meg ez ment éveken, meg évtizedeken keresztül, hogy nem én ez a vallás vagyok, én meg az a vallás.
1: Széthúzás,
0: és a széthúzás önmagában nem vitte őket sehova. És az utolsó időkben pont ez kell az, hogy összefogjunk, és egyszerűen legyőzzük azokat a szellemi erőket, amik ki vannak ontva. Tehát maga az LMBTQ-t is, ezt úgy látom, mint egy hatalmas polip. Tehát, hogy ennek vannak karjai, és próbál a tényleg minden oldalról rátapasztani dolgokat.
1: Igen.
0: De egyszerűen, hogyha a keresztény társadalom felébred ahhoz, hogy le tudjuk vágni azokat a lábakat. Egy lábú polip nem sokat ér el. És én ezt látom, hogy igazából ezért fontos az, hogy összefogjanak a közösségek. Hogy igenis, hogy legyenek közös alkalmak, közös bőjtzárók, közös imák. Hogy egyszerűen ne az menjen, hogy én Páli vagyok, én meg Apollósi, hanem egyszerűen én az Úr Jézus Krisztus szolgálom. És azt látom, hogy aki ebbe be tud állni, hogy aki ebbe részt tud venni, akkor együttes erővel 1000-et, 2-10000-et. Tehát, amen. Hogy muszáj ebbe az irányba elképzeljük, mert ez az utolsó időkben muszáj lesz, hogy összetartva.
1: Ha látom már, hogy a te szolgálatodban és a te életedben azt hiszem, leszámítva természetesen a családod boldogulását és áldásait, azt hiszem ez a te legnagyobb vágyad, az egység, az egységnek a munkálása, és mire vágysz még a szolgálatban? Mit akarsz még megélni? Nagyon fiatal vagy.
0: Fiatalnak nézek ki, annyira már nem vagyok.
1: Na már 31-2 mennyi vagy?
0: 36.
1: Hú, bocsánat.
0: Közel 40.
1: Bocsánat. Szóval nagy vágy. De, a legnagyobb.
0: De a legnagyobb vágyom az, hogy azért nagyon rövid időnk van, én azt érzem. Tehát nagyon rövid időnk van, ezért én azt várom, hogy tényleg azt lássam, hogy megébrednek és felébrednek emberek. Hogy feljönnek olyan szolgálók, és ezt már inkább úgy mondom, hogy tapasztalatból mondom, hogy egy éves a londoni gyülekezet, és olyan embereket látunk feljönni, akik előtte tényleg bukdácsoltak, teljesen a világban voltak akár, ott vannak, részt vesznek egy alfa kurzuson, bemerítkeznek tréningeken, igen. Most személyes tréningem is van az egyik sráccal, és egyszerűen azt látom, hogy az Isten keresve kutatja azokat az embereket, akik azt mondják, hogy én itt vagyok, és használj engem, igen. Isten. És nekem ez a vágyom, hogy ahogy Imre apostolnál is láttam nagyon sokszor, hogy meglásson olyan embereket, akiket felbuzdítva még inkább be tud állítani szolgálatba. Én akarok látni egy olyan ütőképes csapatot, és ez nálam ez egy nagyon fontos szó, mert én ezt a csatateret, ezt nagyon sokszor leírtam szolgálatom során is, hogy igazából azt látom, hogy van az a katona, aki képzett, viszont teljesen különbözik a harc edzett katonától, aki kim volt a harcmezőn. Tehát, hogy ott válik el igazából, hogy jó, hogy vannak gyülekezetek, jó, hogy benn vagyunk a padokba, viszont nem ez az elhívás. Azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká szélesebb földön merítveni őket. És azért kellenek olyan férfiak és nők, akik erre ráállnak, és ezt láttuk az első gyülekezetekben működni. Tehát, igen. Hogy ott megindultak, és nem a padokba ültek, most nem azt mondom, mindenki adja el a gyülekezet, de hogy szellemileg ébredjünk fel.
1: Így van. Így van. A VOK azt jelenti, a VOK ideológia, hogy ébredtek, tehát feleszméltek, de hát a keresztény éberség az egészen mást jelent. Az elmúlt 45 percünk azt bizonyította, hogy lehet keresztényként fiatalon, 36 évesen is nagyon ébernek lenni. Egészen döbbenetes dolgokat, hátborzongató és gyönyörű dolgokat osztottál meg velünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél. Áprilisban kerül először adásba ez a beszélgetés a Mannán, a Riveren, természetesen a Spotify-on vissza lehet majd ezt hallgatni, illetve a River Rádió archívumában is a weboldalon. Nem engedhetlek el úgy téged, hogy a közelgő gyönyörű ünnepről ne váltanánk pár szót. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe közelít, a húsvét, a feltámadás, a halálba menettel, a halál, a gyász és a feltámadás. Pár napja, mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik hallgattak most téged, keresnek, vagy már megtalálták az urat, de elkóboroltak?
0: Hát maga a húsvét ünnepe igazából tényleg a halál és a feltámadás. Én nekem egy nagyon fontos ünnep az életemben, mert én nagyon sokat szolgáltam akár mondjuk katolikusok felé, meg olyan emberek felé, akik a megrögzött hagyományokat űzik, és nekem egy nagyon nagy üzenet, hogy az a kereszt üres. Tehát, hogy igenis megemlékezünk arról, hogy meghalt, én érettem az élő Istennek a fia, de én azt hirdetem, hogy feltámadt. És azáltal, hogy én azt hirdetem, hogy feltámadt, azt tudom azt, hogy az a mondata a kereszten, hogy befejeződött. Az befejeződött számomra is, és mások számára is. Tehát, hogyha bárki is hallgatja a rádiót is, és ebből kételje van, hogy mi az ő jövője, mi az a, ami bármi is előtte még akár előtte lehet, azt mondom, ragadja meg azt, hogy feltámadt az élő Krisztus, és igazából, hogy befejeződött. És bármibe is vannak az emberek, bármilyen nehézségek, megpróbáltatások, akkor is ragaszkodjunk ahhoz, hogy azáltal, hogy ő feltámadt, ő elvégezte és legyőzte a halált, legyőzte a betegségeket, legyőzte az összes problémát, ami életünkbe jöhet, és merjünk oda menni a feltámadt Krisztushoz. Merjünk a feltámadt Krisztushoz oda jönni, és azt mondani, hogy tudom, hogy itt vagy, tudom, hogy nekem vagy, és tudom, hogy azáltal, hogy te feltámadtál, és megígérted, hogy elküldök egy segítőt, az ő kijelentései mindig megállták a helyét. Ezért tudom azt, hogy van egy Szent Szellem. Ezért lehet nekem is egy élő kapcsolatom, ha bár nem is sétálok együtt Jézussal, mint a tanítványok,
1: de
0: ugyanazt átélhetem a Szent Szellemen keresztül.
1: A mi Istenünk bírja a kihívásokat, ugye? Oda lehet menni hozzá úgy is, hogy na akkor én itt vagyok, akár nagy mellénnyel is, nem feltétlenül alázatosan, hogy bizonyíts be, hogy te tényleg vagy, és az vagy, aki vagy. Mondasz egy nagyon rövid áldást a hallgatóinkra, így a legvégén a beszélgetésnek.
0: Örömmel. Drága mennyi atyám, én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, atyám, és jövök te eléd, atyám, és bárki, aki hallgatja ezt a rádióadást, atyám, én jövök te eléd, atyám, és én egyre kérlek, atyám, hogy te látogass meg őket, atyám, készítsd az ő szívüket a te igéd befogadására, atyám, és bárkinek kétely van az ő életébe, atyám, te teljes mértékben látogass meg, és mutasd meg a te élő oldaladat, atyám, hogy megtapasztalják az emberek, a hallgatók azt, hogy mi egy olyan élő Istent imádunk, mi egy olyan élő Istent hirdetünk, aki valóban, amikor belenyúl az ember életébe, ott nem marad semmi ugyanolyan. És köszönjük, atyám, hogy részt vehetünk, atyám, ebbe a szolgálatba, amit ránk bíztál, atyám, és kérem a te bátorításodat az hallgatók életébe, a szolgálók életébe, atyám, hogy még akkor is, hogyha az utolsó időkben élünk, atyám, megértsük azt, hogy nem vagyunk egyedül a világban, hogy egyszerűen nagyobb, aki bennünk van, mint aki ellenünk. Megáldom a hallgatóságot és a rádió központot is, és kérem azt, atyám, hogy te használd fel a rádiót is arra, atyám, hogy minél több ember meghallhasson, minél több ember meghallhassa az örömüzenetet, és befogadhasson téged a Jézus nevébe. Legyenek áldottak. Amen.
1: Amen. Dávid, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a meghívást, és köszönöm a megtiszteltetést. Amen.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nélkülöző gyerekek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Már augusztusban kifizetik a rászoruló gyerekek családjainak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szépkártyán érkező támogatást. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve arról is, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. Ma vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 000-et Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatják be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Az ünnep miatt ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep miatt.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, megkezdjük a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Hamarosan itt lesz a stúdióban Latinovics Károly, aki vadonatúj könyvével érkezik hozzánk. Ennek címe Függőségek, bankrablások, rehab. Erről beszélgetünk tehát az első órában. Utána egy éles váltással a magyar rizs termesztés a téma. Ki hitte volna, de Magyarországon is termesztenek rizst. A harmadik órában pedig nyaralunk, jön a nyár, itt a nyár, és megnézzük, hogy hogyan lehet belevinni egy csöpp tudatosságot a nyaralási tervezésbe, illetve magába a nyaralásba. Nos, ez a paletta remélem tetszett, érdemes ezt maradni. Zene, aztán érkezik hozzánk Latinovics Károly az új könyvével, melynek címe Függőségek, bankrablások, rehab.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, mégpedig egy könyvbemutatóval. Latinovics Károly, függőségek, bankrablások, rehab, zárójel a félelem börtönében, zárójel bezárva. Latinovics Károly volt már a kanapé vendége, de nem ezen a néven. Úgy beszéltünk veled, Károly, mint aki minden nap ír egy verset. Egy gyönyörű szép lila kötettel érkeztél be, de azon nem Latinovicsnak hívtak téged. Mi ennek a névváltásnak a története? Kezdjük ezzel, aztán persze beszélgetünk a könyvről is.
2: Köszönöm. Latinovics név, nálunk egy családi név, sok legenda fűződik hozzá, gyerekkoromat végig kísérte. Nem ez az anyakönyvezett nevem, viszont írói névnek ezt választottam érzelmi okokból.
1: Ez a könyv, ez nem verses könyv, amiket eddig tőled megszokhattak az olvasók. Igazából, amikor megkérdeztem, hogy milyen műfaj, az azt mondja, hogy ezek gondolatok, amik a végén aztán összeállnak és mutatnak egyfajta utat. Miről szól ez a könyv, hogyha röviden meg kellene fogalmazni, akkor meg lehet-e fogalmazni? Mit írnál mondjuk egy könyvajánlóba?
2: Hát ez a könyv szerintem az életünkről szól, a félelmeinkről, a félelmeink legyőzéséről, a gyengeségeinkről és a gyengeségeink legyőzéséről.
1: Elég furcsa módon kezdődik a könyv, aztán majd veled is, téged is megkérek, hogy olvass fel belőle. Az első pársot hadd olvassam el. Tegnap pingpongoztam a fiammal a rehabon. Utoljára akkor szórakoztunk ilyen jól, mikor tollaslabdáztunk a börtönudvaron. Sivár börtönudvar. Napi egy óra séta. Nem kötelező. Jobb, ha mész. Jobb az az egy óra 200 négyzetméterre, mint 23-6-on. Úgy érzed, van lábad, meg tüdőd, sőt, való talán egy élet is vár. Lehet arról beszélni, hogy miken mentél te keresztül, hogy milyen börtön ez tulajdonképpen, ahol te tollasoztál?
2: Itt az alcím az, hogy a félelem börtönében, ami egy szimbolikus dolog, itt valós börtönről van szó, valós börtön történetekről, olyan börtönről, amit én megjártam fizikai valomban, akik ismerik a történetemet, 4 bankrablás árán kerülhettem börtönbe, és 6 évet bent tölthettem. Az ott lévő emlékek is szerepelnek, meglátások, következtetés.
1: De ez nem egy börtönnapra, ez fontos, tehát nem az, hogy nem a lineáris leírás, hogy mi történt, hogyan történt dátummal, hanem az ott született gondolatok, aztán nyilván az ott kijövő Károly fejében megszülető gondolatok, tehát ez egy igazából egy gondolatkönyv.
2: Igen, abszolút, köszönöm. Ez semmiképp nem börtönnapló, nagyon jó. Nem is regény, inkább egy apának az belső indítatása, az a kétségbeesése, amit a fia sorsa ébresztett benne. Ez az apa én vagyok, ez a fiú az én fiam. Itt olyan gondolatok vannak, ami segíthet abban, hogy hogyan kerüljünk ki abból a börtönből, amiben a függőségünk rakott bele.
1: A fiad is akkor valaminek a függője volt? Tehát függő volt a fiad? Mi történt vele?
2: A fiam függő volt, és itt nagyon fontos a volt, és ezt nagyon jó nekem mondanom, hogy volt, mert ebből ő kijött, még ugyan küzd az utóhatásaival. Az ő története és az én történetem természetesen összefügg, mint ahogy mindannyiunk sorsa összefügg. Ebben a regényben, ha regény, ez szerepel sokszor ez a gondolat. Ez a meglátásom, ez a világtapasztalatom, a szüleink sorsát hordozzuk, és adjuk át a gyermekeinknek a saját gyengeségeinket, a saját meg nem oldott problémáinkat, a saját kis vagy nagy tragédiánkat, és ők kezdenek vele, amit kezdenek, legtöbbször talán belebuknak abba, amit mi nekünk felesleges is volt rájuk erőltetni.
1: Beszélgetünk még arról, hogy hogyan jött ki a fiad, és milyen apai segítség kellett, de mondjuk el már ennek az első szegmensek a végén, hogy lesz egy könyvbemutató hamarosan Budapesten. Kik lesznek ott, és mi fog ott

0: valóban szakértő, mentor, segítő, nem is tudom pontosan micsoda, egy csodálatos ember. Vészabó Noémi lesz a műsornak, vagy a beszélgetésnek így a vezetője, moderátora, és én, mint ennek a könyvnek az írója.
1: Ez hol lesz?
0: Magnetház, Andrássy út 98.
1: Ezt még elmondjuk, most van, zenélünk, aztán folytatjuk, és még lesz, miről beszélünk könyv kapcsán. A vendégem Latinovics Károly, és amiről beszélgetünk, függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönében. Ez lesz a témánk.
2: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Latinovics Károllyal. Egy könyv, ami nemrégiben jelent meg, Függőségek, bankrolások, rehab a félelem börtönében. Azt mondtad, hogy ugye a fiad sorsa is benne van. Amikor egy apa észreveszi, hogy a fia valaminek a függője lett, függőségben él a fia, akkor mi az első gondolat? Ha megnézi az, hogy miért, vagy rögtön segíteni próbál?
2: Nem tudom, hogy mindenkinek vagy másnak mi a gondolata. Azt gondolom, hogy nehéz azt észrevenni, tehát ez egy folyamat. Nem hirtelen szembesülünk vele, hanem szép lassan talán hozzá is szokunk. Egy darabig azt látjuk, hogy jól érzi magát, vagy esetleg úgy, mint minden fiatal, mint ahogy én is. Bulikba jártunk, ittunk, néha másnaposak voltunk, néha kotyakosak voltunk. Ez nem feltétlen tűnik fel, talán több ismeret kéne hozzá, hogy meglássuk ezeket a jeleket. Én viszonylag későn vettem észre.
1: Mit szólt ahhoz a fiat, hogy igazából az ő története is megjelenik ebben a könyvben, vagy ő is szerepel ebben a könyvben?
2: Ő alapvetően egy introvertált alkat, tehát egy magába zárkozó alkat, nem feltétlen örült ennek, vagy nem is tud, nem ez a jó kifejezés. Úgy érzem, hogy ezzel neki még nagyon sok dolga van. Én voltam az, aki ennek az indítója volt, mint ahogy talán segítséget is én tudtam neki adni a közös sorsunkon keresztül. Ő ezzel még birkózik.
1: Ezzel még birkózik. Egy kívülről nézve, egy olyan hallgatónak, meg mondjuk nekem is, aki még nem volt elvonón. Hogy lehet elmondani, ez mennyire kemény beavatkozás az ő életébe? Tehát mennyire szabályszerű, mennyire vannak ott áthághatatlan szabályok? Tehát valami mentén élni kell neki egy évig, nem? Vagy nem tudom mennyi ideig, hogy kijöjjön mindenből.
2: Áthághatatlan szabályok vannak, hál' Istennek, és én voltam bent többször is látogatni, beszélgetni. Csodálatos élményeim vannak onnan, csodálatos tapasztalataim. Azt gondolom, hogy a drogrehabilitáción, illetve bármilyen rehabilitáción lévő munkatársak csodálatos emberek, mindenki tele van segíteni vágyással, és ezt nagyon komolyan mondom, elkötelezett emberek, nagyon jól felépített rendszer van, és még azt is gondolom a könyvben visszatérő momentum ezt, hogy szívem szerint mindenkit bezárnék egy-két évre börtönbe, hogyha időmágus lehetnék. Nos, ez a rehabilitációval is ez a gondolatom, hogy tulajdonképpen szinte egy önismereti tábor, amit a nekünk, akik talán így megáll, mókuskerékben vagyunk megállás nélkül, nem is mindig adatik ez meg. Nekik sok-sok fájdalom árán megadatott.
1: Azt mondtam, hogy mindenkit bezárnál, ha tehetnéd egy-két évre börtönbe. Miért adódik a kérdés? Sok hallgató megkérdezi, miért? Miért kell az börtönben, mert nincs más, az ember elvonul és gondolkodjon? Vagy miért pont börtönbe kellene bezárni egy-két évig?
2: Az egy teljesen másik életmód, az életnek talán az árnyékos oldala, más tapasztalatok érhetik. Egy kicsit talán azért, hogy megtanuljuk, hogy mennyire jó dolgunk van, mennyire rossz is lehet, mennyire jó az, ami az a saját helyzetünk, azt nehéz észrevenni. A rossz miatt panaszkodunk mindig. A börtönben lehet, meg lehet erősödni, és meg lehet tisztulni, és sok mindent lehet ön is ismeretre is jutni, de mindenféleképpen lehet azt látni, hogy ó, de jó kint lenni, de jó szabadnak lenni, de jó úgy élni, hogy bármilyen rossz döntést hozol, az a te döntésed, és nem más döntése.
1: Kedves szabad emberek, szabad hallgatók, május 28-án, akkor van egy alkalom a Magnetházban, hogy mindenről többet tudjatok, ugye Latinovics Károly könyvének kapcsán, Függőségek, bankrolások, rehab, aki ott van, Ambrus Attila, ki a második részvevő?
2: Bajcsi Norbert,
1: beszélgetni fogni. Pontosan mi lesz, ha erről még beszélgetünk, és arra is kíváncsi leszek, hogy akkor ez igazából ez a könyv, ez neked egy terápia volt, vagy ez ki kellett magadból írni, de most zenélünk, aztán erre megkapjuk a választ. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM, kanapé.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, és komoly témával folytatjuk. Latinovics Károly könyve, melynek címe Függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönében. No, ott hagytam abba, hogy az előző szegmens, hogy mennyire volt ez neked terápia, ezt kiírni magadból, vagy ez kijött, ez ki kellett írni, miért érezted azt, hogy mindez itt legyen a kezedbe könyvformában?
2: Az írás az egy terápia, az mindenkinek terápia, és mindenkinek tiszta szívből ajánlom, akár egy levél, még egy SMS is talán terápia. Nekem is az volt, valószínűleg ebből a célból indult el, aztán elkaptak az emlékek, elkapott a fantázia, és úgy egy kerekebb történetté avansálta ez önmagát.
1: Tudtál a börtönben írni, vagy ott volt ilyen vágyad, lehetőséged volt arra, hogy írjál valamit, vagy ott inkább gondolkodtál?
2: Írtam, sokat írtam, az elején írtam nagyon sokat, rögtön az első nap, ezt a könyvben le is írom pontosan, volt 4 darab, a legeslegelső nap, volt 4 oldal, ilyen A4-esem, egyik oldala volt üres, a másikon a kihallgatásnak a nyomtatott verziója volt, és volt 1 darab kicsi ceruzám, és körülbelül ezt a 4 oldalt 8 perc alatt végigírtam, és utána szenvedtem, hogy írok tovább. Tehát írtam bent, több ezer oldalt írtam bent, aminek vannak részei, amik már meg is jelentek.
1: Meg is jelentek, kedves hallgató, most egy rövid részlet következik itt és most a szerző előadása a könyvből. Tiéd a szó.
2: Légy önmagad, mert úgy vagy kitalálva. Légy önmagad, mert úgy vagy jó. Légy önmagad, mert mindenkinek úgy a jó. Létezésednek célja, gyökere, indoka és irányultsága van. Léteddel hatással vagy környezetedre, szeretteidre, múltra s jövőre egyaránt. Legyünk önmagunk, mert másmilyennek csak ideig, óráig hazudhatjuk az életben elfoglalt helyünket.
1: Mit kap ezzel az olvasó, hogyha ezt a könyvet elolvassa? Tanácsokat, picikételen gondolkodni fog. Mit vársz valamit az olvasótól, vagy csak, hogy olvass el, és mindenki érezze ki azt, amit szeretne?
2: Hát úgyis az lesz, hogy mindenki azt érzi ki magának, amit szeretne. Itt a függőségekre helyezném a hangsúlyt, mert ugye nem csak azok a függőségek vannak, amik ezek a nagyon riasztók, ugye alkohol, drog, szerencsejáték, pornófüggőség, stb. Rengeteg függőségünk van rossz döntésekhez, élethelyzetekhez, besült kapcsolatokhoz, félelmekhez való függőségünk. Azt remélem, hogy aki ezt olvassa, az egyrészt megtudja, hogy valóban mindannyiunknak vannak függőségei, és valóban ki lehet jönni bármelyikből.
1: De lehet-e teljesen függőség nélkül élni az életet? Erre te, mint aki már írtál egy könyvet, gondolom elég adekvát szakértő, hogy válaszolj, nem? Tehát létezik olyan ember, akinek nincs függősége?
2: Hát biztos nem lehet kijönni teljesen. Itt vannak nyilván pozitív függőségek, meg negatív függőségek. Nyilván ezt kell felismerni. Minden negatív, ami nem előre visz minket és rombol, az mind negatív.
1: Kedves hallgatók, a többet szeretnénk tudni, akkor május 28-án a Magnetházban. A következő részben erről beszélgetünk pontosabban, hogy kicsoda és Bajcsi Norbert, Viszkis Attila, Ambrus Attilának a két könyvéről, és hogy mire számíthat az, aki elmegy a Magnetházban. A témánk pedig Latinovics Károly könyve, Függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönébe. Vele folytatjuk hamarosan a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Latinovics Károly. Egy könyv kapcsán beszélgetünk, függőségek, bankrablások, rehab, a félelem börtönében. Ez áll a borítón, valamint egy nagyon markáns férfi ember, maga a szerző, mint megtudtam, a fotó Firenzébe készült, de ez csak egy zárójeles megoldás. No, május 28 Magnetház. Bajcsi Norbert, Ambrus Attila, eleve adódik a kérdés, hogyan ismerkedtél meg a Viszkissel? Te kerested őt, felhívtad őt, hogy lenne egy ilyen bemutató, hogy ismerkedjünk meg, picikét közös a sorsunk?
2: Valóban felhívtam, és a Bajcsi Norbert ajánlására, ki már egyszer volt fel egy közös könyvbemutatón, nagyon nyitott volt Attila, egy fantasztikus ember, sokan ismerik, nagyon jó szövege van, nagyon jó történetei, és emberileg is egy magas értéket képvisel, én úgy gondolom, úgy érzem. Egész egyszerűen felhívtam, és elmondtam, hogy mire szeretném fölkérni, elmondtam a könyvnek a címét, hogy függőségek, bankrablások, rehab, és Attila ennyit mondott, hogy ez egyre jobb. Tehát ahogy így fokozódik, és nálam ő meg is vette magát ezzel a mondatával, egy jó színfolt lesz ezen az eseményen, biztos vagyok benne.
1: Ő is írt azért könyvet, ugye megírta a börtönéletét, meg az utána lévő életét, ezeket te olvastad? Volt valamilyen szinten, tudtál abból meríteni, amit ő írt, vagy mi az, amit te kaptál az ő könyveiből?
2: Én olvastam az Attila könyveit, mert ő miatta is olvastam, meg régebben a médiában, ahogy láttam őt, nekem szimpatikus volt. Eddig minden megnyilatkozása, és azt gondolom, hogy nem csalódom, nem csalatkozom. Olvastam, nem merítettem belőle, az ő élete, az ő nehézségei, nagyon is érdemes elolvasni, mert magyarázatot kapunk arra, hogy az ő személyisége hogy alakult ki, és milyen hatások érték ahhoz, hogy az lett aki, és utána abból az lett aki, utána még hova vitte. Fantasztikus ember.
1: Na vissza akkor május 28-a, ami egy ingyenes rendezvény. Mit kap, aki benéz erre, vagy aki elmegy erre? Mi lesz itt, beszélgetés lesz, könyvbemutató? Kinek a könyv mutatját, vagy csak ez, vagy az övét is? Vagy kapnak egy kis ízelítőt az egész hangulatból, amit a könyvből árad?
2: Itt tulajdonképp három könyvnek a bemutatása lesz. Az enyém az új. Bajcsi Norbert barátunknak a szenvedéllyel, szintén egy önéletrajzi regény, ott aztán vannak mélységek, és az élete bizonyítja, hogy vannak magasságok. Ő egy nagyon elkötelezett, mélyen erősen Isten hívő, csodálatos ember. Lesz az Attilának, a Viszkisnek a saját könyve, a Viszkis, illetve hát Attila elhozza nyilván majd kerámiáit, csokoládé, kávé, vannak saját márkái, amiket meg lehet tekinteni. Alapvetően ez egy ilyen kis bensőséges esemény lesz. Én arra gondoltam, talán mint szervező, hogy beszélgessünk, legyünk ott, közeledjenek az álláspontok, döntsünk tabukat. Egy háromórás esemény lesz, egy gitáros kollega, aki a zenét prezentálja, lesz egy nagyjából egy órás műsor, ami egy ilyen kerekasztalos beszélgetés, mint említettem, Vészabó Noémi vezetésével, és utána szintén még lesz zene, büfé, asztalok, ahova le lehet ülni, beszélgetni, tehát töltsünk együtt három órát.
1: Május 28 Magnetház, még egy kérdés benne maradt. Ezt a könyvet könnyű volt befejezni, tehát sokszor kellett visszavenni, mit írtál, vagy így jött, itt a vége, úgy érzem, letetted a kéziratot.
2: Én általában így írok, hogy jön, nekem nagyon jön, de úgy fejeztem be, hogy itt a vége, letettem a kéziratot, de ezt megsúgja maga a téma, ezt megsúgja, tehát itt az időben kalandozás van, nagyon szerettem Joseph Hellert és a 22-es csapdáját, biztos hatással volt rám gyerekkoromban, sokszor olvastam, illetve több művét, talán itt is ezek a időbeli ugrások, párbeszédbeli ugrások vannak az én könyvemben is, mégis kirajzolódik egy történet.
1: Na, kedves hallgatók, akkor május 28 Magnetház, Ambrus Attila, Latinovics Károly és Bajcsi Norbert, a három ember, és Vészabó Noémi, aki vezeti a beszélgetést, ott meg lehet venni a könyvet is, maga rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, remélem, egy picike hangulatot sikerült ezzel az elmúlt egy órában történt beszélgetéssel kelteni. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm szépen a figyelmet nektek.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Latinovics Károly volt a kanapé vendége, itt volt vele vadonatúj könyve, melynek címe Függőségek, bankrablások, rehab, és ennek a bemutatója lesz tehát május 28-án a Magnetházban. A következő óra témája egy éres ugrással a magyar rizstermesztés. Ki hitte volna, de Magyarországon is termesztenek rizst. Erről beszélgetünk hamarosan.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, hogy a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzek. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból az derül ki, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adatigényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbeszt szennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szerintem, ha 10 embert megkérdezünk, hogy van-e Magyarországon rizstermesztés, úgy gondolom, hogy 89-en azt mondják, hogy nincs, pedig van. Éppen ezért fogok beszélgetni a következő órában Valentini Fruzsinával, a Valoriz ügyvezető igazgatójával. Ez egy családi cég, amely rizstermesztéssel foglalkozik, és igyekszünk mindent megtudni a magyarországi rizstermesztésről.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a kanapé Puczatillával.
1: Folytatjuk a kanapét, kedves hallgatók, egy igen érdekes témával. Van nekem egy Bőség kosara című adásom is, de most mégis azt gondoltam, hogy itt a kanapéban beszéljük azt meg, hogy magyarországi rizstermesztés ezt így hogyan is. Ezt így hogyan erre a választ, aki megadja a vonal másik végén, Szarvason, Valentini Fruzsina ügyvezető, a Valoriz nevű családi vállalkozás első-második embere. No, picit beszéljünk arról, hogy az emberek tudatában nincs benne az, hogy Magyarországon rizst termelnek. Hány rizstermelő van, vagy mekkorák vagytok ti, és hogy kerültetek ti a rizs közelébe? Most dobtam 3 kérdést, Fruzsina, de szerintem hamarosan jön a válasz Szarvasról. Figyelünk!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy egymásra találtunk, vagy hogy ránk találtál, és tudunk egy picit a magyar rizsről beszélni. A céget még édesapám alapította, egy szerencsés véletlen adta az ötletet neki ehhez az egész rizses vállalkozáshoz. Nyilván szerencse is kellett hozzá, meg kitartás is, hogy idáig eljussunk. Amúgy nem ő volt az első, aki rizs termeszt, illetve feldolgozt Magyarországon, ez már azért régebb óta van, bár nagyon kevesen tudjuk, már Mária Terézia óta történt itt rizs termesztés Magyarországon. Jelenleg viszont nagyon kevés, körülbelül 3000-3300 hektáron történik termesztés.
1: Az ember úgy képzel a rizsföldeket, hogy ott álltok bokáig vagy térdig vízben, jók az én emlékeim? Ez egy nagyon-nagyon vízigényes feladat a rizs termesztés, nem?
2: Így van, nagyon sok vízre van szükségünk, bár mi igyekszünk víztakarékos művelést folytatni. Ez amúgy a rizsnek a beltartalmi paramétereit is nagyban meghatározza, de nyilván a környezet miatt is igyekszünk kevesebb vizet használni. Mi a Körösök folyóból öntözünk. Nem igazán úgy néz ki a rizsföld, mint ahogy sokan elképzelik ugye az ázsiai országokban, nem a teraszos művelés van, hanem úgynevezett rizskalitkákban vannak ezek a rizsek, ezek hasonlóak, mint bármilyen gabona, csak gátak veszik körbe.
1: Néhány szót a rizs növényről magán, mert a búzát el tudjuk képzelni, azt ősszel elvetik, télen megpihen, tavasszal kinő, júniusban aratják. Hogy néz ki a rizs? Azt mikor kell például vetni?
2: A rizst mi itthon május közepén vetjük általában, vagy május elején, nyilván időjárástól függ, de ő is, ahogy a kukorica is, azért a meleget szereti még kiskorában, és szeptember közepén kezdjük el betakarítani egészen október végéig.
1: Akkor most, hogy június vége felé mekkorák már ezek a palánták?
2: Igen, ők már ilyen látszanak, igen, ilyen 4-5 leveles állapotban vannak már, szép zöldek, ugye most már folyamatos vízborítás van rajtuk, és majd július közepén kezdenek virágozni.
1: Na beszéljünk arról, hogy mindig is érdekelt az, amikor valakinek a felmenője, jelen esetben édesapád elkezdte, és te pedig vele csatlakoztál, illetve vele dolgozol. Volt ilyenkor választási lehetőséged, hogy itt dolgozzál, vagy szerettél volna itt dolgozni, vagy más szerettél volna? Volt egy kicsi szülői presszúra, hogy ezt lányom tovább kéne vinni ezt, amit elkezdtünk?
2: Én nagyon-nagyon-nagyon sokáig állatorvos szerettem volna lenni, mert imádom a mai napig az állatokat, meg nagyon szeretek ugye így kint lenni, de arról nagyon erősen lebeszéltek, kár volt amúgy szerintem, tehát még mindig nagyon szívesen csinálnám. Igazából az volt a lényeg, hogy én nagyon szerettem kint lenni, szerettem magát a tantárgyakból, a biológiát, kémiát, és akkor igazából ez egy ilyen kézenfekvő választás volt, hogyha még mindig annyira szeretnék az állatokkal foglalkozni, akkor akár ugye állattenyésztés felé is el lehet menni, de én maradtam mint általános mezőgazdasági mérnök, és utána egyre jobban foglalkoztatott az, hogy amit megtermelünk, abból, hogy lesz élelmiszer, és így végeztem el később az élelmiszer mérnökit is. A vállalkozásnak az átvétele nem volt azért zökkenőmentes egyáltalán, tehát ez a generációváltás elég nehézkesen kezdődött, de

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Valentinyi Fruzsinával, a Valoriz ügyvezetőjével. Azt már tudjuk, hogy ugye május nagyjából egy másfél hónapja el lett vetve, ezt így mondják, el lett vetve a rizs, így mondják, ugye? És szeptember születettek, hogy néz ki egy rizszület? Mert ugye megint vissza a búzához, azt el tud képzelni, szőlőszületet mindenki látott, hogy néz ki, le tud-e írni picikét képesen szavaiddal, hogy néz ki egy rizszület?
2: Ugyanúgy gabona kombányokat használunk a betakarításhoz, kisebb átalakításokkal. Ha nem volt eső és sikerült jól a lecsapolás, akkor ugyanúgy gumikerékkel indulnak a kombányok az aratása, ha viszont nem jó a talaj, akkor viszont lánctalppal történik a rizsnek a betakarítása. Igazából onnan a földekről, több termelőtől, illetve a saját területeinkről kerül ide hozzánk az üzembe a rizs, és akkor először tisztítjuk, szárítjuk, majd így tároljuk be a silóinkba.
1: Na, megvan a rizs, amit mindenki ismer. Néhány szót a magyar rizs mellett, mert most én megkockáztatom, hogy az, amit a nagy szupermarketekbe lehet kapni, kiló meg tonna számra, aznak nem magyar rizsek. Hogy mi az előnye a magyar rizsnek? Ez egyfajta biogazdálkodás, vagy tisztább módon, vagy átláthatóbb módon történik a művelet. Laikus vagyok, mondom, tele vagyok laikus kérdésekkel, csak érdekel, hogy mitől jobb egy magyar rizs?
2: Igen, a boltok polcain ugye nagy részt import rizsek találhatóak meg, elég kevés a magyar rizs. Szerencsések vagyunk, hiszen itt mondjuk Békés megyébe, vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyébe is akár nagyon kevés ipari terület van, vagy volt eddig, ami miatt nagyon jó az öntözővíz, tiszták a talajaink, így a rizs szempontjából a szervetlen arzén mértéke a jelentős, itt ezeken a területeken kevés a talajba, és így a növény sem veszi fel akkora mértékben, így ezt alacsonyan tudjuk tartani, és ugye tudjuk, hogy az arzén maga egy rákkeltő vegyület, tehát ebből a szempontból a magyar rizsek mindenképpen sokkal jobbak a külföldi társaiknál. Mi sok vevőnktől megkapjuk, hogy nagyon-nagyon szép, tiszta, hófehér színű, nincsen semmilyen kellemetlen szaga, idegen szaga a terméknek, tehát nagyon sokan nagyon nagy szeretettel fogyasztják, illetve mindig azt mondják, ha egyszer ezt megkóstolták, utána rögtön tudják, hogy melyik rizs nem magyar, mert annyira érződik a különbség.
1: Tehát uram, bocsánat, az ízén is érződik, ugye a rizs, az ember általában azt mondja, hogy ez egy ilyen, hát majdnem, hogy a semlegeshez közelít az íze, vagy lehet, hogy csak akkor, hogyha rosszul csinálják, nem tudom. De hogy akkor ez egy ilyen, egyfajta érezhető, egy kicsit talán akkor jobb minőség. Hogyha ilyenek a vásárlói visszajelzések.
2: Igen, ez én is azonnal érzem, hogy nem úgymond a mi rizsünket fogyasztom. Nyilván nem annyira, mint egy szőlő vagy bor esetében, de itt is közre játszanak a talajadottságok, a klimatikus viszonyok, meg nyilván a maga a fajta, hogy milyen fajtát használunk.
1: Na, még maradjunk picit a termesztésnél, ugye idén például a baracnak annyi volt, sárga baracnak van a piacon horror áron, az én baracfám is lefagyott, egy sincs rajta. A szőlőnek is ugye lehet minden baj, az aszálytól kezdve a penésztől minden, a rizsnek miközben termelődik, tehát májustól szeptemberig. Ő is ki van téve valamiféle veszélynek, vagy ő szépen eládogálott a vízbe, és nő, aztán egyszer csak leszeditek.
2: Egyelőre még egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint más gabonáknál, tehát viszonylag kevés gombabetegsége jelenik meg a szántóföldön, illetve mondom, a fajta az elég rezisztens fajta, tehát nagyon jó ellenálló képességgel is rendelkezik. Van a tenyész időszak elején bizonyos kártevők, amire oda kell figyelni, de ezek egyszerűen a víz lecsapolásával vagy felemelésével kiküszöbölhetők, tehát hogy viszonylagosan tiszta módon lehet termeszteni rizst.
1: Na, köszönöm szépen, hogy ennyire érthető módon beszélsz. Most befejeztük a rizs termesztését, onnan folytatjuk majd zene után, hogy ott van a rizs, amit mindenki ismer, és mik készülnek belőle, mert az csak egy dolog, hogy valaki megveszi, és mondjuk rizibizit készül, de ennél azért sokkal-sokkal sokoldalúbb növényről van szó, igaz?
2: Igen.
1: Na, hát
2: igen.
1: Akkor még lesz miről beszélni, zene, aztán folytatjuk. A vonal másik végén Valentin Fruzsina, a ügyvezető, a Valoriztől vele beszélgetünk hamarosan.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna

18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, ismét remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Valentin Fruzsina, ügyvezető, a Valoriz, ami egy rizs termelő és rizs feldolgozó. Ugye most már feldolgozások kezdünk el beszélni, hiszen megtermeltük a rizst, ott vagyunk szeptemberen. 2002 óta, ha minden igaz, az én papírom azt mondja, akkor lettetek feldolgozók is, ugye? Addig csak termelők voltatok?
2: Nem, először voltunk mindig feldolgozók, csak nagyon sokáig bérbe történt a feldolgozás, tehát saját üzemünk az 2002 óta van, és akkor fokozatosan vásároltunk mi is saját termőterületeket, hogy tudjuk biztosítani az alapanyagot.
1: Mm-hmm. Na, mi készül a rizsből? Ugye ott hagytuk abba a zenék előtt, hogy egy dolog a rizibizi, meg a párolt rizs, meg a pirított rizs, meg a köret, de nyilván, de hát ugye manapság, amikor már az ember megy, és ugye a tehéntejet nem szeretik annyira az emberek, akkor ugye rengeteg rizs alapú ital van, rengeteg előnye van ennek, élettani hatása, ezekről beszélgetünk most. Mi az, ami nálatok készül magából a rizsből? Tehát mi ez a termékpaletta?
2: Ugye mi készítünk fehér rizst, barna rizslisztet és különböző, vagy fehér rizst, barna rizst és különböző rizsliszteket. Ebből is csinálunk fehér rizslisztet, barna rizslisztet, durvább darákat is készítünk, illetve vannak különböző rizsalapú termékeink, mint például a rájszli, egy rizsalapú gyümölcsös italunk, és tavalyi évtől van egy rizslisztes kekszünk, ami szintén vegán, gluténmentes, és semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz. Ezt azért nagyon fontos elmondani, mert nagyon sokan nem tudják jól használni a rizslisztet vagy a rizst, pedig rengeteg féleképpen fel lehet használni a konyhában.
1: De mi a hiba, amiben hibába esnek, hogy nem tudják jól használni? Ez pontosan mit értesz ez alatt?
2: Hát nagyon sokan nyilván nem tudják, hogy mennyi vízzel, vagy milyen vízarányjal kell akár magát a rizst is megfőzni, vagy mondjuk egy gluténmentes tésztát hogyan kell elkészíteni, vagy süteményt. Nagyon fontos ezeknél a szempontoknál, hogy például milyen hőfokon tartjuk azt a folyadékot, amivel a rizslisztet, vagy a rizst fogjuk elkeverni. Tehát ezek mind befolyásolják az elkészítés folyamatát.
1: Na, én bele-bele kapok a szavaidba, aztán sokan nem tudják, hogyan kell a rizst elkészíteni. Négy tagú család szeretne mondjuk akkor tőletek vásárolt rizssel egy kellemes köretet csinálni. Hogyan kell a jó rizst csinálni, hogy gurulós legyen? Ugye ez a szlogen, hogy legyen a rizs gurulós, ugye ezt nagyanyám mondta, és hogy meg tudta csinálni. Én pedig zárójelben, én a feleségem mindig ilyen veszekedésben vagyok, hát nem vélemű veszekedések. Én nem tudok rizst főzni, de majd most meg fogok tőle tanulni. Én mindig ilyen milyen gyors rizstasak volt, ezt csak nagyon halkan mondom, szoktam venni, de majd fogok erről szokni, megtanulom tőle, jó? Tehát figyelek, hogyan kell jó rizst főzni nyers rizsből. Figyelek.
2: Igen, amúgy hihetetlen, de rengeteg ember nem tudja, és nagyon sokan küzdködnek ezzel, és például ezért is van nálunk magán a csomagolásra leolvasható QR kód, ahol recept videón mutatjuk be, tehát még le is videóztuk, hogy hogyan kell ezt a sima rizst egyszerűen gyorsan megfőzni, és mondjuk kiváltani igen vele ezt a gyors zacskós rizseket, amit a hátamon feláll a szőr.
1: Tehát, elnézést, hogy... kértem, és már le is jöttem róla, kész, itt vagyok, figyelek.
2: Úgyhogy ugye a legegyszerűbb általában az, hogy kétszer annyi vizet használunk, mint amennyi rizst, de előnyös például a rizst egy kis olajon megpiríteni előtte, utána ráöntjük ugye a kétszer annyi mennyiségű vizet, felforraljuk, és lefedjük, és lekapcsoljuk alatta a gázt. Ennyit kell csinálni, és körülbelül a mi rizsünk 15-20 perc alatt elkészül, és attól függően, hogy te ragacsosra vagy pergősre szeretnéd, akkor mondjuk, amikor már érzed, hogy megpuhult ott a 15 percnél, akkor leveszed róla a fedőt, és akkor el fog párologni a maradék gőz is belőle, illetve átkevered, és így lesz pergős. Ha tovább tartod lefedve, és úgy fog kihűlni, akkor meg ezt a ragacsos ázsiai rizs típust tudod belőle elkészíteni.
1: Nekem jobban tetszik a gurulós. Na, és ez a QR kódos megoldás, ez a szuper dolog, tehát arra én rámegyek, és akkor megy egy YouTube link, egy filmmel indul, hogy hogyan így kell van csinálni. Na, ezért így írták van akkor rólad a sajtóanyagból, hogy Fruzsina innovatív szemlélettel alakítja a márka karakterét, úgyhogy ez az innováció, nem, hogy ilyenekre gondolkod, hiszen kedves hallgatók, ma már QR olvasó mindenkinek ott van a zsebében, rá kell menni, és akkor meg lehet nézni. No, remek találkozunk, még beszélgetünk akkor Valentin Fruzsina rizs királynővel, most egy hirtelen el lettél nevezve, a Valoriz ügyvezetőjével lesz még miről beszélgetünk. Arra leszek kíváncsi, hogy mennyi rizst tesznek a magyarok, valamint hogy milyen élettani hatásokkal bír a megfelelő rizsfogyasztás. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, a témánk a rizs, a magyar rizs, a Szarvason termett magyar rizs, a vendégem pedig ez a vonal másik végén pont Szarvason, Valentin Fruzsina ügyvezető, akit én elneveztem az előbb rizs királynőnek, a Valoriz ügyvezetője. No, abban van-e képetek, vagy ilyen felmérésetek, hogy mennyi rizst eszik a magyar, többet kellene ennünk, illetve milyen élettani hatásokkal bír a rizsfogyasztás?
2: Igen, itt a balkáni országok nagy része azért még mindig sokkal jobban kedveli a krumplit, de szerintem a rizsfogyasztás is folyamatosan növekszik. Most jelenleg ilyen 4-4,5 kiló per év, ami mondjuk egy ázsiai országban körülbelül 100 kiló.
1: Tehát, hogy egy kis különbség.
2: Van egy kis tetemesebb különbség, de mindenféleképpen érdemes a gabonákat ugye az ételeinkbe váltogatni. A rizs esetében sokkal jobban szoktuk ajánlani a barna rizst, ami ugye még a rizskorpát, tehát attól barna rizst tartalmazza. Ebben rengeteg ásványi anyag van, rengeteg vitamin, ugye magasabb a rosttartalma, ugye ezt nevezzük a teljes kiörlésű gabonának, ahogy a búza esetében is. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes az étrendre beiktatni. Ugye a fehér is nagyon sokan szeretik, mert gyorsan elkészíthető, nagyon sokféleképpen variálható, rengeteg fűszerrel lehet fűszerezni, és például ugye gluténmentes, ami nagyon-nagyon fontos az érzékenyek számára, meg mondjuk a gyermekek, a kisgyermekek számára is.
1: A gluténmentes az a ti palettátok, és megtalálta a rizskeksz, ugye emlegetett dolog, amivel még elő kéne jönnötök, vagy ha van is, én nem tudom, akkor elnézést, ez a rizstallér, az én feleségem is mondjuk azt teszi, el is főt vennem kell hazafelé majd, mert gluténmentesen éli az életét, és egyszer-kétszer megkóstoltam, és nem volt olyan rossz az, meg mondom, füstölt szalonával, meg zöldhagymával sem. Az a rizs, ilyen még nincs, az a rizs, hogy hívják, a rizs kenyér, vagy ez a rizs koromról van szó.
2: Rizs-chips,
1: nem, ez igen, komolyabb, igen, mint a chips, egy ilyen fél centi vastag, és ilyen 10 centi átmérőjű kör, karika. Úgyhogy neked mi a kedvenc rizses ételed, vagy neked már a hátad közepén is rizs, vagy már nem kívánsz rizs tenni, vagy azért van, amit te tudsz a legjobban csinálni?
2: De nagyon, én nagyon-nagyon szeretem, tehát általában köretként én azt választom mindenhol. Én nagyon szeretem a tejber is, tehát az egyik kedvenc desszertem a mi rizsünkből, és nálunk megtalálható egy közös kooperáció kapcsán különböző rizses fűszeres kis, vagy ezzel is segítsük a fogyasztókat, és ott van egy ilyen tejberizshez kapcsolódó fűszerünk, egy ázsiai fűszer, ami nagyon érdekes, és én például azzal imádom megfőzni a tejberizst.
1: Pesten rengeteg török kajáda van, és az ő kedvencük, tudod, az sült rizs, az a kemencébe sült rizs, az ami piszok édes, de az is nyilván rizs és tej alap. Beszélgetünk már arról, hogy pontosan miket csináltuk a rizsből. A te feladatod az, hogy gondolkodjál, hogy hova fejlődjetek még tovább, van-e még lehetőség, van még valami a bakancsistádon, ami nem titok, és mondjuk jövőre rukkoltok elővelő, vagy még kísérleti fázisban van. Hát csak egy picit benézünk a cég mögé, ahogy beengedsz minket úgy.
2: Igen, igen, igen. Vannak mindig bizonyos termékötletek. Most majd ősszel fog megjelenni reményeink szerint egy új termékünk, ami úgymond nem újdonság, de magyar rizsből még nem volt, mert fogunk készíteni ilyen csokis rizst. Úgymond az lesz a különlegessége, hogy itt mi nem fehér rizst fogunk használni, ahogy nagy részt, hanem barna rizst fogunk a csokoládéba használni, és nekem nagyon nagyon ízlett, főleg a tejcsokis változata.
1: Ti magatok hány hektáron vagytok? Ugye azt mondod, összesen 3300 hektár, de ez a magyar terület. Nektek mekkora terület van, ha nem titok?
2: Nekünk saját tulajdon, illetve amit bérelünk, az körülbelül 170 hektár. És ugye mi több gazdálkodóval dolgozunk együtt, mert 1800-2000 tonna rizst dolgozunk fel egy évbe.
1: Hát komoly felelősségteljes és szép munkád van, azt mondhatjuk, meg hogy így a hangodon keresztül átjött, szerintem te ezt az egészet szereted, de nem is lehet ezt másképp csinálni. Szóval ilyen szeretettel még valakit a rizsről beszél, nem hallottam, és átjött, úgyhogy kedves hallgatók, akkor keressétek a magyar rizst, egy picikét tegyük félre az ázsét, nézzük meg, hogy mi a különbség, mindenki kezdjen otthon tesztelgetni. Köszönöm szépen, Fruzsina, hogy itt voltál, és hát mit kell kívánni, az, hogy jó szüretet szeptemberben, ugye akkor
2: igen,
1: lesz majd.
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Addig pedig esőt, víz az van ott, mit kell kívánni?
2: Jó időt.
1: Na ez az, jó időt. Köszönöm szépen, Fruzsina, hogy beszélgettünk, remélem találkozunk még, minden jót, szia!
2: Köszönöm, szia!
0: 98.6 Manna

0: kedves hallgatók, az elmúlt egy órában a magyarországi rizstermesztésről, rizsfeldolgozásról beszéltem Valentin Fruzsina ügyvezetővel, aki a Valoriz nevű családi cég ügyvezetője. Ha van rá lehetőségetek, akkor próbáljátok ki, hogy milyen a magyar rizs, én is így fogok tenni, azt mondta, hogy jobb. Hát a puding próbálja az evés és a rizsé is. A következő óra vendége pedig Estót Márta lesz, vele arról beszélgetek majd, hogy hogyan is lehet tudatosan nyaralni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nagyon erős UVB sugárzás lesz holnap. A béke fontosságáról beszélt 14. Leó pápa. Több dunántúli települést érint az aszbeszt szennyezés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül a tartós hőhullámokkal.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Nyaralni jó, nyaralni kell, mondja a mondás, úgyhogy sok magyar indul ilyenkor neki a nyaralásnak, de hogyan kell jól nyaralni? Hol rontjuk el a nyaralás élményét? Erről is beszélgetek a következőben Estót Márta mentálhigiénés szakemberrel, aki igyekszik megmutatni azt, hogy hogyan kell jól nyaralni úgy, hogy ez aztán tovább mutató legyen az életbe. Zene, aztán érkezik hozzánk Estót Márta.
3: 98.6

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek témával folytatjuk a kanapét, hogy hallhatátok. Nyaralunk, hurrá, nyaralunk. Ugye volt is egy ilyen film az én gyerekkoromban, az egy kedvenc film volt. Nyaral a magyar, igyekszik nyaralni, igyekszik kikapcsolni a magyar, igyekszik mindent letudni, de hogy jól nyaralunk, vagy nem jól nyaralunk, hát azt majd most megbeszéljük egy szakemberrel. Estóth Márta van itt velünk, aki mentálhigiénés konzulens és NLB coach, hogy pontosan mit jelent ez, csak röviden mondd el nekem, Márta kedves, az NLB coach, ha már mondtuk.
2: NLP a neurolingvisztikus programozástól jön, amelynek a 1970 óta létező tudomány, és amelynek az alapja a tudattalannak a hatalmas ereje és gyönyörű működése.
1: Na ebből hallatszik, kedves hallgatók, hogy tudományos alapon veszük górcső alá, hogy hogyan nyaralunk. Hogyan nyaralunk? Miért kell arról beszélnünk, hogy hogyan nyaralunk? Ez az ember, teszem azt, kivesz egy házat, elmegy Balatonra, ott van, nyaral, hol lehet hibázni? Hogyan kell jól nyaralni szerinted? Mire kell odafigyelni? Sok kérdés, de kezdjünk el beszélgetni erről.
2: Először is az, hogy elkezdünk görcsösen spórolni a nyaralást.
1: Az már baj.
2: Az már baj, az már már stressz, az már önmagában egy picit beárnyékolhatja a nyaralást. Aztán a túlszerveződés, az, hogy nagyon sok mindent akarunk rövid idő alatt látni, megélni, halmozni, terv hátán terv, ki ne maradjon valami. Aha. Szóval van bennünk egy gyermeki mohóság, és megfeledkezünk arról, hogy a nyaralás szabadságról szól, a nyaralás pihenésről, töltődésről, és leginkább a pozitív kapcsolódásról, az, hogy önmagunkhoz, a harmóniához, a belsőhöz, és hát másokhoz, idegenekhez is akár, vagy a családunk, attól függ, hogy ugye kivel nyaralunk. A gyerekünk, a gyerekeinkhez való kapcsolódás is ide tartozik, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vonulata, hogy a nyaralás nem arról kell szólni, hogy le kellene pakolni a gyerekeket, vagy az igényeiket kielégíteni, hanem igenis szabadságról szól az, hogy csináljunk már egy kicsit lazábban dolgokat, mint egyébként az év folyamán csináljuk, és ne kelljen annyiszor vitatkozni apróságokon, és ne kérjük számon a másikat folyton. Szóval nagyon-nagyon sok stresszt viszünk bele, sok oldalról érkezik ez, akár kívülről, akár mi magunk gyártjuk be az a kis lelkünkbe, meg aztán a tudattalattinkba.
1: Ez érdekes, csak ezek tudatosan, ezek elkerülhetők, vagy felkészülhetünk úgy, hogy akkor tényleg egy jó nyaralást tudhassunk magunk mögött?
2: Felkészülhetünk, és tudod, mi az érdekes, hogyha egyszer kipróbáljuk nyaralás alatt, utána hazahozzuk ezt a gyakorlatot, és bevihetjük egyébként a hétköznapokba a munkában, a munkahelyen, mert azt szoktam mondani, hogy nincs nagy különbség egy munkahelyi menedzsment és egy család menedzsmentje között. Igaz. Alapvetően ugyanúgy kéne hozzáállnunk. Na, de mi történik? Van egy ilyen diszonancia, hogy ha lazábbak vagyunk a munkahelyen, na kompenzálunk otthon, akkor mindennek ugye szépen rendben kell lennie, szabályok hátán szabályok, és fordítva. Az egészséges minden téren, mentálisan, lelkileg is az, hogyha önazonosak vagyunk, tehát ugyanaz az ember, ugyanaz az érzés, és ugyanaz a gondolatvilág megy a munkába, és megy haza is. És megy szabadságra is nyaralni. Tehát a nyaralás után visszatérhetünk egy olyan jobb, ha nem is önismerettel, de egy olyan tapasztalattal, hogy hát igen, ha itt működött, akkor miért nem működhetne ez más?
1: Már akkor, hogyha jól nyaralunk.
2: Így van, akkor, mert... igen.
1: Na majd beszélgetünk arról, hogy a manapság, ugye az én szabadúszó munkám, ugye dolgozom médiában itt is, ott is. Szóval nem engedi meg azt nekem, hogy teszem azt, én négykor leteszem a lantot, és onnantól kezdve majd másnap reggel 8-kor fölveszem, hogy embertípusok hogyan tudnak nyaralni. Na, zene aztán folytatjuk. Érdekes a témánk, és pont aktuális.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az igen érdekes témát, amit megkezdtünk, hogy hogyan nyaraljunk úgy, hogy az élvezetes és továbbmutató legyen az életünkben. Ezt már hallottuk Estót Mártától az előbbiekben. Sokan nem merik elengedni ugye a munkát, vagy nem tudják elengedni, nem tudom melyik a jobb, szeretnek kontrollban élni. Mi van egy egészséges mutató, hogy mennyit illik, vagy mennyit lehet úgy a nyaralás alatt munkával dolgozni, legyen egy telefonálás, egy laptop, egy valami, hogy még ne menjen a nyaralás rovására. Jó, itt is jó, hogyha felálltunk olyat, hogy teszem azt minden nap, ettől eddig picikét dolgozom. Hogyan kell néz ki ez a szakember szemével?
2: Nagy százalékban függők lettünk már, tehát
1: mitől?
2: Laptop, telefon,

0: hírek, munka, szóval keményen benne vagyunk a függőségben, tehát megvonni teljes mértékben a szabadságunk alatt ezeknek a használatát nem feltétlenül egészséges. De mértékletesen lehet használni. Például délelőtt, nem reggelinél és nem reggeli előtt, hanem utána, amikor egy kis ejtőzés van, és mondjuk szerveződne, hogy hova menjünk, mit csináljunk, hogy teljen a nap, ott lehet elvonulni egy fél órát, egy órát, átnézni a nagyon fontos sürgős munkát, de semmiképp sem ne úgy csináljuk ezt, hogy most akkor stresszesen, hogy hát mi fér bele az egy órába, hanem priorizáljunk, delegáljunk, legyünk bátrak, és bízzuk a kollégáinkra, a munkatársainkra azt, amit egyébként lehet, hogy ők is szívesen megcsinálják, mert az ember végtére is szeret bizonyítani, ha hagyják. Szóval egy kicsit bízunk jobban a másikba, és aztán tegyük el a laptopot, és felejtsük el már másnapig. És figyeljünk egy picit arra, hogy mit élünk meg, hogy mit élhetünk meg az illatokra, az ízekre, a színekre, egymásra, a másik mosolyára, a másik tekintetére. Itt is egy picit óvatosan úgy, hogy ne menjünk nagyon a másik alá, és hogy csak az igényeit figyeljük, mert ugye nekünk magyaroknak van egy ilyen nagyon szép talentumunk, hogy azért szeretjük kiszolgálni a másikat. Főleg a szeretetünk, ugye ez a nagy megnyilvánulás, hogy hát még szabadság alatt is, én majd főzök, én majd, ez nem. De a szabadságban mindannyiunknak szabadnak kellene lenni. Ejtőzni, mást csinálni, amit a mindennapokban csinálunk. Tehát, hogyha például egy olyan helyre megyünk el nyaralni, ahol önellátás van, akkor felváltva osszuk le szépen a szerepeket egymás között. Nem mindig csak én főzek, ne én pakoljak, vagy ne én mossak, ne én vásároljak be, és ne én gondolkozzam leginkább arról, hogy akkor ki mit szeretne enni.
1: De ez is lehet kicsit, mert például, hogyha van itt egy grill, süt, a helyen ott kivettem, hogy akkor most ezt a főzés és kiviszem oda. Lehet élmény számba tenni az egészet, nem? Főleg a családdal megyünk le. Én általában én is mondó vagyok, hogy ne főzzünk, de ha van egy ilyen hely, akkor persze elmegyek a helyi boltba, veszek, és oda tesszük a grillre, de hogy akkor ezt így lehet csinálni, úgyhogy az ember a főzést is élménynek éli meg, nem?
0: Sőt, érdemes élményé tenni. Ezért mondtam, hogy a figyelmünk leginkább a horgonyzásnak hívjuk ezt szakmailag, a horgonyok elhelyezésére kellene egy picit helyezni olyan értelemben, hogy ugye a horgony az emlék, amely leginkább az érzékszerveink használatával jön létre. Látunk valami szépet, ahhoz jön egy jó zene, egy kellemes fuvallat, és úgy minden együtt lesz az emlék, amelyben nehezebb napokon ugye oda vissza lehet menni, onnan lehet töltötni az emlékből. Tehát, hogy ezeket gyártsuk egy picit tudatosan, és igen, a grill fantasztikus élmény lehet, és egyben ötlet is, hogy régen ugye tüzeztünk, gyerekeknek is táborokban volt, és ugye ez egy nagy élmény tud lenni. De ne írjuk be annyival, hogy ott grillezünk, meg jókat beszélgetünk, legyen egy kis ének, biztos, hogy van a baráti körünkben legalább egy ember, aki szívesen énekelne, de nem mer.
1: Aha.
0: Vagy szavalna, de rég nem tette meg. Hát bátorítsuk egymást arra, hogy legyünk újra gyerekek, hogy mutassuk meg, hogy mi mindent tudunk még, mert minden ilyen rég eltemetett, vagy rég nem használt talentumunk, az szívesen följön a felszínre, és az tölt. Sokkal jobban tölt, mint hogyha a múzeumokat pipáljuk, és ugye tudjuk, hogy hány százalékkal megyünk el az egész ből, amit láttunk, hát mennyire fogunk emlékezni másnap? Igen. Három festményre? Négyre max?
1: Átmentem hallgatóba, tehát tökéletes, innen folytatjuk, lesz még miről beszélgetni. Picit majd arról beszélgetünk, hogy nem csak az életünk, hanem szerintem, és ezt majd alátámasztom példával, laikus példával a szakembernek, hogy felgyorsult a nyaralásunk, és beszélgetünk erről. Zene, aztán folytatjuk Estót Mártával. Hogyan is nyaraljunk jól?
2: Manna FM, kanapé.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, remek témánk van, és remek aktuális témánk, hogy itt a nyár, hurrá nyaralunk, most mindent elmondtam, zanzás itt van, mi eddig volt. Szakember a vendégem, Estót Márta, hogyan kell jól, tudatosan és úgy nyaralni, hogy az továbbmutató legyen. No, beszélgettünk a zene alatt, hogy amellett se menjünk el, hogy a szinglik, ugye ez egy új szó, hát nem, itt van velünk élő szó, nem tudom, szerintem 20 éves, nem tudom hány éves maga a szó, tudjuk mit jelent, ők hogyan nyaralnak, mert én most ugye nekem nagy gyerekeim vannak, 19-23, nekünk már az az ünnep, hogy mi még együtt megyünk. De, tehát ez nem szerintem nyaralás. De akinek nem ilyen szerencsés, vagy nem alakult így az élete, attól még lehet szerencsés, egyedül másképp nyaral egy szingli, vagy neki kompromisszumokat kell kötni, vagy hogy néz ki egy szingli nyaralás?
2: Hát egy nem tudatos szinglinek egész biztos, hogy kompromisszumokkal teli szokott lenni a nyaralás, azaz alkalmazkodik másokhoz, esetleg párokkal utazik, vagy hozzá hasonló barátokkal, barátnőkkel, és ott ugye nem feltétlenül érvényesíti, vagy érvényesül a saját akarata, vagy a saját vágya. Abból adódóan, hogy egyedül él, feltételezhető, vagy legalábbis én azt láttam, hogy azt feltételezik, hogy nem fontosak. Uh-huh. Tehát az, amit ők gondolnak, vagy amire ők vágynak, az nem annyira fontos. Ezért nagyon könnyen alámennek a társaság akaratának. Aha. Ami helytelen, mert a szabadság és a nyaralás pontosan arról szól, hogy mindenki egyformán próbálja megélvezni. Persze nem lesz az, hogy most képipáljuk 100% arányosan, hogy egyformán élveztük, de hát vegyük ki a legjobbat és a legtöbbet belőle, anélkül, hogy stresszel töltsön ez el minket. És hát a szingliknek nyitott szemmel és szívvel érdemes járni, amikor nyaralnak, mert a lehetőségek tárháza hatalmasan növekszik ilyenkor. Miért is? Egy baráti körben sokkal fesztelenebb, sokkal könnyedebben kommunikál, azaz, ha a figyelme egy picit kifele is fordul, akkor találkozhat olyan szempárral, és olyan személlyel, akiből aztán lehet bármi, vagy amiből lehet bármi. Szóval érdemes nyitott szívvel és nyitott szemmel járkálni, és közben odafigyelni, hogy a boldogság és az öröm az jelen maradjon.
1: Tehát a legjobb esetben nem szinglinként tért haza, hanem párosan.
2: Hát azért mondjuk érdemes, mert és érdemes egy picit rugalmasabban gondolkodni külföldön, mert főleg a külföldre utazunk, mert külföldön az emberek könnyebben barátkoznak, könnyebben ismerkednek, mint idehaza. Mi visszük egy picit magunkkal ezt a kis merevséget, érdemes nyitni.
1: Én azt vettem észre, hogy ha az ember úgy lép fel, én egy nagyon beszélgetős alkat vagyok, talán azért is ülök itt ebben a helyen, de hogy ha belépek, teszem azt, volt nekem vidékáról műsorom, és akkor beléptünk a kocsmába, és ott elkezdtünk beszélgetni, és megnyílnak az emberek, hogyha. Tehát lehet, hogy ha az egyén picikét tud változni, akkor talán a visszacsatolás is más, nem? Picikét el kell felejtenünk ezt a oldalra nézünk, vagy befelé fordulunk, beszélgessünk, nem? De te is szerintem, ahogy most vagyok, szerintem nyitott arc vagy. Biztos, hogy beszélgetős
2: vagy. Én is beszélgetős vagyok. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a szinglik sokat vannak egyedül, tehát nem feltétlenül válik ez javukra, hogy sokat vannak egyedül, és megszokják ezt, amit az előbb is mondtam, hogy lehet, hogy nem fontos az a minden, amit ő mondani akar, ő személye nem fontos, vagy nem annyira értékes, vagy csak pusztán megfigyelő, mert annyi sérelem érte, hogy a megfigyelő státusz az bizalmat kell több számára.
1: De van egy szingli ügyfeled, teszem azt, és mondjuk menj nyaralni, akkor tudsz neki olyan tanácsokat adni, hogy minden szituba hogy viselkedjen, hogy legyen bátrabb, legyen kommunikatívabb, tehát hogy ezen múlik az egész, nem? Tehát egyfajta szakemberi háttérrel a háta mögött megy el nyaralni, nem?
2: Hát ha nem coachingra jön, hanem NLP-re, akkor mindenképp igen, azt tanácsolom, hogy ne menjen csoportos utakra. Ne fizessen be csoportos utakra.
1: Mert sokan azt hiszik, hogy majd ott akkor majd
2: nem, mert elvonják a figyelmet, azért ott előre megírt útvonalak vannak, tehát ott nem lehet szabad. Ott azt csinálod, ami már előre meg van írva. A nyaralás, meg a szabadság, meg arról szól, hogyha nincs kedvem valamihez, akkor visszaléphetek. Uh-huh. Anélkül, hogy magyarázkodnom kelljen, anélkül, hogy valaki fölrója, hogy most vesztesség érhet, hanem szabadon dönthessem el, hogy én most mást szeretnék, és akkor csináljam azt, ami jön. Uh-huh. Tehát, hogy erről kellene, hogy szóljon a szabadságunk, hogy csináljuk, ami jön.
1: Uh-huh. Na, innen folytatjuk még ezt a remek témát. Estót Mártával lesz, miről beszélünk. Nyaralunk, hiszen itt a nyár, de most zenélünk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Folytatjuk a témát, kedves hallgatók, ez a kanapé, és a témánk pedig a tudatos nevelés. Estót Márta szakember segíts, mosolygó szakember segítségével, ti nem látjátok. Na, mondtam már korábban, hogy szerintem felgyorsult a nyaralásunk is, én tudom, mit látok, Márta, hogy az emberek mennek, és függők vagyunk, ezt te mondtad, ott van a kezünkben a telefon mellett egy profi fényképezőgép is. És nem élik meg az emberek, én így látom laikusan, te meg majd elmondod szakemberből, hogy mennek, és mutatom, azt lefotózza. De ilyen pikk, ezt elmondtam, 5 fotót készített, mindig az a kérdés bennem, hogy na ezt mikor nézi meg, vagy mit mond neki az a rosszul készített fotó. Nem az van, hogy picikét másoknak akarnak ezek az emberek nyaralni, hogy megmutatni, hol voltak, és nem élik meg a pillanatot, nem élik meg azt, hogy ott vannak egy épített örökség helyszínén, megfogják a falat, átérzik. Szerintem kicsit gyorsan nyaral a nagy többség, szerintem, nem? Vagy létezik ilyen dolog?
2: Gyorsan. Mindent gyorsan csinálunk. Elnézést az univerzális szóért a minden, de tényleg mindent gyorsan csinálunk, stresszben csináljuk, versenyben vagyunk az idővel, önmagunkkal és másokkal. És igen, ez a slow living, most van egy ilyen angol új trendi kifejezés, ugye, hogy ez a lassú élet.
1: A slow tehát, food után szabadon, a franciák hoztak vissza.
2: Hogy igen, hogy lassítani kell egy picit ezen az élek és hogyan éleken. És szerintem azért is visszatérek az első gondolatokhoz, hogy a nyaralás nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy kipróbáljuk magunkat új helyzetekben, új dolgokban, ezekben a lassított helyzetekben. Akár az is, hogy miért ne ihatnék meg egy kb-t 2 órán keresztül egy teraszon.
1: Persze.
2: És mondhatnám azt a barátaimnak, rokonaimnak, vagy a családomnak, hogy figyeljetek, induljatok, majd utolérlek. Uh-huh. Engedj meg egy nagyon gyors példát, bár nem nyaralás volt, hanem tanulás, oktatás célból Rómában voltam gyönyörű 6 hölgyel idén tavasszal. Életünkben egyetlen egyszer találkoztunk, egy egész napot töltöttünk együtt egy oktatási teremben, és elutaztunk, és én azt kértem tőlük, hogy úgy menjünk, és hagyják, hogy mutassam meg nekik, hogy mit jelent nem előre megtervezett útvonalokon, nem ott elmenni, ahol a turisták többsége megy, hanem felfedezni kis utcákat, felfedezni új ízeket.
1: Embered vagyok ebben.
2: Illatokat. És leülni és beszélgetni az ott élőkkel, akár a semmiről, de tudjuk, hogy egy másik kultúrában élővel nem lehet a semmiről beszélgetni, abban lesz eszencia. És azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évek egyik legjobb pár napja volt utazásban ismeretlen hölgyekkel. Tehát egy helyen laktunk, egyikünk sem volt a másiknak rokona. Sőt, alá-fölé rendelés lett volna, mert ugye én egy tréneri pozícióban mentem, ők meg fizettek ezért. Mindenről megfeledkeztünk reggelente, amikor elindultunk útnak, mert a felfedezés mindenkinek egyformán jár.
1: És akkor közösen, tehát most ebbe az utcába menjünk be, vagy abba menjünk
2: igen,
1: be, vagy ott van egy kávézó, üljünk be oda.
2: Így van, így van. A spanyol lépcsők volt a legjobb példa erre, hogy ugye a turisták ott tobzódnak a lépcsők körül, és mit ad Isten, hát egy icipicivel odébb van egy kávézó, ahol fagyit árulnak, de ennek van egy emelete. Uh-huh. És bátran megkérdeztem a pincét, hát mi van az emeleten? És azt mondja nekem, hát ott reggeli. És mondom, föl lehet menni, ha reggeliznek. Hát hogy ne reggeliznénk? Hát fölmenjünk. Úgyhogy a spanyol lépcsőt az első emeletről gyönyörűen ráláttuk, anélkül, hogy a többit is. És mi tudtuk élvezni egymás társaságát, és közben láttuk azt, amiért mások ugyanap, a napsütésben ott fortak.
1: Erre még ráhúzhat a tudatos érzelmet egy minőségi turizmus is. És itt nem a pénzről van szó, nem. Mert nyilván nem horrorösszeget fizeti reggel, hanem az, hogy ott voltál, olasz ízeket adtál magadnak, és akkor nézted nyugodtan, miközben lent meg tobzottak, és készültek a szelfiparátok.
2: És engedj meg még egy gyors példát ebből. Azt kértem a hölgyektől, hogy tegyük el a telefont, 2 hölgy nehézségbe ütközött, az egyik, hogy azt mondta, ő nem tud angolul, nem tud semmilyen más nyelven, csak magyarul, mi lesz vele? És mondtam, hogy itt mindenki külön válik, mindenkinek más a vágya, hát éljük a vágyainkat. Na jó, de hol találkozunk, és hova megyünk vissza? És mondtam, hogy hát olyan jó helyen lakunk a Vatikánhoz, hogy bárkit megkérdezel, hogy Vatikán, az meg fogja mutatni neked, hogy merre, az arra. Tehát csak szabadon indulj el. Tudod, mi az érdekes? hogy akaratlanul mindenki ugyanabban, ugyanarra helyre érkezett és találkozott.
1: De külön utak van?
2: Külön utakon, külön időben. Úgyhogy nem kommunikáltak egymással, mert nem volt telefon.
1: És tele voltak élménnyel.
2: Tele voltak élménnyel. És a hölgy, aki nem tud nyelveket, gyönyörűen oda talált. Gyönyörűen oda talált, és meglepődött, hogy jé, ott van a kis csapat. Hát de hogy van ott a csapat? Hát ők is ott találkoztak. Nem volt semmi előre megbeszélve. Szóval az útjaink így is egymáshoz vezetnek, ha egymásra vagyunk hangolódva.
1: Na hát ez de remek végszó volt, picikét hosszabbak lettünk, de érdekes volt, és most kaptatok némi képet, némi hangot arról, hogyan is kellene nyaralni, legyen belföld, külföld, városlátogatás, tenger, mikor kell laptop, hogyan induljunk el, nem tudunk angolul, franciául, olaszul, sehogyan oda fogunk élni, meg kell élni a pillanatot tudatosan. Ebben segített nekünk most, és köszönöm szépen, hogy befáradt Estóth Márta, akivel szerintem még fogok találkozni, mert a téma az megér még több misét is. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, mondjuk még egyszer, mentál, higiénés konzulens voltál itt, és az is vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm, igen.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Kedves hallgatók, én a zene alatt elbúcsúztam vendégünktől, Estót Mártától, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan kell jól és tudatosan nyaralni, majd elmesélte egy leendő élményét, egy barátnőjével elindulnak Lengyelországba, és megbeszélte azt, hogy visszafelé, amikor utolsó éjszakát töltik az országban, kocsival mennek jobbra-balra össze-vissza, akkor ne foglaljanak szállást Magyarországon, majd valahol keresnek egy szállást. Ez is egyfajta szabadsága ennek a nyaralásnak, úgyhogy kövessétek a példát, és nem kell mindent leszervezni, és jól kell nyaralni, és így lesz tulajdonképpen a nyaralás is kellemes élményes. Ez volt a kanapi első 3 órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhatok, akkor is igyekszem igen érdekes témákat hozni. Ti azonban sehol nem menjetek, hiszen a kanapé folytatódik. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Reklám hangzott el.
7: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz holnap, a világ változásairól beszélt 14. Leó pápa. Hőség pusztít India déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül a tartós hőhullámokkal.
1: Időjárás.
7: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Manna
4: ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Pünkösd vasárnap is startol a kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a következő 3 órát tölthetjük együtt, amiben elsőként készítünk 2 finomságot gluténmentesen, spárga kapja a főszerepet, illetve a gluténmentes fagyi tölcsér. Aztán Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével nézzük meg azt, hogy mennyi pénzt tartanak a magyarok még mindig dunna cihában, azaz lekötetlenül például a bankszámlájukon, és hogy ez mennyi mínuszt okoz, akár fejenként, családonként, éves szinten. Az utolsó órában pedig a neurofeedbackről fogunk beszélgetni, most viszont jön a Maroon 5 féle Maps, itt a Mannán.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Választátok ti is a 98.6 Manna FM kanapéját így vasárnap délután. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Argyelán Kriszta vagyok, és itt szokás szerint a délutánban finomságokat készítünk el, hiszen elképzelhetetlen egy nyüzsgő, szorgos családi délután, anélkül, hogy ne készülne valami finomság a gyerekek számára. Lássuk akkor, hogy Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója ezúttal mi mindennel készült nekünk. Szia Éva!
1: Sziasztok! Most egy olyan főételt hoztam, amit természetesen bárki el tud készíteni hagyományos módon is. Én gluténmentes tésztát használtam hozzá, de aki nincsen semmilyen diétán, használja a kedvenc spagetti tésztáját. Ez pedig nem lesz más, mint egy ilyen egyserpenyős párgás paradicsom tészta, a tetején egy kis ropogós prosuttóval. Ezt, aki nem fogyaszt húst, vagy kerülni szeretné, természetesen ezt is kihagyhatja belőle. Ez egy ilyen igazán frissítő, üdítő, 15 perc alatt elkészíthető gyors ebéd vagy vacsora, és a zöldségeket is ízlés szerint lehet benne variálni. Most perlő szezon van, úgyhogy ezt nyilván érdemes kihasználni annak, aki szereti.
0: Mi kell hozzá?
1: Szükségünk van hozzá, ez ilyen 2-3 főre való adag, amit el fogok mondani. Szükségünk van hozzá 200-250 g gluténmentes tésztára, spagettire, vagy ugye hagyományosra, egy csokor zöld spárgára, egy kisebb fej vöröshagymára, fél kaliforniai paprikára, 3-4 darab paradicsomra, ez lehet akár színes is, ez nagyon jól mutat benne, 1-2 kereszt fokhagymára, egy marék friss spenótra, aki nem szereti a spenótot, nyugodtan hagyja ki, 150-200 ml liter tejszínre, akinek fontos, hogy tejmentes legyen, nyilván használjon belőle növényi tejszínt, 4-5 szelet prosuttóra, egy kis darab vajra, vagy növényi vaj alternatívára, és egy kevés olívaolajra. Fűszerezéshez én egy kis sót használtam, frissen őrölt borsot, 5-6 darab friss bazsalikum levelet, és a pikantériáját perce frissen facsart citromlé adja meg.
0: Hogyan vágjunk bele a főzésbe?
1: Én először a zöldségeket szoktam előkészíteni, hogy minden kéz alatt legyen, minél gyorsabban tudjunk haladni. A spárga fás végét törjük le, majd vágjuk rusztikus darabokra, a vörös hagymát szeleteljük vékony csíkokra, kaliforniai paprikát kockázzuk föl, a paradicsomot, hogyha kisebb, akkor elég felezni, hogyha nagyobbak, akkor negyedeljük, a fokhagymát pedig daraboljuk rusztikusra.
0: Na, hogy hogyan folytassuk a spárgás tésztánkat, hogyha a zöldségeket előkészítettük, rövid életörömzene után fogunk erre ráfordulni, úgyhogy maradjatok velünk itt a 98.6 Manna FM-en, és Bea kérdezte, hogy lemaradt a receptünk meg a beszélgetés elejéről, hogy lesz-e ismétlés, visszahallgatható az összes beszélgetésünk, erről gondoskodom, mert felteszem a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on meg lehet keresni, és nem csak ezt a receptet, hanem gyakorlatilag az elmúlt évek összes receptjét is, mióta Kohári Éva itt van velünk a Manna FM-en a kanapéban, azóta gyűjtögetem nektek ezeket a recepteket, úgyhogy lehet ezek közül szemezgetni, válogatni. Ha pedig van valami spéci elképzelés, vagy konkrét ötlet, amit szeretnétek Évától hallani, akkor írjatok nekünk SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: gram spagetti, ugye gluténmentes természetesen, egy csokor spárga, egy hagyma, fél kaliforniai paprika, 3-4 darab paradicsom, 1-2 gereszt fokhagyma, egy marék bébispenót, ha valaki ezt nem szereti, ki is hagyhatja, 150-200 ml főzőtejszín, aki persze tejmentes diétán van, ezt helyettesítheti növényi alternatívával, 4-5 szelet prosciutto, kis vaj, olívaolaj, só, bors, bazsalikom, és hogy pikáns legyen, citromlém. Na, hogyha már a zöldségeket előkészítettük, akkor hogyan folytassuk a spárgás tésztánk elkészítését?
1: Sós vízben kezdjük el főzni a tésztánkat. Itt nagyon fontos, hogy ne főzzük teljesen ilyen puhára, hanem csak áldente legyen, tehát ilyen kis roppanósra főzzük. Egy nagy serpenyőben, kevés olívaolajon süssük ropogósra a prosciuttót. Hogyha kicsit zsírosabb, vagy hogyha nem prosciuttót használunk, hanem esetleg békönt, akkor ugye előfordul, hogy olajra nem is lesz hozzá szükségünk. Majd, hogyha ropogósra sütöttük, akkor szedjük ki a serpenyőből. Ugyanebben a serpenyőben olvasszunk meg egy kis darab vajat, vagy növényi vaj alternatívát, ezen fonnyasszuk meg a vöröshagymát, adjuk hozzá a fokhagymát, a spárgát, a fölkockázott paprikát, és pirítsuk pár percig. Itt figyeljünk arra, hogy tényleg csak addig pirongassuk, míg olyan kis roppanós marad, tehát egy kicsit puhuljon meg, de maradjon roppanós. Adjuk hozzá a paradicsomot, ezzel már ne sütögessük túl sokáig, hanem tehát, hogy ne egy pici levet ereszten a paradicsom, de azért ne legyen belőle ilyen teljesen szószos állag, majd dobjuk rá a spenótot, ezt éppen csak fonnyasszuk meg, ameddig összeesik. Ézesítsük a sóval, borssal, friss bazsalikom levelekkel, öntsük hozzá a tejszínünket, majd egy kis facsart citromlevet. Ezt rotyogtassuk 1-2 percig, szűrjük le a tésztánkat, és forgassuk meg benne.
0: Hogyan tálaljuk ezt a finom spárgás tésztánkat, Éva?
1: A tálalásnál pedig szórjuk a tetejére ezt a ropogós prosciuttót. Isteni finom. Tényleg, akik nem szeretik annyira a zöldségeket, is érdemes kipróbálni, mert egy olyan ízvilágot hoz ez, hogy az én kamaszom ugye, aki azért úgy szereti a zöldségeket, megeszi, de lehet, hogy nem ezt választaná, hogyha több étel lehetőség lenne előtte felkínálva, viszont ebből még repetázott is.
0: Nekem csak attól, hogy hallgattam, Éva, amit most meséltél, összeszaladt a számban a nyál, eleve nagyon-nagyon szeretem a spárgát, úgyhogy biztos, hogy ki fogom próbálni én is ezt a spárgás tésztát, hiszen elmondtad, hogy természetesen akik nincsenek gluténmentes vagy tejmentes diétán, azok a normál hozzávalókkal is elkészíthetik, nagyon jól fog működni, és nagyon-nagyon finom lesz. És akkor szokás szerint édesség már a következő fél órában, amit összedobunk a konyhában. Készüljetek ezzel is, jegyzetelni pedig nem kell, mert a beszélgetéseimet fel fogom tenni a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on meg tudjátok ezt találni. Ha pedig kérdeznétek, akkor ott van az e-mail címem argyelán.krisztina@manna.fm.hu.

Jó vasárnapot kívánok a 98.6 Manna FM kanapéjában. Nem sokára gluténmentes édesség következik, hogy miből kanalazhatjuk a gluténmentes fagylaltot, ami szintén ehető Kohári Éva fogja elárulni. Az elkészítés titkait és a Reggen Bommen féle skin pedig mindjárt jön a Manna FM-re.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Üdv nektek itt a 98.6 Manna FM vasárnapi kanapéjában, jó rádiózást, egy kis desszert, egy kis édesség, méghozzá hideg édesség. Na de hogy tudjunk segíteni azoknak is, akik gluténmentes diétán vannak, Éva, szokás szerint édesség lesz a következő fogás, na de mi az?
1: Hát igen, itt most tulajdonképpen egy édes finomsághoz valót hoztam, de önmagában is nagyon finom. Ez egy édes, ropogós, gluténmentes töltsér, amit otthon házilag el tudunk készíteni. Itt amire nagyon-nagyon ügyelni kell, ugye egy ostyasütő szükséges hozzá mindenféleképpen, és iszonyatosan meleg tésztával kell dolgozni, amikor föltekerjük erre a kis kúpos műanyag töltsérformázó eszközre, amit általában az ostyasütő mellé adnak is, tehát ezt nem kell külön megvásárolni. Úgyhogy sokkal könnyebb dolgunk van akkor, hogyha lemondunk magáról a töltsér alakról, és igazából egy ilyen kehelyszerűséget készítünk belőle, mert tényleg macerás ennek a töltsérnek. Nem is maga a feltekerés a macerás, hanem az, hogy nagyon forró ostyával kell dolgozni, de mondom gyorsan a hozzávalókat, és akkor az elkészítésnél még erre egy kicsit külön kitérek, mert ez tényleg balesetveszélyes is tud lenni.
0: Hogyan kell elkészíteni?
1: Szükségünk van 60 g szobahőmérsékletű vajra, vagy növényi vaj alternatívára, úgyhogy ha fontos, hogy tejmentes legyen, kell hozzá 90 g porcukor, egy darab emmes méretű tojás, 10 g méz, 175 g gluténmentes univerzális lisztkeverék, megkockáztatom, hogy hagyományos liszttel is ugyanúgy működik, kell még 70 g tejszín, vagy növényi tejszín alternatíva, 80 g víz.
0: Jöjjön akkor a sütés és a trükkök.
1: Mérjük egy keverőtálba a vajat vagy a margarint, a porcukrot, és keverjük habosra. Adjuk hozzá a tojást, és újra habosítsuk föl. Mehet ehhez a méz, a lisztkeverékünk, és ezt keverjük csomómentesre, lazítsuk a tejszínnel és a vízzel. Itt nagyon fontos, hogy ne cseréljük a vizet se tejszínre, hanem maradjon meg ez a vízmennyiség, mert így lesz pontosan tökéletes az ostyának az állaga. Hogyha csak tejszínt használunk hozzá, akkor sokkal törősebb lesz. Az ostyasütőnket forrósítsuk fel, és tegyünk egy evőkanálnyi masszát, majd süssük aranybarnára. Itt ugye azért az ostyasütő méreteiben is vannak eltérések, úgyhogy mindenkinek ki kell tapasztalni, hogy ez az egy evőkanál, ez egy pupos evőkanál, vagy egy kicsit csapottabb evőkanál massza, tehát az első után erre így rá fogunk jönni. A megsült ostyánk forrón formázható, ahogy elkezd kihűlni, már rögtön ilyen ropogós, törős lesz, tehát csak forrón tudjuk föltekerni.
0: Hát beharangoztad már jó előre nekünk, hogy a sütés meglehetősen nehéz lesz, meg trükkös, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni nem sokára itt a Manna FM-en. Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával töltjük ezt az órát itt a kanapéban, és készítünk nektek finomságokat a spárgás tészta után, töltsért vagy kejhet készítünk, amiben aztán a gluténmentes fagyit lehet kanalazni.

0: Választottuk ti is a 98.6 Manna FM kanapéját vasárnap délután, és Kohári Éva gasztrobloggerrel töltjük el az időt, és Éva elmondta már nekünk, hogy mi minden kell a tölcsérhez, amit ezúttal elkészítünk, édes tölcsért, amiben fagyit lehet tenni, és hát 60 g vaj, 90 g porcukor, 1 emmes tojás, 10 g méz, 175 g univerzális gluténmentes lisztkeverék, 70 g tejszín és 80 g víz volt. A hozzávalók tehát megvannak, és akkor ott tartottunk, hogy a sütésnek van azért trükkje, nézzük ezt.
1: A tölcsérhez tekerjük a forró ostját a tölcsér formázóra, és ezen hagyjuk langyosra hűlni. Tehát akkor itt még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy érdemes az ostyasütő tetején elvégezni ezt a tekerést, mert hogyha levesszük az ostyasütőről, és már egy pár másodpercet hűl, akkor már nem biztos, hogy olyan szorosra tudjuk tekerni.
0: Tényleg ennyire forró?
1: Forró. És tényleg rettenetesen nagyon forró. A hölgyek, akiknek hosszú körmük van, mint ahogy nekem is, előnyben vagyunk, mert a körmünk ebben az esetben nagy segítség. Viszont meg lehet próbálni esetleg egy kis spatulát használni ehhez a tekeréshez, egy ilyen kis szilikon spatulát, amivel a forró ostyalapot így rá tudjuk hajtani erre a tölcsérformázóra, vagy aki ettől nagyon óckodik, akkor itt jön elő ez a desszertes tálkának a készítése. Fogjunk egy kisebb méretű desszertes tálat, azt fordítsuk lefelé, és ezt a forró ostját tegyük a tetejére, és nagyon szépen föl fogja venni ennek a tálnak az alakját, és mire kiül, addigra tulajdonképpen lesz egy ilyen ostya kelyhünk belőle. Én ezeket a tölcsérkéket egy kicsit szoktam ezen a formázón hagyni hűlni, majd utána egy pohárba szoktam beleállítani, hogy teljesen kihűljön a pohárba. Úgyhogy igazából ez azért nagyon jó, mert ugye aki gluténmentes, tejmentes diétán van, nem mindenhol tud fagyi tölcsért venni, és így a gyerekeinknek is nagyon könnyen a fagyi mellé tudunk tölcsért prezentálni, vagy ilyen kis ostyatálat prezentálni.
0: Nagyon szépen köszönjük!
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
0: Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM kanapéjában, és az első órában készítettünk nektek a spárga szezonra való tekintettel egy nagyon finom spárgás tésztát, utána pedig a gluténmentes diétán lévőknek segítettünk abban, hogy ők se maradjanak ki a fagyi élvezetéből, egy édes tölcsért vagy kelyhet készítettünk el, ugye Éva elmondta, hogy a kehely készítése azért egy fokkal könnyebb, és szerintem kehelyből kikanalazni, és utána elrákcsálni a kelyhet legalább olyan élvezet, mint tölcsérből nyalni a fagyit. Visszahallgathatjátok ezt a két receptünket is, megtaláljátok a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet majd keresni.

0: 4 óra után is válasszátok a 98.6 Manna FM kanapéját, jön a pénzügyi percek, hogy miért nem jó otthon lekötetlenül a fiók mélyén tartani a megtakarításunkat. Erről beszélgetünk majd Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Az óra elejére pedig a Rio van bekészítve, aztán jön a Sonic féle Sky is. Tartsatok velem!
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
5: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutya kiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható.
1: Időjárás.
5: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 óra után is jó, hogy itt vagytok a kanapéban. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. A vasárnapi műsorban most jön a pénzügyi percek, amiben ezúttal az otthon lekötetlenül heverő pénzösszegekről, illetve a bankszámlánkról beszélgetünk, ahol a kamatmentes összegeket tároljuk, és hogy miért nem jó ezt így tenni, milyen más alternatív lehetőségek állnak rendelkezésre, ezeket is körbejárjuk majd. De előbb jön a Rio, aztán nem sokára a Sonic féle Sky is felcsendül a Manna FM-en.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, jó rádió hallgatást, Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi percek jönnek, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy miért nem jó otthon tartani lekötetlenül a megtakarításunkat. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
1: Megjelent a Magyar Nemzeti Bank 2026 első negyedévéről szóló jelentése, amelyből kiderül, hogy az előzetes adatok alapján gyakorlatilag mennyi megtakarítással rendelkeznek a háztartások, és ezek a megtakarítások hogyan oszlanak meg a különböző befektetési lehetőségek között, fogalmazzunk így. Szerencsére a pénzügyi vagyona növekedett a magyar háztartásoknak, gyakorlatilag átlépte a 124 ezer milliárd forintot, és hogyha a nettó pénzügyi vagyonra tekintünk, ugye ez nem csak az eszközöket veszi figyelembe, hanem kivonja belőle a különböző kötelezettségeket, hiteleket is, az is emelkedett. Tehát gyakorlatilag a magyar háztartásoknak a pénzügyi vagyona pozitív irányba mozdult, ez szépen alakult. Viszont van egy olyan elem, ami nagyon-nagyon érdekes továbbra is, az pedig a készpénz és a látra szóló lekötés nélküli állománynak az alakulása.
0: Ez mit mutat jelen pillanatban?
1: Magyarországon az első negyedévben a háztartásoknál durván 7700 milliárd forint készpénz volt, és több mint 13000 milliárd forint lekötés nélküli, azaz látra szóló összeg csücsült a bankszámlákon. Ez több mint 21000, egészen pontosan több mint 21500 milliárd forint így összességében.
0: Miért fontos ezt külön kezelni?
1: Azért, mert a készpénzre nyilván nem kapunk semmilyen kamatot, hozamot, tehát az ott van csak párnacihában vagy a fiókban, és jellemzően a látra szóló lekötés nélkül a számlán lévő összegek kamata is nagyon alacsony, átlagosan valahol 1% körül lehet, de számos bank csomagja esetében ez szinte nulla, 0,01 vagy 1%, tehát tényleg iszonyatosan kevés kamatot kapunk ezekre az összegekre.
0: Erről miért érdemes beszélni?
1: Egyrészt ugye nem termel ez a pénz semmilyen hozamot, nyerességet. Másrészt, ugye van Magyarországon infláció, minden országban van infláció, és az infláció azt jelenti, hogy az áremelkedés, folyamatos áremelkedés miatt ezen összegek, amiket így, ilyen formában kezelünk, ezek gyakorlatilag folyamatosan veszítenek az értékükből. Szerencsére már a 2022-es időszak nagyon magas inflációs környezete elmúlt, de a tavalyi évben így is 4,4% volt az éves áremelkedés, az idei évre pedig a kezdeti igen kedvező szép számokat követően olyan átlagosan 3,8%-os áremelkedést vár a jegybank. Na már most, hogyha azt mondom, hogy 3,8%-kal emelkedik a átlagos árszínvonal Magyarországon, akkor ez a 21,5 milliárd forint, ez gyakorlatilag olyan bő 800 milliárd forinttal fog az értékéből veszíteni. Tehát ilyen szintén kevesebb árut fogunk vásárolni, ha ez bizony nem termel kamatot. És ki kell hangsúlyoznom, hogy tényleg egy kedvező inflációs környezetben vagyunk, ez még följebb emelkedne, akkor ez az értékvesztés még jelentősebb lenne.
0: Na folytatjuk akkor innét tovább a beszélgetésünket. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a vendégem, a szakértőm, aki várja persze a ti kérdéseiteket is, 0677 1986.

0: miatt ez ott van, az nem valósul meg, és akkor ezt felül kell vizsgálni. Ha valaki egy éve folyamatosan lakásvásárlásban van, és azt mondja, hogy minden időben, minden pillanatban ott kell lenni a pénzének, és ez nem valósul meg, ott valami a tervekkel problémás.
1: Na hát akkor beszélgetünk még egy picikét arról, hogy mi is igazán a jó döntés a megtakarításokkal kapcsolatosan. A vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akihez természetesen lehet kérdést intézni, például úgy, hogy e-mailt írtok nekem. argyelan.krisztina@krisztina@krisztina.fm.hu a címem.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a pénzügyi percek folytatódik nem sokára. További tippek, ötletek, hogy hogyan járhatunk a legjobban akkor, amikor van egy kis megtakarításunk, de nem feltétlenül szeretnénk hosszú távra lekötni. Man at Work, Down Under, ez pedig nem sokára jön ide a Manna FM vezéletöröm zenék közül.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Pünkösdes rádiózást a Manna kanapéval. Sziasztok, vasárnap van, úgyhogy Pünkösd vasárnap is hozom a pénzügyi perceket a 98.6 Manna FM-en. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével az otthon tartott pénzeinkről beszélgetünk, amik ugye nem kamatoznak, viszont az infláció miatt veszítenek az értékükből. És akkor ott tartottunk, hogy ez például abszolút jó és járható út, hogyha havi kiadásokra vagy nagy cél közelgő megvalósítására hagyunk pénzt a bankszámlánkon lekötés nélkül.
1: Vannak olyan esetek, amikor teljesen érthető, hogy nem kötjük le a pénzünket, de azért 21.500 milliárd forint az nagyon sok. Kicsivel kevesebb, mint 9,5 millió magyar van, ez azt jelenti, hogy minden magyarra több mint 2 millió forint jut. Rögtön adja magát a kérdés, de nem minden magyarnak van 2 millió forintja betétben, lekötetlenül, készpénzben. Ez így van. A legtöbb magyarnak nincs ekkora összeg így félretéve, mint egy biztonsági tartalék, fogalmazzunk így. Ez az összeg nagy részt a vagyonosabb, komolyabb jövedelemmel rendelkező tehetősebb rétegnél koncentrálódik. Ettől függetlenül, ha tényleg biztosítjuk mindenkire per fő, több mint 2 millió forint jut, és maga a veszteség, amit amiatt szenvednek el, hogy nem kötik le és nem teszik be valami jobb megtakarításba, az is minden magyarra gyakorlatilag több mint 80 ezer forint. Ez is azért egy jelentős összeg. Úgyhogy ki kell hangsúlyoznom, nincs minden magyarnál ennyi pénz természetesen, és nem szenved el minden magyar ekkora veszteséget, idézőjelben veszteséget amiatt, mert nem foglalkozik ezekkel az összegekkel. Viszont van egy réteg, aki viszont bizony is elszenved ekkora, sőt ennél jóval nagyobb veszteségeket is. Mondjuk úgy a nem átgondolt befektetési döntései miatt.
0: Hogyan lehetne ezen változtatni?
1: És itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Alapvetően vannak olyan számlák, ahol lekötés nélkül látraszólóan is értelmezhető kamatokat lehet kapni. Ott van mindjárt a Gofidis takarékszámlája évi 4%-os kamatta. Ott van a Granite Banknak az új számla struktúrája, minden új csomagja mellé lehet nyitni megtakarítási számlát, itt a legalapabb Hello számla csomag mellé is 1,75%-os éves látraszóló kamat szintet lehet kapni. De mondjuk a legmagasabb szintű, itt azért hozzátenem, az alapdíjak is már emelkednek, a legmagasabb szintű csomag mellé már 4,75%-os látraszóló megtakarítási csomag járhat. Ma már szoktunk kitekinteni a bankoktól, a neobankok felé, és ott a Revolut. A Revolutnál is gyakorlatilag a különböző csomagokhoz lehet olyan megtakarítási zsebet nyitni, ahol látraszóló egész értelmezhető kamatokat lehet kapni. Itt is ez a csomagtól függően ez a kamatszint 1,25 és 4,75% között lehet éves szinten. Azért látható, hogy ez azért már meghaladja ezeket az inflációs számokat, amikről előbb beszéltünk, tehát itt akár már azt a teljes veszteséget el lehet kerülni. Hozzá kell tenni mindenképpen, hogy a betéti kamatoknál legyen szó lekötöttről vagy látraszólóról, ott adókat is kell fizetni, a hozamnak után 15%-os személyjövedelemadót, tehát 13%-os szót kell rendezni.
0: Na hát akkor még egy összefoglalás mindenképpen vár ránk itt a Manna FM kanapéjában a pénzügyi percekben. A szakértőm Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki arról beszél, hogy miért is nem jó lekötetlenül tartani a pénzünket.

0: Kellemes napot és jó vasárnap délutáni rádióhallgatást a Manna FM-mel. Ez a Kanapé a 98.6 Manna FM-en és benne a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, és ott kijöttek a legfrissebb adatok arról, hogy mennyi pénzt tartunk otthon lekötetlenül, vagy akár látra szólóan a bankszámlánkon, és ugye ez ugye az infláció miatt veszít az értékéből, levetítve egyes emberekre ez éves szinte 80 ezer forintnyi mínuszt is jelenthet, akár személyenként. Na és akkor ott tartottunk, hogyha viszont lekötjük a pénzünket, akkor a lekötés után járó hozamot terhelheti ugye a személyi jövedelemadó és a szocó is.
1: Éppen ezért lett nagyon jó alternatíva valamilyen állampapír is. A lakossági állampapíroknál ugyanis jellemzően nincsen magas kiszállási költség, ott olyan 1%-os visszaváltási díjról beszélhetünk, ez nem is visszaváltási díj, de a kincstár a mai állapotok szerint 99%-os árfolyamon visszaveszi az állampapírt, hogyha valaki el szeretné adni. Emellett azért értelmezhető kamatokat is lehet kapni, amelyik most is van olyan fix kamatozású állampapíron, ahol ilyen 6,5%-os éves kamatszintet el lehet érni. Ez azt jelenti, hogyha valaki egy év után adja ezt a papírt, akkor durván 5,5%-os hozamot ér el, mert ugye a 6,5%-os kamatot megkapja, és ugye 1%-os kiszállási költsége van, tehát durván 5,5% az, amit zsebre tud tenni nyereség, és ez nettó, mert itt nincsen se személyi jövedelemadó, se szocó. Tehát itt a megkérdezett kamatszint, az tényleg az emberek zsebébe kerül.
0: Foglaljuk össze, hogy miről beszélgettünk akkor ma, mi a legfőbb üzeneted?
1: Tehát nagyon is lehet találni, nagyon könnyedén lehet találni olyan megtakarításokat, befektetéseket, amelyek könnyen hozzáférhetők, mert mondjuk még mindig látra szóló kamatozásról beszélünk. Vagy egész könnyedén, egy-két nap alatt, talán még ott mondhatnám azt is, hogy rosszabb esetben, egy-két nap alatt felszabadítható az összeg, állampapírokról beszélünk. És amelyeknél a kamatszint bizony már simán meg tudja verni az inflációt, tehát nem arról beszélünk, hogy a pénzünk értéke veszít, hanem még akkor, amikor a pozitív hozamot is zsebre tehetünk. Érdemes ezt szem előtt tartani, ezzel nem sérül az elvárásunk, hogy mondjuk könnyen hozzáférjünk a pénzhez, nem sérül az elvárásunk, hogy ne vállaljunk nagy kockázatokat, mert azért itt azért őrületes kockázatokról nem beszélünk, arról, hogy a tőkénk veszítsen az értékéről, még a lakossági állampapírok esetében is csak az első időszakban lehet szó, amikor még nem termeli ki a kamat az 1%-os visszaváltási díjat, de ugye azt is ugye fixen nagyjából tudjuk, hogy mennyi lesz, bár hozzátenném, hogy ez nincs szabályozásba vésve, a kincstár változtathatna a visszaváltási díjon, de mondjuk ilyen gentleman agreement alapon úgy tűnik, hogy ez nem nyúl hozzá, és ez hosszú idő óta egy ilyen nem kőbevésőd, de íratlan szabálynak mondható. Tehát, ami a lényeg, hogy mindenki, aki lekötetlenül vagy készpénzben tartja otthon a pénz a megtakarítását, vagy ott hagyja a bankszámláján, mert ennyi pénzért nem fogok mozdulni, ilyen kamatért nem mozdulok, az tartsa szem előtt, hogy bizony nem kell nagy dolgokat csinálni, nem kell nagy dolgokat vállalni, és azért minimum az infláció értékromboló hatását el lehet kerülni.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józsefnek, a bankmonitor.hu vezető elemzőjének, akivel ezt az órát töltöttük, és aki tanácsokat adott, hogyha van egy kis megtakarításunk, akkor ezzel mégis mihez kezdjünk, miért nem jó otthon tartani a fiók mélyén, vagy pedig lekötetlenül látra szólóan a bankszámlánkon. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, akkor persze erre is van mód, mert elérhetővé fogom tenni a Manna FM podcastján ezt a beszélgetésünket is. iTunes-on, Spotify-on is nyugodt a perceitekben, áthallgathatjátok majd, és akár meg is beszélhetitek a családtagokkal, hogy mi legyen akkor a pontos teendő. Jó rádiózást a Manna FM-mel, amíg gondolkodtok, életöröm zenék jön.

0: 7 óra után is választhatok a Manna kanapét vasárnap. Sziasztok, a neurofeedbackről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelent ez a kifejezés. Erre is kitérünk majd Kertész Nikolettával. A Jonas Brothers féle Who is in your head pedig az óra elejére jön majd.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklám hangzott el.
8: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn, a boltok többsége kedden nyit. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A nagy élelmiszerüzletek és a bevásárlóközpontok zárva tartanak, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A patikák ügyeleti rendben működnek. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutya kiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható.
4: Időjárás.
8: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet késő este 20-26 fok között várható. Hétfőn is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
4: Manna ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Öt múlt, Argyelán Kriszta vagyok, és köszönöm, hogy ti is kanapéztok itt velem a 98.6 Manna FM-en. Neurofeedback, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy kik számára tud segítséget nyújtani, ezt fogjuk körbejárni a folytatásban. Aztán a Jonas Brothers féle Who is in your head is bekészítve már az óra elejére, úgyhogy bízhattok bennem, hozom az életöröm zenéket is.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Kertész Nikoletta, a My Neuro hálózat alapítója és vezetője a beszélgető partnerem. Magyarországon már egyre inkább teret hódít ez az új technika, ami az agyhullámok újraprogramozásával ígér javulást mentális egészségi probléma esetén. Ez pedig a neurofeedback rendszer. Na de kezdjük Nikoletta elsőként azzal, hogy mit is takar ez a kifejezés.
1: Olyan készségszintű tanulási módszer, amelynek során az idegsejtek között új kapcsolatokat építünk, mindennek a célja az, hogy az idegrendszer működése jobb legyen a korábbinál. Egészségügyi kihívások esetén, mint például a gyerekeknél a figyelemzavara, hiperaktivitás, vagy felnőtteknél az alvászavar, vagy szorongás, ilyenkor az idegrendszer nem optimálisan működik, tehát a neurofeedback ezt javítja ki úgy, hogy olyan új idegpályákat épít, idegsejtek között új kapcsolatokat épít, hogy azokon az idegrendszer működés sokkal jobban fog futni, míg a korábbi régi idegpályák ennek során szétkapcsolódnak. Amikor pedig csúcs teljesítményre törekszünk, tehát menedzserek, vezetők, sportolók, diákok, felvételizők, akkor pedig még több idegsejt kapcsolatokat hoz létre, ezáltal sokkal jobban javítja az idegrendszeri működés, mondhatnám úgy is, hogy agyturbó. Ez tulajdonképpen egy készségszintű tanulási rendszer, készségszintű tanulás például a biciklizés, vagyis hogyha egyszer megtanultam biciklizni, és utána 20 évig nem ülök biciklin, az idegrendszer nem felejti el, tehát 20 év múlva is tudok biciklizni, tehát ezzel a neurofeedback rendszerrel, amit aznap trénelünk, megcsinálunk, az úgy marad. Természetesen több alkalom kell, hogy az új idegrendszeri kapcsolatoknak a működését stabilizáljuk, de ez biztos, hogy így marad.
0: Miért fordult a figyelmed a neurofeedback rendszerek felé?
1: Nekem 3 fiam van, közülük 2 értelmileg sérült, és mindig újabb és újabb terápiák után kutattam az ő számukra, és ahogy teltek, múltak az évek, találtam mindenfélét, és a neurofeedback jött az utamba, és gondoltam, hogy akkor legyen ez a következő. De mivel már egyszer a nagyfiamnál is megtaláltam a neurofeedbacket, és akkor az akkori technológia sajnos olyan szűk kereteket adott, hogy az értelmileg sérült gyermekem nem tudott volna ebben a terápiában vagy tréningben részt venni, hiszen ott meg kellett érteni a feladatot. Ezért a kisfiamnál azt gondoltam, a kisebbiknél, hogy hát ha eltelt azóta vagy 15 év, hát ha van valami újdonság a piacon, hiszen mindig fejlesztenek, és akkor így találtam meg ezt a neurofeedback technológiát, amit neveznek ILF neurofeedbacknek is, vagy Ottmer módszernek is. Itt már nem kell feladatot teljesíteni, csak ülni kell a monitor előtt, és nézni a filmet, mesét, animációt, és akkor így a kicsinek is ez megfelelő volt, és tulajdonképpen így indult az egész.
0: Na, hogy mire jó a neurofeedback rendszer, ezt is meg fogjuk nem sokára beszélni. Kertész Nikoletta, a My Neuro hálózat alapítója, beszélgető partnerem itt a kanapéban.

0: Nem zavar, hiperaktivitás tünetei, autisztikus tünetek, tanulási nehézségek, koncentráció, zavar, viselkedési területek, tulajdonképpen mint düroham, vagy mondjuk bekiabál állandóan az iskolába a gyermek az órán. Aztán örökbefogadott gyermekek esetén például a kötődés zavar okozta szorongásos tünetekre.
1: Felnőtteknél milyen esetben lehet bevetni?
0: Szorongás, pánik, depresszió, alvászavar, stresszkezelés, migrén, fülcsengés, memóriazavar, poszttraumás stressz esetén is, valamint sztrókat, sérülés utáni rehabilitáció, illetve maga a teljesítményfokozás pedig inkább úgy tudnám behatárolni, hogy olyanok számára, akik a hétköznapjaik során különösen nagy szellemi kihívásnak vannak kitéve, mint például vezetők, menedzserek, sportolók, diákok, itt a döntéshozatal, a döntéshelyzet felismerés, maga a kreativitás, asszociativitás, sportolók esetén például a szemkész koordináció, vagy a pontos időzítés, a reakcióidő csökkenése, különösen küzdő sportokban a villámgyors motorikus reakciók, több sportolónk is volt már, valamint például nyelvtanulás esetén a nyelvvizsgára felkészítés, vagy egyetemi, vagy középiskolai felvételire való felkészülés. És van egy érdekes terület, művészek, színészek, zenészek, ők mindannyian előadók, de előadni nem csak ők szoktak, hanem a munkahelyeinken szoktunk mi is azért gyakran előadni, és van olyan, hogy valaki annyira izgul, hogy leblokkol, úgyhogy erre is jó a neurofeedback.
1: A személyes tapasztalataidra is kíváncsi vagyok, ugye a személyes érintettségedet már elárultad. Kertész Nikolettával folytatjuk nem sokára a beszélgetést, aki a MyNeuro hálózat alapítója és vezetője.

0: A vasárnapi kanapét hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en, és még egy picit beszélgetünk Kertész Nikolettával a neurofeedbackről. Ha van kérdésetek ezzel a témával kapcsolatban, akkor feltehetitek 0677 1986. SMS Viber jöhet ide, a Tonzendai pedig a Never Seen the Rain-nel jön mindjárt ide a Manna FM-re.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Kertész Nikoletta a vendégem itt a kanapéban, a My Neuro hálózat alapítója és vezetője, és beszélgettünk már a neurofeedback rendszerről, hogy ez pontosan mit akar, hogy mire jó, de hogy neked mik a személyes tapasztalataid, mit éreztél, amikor kipróbáltad, mesélj egy picit nekünk erről is.
1: Én saját magamon próbáltam először, rögtön az első nap után én már jobban aludtam, mélyebben aludtam, úgy éreztem, hogy mintha kipihentebb lennék, aztán természetesen ezt nem hittem el, és ráfogtam mindenféle Mikulásra, meg egyebekre. Aztán folyamatosan, ahogy én magamon próbáltam, vagyis nem én magam, hanem a tréner kollégákkal egymáson kezdtünk el neurofeedbackezni, azt tapasztaltam, hogy úgy jobban mennek a napok, olyan élesebbek a színek, jobban érzem magam, hamarabb jutnak eszembe új ötletek, és ez az alvás tevékenységbe is hamarabb elaludtam, regeneratívabb lett az alvás, amikor reggel fölébredtem, szinte azonnal kipattantak a szemeim, korábban ez nem így volt, úgyhogy ez volt az első tapasztalatom saját magamnál. A gyerekeimnél pedig egyértelműen az, hogy ugye a kétértelmi sérült gyereknél, a kicsinél tudok, a Nimrodnál így jobban tapasztalatot mondani, hogy ugye a figyelme jobb lett oda, figyelt így a környezetére, könnyebb volt vele feladatozni a fejlesztésen, icipicit a hiperaktivitását is lejjebb csavartan, mert nála a szakák átalvása az, ami kritikus volt, és ez is hamar rendeződött nála.
0: Hogy néz ki egy ilyen tréning?
1: Maga a tréning úgy néz ki, hogy a kliensünk ül egy fotelban, néz egy monitoron filmet, animációt, ilyen grafikai animációk vannak, vagy a kisgyerekek mesét néznek, hallgatja a hozzátartozó hangot, és egy plüss macipa cipzározott rezgő dobozka rezeg az ölében. Na most, amit ő néz, az a vizuális, mondjuk úgy, hogy bemeneti jel, ami az ő idegrendszerébe bemegy a látáson keresztül, azt a jelet a neurofeedback rendszer módosítja méghozzá a képernyőt, összezárja, ilyen dobozosan leszűkíti, kicsit koncentrikusan van, hogy mozgatja is, van, hogy elfehéredik, elszürkül, van, hogy a színeknek az élessége, a kontrasztja, a színessége is változik, mindközben hang is erősödik, halkul, megakad, és a rezgés is változik, akár az erőssége, akár a gyakorisága, és erre reagál az ő idegrendszere. A hajas fejbőlére érzékelőket ragasztunk, ezzel olvassuk le az agyhullámokat, hiszen ez egy, mondhatnánk úgy is, hogy ez egy agyhullámtréning. Leolvassuk az agyhullámokat, az bekerül egy elektroenkefalográfba, ami felveszi ezeket a jeleket, ez továbbítja a neurofeedback szoftver felé, és maga a szoftver új idegrendszeri jeleket képez az előbb említett formában, tehát a képernyőt szűkíti, összecsukja, kinagyítja, fehéredik, feketedik, a hangot változtatja, illetve a rezgést is változtatja. Erre ismét reagál az idegrendszer, ismét bekerül a jel a szoftverbe, és a szoftver pedig új vizuális, auditív, tehát képi, hangi, illetve rezgés jelet készít az idegrendszer számára, és azt a kliens ismét látja, hallja, érzékeli, és ez egy folytonos visszacsatolási kör, ez egy folytonos, mondjuk úgy, hogy tapintási hurok, amit ő lát, hall, tapint, arra reagál valahogy az idegrendszer, és ebből ismételten mindig új jeleket készít a neurofeedback rendszer, és ez megy 40-45 percen keresztül, és ez egy tudattalan tanulásnak is nevezzük, hiszen ő neki nem kell külön arra koncentrálni, hogy mit lát a monitoron, hanem az idegrendszer automatikusan javítja az ő egyenetlenségeit és optimalizálja a működését ennek során.
0: A technológiai háttérről is jó lenne tudni egy-két dolgot. Máté is erre kíváncsi, ez a 0677-1986-ra érkezett ez a kérdés. Természetesen csak a mi szintünk, hogy mi is meg tudjuk érteni, miről is van szó itt a neurofeedbacknél. Kertész Nikolettával folytatjuk mindjárt, a My Neuro hálózat alapítójával, vezetőjével.

0: Nem sokára vége a mai kanapénknak, de még azért egy kis időnk van, hogy beszélgessünk Kertész Nikolettával, a My Neurohálózat alapítójával, vezetőjével, akivel a neurofeedback rendszerről beszélgettünk, és ott tartottunk, hogy egy picikét elmondott, hogy a technológiai háttere mindennek micsoda.
1: Az a neurofeedback rendszer, amivel én foglalkozom, professzor dr. Ottmer és felesége Susan Ottmer fedezték fel, tulajdonképpen fejlesztették ki ezt a típusú neurofeedback rendszert a korábbi neurofeedback alapelvi működésen alapulva, hiszen 1967-ben publikálták először a neurofeedbacket, és ennek a technológiának vagyok a magyarországi forgalmazója és a trénerképzési jog tulajdonosa, tehát olyan trénereket képzek a képzéseimen, akik a jövőben szintén hasonló praxisokat, vagy ugyanilyet alapíthatnak, mint amit én. Most ez a technológia, ez az egyetlen, ahol nagyon széles spektrumban tudunk fogadni klientúrát, hiszen itt nem kell feladatot teljesíteni. A látás, hallás, tapintáson keresztül tréneljük az idegrendszer, tehát hogyha egyik kiesik, a látás vagy a hallás, akkor ilyen módon látássérült és siket klienseket is tudunk fogadni. Azáltal, hogy nem kell feladatot teljesíteni, ezért értelmi sérültség esetén, vagy pedig olyan pszichikai állapotok esetén, ahol mondjuk frusztrációt okozna a feladat teljesítés, ez akkor is alkalmazható, úgyhogy éppen ezért ez a legszélesebb spektrumban alkalmazott módszer, valamint a technológiának van egy olyan sajátossága, hogy nagyon nagy mértékben kiküszöböli a tréneri hibázást, hiszen ez egy automatizált rendszer.
0: Ez alatt mit értesz pontosan, Nikoletta?
1: Az nem azt jelenti, hogy rákapcsoljuk és saját maga működik, hiszen mi azért ott több ponton beavatkozunk trénerként, de ez egy megbízható, biztonságos, automatizált rendszer.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kertész Nikolettával, a My Neurohálózat alapítójával, vezetőjével beszélgettünk itt a Manna FM-en, és elmesélte Nikoletta, hogy az agy természetes önjavító képességét hogy tudjuk kihasználni, és hogyan lehet az agyhullámokat újra programozni. Ha valakit érdekel a beszélgetés, visszahallgathatja a Manna FM podcast felületére. Felteszem, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on érdemes keresni.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: Véget ért a mai kanapé, köszönöm szépen a figyelmeteket, Argyelen Kriszta búcsúzik, de remélem, hogy egy hét múlva, hétvégén szombaton és vasárnap 3 és 6 között újra találkozhatunk. Addig is nagyon kellemes pihenést élvezzétek ki a holnapi ünnepnapot is, és töltsetek sok-sok időt együtt a szeretteitekkel, na meg a Manna FM-mel és az életöröm zenékkel. Sziasztok!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menet időre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat, takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata.
1: Időjárás.
2: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 000 lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna Morzsa. AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
2: Ez volt a Manna Morzsa.

valaki. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
3: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
2: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, mondta a köztársasági elnök. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett. Magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani.
0: Időjárás.
3: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
4: Manna Hits. Manna Hits.

0: Aman Nahit.
1: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: pirosít terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: is úgy hat.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Song, Living Water.
2: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

0: be. Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír színnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállította az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hádzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
0: Időjárás.
2: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: Manna Manna

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre. From the rising of the sun until the going down of the same.

0: Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Ez a Manna Hit.
1: Song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Manna Hit.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltod, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közel engeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: On his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit. John 15,
1: Jesus calls us to a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban. Hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem sűrűn ütött meg engem, de mindig fenyegetett vele. Emlékszem, hogy valahányszor olyat tettem, amit nem akart, akkor mindig az arcom elé nyomta az öklét, és tudod, ott volt az a fenyegetés. A mai napig nem bírom, ha valaki túl közel teszi a kezét az arcomhoz. Úgy vagyok vele, hogy ezt ne csináld. Uralkodó típus volt. Mindennek úgy kellett lennie, ahogy ő akarta. Amellett, hogy az apám molesztált, ő még gonosz is volt. Mindent leuralt. Azt kellett kedvelnünk, amit ő kedvelt. Akkor mentünk aludni, amikor ő. Akkor keltünk, amikor ő. Azt néztük a tévében, amit ő akart nézni. Azt kellett ennünk, amit ő szeretett. És nevetnünk kellett a mocskos viccein. Nagyon sokszor mérges volt, és mi mindig attól féltünk, hogy ránk volt dühös. Egy másik dolog, aminek a mai napig ellene kell állnom, ha olyas valakivel vagyok, aki közel áll hozzám, és mérgesnek tűnik, akkor automatikusan arra gondolok, mit tettem, és rögtön beszélnem kell magam, és azt mondanom, várj, csak várj, látod, ez a nagyszerű Istennel kapcsolatban, hogy van választásod. Nem kell csak úgy reagálnod, hanem észreveheted, amikor régi információk alapján reagálsz, és most már Isten igéje alapján reagálhatsz. Szégyeltem magamat mindazért, amit velem tettek, és magányosan nőttem fel. Amikor tinédzser lettem, szombatesténként bárokba vitt magával, ahol nagyon lerészegedett, majd a kocsi hátsó ülésén szexre kényszerített. Egyszer egy rendőr rajta kapta őt, és arra gondoltam, végre valaki segíteni fog nekem. Nagyon örültem. De a rendőr és az apám a kocsin kívül beszélgettek egy darabig, majd az apám végül közölte velem. Azt mondtam neki, hogy az unokatestvérem vagy, és megígérte, hogy elenged, ha hagyom, hogy közösülj vele. Ezért meg kell tenned. Különben mindketten börtönben kötünk ki. Nos, hála Istennek, a rendőrt pont hívták rádión, úgyhogy ezt megúsztam. Néhányszor megpróbáltam elmondani ezt a rokonoknak a családban, de mind azt mondták, nem hisznek nekem, mert nem akartak belebonyolódni a dologba. Egyszer az anyám kórházba került, én pedig egy hosszú levélben megírtam apámnak, hogy mennyire mocskosnak éreztem magamat ezektől, hogy napi hány fürdéssel próbáltam megszabadulni ettől az érzéstől, és minden létező bátorságomat összeszedtem a levél megírásához, amiben arra kértem, hogy hagyja abba ezt. Ő éjszakai műszakban dolgozott, éjfél körül ért haza, és lármázva, meg dühöngbe jött be a szobámba, olyan dühösen, hogy végül félelmemben én kértem bocsánatot, hogy soha nem kellett volna megírnom a levelet. Szóval végül elég sok embertől próbáltam segítséget kérni. És nyilvánvalóvá vált, hogy senki nem fog segíteni. A rendőrség nem segített, a rokonok nem akartak segíteni, az apámat nem tudtam lebeszélni. Végül eldöntöttem magamban, hogy túl fogom élni ezt. Az egyik talán leggusztustalanabb dolog, amire emlékszem, az volt, amikor elég idős lettem ahhoz, hogy megtanuljak vezetni, és az apám minden vasárnap elvitt, hogy vezetni tanítson. És az összes nevetséges hely közül, ahová elvihetett volna, ő egy temetőhöz vitt el. És ott közösült velem a kocsiban. És ha bárki arra jött, akkor ki kellett szállnunk a kocsiból, és úgy tenni, mintha a sírokat nézegetnénk. Beteg, beteg, beteg dolog volt ez. Kamionszerelőként dolgozott éjjelente. Én pedig általában iskolában voltam napközben, ezért aztán csak hétvégenként volt vele problémám. De tudod, gyűlöltem a nyarakat. Alig vártam, hogy visszamenjek az iskolába. Sokszor reggelente bejött, hogy felébresszen. És fogdosott a takaró alatt. Valójában az apámnak nem csak velem voltak gondjai, sok nővel akadtak problémái. És nagyon-nagyon sok nővel került kapcsolatba, ami nagyon szomorú dolog volt. Örülök, hogy elmondhatom. Isten adott kegyelmet, hogy 100%-osan megbocsássak az apámnak. Belekerült egy kis időbe, de képes voltam megtenni. Megbocsájtottam neki, de nem teljes mértékben bocsájtottam meg. Akkor jöttem rá erre, amikor néhány éve Isten azt kérte tőlem, hogy hozzam el anyámat és apámat Szent Louisba. Költöztessem őket a közelünkbe onnan, ahol addig éltek, dél-kelet Missouriban, és halálukig gondoskodjam róluk. És én arra gondoltam, te viccelsz velem. Először meg is dorgáltam ezt a gondolatot, és azt mondtam, lehetetlen, hogy ez Isten, egy szerető Isten nem kérne ilyet. Mert tudod, addig olyan helyen voltak, hogy évente csak néhányszor kellett velük foglalkoznom. Beugrottunk nyaralás előtt, adtunk egy kis pénzt, és igyekeztem nem gondolni rájuk. De Isten azt mondta, betegek és öregek. Én meg erre, nos, mit tettek ők értem valaha is? Tudjátok, mit mondott? Azt, hogy lélegzel. Összejöttek, és életet adtak nekem. Ó, nagyon nehéz volt ez nekem. Istenem, de nehéz volt ezt megtenni. De addigra nekem már elég tapasztalatom volt, hogy tudjam, milyen az, amikor Isten mond valamit, és azt is tudtam, hogy Isten soha nem kér tőlünk olyat, ami ne válna a hasznunkra. Szeretném, ha erre emlékeznétek. Isten soha nem kér tőled majd olyat, ami nem válik majd a te javadra.
2: Ahogy elmesélted a történetedet, könnyű volt kihalani belőle a tényt, hogy az elszigeteltség és elhagyatottság érzése nagyon komoly dolog. Hogyan voltál képes feldolgozni mindezt, hogy az elhagyatottság érzése ne kísérje végig minden egyes kapcsolatodat az életedben?
1: Nos, egy dolog biztos. Bárki is az, akivel rosszul bánnak. Legyen az egy feleség, akit vernek, valaki, akihez hűtlen volt a házastársa, vagy egy gyerek, akit nem igazán szerettek a szülei, bármiből is származon az érzés, hogy nem akartak téged, az örökbefogadott emberek is így éreznek. Nem értik az egészet, nem tudják, hogy a vérszerinti szüleik miért nem akarták megtartani őket. Tudod, időnként ők is ilyen jellegű dolgon keresztül mennek. És az az Istennel való kapcsolat egyik gyönyörűsége, hogy ő a minden vigasztalás Istene. Ez valójában egy természet feletti dolog, ami meghaladja a megértésedet. Amikor belépsz az Istennel való kapcsolatba, ő elkezd vigasztalást adni az életedbe. A fontos dolog az, hogy megújítsd az elmédet. Ez nagyon fontos, függetlenül attól, hogy Isten mit akar tenni, érted. Meg kell tanulnod másként gondolkozni. Szeretném, ha ezt mindannyian megértenétek. Függetlenül attól, hogy Isten mit akar tenni, érted, meg kell tanulnod másként gondolkozni. A Róma 12:1-2 elmondja, hogy Istennek jó terve van az életünkre, de soha nem tapasztaljuk meg ezt a jó tervet, ha csak az elménket és a hozzáállásunkat teljesen meg nem újítjuk az Isten igéje által. Tehát mindezek az érzések megváltoznak majd, ahogy elkezdett tanulmányozni az igét. És nem csak, ahogy az igét tanulmányozod, de ahogy időt töltesz Istennel. És tudod, az emberek mindig azt kérdezik, nos, mit csináljak, amikor időt töltök Istennel? Nos, nem igazán létezik arra formula, hogy mit tegyél, a lényeg, hogy Istennek add az idődet. Ha semmi más nem teszel, csak sírva ülsz egy szobában, és azt mondod, Istenem, szükségem van rád, az attól még nagyon értékes, mert szerintem mi megtiszteljük Istent az ilyen alkalmakkal, a rendszeresen vele töltött idővel. Aztán különböző időben különböző dolgok történnek. Imádkozol, tanulmányozod az igét, énekel, sírsz, gondolkozol, de Istennel időt tölteni nagyon fontos. És ahogy tanulmányozod az igét, és időt töltesz Istennel apránként, dicsőségről dicsőségre, fokozatosan minden rossz érzés elhagy majd. Nos, ha olyan helyzetben vagy most, hogy bántalmaznak, akkor hoznod kell egy döntést. Az, hogy megbocsájtasz valakinek, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy benne kell maradnod egy helyzetben, ahol bántalmaznak és vernek téged. A gyógyulás folyamatában, mert ez egy folyamat, míg túlépünk minden rossz érzésen, előbb vagy utóbb Isten elvisz majd téged arra a pontra, ahol szükséges lesz teljesen megbocsájtanod azoknak, akik megbántottak téged. Én tapasztalatból tudom, hogy ez lehetetlennek hangzik, nevetségesnek és igazságtalannak, de a lényeg az, hogy nincs más választás, mint megtenni azt, amit az Isten kér tőled, és egy döntéssel kell kezdeni. Az első dolog, amit tehetsz, hogy elkezdesz imádkozni azokért, akik bántottak, és nem próbálsz bosszút állni. Isten kezébe teszed őket, és nem úgy teszed őket Isten kezébe, hogy na, Isten majd megfizet nektek, hanem imádkozol az üdvösségükért, és azt teszed, amit Jézus tett, amikor ott a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Tehát nagyon fontos, hogy megbocsáss, bár azok számára is nagyon fontos, akik bántottak téged. Számodra még fontosabb, mert a megbocsátatlanság olyan, mint a méreg, és megkeseríti a lelkedet, és az életed mindig keserű lesz, amíg meg nem szabadulsz attól a méregtől. Amikor az apámat és az anyámat ide költöztettük St. Louisba, vettünk nekik egy házat, amire ráment az összes spórolt pénzünk. Autót is vettünk nekik, az övék öreg volt már, bútorokra is szükségük volt. Minden héten küldenünk kellett valakit, aki bevásárol nekik. Valahányszor meg kellett javítani valamit, nekünk kellett megcsinálni. Mi vettük minden ruhájukat. Eltelt 3 év, és az apámban alig látszott bármilyen változás. Addigra már eljutott arra a pontra, hogy időnként ünnepekkor megpróbál gyülekezetbe jönni velünk, de még mindig nagyon gonosz volt. Aztán az egyik háladásnapi reggelen az anyám felhívott, és azt mondta, az apád szeretné, ha átjönnél, szeretne beszélni veled. Azt mondta, nem tudom, mi baja van, de már 3 hete sír. Majd azt mondta, azt hiszem, sejtem, de jobb, ha átjössz. Szóval Dave és én átmentünk. Az apám rám nézett, és elkezdett sírni, és azt mondta, el kell mondanom neked, hogy mennyire sajnálom azt, amit veled tettem. Azt mondta, 3 éve akarok mondani valamit, de nem voltam eléggé férfi, hogy megtegyem. Nem volt bennem elég kurázsi, hogy elmondjam. Aztán ránézett Dave-re, és azt mondta, tudod, a legtöbb férfi megölt volna engem ebben a helyzetben, de te mindig csak kedves voltál hozzám. És egyébként azon a napon az apám elfogadta Krisztus. 10 nappal később bemerítettük őt. Amen. Körülbelül 3 évvel később halt meg, de az a férfi más ember lett. Úgy értem, végül egy kedves idős emberré vált. Még puszit is tudtam adni neki, anélkül, hogy féltem volna. Szóval ez egy nagy pofon volt a gonosznak. Hol volt mindebben Isten? Beszéljünk erről egy kicsit. Én 9 évesen születtem újjá. Tulajdonképpen én titokban jártam gyülekezetben néhány rokonnal. Amikor meglátogattuk őket Dél-Missouriban, mikor az apám elment leinni magát. Valamiféle szombatesti ébredési alkalmat tartottak. Honnan a csodából tudtam, hogy meg kell térnem, azt fel nem foghatom. Úgy értem, gyerekkoromban a szüleim elküldtek párszor a szomszédokkal egy luteránus vasárnapi iskolába, és eleget hallottam, hogy tudatában legyek Istennek. És szerintem ez nagyon vicces. Aznap este, amikor gyülekezetbe akartam menni, azt terveztem, hogy megtér. Ez volt a célom. Elvittem magammal 2 unokatestvéremet, és azt mondtam, ma este szépen elmegyünk a gyülekezetbe, és mind megtérünk. Azt hiszem, már akkor is volt bennem egy kis evangélista. A pásztor nem hívott megtérésre aznap este, ezért nagyon csalódott voltam. De úgy tűnik, már akkor is volt bátorságom. Kézen fogtam a 2 unokatestvéremet, előre mentem, ránéztem a pásztorra, miközben folytak a könnyeim, azt mondom, tudsz segíteni megtérni. És emlékszem, hogy elimádkozta a megtérőimát. Nagyon rossz érezte magát, amiért nem hívta megtérésre az embereket. Segített nekünk elimádkozni a megtérőimát. És én biztosan tudom, hogy abban a percben a bűneim lelettek mosva. Úgy éreztem, hogy egy folyó árad keresztül rajtam. Nem mintha muszáj lenne érezned bármit is, de én éreztem. Ugyanakkor semmit sem tudtam, nem tanultam ezekről, nem tudtam kivel beszélni, és soha nem felejtem el, másnap csaltam bujócska közben. A fejemet a nagymamám fehér házának támasztottam, és amikor az unokatestvéreim indultak elbújni, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ne lessek. És ilyen a gonosz. Abban a pillanatban azt mondta nekem, elvesztetted az üdvösségedet. És én egészen 20 éves koromig hittem ebben. Imádkoztam, hogy az apám halljon meg. Nem történt meg. Imádkoztam, hogy hagyjon békén. Nem történt meg. Miért nem segített Isten? Én imádkoztam. Kértem őt. Ott voltam ártatlan gyerekként, akit molesztáltak. Nos, tudod mit? Nincs válaszom mindezekre, de azt elmondhatom, hogy hit által most már értem ezeket. Ezért beszéltem tegnap arról az igéről, hogy hit által értjük meg, hogyan teremtetett a világ. Én nem tudom elmagyarázni neked mindezt az elmémből, de tudom, hogy Isten nem vett ki engem ebből, hanem erőt adott ahhoz, hogy keresztül menjek rajta. És emlékszem, ahogy tinédzserként éjjelente az ágyamban feküdtem. Ez volt a kedvenc napszakom, amikor az apám még dolgozott, és csak feküdtem az ágyamban csendben. És a magam gyerekes módján imádkoztam. És arra gondoltam, egyszer valami nagyszerű dolgot fogok csinálni. Egy nap valami nagyszerűt teszek majd. Hiszem, hogy Isten mindenkiben elrejti a nagyság magját. Úgy hiszem, több lehetőség van benned, mint amit valaha is el tudnál képzelni. De a sátán megpróbál lekicsinyelni minket, próbál lealacsonyítani és ledegradálni minket azon keresztül, hogy mások rosszul bánnak velünk. De szeretném, ha tudnátok, hogy bár molesztáltak és magamra hagytak engem, úgy tűnt, hogy senki nem segít nekem, és soha nem lesz vége. De mindezek közepette Istennek volt egy terve. Istennek volt egy terve. Nem tudom ezt elmagyarázni neked, ne is kérd tőlem. De évekig azt mondogattam, bárcsak soha nem molesztáltak volna. De Isten segített felépülni. Aztán 3 éve, amikor egyszer azt mondtam, persze azt kívánom, bárcsak nem molesztáltak volna, Isten megállított. Azt mondta, ne mondogasd ezt. Aztán átgondoltam ezt, és tudom, hogy őrültségnek hangzik. De már örülök, hogy megtörtént. Tudod miért? Mert jobb ember vagyok így, mint egyébként lettem volna. Nem tudom, hogy magyarázhatnám meg ezt, de én tudom, biztosan tudom, hogy Isten megváltott engem, és amivel a sátán ártani akart, azt megfogta, és a javamra fordította, és most jobb ember vagyok, mint lennék, ha mindez nem történik meg. És te is az lehetsz. Erősebb vagyok. Jobban ismerem Istent. Megértem az emberek fájdalmát. És hiszem, hogy ez képessé tett engem kinyúlni, érted, a fájdalmadban. És szenvedéllyel elmondani, hogy Isten él. És ő szeret téged. Jó terve van az életedre, és ebbe soha ne kételkedj. Soha ne kételkedj. Meg tudtok gyógyulni? Olyas valakit láttok, aki szintén meggyógyult. Amen. A bizonyítékot látjátok, hogy ti is meggyógyulhattok. Nincs olyan mély gödör, amiben Isten ne tudna lenyúlni, hogy kihúzzon onnan. Ő sziklára állítja a lábadat, csodálatos életet ad neked, hamu helyett fejdíszt ad, gyász helyett az öröm olaját, a nehéz lelkűség helyett a dicséret köntösét, igazság fájává tesz téged az Úr ültetvényévé, hogy ő dicsőjön meg, és kétszeres áldást ad a korábbi problémáidért. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent!

0: Hallelujah.
1: Tudod, ahogy hallgattalak, miközben elmesélted a történetedet, és hallottam a részleteket, a szívem összeszorult azért a kislányért, aki voltál. És most látom azt az Isten asszonyát, aki ma vagy, és Isten gyógyítását. De eszembe jutnak azok az emberek, akik azt mondják, számomra ez nem fog működni. Én még mindig itt vagyok. Nem tudom elfogadni azt a gyógyulást, amit Isten Joyce-nak adott. Isten valahogy másként szereti Joyce. Szóval, hogyan tudod megértetni az emberekkel, hogy Isten nem személyválogató? Hogy mindenkinek ugyanezt a szeretetet tartogatja.
2: Nos, tudod, ha most nézed ezt az adást, és arra gondolsz, amit Ginger most mondott, hogy Joyce-nak ez működött, de nekem nem. Tudod, a hit egy lépés. A hit egy ugrás. A lényeg az, hogy amit most csinálsz, az valószínűleg nem működik, különben talán nem néznél minket. De akkor miért nem lépsz egyet hitből, és miért nem mondod azt, hogy tudod mit? Hiszem, hogy Isten meg tudja tenni ezt értem. És hiszem, hogy meg is fogja tenni ezt értem. És reménykedni fogok. Hinni fogok. Arra fogok számítani, hogy valami csodálatos történik majd az életemben. És még akkor is, ha most nem tudod azt mondani, hogy 100%-ban elhiszed mindezt, akkor is van valami, amit megtehetsz. Az, hogy Istennel teljesen őszinte leszel, vidd oda Istenhez azt az icipici hitedet, és mondd, tudom, hiszem, hogy létezel. Hiszem, hogy törődsz az emberekkel. Nehéz megértenem a szeretetet. Segíts a hitetlenségemben. Van valami, ami hatalmas segítség lesz számodra. Mégpedig az, ha elkezded hangosan megvallani azt, amit szeretnél, hogy megtörténjen az életedben, amennyiben az egyezik az Isten igéjével. Például foghatod az igét, és megvallhatod a Zsoltárok 27:10-et. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Van valami, amit nemrégiben megtanultam. Egy tudományos tény, miszerint van valami a felépítésünkben, melyet tudományosan is bizonyítottak. Az, hogy sokkal inkább elhisszük, amit saját magunk mondunk ki, mint amit másoktól hallunk. Szóval én mondhatom neked, hogy Isten szeret téged, és lehet, hogy azt gondolod, hát én ezt nem úgy érzem. De ha elkezded naponta hangosan kimondani ezt, Isten szeret engem, Isten szeret engem, Isten szeret engem, akkor hidd el, néhány nap múlva majd úgy kezdesz gondolkozni. Nos, talán tényleg szeret engem. És tudjátok, én használtam ezt az alapelvet, és nagyon elősegítette azt a gyógyulást, amit Isten adott az életemben. Mert a Biblia világosan azt mondja, hogy létezőként kell előhívnunk azokat a dolgokat, amik még nincsenek. És tudod, bárki, aki jól ismeri a tanításaimat, tudja, hogy az egyik központi témám az, hogy el kell kezdened kimondani. El kell kezdened megvallani az igét, és egyetértésbe kell kerülnöd Istennel, mert sok éven át én csak a gonosszal voltam egyetértésben. Bár gyülekezetbe járó keresztény voltam, olyanokat mondtam, hogy soha nem megyek semmire, az életem mindig zűrzavaros lesz, bárcsak soha nem molesztáltak volna, tudod, egy kis önsajnálat. De el kell jutnod arra a pontra, ahol azt mondod, tudod mit? Nem változtathatok azon, ami velem történt. Mindig elmondom, hogy nem indultam valami jól az életben, de jól fogom befejezni. És mindannyian megtehetitek ugyanezt. Nem számít, hogyan kezdtél. Ma itt van a változás ideje, amikor azt mondhatod, teszek egy hitbeli lépést, és hinni fogom, hogyha Isten másért megtette ezt, akkor értem is megteszi.
1: Nos akkor, imádkoznál az emberekkel, hogy el tudjanak kezdeni lépkedni, nem a saját erejükből, hanem Isten erejéből?
2: Igen, imádkozom, hogy megértsd, Isten mennyire szeret téged. És hogy nem számít, mi történt veled az életedben, nem számít, milyen mély gödörben vagy. Isten le fog nyúlni oda, és kihúz téged. És egészségessé tesz téged. Isten meg tudja újítani az elmédet az igén keresztül, meg tudja gyógyítani az érzelmeidet. Segíteni tud pénzügyileg, és meg tudja gyógyítani a testedet. Meg tudja adni a megfelelő barátokat és a megfelelő társaságot. Isten tud és akar segíteni. Ez nem lesz gyors folyamat, nem lesz könnyű, de sokkal könnyebb lesz, mint fogságban maradni. Néhány dolog gyorsan jön majd, mások lassabban, de a lényeg az, hogy ma kell döntést hoznod, hogy hitáltal rálépek erre az útra. magamra, és soha nem fogom feladni. Hozz egy döntést, mielőtt egyáltalán elkezdenéd, hogy nem fogod feladni, mert Isten sem adja fel veled kapcsolatban. És ha tényleg komolyan gondolod, és tényleg akarod a teljes helyreállítást és a gyógyulást az életedben, akkor szeretném, ha most egyetértésben imádkoznánk. És hiszem, hogy ez egy teljesen új úton fog elindítani téged az életedben. És még hozzátenném, hogy néhányan közületek talán még soha nem fogadták el Krisztust megváltójuknak. Szóval azok kedvéért, akik még nem hívták be Krisztust az életükbe, először szeretném röviden elmondani a megtérő imát. És ez azt jelenti, hogy imádkozni fogok. Ti pedig mondjátok utánam, és befogadjátok Jézust az életetekbe. Utána imádkozni fogunk a teljes gyógyulásért és helyreállításért. Szóval imádkozunk együtt. Rövid, kis mondatokat mondok majd, ti pedig mondjátok utánam. Atyám, szeretlek téged. Jézus, hiszek benned. Szükségem van rád, Jézus. Hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten. Tudom, hogy bűnös vagyok. Bocsáss meg a bűneimért. Arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Te megfizettél a bűneimért. Jézus, befogadlak az életembe most. Átadom magamat, átadom neked az életemet. Fogadj el úgy, ahogy vagyok. És mostantól dolgozz bennem. És tégy azzá, akivé te akarsz. Hiszem, hogy megbocsájtottad a bűneimet. Hiszem, hogy megváltást kaptam. A menny felé tartok. És élvezni fogom az utat. Istenem, most átadom neked az életemet, hogy meggyógyíts engem. Kérlek, állíts helyre teljesen. És tedd jóvá mindazt, amit elvesztettem az életemben. Kérlek, szolgáltass igazságot az életemben, mindazért, ami bántott engem. Ha én bántottam mást, akkor kérlek Istenem, hogy fizesd vissza neki, és kárpótold őket a rossz dolgokért, amiket én tettem. Mutasd meg, ha van valami, amivel én jobbá tehetem a dolgot. De csak a te erődből tudom ezeket megtenni. Istenem, akarom ezt a gyógyulást, de tudom, hogy magamtól nem fog menni. Ezért arra kérlek ma, hogy gyógyíts meg, teljesen. Én pedig együttműködöm veled, és nem adom fel, amíg nem vagyunk készen. Köszönöm mindazt, amit értem tettél az életem során. Köszönöm azt, amit épp most teszel. És köszönöm azt is, amit a jövőben teszel majd. Jézus nevében. Amen. Nos, hiszem, hogy most egy teljesen új életbe léptél bele. Szeretünk téged, törődünk veled. Egy igével szeretném befejezni. De hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, Isten győzelmének dicsőségére. És ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Isten meg fog gyógyítani, és használni fog, hogy másokat is meggyógyítson. Isten áldjon!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hét.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon Mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének Szent Donátnak szentelt kis baroktoronytemplom csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösség tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: FM, Budapest Update.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális

0: A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kon Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
1: Szoboszlai előtte Nikolics Bent középüt könyves. Szoboszlai,

0: Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 24-e van vasárnap, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. A fővárosban még jelen van az influenza, idén nyáron is megnyílnak Budapest szabad strandjai, lomtalanítás a fővárosban, Zugló és Újpalota is sorra kerül. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra sem tűnt el teljesen az influenza az országból. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A betegek között főként gyermekek és fiatal felnőttek voltak. A legtöbb megbetegedést Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták. A legkedvezőbb helyzetet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében mérték a szakemberek. Idén is lehet ingyen strandolni Budapesten, ugyanis nyit a Római part és az Árasztó part. Idén nyáron is megnyílnak Budapest szabad strandjai, a Római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja majd a fürdőzőket. A pontos részleteket egyelőre még nem ismertették, de az elmúlt évek gyakorlata alapján a nyitást most is alapos vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyeztetés előzi meg. A partszakaszt megtisztítják, előkészítik a fövenyt, és a szezon alatt folyamatosan ellenőrzik majd a Duna vízminőségét. Fürödni kizárólag a kijelölt bójákkal határolt területen lehet, naponta 10 és 19 óra között. A biztonságról vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata gondoskodik. A római parti szabadstrand újranyitása néhány éve még különleges eseménynek számított, hiszen a fővárosi dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. A strandot végül közel 50 év után 2021-ben nyitották meg újra. Az elmúlt időszakban azonban már egy második budapesti szabadstrand is megjelent. Az Árasztó part a 11. kerületben tavaly kapott engedélyt, természetes fürdőhelyként, és várhatóan idén-nyáron is fogad majd látogatókat. A főváros hosszabb távon is számol a dunai fürdőzés fejlesztésével. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT az elmúlt időszakban több helyszínen is vizsgálta a Duna víz minőségét, és a tapasztalatok alapján további lehetőségeket is keresnek. A budapestiek számára ez nem csak strandolási lehetőség, hanem egy régi hagyomány visszatérése is, hogy a Duna ne csak látvány legyen a város közepén, hanem valódi nyári találkozóhely. Közbeszerzési eljárást indított a Budapesti Közlekedési Központ a Petőfi híd felújításának tervezésére. Ez egyelőre még nem a tényleges kivitelezést jelenti, hanem annak előkészítését, az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését. A városvezetés csak ezek után dönthet arról, hogy pontosan milyen mértékű lesz a korszerűsítés, és milyen ütemben valósulhat meg a beruházás. A híd állapota miatt azonban a felújítás már nem nagyon halogatható. A teljes körű rekonstrukció több mint 40 éve, 1979 és 1980 között történt, azóta csak részleges javításokat végeztek rajta. A szakemberek szerint már a jelentős korróziós és szerkezeti problémák alakultak ki a hídon. Több helyen átázik a pályaszerkezet, az acélelemek és a vasbeton részek is károsodtak, emellett a korlátok, járdák és hídfő saruk is felújításra szorulnak. A BKK szerint a Dunahidak esetében általában 30-35 évente válik szükségessé egy nagyobb korszerűsítés, így a Petőfi híd mostanra megérett erre a beavatkozásra. A projekt várhatóan több lépcsőben valósulhat meg, Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva. Az engedélyezési tervek után következik majd a részletes kivitelezési tervezés, később pedig a kivitelezők kiválasztása. A jelenlegi menetrend szerint a kivitelezésre kiírt közbeszerzés 2028 őszén jelenhet meg, a tényleges munkálatok pedig legkorábban 2029-ben kezdődhetnek el, ha addig rendelkezésre állnak a szükséges források. vagyis a felújítás még odébb van, de most először látszik igazán, hogy a főváros egyik legforgalmasabb hídja valóban elindulhat a megújulás felé. Újabb budapesti kerületek lomtalanítási időpontjai tette közzé a MOHU. A friss bejelentés szerint a 14. és a 15. kerület lakói is készülhetnek, nyáron ugyanis elviszik a feleslegessé vált tárgyaikat. A 15. kerületben, vagyis Rákospalota, Pestújhely és Újpalota területén június közepétől indul a lomkikészítés. A hivatalos időszak június 15-e és 29-e közé esik, de körzetenként eltérő napokon történik az elszállítás. Összesen 11 körzetre osztották a kerületet, így minden utcában más-más napon kell kitenni a lomokat. A 14. kerületben, vagyis Zuglóban kicsit később kezdődik a folyamat, június végén indul és július első felében zajlik majd. Itt ráadásul a körzetbeosztás is változott, így érdemes külön figyelni a pontos utcai besorolásra. A szabály azonban mindenhol ugyanaz, a lomokat kizárólag a kijelölt napon este 18 óra után szabad kitenni. A korábbi vagy későbbi kirakás közterület szennyezésnek minősül, ami bírságot is maga után vonhat. A fővárosban egyébként már hónapok óta zajlik a lomtalanítási szezon, több kerületben, például az 5., a 13. vagy a 21. kerületben már lezajlott az elszállítás, más városrészekben pedig még csak most következik. A következő hetekben így sok helyen jelennek meg az utcákon a kincsvadászatra csábító kupacok, de a szabályok betartása most is kulcsfontosságú. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik, két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetéssel tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a technológiát nem a nagy élettartamot igénylő területekre, például orvosi műszerekbe vagy autóiparba szánják, hanem a gyorsan avuló commerce elektronikai cikkek piacára, ahol az eszközök átlagos élettartama 5-10 év. A közlemény szerint a több mint 15 éves alapkutatás nyomán elért eredmények iránt már nemzetközi érdeklődés mutatkozik, így a projektben partnerként vesz részt az olasz Arduino vállalat. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán az interneten, illetőleg a magazinokban. Például arról, hogy 2026. május 26-án a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A futballvilág figyelme május végén amúgy is Budapestre irányul, a város az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének is helyszíne lesz, ezt a kivételes helyzetet pedig a budapesti Corvinus Egyetem és a portfólió arra használja, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőnként mutassa meg. A Science of Football ígérete szerint egy napra közös térbe hozza a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplőit, hogy azt vizsgálják, miként formálja át a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági, társadalmi folyamatokban is. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indul, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezet végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Közben ismeretlenek krumpliba rejtett mobiltelefonokat dobtak be a budapesti Fegyház és Börtön udvarára, ahol a felügyelők összesen 10 készüléket találtak két külön esetben. A büntetés végrehajtás szerint az ilyen próbálkozások egyre ritkábbak a szigorú ellenőrzések miatt, az ügyben szabálysértési feljelentés született. Múlt hétvégén történt az ügy. A gyenge próbálkozásokra 2026. május 15-én, majd május 17-én derített fényt az egyik foglalkoztatási felügyelő, aki a biztonsági ellenőrzés során bukkant a gyűjtő udvarán heverő csomagokra. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálták be a börtön területére, olvasható a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának sajtóközleményében. Az átvizsgálás során a két külön alkalommal áthajított zöldségekből összesen 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő. Mint írják, a jelenség nem új keletű. A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat, jellemzően mobiltelefonokat bejuttatni a börtönök területére. Idén eddig összesen 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés végrehajtási intézetekben. A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorult az intézményekbe juttatott tiltott tárgyak száma. A 2021-es esetszámokhoz viszonyítva a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35%-kal csökkent. Megjegyezték, hogy a büntetés végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat találnak. A budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka jelen esetben is ismeretlen tettes ellen szabálysértési feljelentést tett. Összesen több mint 1,1 milliárd forintból korszerűsítette két szupermarketét a Spár Magyarország Balatonfüreden és Budapesten. A megújult üzletek modern belső terekkel, a friss kínálat bemutatására épülő elrendezéssel és a gyors bevásárlás támogató megoldásokkal készül a vásárlóknak. A fejlesztések célja az volt, hogy a mindennapi bevásárlás kényelmesebb és gyorsabb legyen, miközben az áruházak működése energiahatékonyabbá vált. Komoly felháborodást váltott ki közben a budapesti autósok körében a legfrissebb fővárosi szabályozás, amely szerint 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetni a nagyobb tömegű járművek után. Az új rendelet a hagyományos és az elektromos autókat is érinti, de eltérő súlyhatárokkal. A fővárosi közgyűlés döntése alapján a belső égésű motorral szerelt autóknál 1800 kg, a tisztán elektromos járműveknél pedig 2000 kg feletti önsúly esetén kétszeres parkolási díjat számolnak fel. A szabályozás különösen érzékenyen érintheti a budapesti villanyautó tulajdonosokat. A szakmai szervezetek szerint az intézkedés az elektromos autók terjedését is lassíthatja, pedig éppen a nagyvárosokban lenne fontos a károsanyag kibocsátás csökkentése. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület ezért a rendelet módosítását javasolja. Álláspontjuk szerint nem indokolt külön büntetni a nehezebb elektromos autókat dupla parkolási díjjal. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az 5E kategóriába tartozó tisztán elektromos autók önsúlytól függetlenül normál parkolási díjat fizessenek. A szakértők szerint sok modern elektromos családi autó már önmagában akkumulátorra miatt átlépi a súlyhatárt, így a tulajdonos sok jelentős többletköltséggel számolhatnak majd Budapesten. A jelenlegi szabályozás egyik legnépszerűbb nyertese a Tesla egyik népszerű modellje lehet. Az autószektor szerint a Tesla Model Y szinte az egyetlen összkerekes családi méretű elektromos autó, amely még 2 tonna alatt marad. Közben színház történeti eseményre készül az Operett Színház. A Budapesti Operett Színházban a Hófehérke című táncjáték immár egy éve varázsolja el estéről estére a közönséget. Ma egészen különleges pillanat érkezik el, 35 év után újra színpadra lép a darab rendező koreográfusa, ifjabb Harangozó Gyula. Az előadás így nem csupán egy jubileumi est, hanem a zenész színházi szakma és a közönség közös ünnepe. Ritka alkalom, amikor egy alkotó, aki évtizedeken át formálta a hazai és nemzetközi táncművészetet, újra előadó művészként lép színpadra. A nézők pedig személyesen lehetnek részesei annak a pillanatnak, amikor a legenda újra mozdulatot ölt. Ez a nagy visszatérés az egész táncművészeti szakma számára egy rendkívüli esemény, nagyon pozitív és motiváló, inspirálja az egész közösségünket. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a művészeti ág túlmutat a fizikumon és a fiatalságon, a szakmai tudás a kifejező erő, és az értékteremtés mindennél fontosabb, nyilatkozta Simon István, a Budapesti Operett Színház balettigazgató helyettese. A legfrissebb hírekből születnek meg a színpadi történetek a Hírszínház különleges estjén, amelynek ezúttal a budapesti Freedom ad otthont. A rendhagyó esemény lényege, hogy két ismert szerző mindössze 24 óra alatt ír egy-egy új darabot aktuális hírek inspirációjára, amelyekből másnap szinte valós időben készülnek el az előadások. A kezdeményezésben ezúttal Darvasi László és Tasnádi István vesz részt szerzőként. A produkció különlegessége, hogy a közönség olyan történeteket láthat a színpadon, amelyek közvetlenül reflektálnak a napi eseményekre. Így az előadás egyszerre válik színházi élménnyé és társadalmi lenyomattá, írta a színház.online. Tasnádi az Arany Élet és a Terápia című kultsorozatok írójaként lett közismert, a közelmúltban pedig 8 év után elkészítette első mozifilmjét. A szereplőgárdában több ismert színész is feltűnik. Színpadra lép Epres Attila, Tasnádi Bence, Büki Flóra és Szekeres Blanka is. A Hírszínház formátuma az improvizáció és a gyors reagálás erejére épít. Az alkotók rövid idő alatt dolgozzák fel a közélet, a kultúra, vagy akár a hétköznapok legérdekesebb történéseit, így minden előadás egyszeri és megismételhetetlen. A program célja, hogy a színház közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a jelen történéseivel, miközben a nézők egy friss, aktuális és sokszor provokatív alkotói folyamat eredményét láthatják a színpadon.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom kb. 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
3: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő természetesen ma is. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma. Egy nagyon izgalmas és érdekes téma, az egyik kedvencem a női és a férfi pénzköltési szokásokról fogunk beszélgetni. És hogy nyilván először azt fogjuk végig zongorázni, hogy létezik-e egyáltalán tényleg ez a különbség, Ildikó. Szia, köszi, hogy itt vagy.
2: Szia, Petra, üdvözlem a hallgatókat.
1: Van különbség?
2: Úgy fordítanám meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszélünk erről.
1: Nagyon sokszor mondják azt, hogy a nők miatt virágzanak bizonyos vállalkozások, bizonyos csomagküldő szolgálatok, sőt azt is szokták mondani, hogy a nők döntenek főként a vásárlásokról, az ő kezükben van egy eplő, és ezért a nőkre rásütik azt a bélyeget gyakort, hogy többet is költenek, és könnyelműbben, mint a férfiak.
2: Ez egy érdekes megközelítés, mert van ennek egy ellen oldala, hogy a nőkről azt mondják, hogy a nők nem értenek a pénzhez, és hogy a nőket edukálni kell a pénzügyek területén. De akkor én felteszem a kérdést, hogy van női kamat, vagy van női infláció, vagy van női hitel, vagy egyáltalán van rózsaszín pénz, és van kék pénz.
1: Hát igazad van, nincs.
2: Szerintem nincs. Hozunk mintákat, hozunk példákat a családi életünkből, ugye a gyerek, főleg a gyerekkorunkból, és ez nagyon-nagyon meghatározó. És itt nincsen különbség, hogy most egy nőről beszélünk, vagy egy férfiről beszélünk. Hanem egyrészt ugye azon minták szerint kezdjük el mi is a pénzügyeinket rendezni, és költeni is, amit otthonról hoztunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig nyilván, hogy felveszünk bizonyos szokásokat, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy alárendeljük magunkat valakinek, vagy valaminek.
1: Mármint nőként.
2: Uh-huh. Igen.
1: De ugye, hogyha a régi időket nézzük, akkor volt a konyhapénz, ami felett az asszonyok gazdálkodtak, volt, hogy házvezetőnő, volt, hogy a ház asszonya. Innen viszont pont szerintem az a feltételezés volna helyes, vagyis annak a feltételezésnek az eredője volna szerintem a valid, hogy jobban értenek hozzá, mint a férfiak. Jobban be tudják osztani a pénzt, mint a férfiak.
2: Ebben van igazság, de akkor...
1: Ez sem lehet így kijelenteni.
2: Ez nem sem lehet. Most, hogyha veszünk egy teljesen életszerű példát, hogyha egy férj-feleség elhatározza azt, hogy vásárolnak egy autót, akkor az ugye nem egy 200-300 ezer forintos kiadás, hanem a több millió forintról beszélünk. Mondjuk egy ingatlan vásárlásnál meg pláne ugye több millióról beszélünk, de vegyük az autót. Te szerinted ki fogja kimondani a végső szót, hogy milyen autót és mennyiért fogjuk azt megvásárolni?
1: Szerintem a pasi. Uh-huh. Ugye?
2: Igen. Általában.
1: Általában, nem mindenhol.
2: Nem mindenhol. Ugye ebben van azért változás, de ezt is hozzuk valahonnan, ugye rögtön rávágtad, hogy a pasi, azért, mert egyszerűen ilyen mintákat láttunk.
1: Pedig nálunk pont nem ez volt.
2: Oké, de az általánosság, ugye... Az
1: általában így van. Igen.
2: Általában így van. Tehát azt mondják, hogy a férfiak döntenek a nagyobb összegekről, a kisebb összegekről, ilyen ugye a háztartási költés a gyereknek, hogy mit kell befizetni az iskolába, vagy hogyha egy háromnapos hétvégére megyünk el, abban ott a nők döntenek.
1: Férfi és női költések, erről beszélgetünk, hogy férfi és női pénzügyek, erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Van-e különbség a férfi és a női pénzköltési szokásokban, vagy a pénzügyi gazdálkodási szokásokban? Bánik-e jobban valamelyik nem a pénzzel a másikhoz képest? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a mai pénzügyi hétfőben a választ. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval a nagyobb döntések általában a férfiakhoz kapcsolódnak pénzügyileg, a lakás, vagy egyéb ingatlan, autóvásárlás, stb. A csipcsupok, nevezik ezt így, ami a háztartás körüli, bevásárlás, iskola, stb. Ez meg inkább a nőknél van. De azért most már, hogyha a 21. századnak ezt az időszakát nézzük, azért ez most már erősen változik. Akár csak, hogy a nők szerepét, a női fizetéseket tekintve.
2: Igen, ez abszolút változik, természetesen olyan szempontból is, hogy sokkal tudatos vagyunk, ugye a pénzköltésünket illetően, illetve sokkal inkább tervezünk a jövőre nézve is, illetve képzünk tartalékot. De azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy megváltoznak ugye pénzköltési szokásaink, mondjuk nekünk nőknek, például egy olyan helyzetben, amikor mondjuk gyermeket vállalunk, megszületik a gyermekünk, és otthon maradunk vele. Van egy időszak, amikor még ugye egy nagyobb összeget utalnak a számlánkra, de aztán eljön egy időszak, ha úgy dönt a család, hogy én ki fogom tölteni a 3 évet, és otthon maradok ugye a közös gyermekünkkel, amikor már nem fogok egy olyan nagyobb összeget kapni. Tehát akkor az van, hogy ki lesz a család fenntartója, a férfi. És ugye bennünk nőkben van egy olyan dolog, hogy mi ha már a gyerekünkhöz alkalmazkodunk, ugye, akkor alkalmazkodunk a férjünkhöz is, vagy pedig meghúzunk vonalakat, hogy hol vannak azok a határok, ameddig mi költünk, mert nem kerestük meg azt a pénzt.
1: Tehát, mint hogyha nem lenne jogunk hozzá,
2: mint hogyha nem lenne jogunk költeni, hozzá, és ugye ez nagyon-nagyon sok nőben megvan, és úgy még akkor ugye emellé bejöhet az, hogy lehet, hogy korábbi időszakban én támogattam a szüleimet, mert ők olyan anyagi körülmények között voltak, vagy pedig valami egyéb múltbéli kiadásaim vannak, amihez ugye meg kéne, hogy én teremtsem az anyagi forrást, nem pedig ugye abból a közös pénzből elvenni. És ez nagyon sokszor ugye azt mutatja fel, hogy nincsen előre tervezés, nem gondolkodtunk arról, hogy majd mi lesz akkor, hogyha az a jövedelem kiesik, és talán én itt ebben látom nem is a problémát, hanem azt, hogy különböznek nők és férfiak.
1: Tehát ez a különbségnek az oka.
2: Igen, mert a férfiak egyébként is hajlamosabbak arra, hogy még olyan dolgokra is azt mondják, hogy igen, tudják, amiben ugye bizonytalanok, míg ugye egy nő az inkább bevallja, hogy nem tudja, nem érti, uh-huh. És akkor a háttérbe húzódik, csendben van. Tehát, hogy inkább ezekben, tehát önbizalomban van talán eltérés férfi és nő között, és ez az önbizalom, ez nagyon-nagyon sok esetben, ugye a tetlegességben is megmutatkozik, hogy most én mit merek megtenni, mit teszek meg, vagy mit tehetek meg.
1: Akkor ezek szerint létezik pénzzel, vagy keresettel, nem, inkább úgy mondom, hogy pénzügyekkel kapcsolatos magabiztosság, és ebben van különbség férfiak és nők között.
2: Igen.
1: Aha. Tehát akkor ebben, talán ez ebben a legnagyobb különbség.
2: Ebben mindenképpen van. Egy nő ugye alapból egy gondoskodóbb, egy visszafogottabb típus, míg egy férfi az határozottabb. És azért ezt látjuk, hogyha most a saját környezetünkbe körülnézünk, vannak nagyon határozott nők, akik tudják, hogy merre van az előre, és mi az ő céljuk, és látunk olyan hölgyeket is, ugye, nőtársainkat, akik azt mondják, hogy ja, hát én ehhez nem értek, majd megoldja a párom, majd megkérdezem a páromat, tehát hogy ez nem minden esetben önbizalomhiány, hanem lehet, hogy tisztelet, de van egy bizonyos határ, ami után már nem lehet azt mondani, hogy a másikkal szembeni tiszteletről beszélünk. Uh-huh.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma is segít nekünk. A női és a férfi pénzköltési szokásokról, női és férfi pénzügyekről beszélgetünk. Leginkább eddig arról, hogy kell-e egyáltalán különbséget tenni a kettő között. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. De...

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Férfi és a női pénzköltési szokások, férfi és női pénzügyek, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iván Nyédikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről, és van még egy-két érdekesség a tarsolyodban, például a képzéssel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy ki mit tanul meg, és honnan milyen tanult működési mintát, a pénzzel kapcsolatos működési mintát hoz.
2: Ugye nagyon pénzügyi oktatásról nem beszélhetünk, ezt...
1: Sajnos nincs.
2: Van már, tehát...
1: De nem egy általános tantárgy az iskolában.
2: Nem egy általános tantárgy az iskolában. Talán azt is lehet mondani, hogy a férfiak azok jobban érdeklődnek a pénzügyi világ iránt, és a számok azok közelebb állnak hozzájuk, mint a nőkhöz. És ebből is adódhatnak ugye különbségek, de nyilván, hogyha én szeretném megtanulni, hogy egyáltalán a pénzvilága hogyan működik, vagy a befektetések világa, a megtakarításom az hogy működik, akkor azt én is meg tudom tanulni. Tehát ez egyénileg mindenki számára ugyanaz az ajtó nyitva van. Tehát így nem lehet különbséget tenni. És én általában akkor szoktam egy picit így felkapni a fejemet, amikor kihangsúlyozzák, hogy most akkor a nőket tanítjuk meg a pénz kezelésére, meg hogy a nőket kell edukálni ebben. Szerintem semmi különbség nincsen, hogy mennyi nő és mennyi férfi nem ért a pénzügyekhez.
1: Hogy mennyi nem ért?
2: Igen. Tehát ebben én nem látok különbséget. És én egy kicsit diszkriminatívnak tartom azt, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy most akkor a nő

0: picit ügyes, ez meg tudja győzni a párját, férjét, hogy mire van szüksége éppen, mire kell a pénz. Miért kell feltétlenül megvenni azt a valamit? Vagy ez is diszkriminatív?
1: Én nem tudom, mert szerintem ez a kettő közötti kommunikáció mélységéről és minőségéről szól, hogy én nekem meg kell győznöm, vagy pedig mind a ketten úgy látjuk, hogy arra szükségünk van. Tehát én így nem tennék különbséget, meg nem is minősítenék egyáltalán, pláne nem magunkat, de én nem tartom azt egy jó dolognak, hogy kifejezetten kihangsúlyozzuk, hogy most akkor ez nekünk, nőknek szól. Uh-huh. Mert ahogy mondtam, egyszerűen egy külön polcra helyezzük saját magunkat, és azonnal minősítjük is saját magunkat.
0: Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket szem előtt tartanánk, akkor mindenki láthatná azt, hogy valójában nincsen különbség.
1: Igen, mert...
0: És nem kéne, hogy legyen.
1: Nem kell, és szerintem nincs is különbség. Talán annyi, hogy a pénz világával az van ugye a fejünkbe, és ezt hozzuk irodalomból, festészetből, tehát a művészetekből, a tudományokból, ugye a pénzhez a férfi kapcsolódik. Nagyon kevés ugye olyan nőről tudunk, akik híresek lettek a pénzvilágában, akik valamit letettek a pénzvilágába, tehát innen jön az, hogy a férfiak jobban értenek a pénzhez, mint amennyire a nők értenek a pénzhez, holott én szerintem semmi különbség nincsen. Az abban van különbség, hogy én mennyire szeretnék megismerkedni azzal, hogy én hogyan kezelhetem a pénzemet. Uh-huh. De ez már egyéni szociális probléma.
0: Férfi és női pénzköltési és pénzügyi szokások, erről szólt a mai pénzügyi hétfőnk. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, ez ma is így van, állandó szakértőnkkel, Iványi Érikó pénzügyi elemzővel, és tekintettel a nyár előre, vagyis a ballagás és az érettségi és az iskola zárási, mondjuk így, vagy a tanév végi időszakra, a nyári munkáról és a diák munkáról fogunk beszélgetni, úgyhogy nem csak a srácoknak, de a szülőknek is érdemes lesz figyelni. Szia Érikó, köszi, hogy velünk vagy.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: No, kezdjük azzal, hogy mit a legfontosabb fejben tartani, szem előtt tartani, hogyha diákmunkát, nyári munkát szeretne vállalni a gyerek, vagy hát hogyha szeretnénk figyelni, hogy ő mindenképpen jól járjon, nehogy átverjék például.
2: Hát a legfontosabb az, hogy megnézni, hogy hova megy dolgozni az a gyermek, és mindenképpen legyen munkaszerződése. Ez egy lényeges dolog, hiszen a munkaszerződésben rögzítik, hogy mi az ő munkaköre, órabérben, vagy havi bérben, vagy heti bérben fog dolgozni, milyen módon történik ennek a kifizetése, mettől meddig tart a munkaideje, tehát minden olyan feltételt, ami a munkavégzéshez szükséges, illetve a munkavégzés ellenértékét is a írásban rögzítik, ami természetesen kötelezettséget jelent a munkáltató, illetve a munkavállaló részére is. Hiszen amikor egy diák elmegy dolgozni, akkor ő nem diák, hanem ő ugyanolyan munkavállaló, mint egy felnőtt korú ember, aki munkát vállal bármilyen munkakörben és bármilyen cégnél.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy érdemes felhívni a szülőknek, nagyszülőknek, nagynénéknek, nagybácsiknek a figyelmet, akár segítségképpen a srácoknál arra, hogy véletlenül sem menjenek bele, és ne hagyják magukat egy olyan helyzetbe sodorni, ahol másképp bánnak velük, mint egy normál, felnőtt munkavállalóval.
2: Természetesen, és mivel egy 18 év alatti nem felnőtt korú, ezért azt a munkaszerződést nem ő írja alá, hanem a gondviselője, most akkor vegyük azt, hogy alapesetben ugye a szülők, de hát vannak olyan gyermekek, vagy fiatal korúak, akik nem a szüleikkel élnek együtt, hogy gyám van, vagy tényleg gondviselő van, tehát felnőtt korúnak kell aláírnia ezeket a szerződéseket.
1: Mire figyeljünk még? Érdemes-e magunk keresgélnünk, vagy magunknak keresni, vagy a gyereknek keresni, vagy ismerősnél szerezni munkát, ha igen, ott mire kell figyelni, miben más ez, vagy ott ugyanúgy zajlik ez, vagy mondjuk egy ügynökséget felkeresni?
2: Szerintem a diákmunkaszövetkezetek a legjobbak, és azon keresztül vállalni munkát, hiszen ott minden jogi feltétel biztosítva van, és ezek a szövetkezetek, ők leellenőrzik azt a munkaadót, akivel ők szerződést kötnek, tehát itt kisebb az esély arra, vagy minimális az esély arra, hogy bármilyen átverésben részesüljön az a fiatal korú, aki munkát vállalt.
1: Hogyha ügynökséget választunk, vagy egy olyan céget, aki diákmunkát, nyári munkát közvetít, akkor ez azt jelenti, hogy egyszer bekerülünk náluk a rendszerbe, és akkor mondjuk járhat ezzel valami fajta előny, vagy akkor másképp kell hozzáállni, hogyha rendszerbe kerülünk, vagy ez csak egyszeri?
2: Az, hogy milyen előnyök járhatnak ezzel együtt, az nyilván mindig a szervezetnek a saját policiába van leírva, tehát ez lehet mindig különböző. Meg kell nézni azt is, hogy ki milyen régen foglalkozik ilyen típusú feladattal, tehát nem egy egyéves cég, hanem vannak ugye nagyon-nagyon régen közvetítő cégek, nyilván azoknak nagyobbak a tapasztalataik, lehet, hogy jobb feltételeket is ki tudnak tárgyalni azzal a munkaadóval, hiszen nagyon-nagyon régóta kapcsolatban állnak egymással. Tehát utána kell nézni, ez is olyan dolog, hogy nem az elsőbe, ami szembe jön velünk, abba gyorsan belefutni, és akkor azt elfogadni, hanem hogyha komolyan akarunk ezzel foglalkozni, akkor egy-két ilyen közvetítő szervezetet is érdemes megnézni, utána nézni, hogy ő náluk milyen lehetőségek, milyen feltételek vannak ahhoz, hogy én munkát tudjak vállalni.
1: Diákmunka és nyári munka, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Diákmunka és nyári munka tekintettel a nyár előre és a közeledő tanév végére. Nagyon sok mindent elmondott már Iványi Ildikó pénzügyi szakértő, állandó szakértőnk ezzel kapcsolatban. Mire kell még figyelnünk? Hogyan alakulnak ezek a dolgok? Mondjuk mi van akkor, hogyha az ember készpénzben kapja a fizetését, vagy átutalásban kapja ezt meg? Lehet-e beszélni velük? Ez, itt a fizetésekkel, a kifizetéssel mi a helyzet?
2: Én azt mondom, hogy a készpénzes fizetést azt nem fogadják el, de ha a diák szövetkezeten keresztül fog munkát vállalni, az a fiatalkorú, akkor biztos, hogy utalással fog fizetést kapni. Tehát ehhez ugye feltétel az, hogy legyen egy bankszámlája, de bankszámlát viszont már egészen fiatal kortól lehet nyitni. Nyilván ehhez is kell a szülői vagy a gondviselő, hogy elmenjen vele a bankba, és legyen neki bankszámlája, de szerintem ez már szinte ilyen napi rutin feladat. Nem hiszem, hogy erről hosszasabban kellene ma már beszélni. És ugye a fiatalok nem is bankkártyát használnak, hanem ugye a telefonon, appon keresztül fizetnek a nagy többség. Én a készpénz forgalmat azt nem preferálom. Nem természetes az egy cégtől, hogy ő készpénzben fizet munkabért.
1: Mire kell figyelni még ezzel kapcsolatban, a szerződésekkel kapcsolatban? Mi fontos még a diák munkánál?
2: Hát nyilván a szerződés az azért lényeges, ahogy mondtam, mert abban minden feltétel le kell, hogy írva legyen, vagy le van írva a munkáltató és a munkavállaló részére is. Ugye ez megtanítja, hogy van egy szerződés a kezünkben, egy szerződésben vállaltunk valamilyen kötelezettséget, ez a fiatalokat megtanítja a felelősségre, az időbeosztásra, illetve arra, hogy ő rendszeresen, addig, ameddig ő munkát vállal, addig ő pénzt fog kapni a munkájáért. Tehát őt hozzászoktatja ahhoz is, hogy a munkának van egy ellenértéke. Nyilván az, hogy milyen munkát végzünk, az az ellenértékben is megmutatkozik.
1: Ildikó, ez is nagyon fontos, hogy hány éves kortól lehet diák munkát vállalni, hány éves korig? Illetve ez akkor nem korhoz kötődik, hanem mondjuk a tanulmányi viszonyhoz?
2: Nyilván diák munka az addig, ameddig diák jogviszonyban van valaki, és ugye ez a munkáltatók részére most azért nagyon fontos, és fontos a munkavállaló részére is, hiszen a mai adózási jogszabályok értelmében 25 éves korig nem kell SZIA-t fizetni, tehát az az összeg, ami abban a munkaszerződésben meg van határozva, hogy ő mennyit kap, az bruttó nettó értendő, hiszen nincsen az SZIA fizetési kötelezettsége a munkáltatónak a diák után, illetve a diáknak sincsen SZIA fizetési kötelezettsége a munkavállalása után. De erről beszélni kell nyilván a munkavállaló fiatallal, hogy ő neki tulajdonképpen ilyen szempontból is milyen előnyei származnak abból, hogyha ő munkát vállal.
1: Mi az, ami még fontos a diák munkával kapcsolatban? Minden részletet megbeszélünk, hogy adjunk egy jó kis induló csomagot a srácoknak a nyáridőre, amivel megalapozhatják például egy jó kis iskolazáró nyári nyaralásnak az anyagi alapjait, vagy az anyagi kereteit. Ezzel folytatjuk majd. A mai pénzügyi hétfőben tehát a diák munkáról, a nyári munkáról beszél. Beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Diákmunka és nyári munka, nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel. Arról viszont még nem beszéltünk a diákmunka, illetve a nyári munka kapcsán, hogy ezek az első fiatalkori munkák, amikor az ember rátanul a pénz értékére, a munka értékére, annak fontosságára, hogyan alapozzák meg a későbbi felnőttkori gazdálkodási vagy pénzügyi szokásainkat?
2: Szerintem akkor, amikor egy diák munkát vállal, akkor van egy célja, hogy ő azt miért vállalja. És ott érdemes a szülőknek leülni ezekkel a fiatal korúakkal, és átbeszélni velük. Nem a célról lebeszélni őket, semmiképpen sem, hanem az, hogy a pénzkezelésnek mik az alapvető szabályai, ha még addig erről nem beszéltek velük. Ugye most itt egy 16 éves kortól számítjuk a diák munkát, tehát 16 éves koráig, ha nem beszéltünk a pénzkezelésről, akkor most itt eljött az ideje annak, hogy erről beszéljünk velük. Hogy nem azért érdemes elmenni, hogy most egy újabb telefont vásároljunk belőle, hanem ezt lehet azért értelmesebb dolgokra is fordítani, vagy pedig, hogyha ő szeretne valahova elutazni, akkor, hogy annak mik a kritériumai, az hogyan lehet megvalósítani, tehát magáról a célról feltétlenül kell beszélni pénzügyi vonatkozásban a gyerekekkel, vagy a fiatalkorúakkal.
1: Hogyan alapozódik meg, minek köszönhetően egy ilyen munkán keresztül, vagy hogyha mondjuk egy srác rendszeresen az iskola szünetekben, nem csak a nyári szünetben dolgozik, hogyan és miként alapozódik meg egy jó gazdálkodási vagy pénzügyi szokásrendszer?
2: Nyilván ő osztja be, és minden olyan hibát, amit mindannyian elkövettünk már, akkor, amikor az első fizetésünket, vagy az első fizetéseinket megkaptuk, azokat a hibákat ő sokkal hamarabb fogja elkövetni, mint az, aki mondjuk 25 vagy 28 éves korába kezd a pénzről így gondolkodni, hogy magának kell beosztania. És itt minél hamarabb kezdjük ezt a tudatos pénzkezelést, annál jobbak leszünk benne, és annál inkább fogjuk tudni azt felnőtt korunkban már, amikor már valóban a munkaerő piacon leszünk, a nap 8 órájában, vagy a nap 10 órájában, 5 napon keresztül, hogy mire költhetünk, hogyan kell beosztanunk a pénzünket, hogy ne kerüljünk pénzügyi zűrzavarba, hogy egy hitel, hogyha felvállalunk, akkor azt hogyan és milyen módon kell, hogy törlesszük, és hogyan kell előgondoskodnunk arról, hogy mindig legyen annyi tartalékunk, hogy ne fájjon a fejünk, hogyha egy nagyobb kiadás előtt állunk.
1: Természetesen az is nagyon-nagyon fontos, hogy a pénzügyi gazdálkodást, az okosan gazdálkodást, és most nem csak a társas játékra gondolok, de egészen kicsikorban érdemes elkezdeni megtanítani a srácoknak, úgyhogy erre még szentelünk majd egy egész adást a jövőben, de mik azok a legfontosabb támpontok, amivel a gyereket rá tudjuk, hát idézőjelben és nem túl szép szóval élve szoktatni arra, hogy amikor van lehetőség elmenni dolgozni az iskolaszünetben, vagy akár nyári szünetben egy vagy két hónapot, az fontos és érdemes. Nekem például azt csinálták a szüleim, hogy én elmentem dolgozni, gyűjtöttünk egy nyaralásra, még akkor busszal, Görögország klasszik 90-es évek legeslegeleje, és kipótolták a hiányzó részt, de hogy mi elmentünk, a nővérem is és én is, és dolgoztunk egy vagy két hónapot. Azt hiszem, hogy aztán augusztusban el tudjunk menni nyaralni, de a szüleim hozzápótoltak. De azt mondták, hogy ők nagyon szívesen segítenek, csak tegyük hozzá mi is a mi részünket.
2: Hát elmondtad egyébként a megoldást. Tehát, hogyha van egy cél, amit az a fiatalkorú el szeretne érni, és ezt van olyan viszonya a szüleivel, hogy ezt meg is beszélje velük, akkor nyilván a szülő azt mondja, hogy oké, rendben van, de ahhoz, hogy ezt a célt elérjed, ahhoz neked is tenned kell valamennyit. És ez szerintem az egyetlen egy módja annak, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy ő valamit kiejtett a száján, és akkor terülj a szalkámban, és oda pottyan neki minden, mert ezzel jót nem fogunk tenni neki a felnőtt korára, hanem hogyha hozzászoktatjuk ahhoz, hogy valamiért, amit ő el szeretne érni, azért neki is kell valamit tennie, neki is be kell szállnia, és az a cél, akkor már sokkal, de sokkal nagyobb értéket képvisel nála is, hiszen egy picit neki is dolgozni kell érte, és érzi azt, hogy az a belefektetett energia, amivel ő el szeretné érni azt a célt, az tulajdonképpen egy kis célnél kisebb energia, egy nagyobb célnél egy nagyobb energia lesz, de hozzászokik ahhoz, hogy tenni kell érte. Nem jön a manna az égből.
1: Ildikó, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szerintem ez most egy nagyon jó kezdőcsomag a szülőknek, nagyszülőknek, nagynénéknek, nagybácsiknak segítségképpen, hogy ők is tudjanak segíteni a srácoknak, de pláne legnagyobb segítség a srácoknak a nyári munkához. Ivány Ildikó állandó szakértőnkkel, pénzügyi elemzőkkel arról beszélgettünk, hogy mire kell odafigyelni a diák munkánál, a nyári munkánál, és akkor ígérem, hogy a közeljövőben szó lesz arról, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket megtanítani ideje korán arra, hogy miért fontos odafigyelni a pénzre, hogy minek mi az értéke, hogy mit ad az felnőtt korban, hogyha a gyereknek már ideje korán megtanítjuk az idézőjeles okos gazdálkodást. Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek szép hetet kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm,

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb vitamin szed, amiben a tavaszi fáradtságról és a tavaszi, illetve a nyár elejé restartról beszélgetek Mosó Attilával, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, aki igazán adekvát és autentikus ebben a témában is, úgyhogy kezdjük ott, Ati, és köszönöm, hogy ránk érsz egyben, hogy mi is az a tavaszi fáradtság, mert nagyon sokat emlegetjük, és sokan érezzük is, hogy olyan erőtlenek vagyunk, lassú, mint az őszi légy, pedig tavasz van, álmos vagyok, nyom a fejem, semmi nem úgy megy, de mi ez tulajdonképpen?
2: Én is üdvözlök mindenkit. Én kicsit azért kettészedném a tavaszi fáradtság témakörét, mert a klasszikus értelemben vett tavaszi fáradtság az, hál' Istennek, azért ma már nem létezik, ugye ezt eredetileg arra használtuk, ezt a kifejezést, amikor így a tél végére, ugye igazából a zöldség és friss zöldség állomány az ugye már teljesen megkopott, és már nem nagyon volt bevitel, főleg ilyen február tájékán még nagyon régen, akkor mikor a hűtők meg mezőgazdaság ugye nem úgy működött, ahogy most. Azonban egy átvitt értelemben ez a tavaszi fáradtság azért megvan, hiszen véget ér az az időszaka az életünknek, amikor nagyon be vagyunk zárkózva, nem nagyon mozdulunk ki. Ugye jellemzően nagyon sok embernél ez a fizikai aktivitásban is megnyilvánul, hogy jóval kevesebbet mozog ilyenkor. És jön egy megújulás időszaka, hiszen azért a bioritmusunk azért valamennyire együtt mozog ezzel, tehát a tavasszal elkezdődnek, nyúlnak a nappalok, egyre tovább van világos, és ugye nekünk is egyre inkább van hangulatunk és kedvünk mozogni és megmozdulni, és igazából ma már azt gondolom, hogy leginkább ebben az átvitt értelemben használjuk ezt a kifejezést, amikor jön a megújulás korszaka, meg ugye szokták mondani viccesen, hogy elkezdünk készülni a nyári beachbalira, és elkezdünk kicsit magunkra is odafigyelni.
1: Tehát akkor a tavaszi fáradtságot már most másképp kell értelmezni, ettől függetlenül létezik egy ilyen fajta fáradtság az évszakváltásnál, főleg akkor, amikor manapság már ugye hirtelen beköszönt a nyár, tehát nem nagyon van átmenet úgy, mint mondjuk egy tizen pár évvel ezelőtt volt.
2: Igen, hát sajnos, hogy ez a tavasz időszak, ez mondja a környezet vagy a klíma változásával együtt, hogy ez a tavaszi átmenet ez nagyon lerövidül, tehát hogy az a klasszikus tavasz azért már az idei év az meglepően jól mutatta, amit várnánk egy tavasztól eddig, de igazából ez sajnos most már ez egyre kevésbé van. De az tény is annyi van, abszolút megvan egyrésztről, hogy várjuk azt a, hogy milyen megindul a reményteli várakozás abban a részében, hogy egyre többet tudunk a szabadban, a kertben, a levegőn lenni. Ezzel együtt ténylegesen nagyon sok embernek az aktivitása is megnő, tehát hogy visszaáll egy egészségesebb rendre, és megjön a kedvünk ahhoz, hogy jobbat, többet mozogjunk, sétáljunk, hiszen az időjárás is nem olyan zord, tehát tudunk sokkal több időt kint lenni, anélkül, hogy ez kellemetlen lenne. Tehát én azt gondolom, hogy erről szól leginkább ez a tavaszi fáradtság, hogy elkezdünk e felé fordulni, meg elkezdünk egy kicsit magunkra figyelni, és aktivizáljuk magunkat újra.
1: Miben tudunk, és hogyan tudunk segíteni ilyenkor a szervezetünknek, illetve mire fontos odafigyelni ilyenkor?
2: Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy ne essünk túlzásokba. Tehát, hogy ha valakinek a téli időszak folyamán például a fizikai aktivitása nem volt elégséges, vagy nem volt, ott például a fokozatosság ebben egy nagyon fontos részem. Tehát, hogyha mondjuk nem nagyon mozgott, vagy nem nagyon mondjuk sétálni sem nagyon sétált, akkor nem most kezdjük el egyből az első tavaszi napon egy, nem tudom, 30 kilométeres túrával ezt az időszakot, mert az nem tesz jót azért a szervezetnek, hanem szoktassuk magunkat szépen fokozatosan a terheléshez vissza. Próbáljunk egy kicsit ennek így határt, önmérsékletet gyakorolni és határt szabni, és szépen fokozatosan visszaszoktatni magunkat az ilyen jellegű tevékenységekhez. A másik az, ami szerintem nagyon fontos, hogy és akkor maradnék az én kaptafámnál is azért, hogy például ne kezdjünk el ilyen óriási döppingszerűen, na akkor itt ennek a leküzdésére mindenféle vitamint kilószámra fogyasztani, hanem egy jól összerakott rendszerrel dolgozni, és összeválogatott vitaminokat, nyomelemeket pótolni. Aha. Ebben egyébként egy fontos szempont az, hogy nézzük meg azt, hogy mire is van igény, mi a célunk, mit szeretnénk elérni tulajdonképpen, tehát hogy valaki csak így egy általános feltöltésben gondolkozik, vagy ne adj Isten, van valami cél az idei évre, akár egy valami maraton, futóverseny, stb., amiben szeretne magának is bizonyítani. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ezek a felkészülésnek egy fontos elemei, és a táplálkozásban is megindul egy ilyen változás ösztönösen, hiszen egyre többet is, egyre jobban vágyunk a frissre, a nyersre, a saláták, a gyümölcsöknek a fogyasztására, plusz ráadásul azért az első tavaszi gyümölcsök is azért hamar megjelennek, és akkor az is meghozza a kedvet egy kicsit jobb táplálkozási irányba. Motivál minket.
1: Tavaszi fáradtság, annak a leküzdése egyáltalán mi az a tavaszi fáradtság, és a tavaszi, illetve nyár elejé restart a szervezetünknek. Erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hogy hogyan tudjuk felkészíteni a testünket, a szervezetünket, vagyis testünket, lelkünket az elkövetkező időszakra, a nyári időszakra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tavaszi és nyár elejé restart, erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. Sok mindent elmondott már Attila jó tanácsként, de akkor folytassuk a sort, mi mindent tehetünk még meg, illetve létezik-e ez a bizonyos felkészülési igény a nyáridőre időseknél és gyerekeknél, és hogyha igen, akkor mennyiben kell másképp viselkednünk ebből a szempontból?
2: Én azt gondolom, hogy ha nem hanyagoljuk el magunkat a téli időszakban, tehát azért odafigyelünk arra is, hogy ha már jobban föl kell öltözni, meg adott esetben nehezebb a körülmény, de mozgásban maradunk a téli időszakban is, akkor igazából nem igényel külön felkészülést, vagy rákészülést a tavaszi időszak, vagy a nyára készülés. Ugye ténylegesen az a gond, vagy a baj, hogy a legtöbb ember ugye télen annyira elmegy a motiváció, meg a kedv, hogy ez teljesen háttérbe szorul. Igazából ott, ami nagyon fontos, az, hogy főleg az időseknél meg különösen, hogy fokozatosan terheljük magunkat vissza. Tehát, hogyha mondjuk például egy idős embernél is, ugye maga, az, ami mindenképpen életkorral együtt megnyúlik, az, hogy mennyi idő alatt képes felvenni a fonalat, vagy visszahozni mondjuk a tavalyi formát, az azért életkorral együtt ez egyre egy lassabb folyamat. Tehát oda kell figyelni arra a részére, hogy ne az legyen, hogy kizöldült a kert, mennyi minden van, és akkor hirtelen a szobai létből egyszer csak kiszakadunk, és egész nap kint van, és megy megállás nélkül, mert azért a szervezetnek ez nem egy ideális állapot. Ha valaki erre oda tud figyelni, vagy kell készülni rá, hogy télen is azért mozgásban tartja magát, akkor ez sokkal kevésbé megterhelő, ha pedig úgy alakult, hogy ez nem jött össze, akkor meg arra odafigyelni, hogy inkább kisebb részletekben, többször, egyszerre nem sokat, és így szoktatjuk magunkat hozzá a mindennapi aktivitáshoz újra.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban felfrissüljünk, és az energiaszintünk emelkedjen?
2: Hát szerintem a legfontosabb itt a prevenció, tehát hogyha nem hanyagoljuk el magunkat. Ha meg már ez megvolt, akkor igazából a napi gyakorlat. Tehát az, hogy minden nap csináljunk valami aktivitást, minden nap mozogjunk egy kicsit, és ne az legyen, hogy ilyen kampányszerűen csinálunk nagy terheléseket, és igazából akkor lehet a leggyorsabban visszaszerezni a formánkat, hogyha ez tényleg minden nap megtörténik, és beépül a gyakorlatba. Illetve nyilván vannak azért olyan, hogyha ez valakinek gond, akkor vannak terápiás lehetőségek is, amivel például állóképességet lehet javítani, de azt gondolom, hogy otthoni rutinban egy nagyon fontos elem az, hogy minden nap azért ott legyen az, hogy mozgunk egy kicsit, még akkor is, hogyha valaki például még abban a korban van, hogy dolgozik, akkor ott is azért az, hogy a munka mellett foglalkozik magával napi egy órát, és edzi magát, szoktatja magát hozzá a terheléshez vissza.
1: Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. A műsor mai vendége, a tavasz és a nyári megújulásról beszélgetünk már, mert az egészségünket, az energiaszintünket illeti. Attila, még ebben a blogban annyit beszéljünk meg, hogy mi az, ami igaz abból a mondásból, hogy érdemes azzal táplálkozni, ami az adott évszakban a rendelkezésünkre áll, mert nem véletlenül oda születtünk, ahova nem véletlenül azt adja nekünk az a föld, az az éghajlat, amit ad.
2: Igen, ez egy, van egy ilyen trend, és ezt gondolom, hogy ez sok szempont alapján is egy abszolút jó irány, hogy elsősorban azt fogyasszuk, ami nekünk honos, tehát amit megszoktunk és meg tudunk termelni, vagy meg tudnánk termelni magunknak. Nyilván ez most a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, hiszen azért a szállítás, a nagy szállítás, az ugye mindenképpen ugye az ökológiai lábnyomon sem elhanyagolható mértékű, de egyébként abszolút ugye táplálkozástanilag is van egy ilyen irány, hogy alapvetően azokra a tápanyagokra van szükség, ami közegünkhöz igazodik, azt pár pedig abból lehet leginkább meg összeszednünk, ami olyan növény, vagy olyan élelmiszer, ami itt terem meg a saját környezetünkben. Persze lehet ettől függetlenül mértékkel azért mindent enni, szóval nem kellett teljesen elzárkózni, de azért törekedjünk arra, hogy olyat tegyünk, ami itt van. Nyilván, ha minél frissebb, annál jobb, tehát hogyha az éjszaknak megfelelően táplálkozunk, akkor az valószínűleg tápértékében is a lehető legjobbat fogja adni, hiszen nem kellett semmilyen mesterséges módon előnevelni, vagy utónevelni, vagy késletetni az érést, vagy pont az, hogy ugye korán leszették, hogy, és tulajdonképpen erre ugye vannak technológiák, amikkel fel lehet gyorsítani az érést, tehát nyilván ezeknek az ilyen mondjuk úgy, hogy mahinált élelmiszereknek a tápanyag értéke azért nem az lesz, mint amikor például a napon szépen a maga ütemében, idejében megérik egy gyümölcs, tehát azért is érdemes mindig a szezonalitásra úgy figyelni, hogy nyáron ott vannak a frissek, ott vannak a gyümölcsök, rengeteg zöldség van, illetőleg, és akkor télen pedig már egyre inkább figyeljünk arra, hogy ott, ami ugye természetes módon elrakható, tehát az ilyen gumósok, a répafélék, hagymafélék, stb., és ugye ezek adják a bázisát, és aztán megint amikor itt ráfordulunk a tavaszra, akkor előkerülnek a zöldek, a saláták, nyilván már abszolút ugye szezonja van az epernek jelenleg, tehát hogy ez megérik, nem sokára jönnek majd a cseresznye, meg a megyfélék is reméljük, tehát hogy azért ez alakul, és hogyha ennek megfelelően táplálkozunk, akkor igazából azokat a gyümölcsöket és zöldségeket tudjuk megenni, aminek valószínűleg a lehető legnagyobb a természetes tápanyag tartalma, és nem voltak, nem kellett őket semmilyen mesterséges trükkel mahinálni, hogy éppen fogyasztható legyen.
1: A műsor vendégem a Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel a tavasz, illetve nyár elejé restartról beszélgetünk, vitaminok, a testünk felkészítése a jó időre, életkortól függően és attól függetlenül is, és a következőkben arról beszélünk majd, hogy az étrend kiegészítőkkel, a mozgással, illetve alapvető vizsgálatokkal például kell-e élnünk ebben az időszakban, hogy valóban jól felkészüljünk a nyár időre. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tavasz és nyár elejére start, erről beszélgetek ma Mosó Attila, a fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértővel. Attila nagyon sok mindent elmondott már erről, illetve ezzel kapcsolatban. Tehát összefoglalásképpen akkor kérlek mondd el, Atti, hogy mi az, amit érdemes szedni, hogyha étrend kiegészítőkről beszélünk így a nyár előnél, kell-e? Illetve vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni ilyenkor az évszakváltásnál?
2: Amit én nagyon fontosnak gondolnék, hogy akkor kezdjük a kiegészítőkkel talán, mert az egy fontos eleme, vagy talán az egyszerűbbik eleme, mint a szűrővizsgálatok. A kiegészítőkből nagyon fontos az, hogy szedtünk-e bármit az elmúlt időszakban, hogy igazából indokolt-e, hogy valamit szedjünk, vagy ne szedjünk. Lehet egyébként, ha már ilyen feltöltődésről beszélünk, akkor egy multivitamin kúrát, valamit keresni, amivel ezt tudjuk támogatni. Nem biztos, hogy szükséges, ezért ez nagyban függ az előző időszaknak a dolgaitól, szedtünk-e bármit, volt-e bármilyen igény. Tehát azért ez így általánosságban véve, én azt gondolom, hogy nincsen örökérvény, hogy na, ez feltétlenül kellene. Lehet, hogy van igény, lehet, hogy van indokoltsága, de lehet, hogy nincsen. Nyilván egy ilyen multivitamin kúra az a készletek feltöltésére adott esetben mindig hasznos lehet. Nem kell folyamatosan, de ha már feltöltődésről és rátervezésről beszélünk, akkor ez például mindenképpen egy jó segítség lehet. A másik ilyen, hogyha nem voltunk aktívak és most kezdünk vele, akkor valami olyan készítmény, ami az ízületek egészségét, rugalmasságát, a kötőszövetek állapotát segíti, az egy hasznos funkció lehet, hiszen ilyenkor, amikor még nem szoktuk meg a mozgást, akkor egy kicsit sérülékenyebbek vagyunk, tehát ezeknek a megelőzésére valami ilyen jellegű készítmény az lehet, hogy hasznos. Nyilván attól függ, hogy mennyire van erre, vagy mennyire volt mozgás az elmúlt időszakban, mennyi a tervezet, milyen célt céloz meg magának. Tehát, hogy ezek függvényében ez igazából azért abszolút még egy finom hangolandó kérdés. A szűrővizsgálatokban én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden évben menjünk el valamilyen szűrővizsgálatra. Ha ez éppen most tavaszra esik, ami lehet egy jó apropó, akkor azt ne hagyjuk ki. Ha voltunk nem olyan régen szűrővizsgálat, akkor nem biztos, hogy célzottan ebbe az irányba szükség van, plusz most azért csak, hogy akkor itt feltöltődünk. Én azt gondolom, hogy a nyári szezonra készülés előtt egy anyai egy vizsgálat, egy ilyen bőrgyógyászati átnézés az mindig jó, még mielőtt neki kitesszük itt a naphosszú terhelésnek a bőrünket, hogy egy ilyen általános felmérés, hogy ne adj Isten, megnyugtassa mindenki.

0: magát, hogy tiszta lappal kezd neki ennek a szezonnak. Az egy hasznos szűrővizsgálat, és azt talán szezonálisan tehető ide. Ezen kívül persze, hogyha bárkinek bármilyen problémája volt, tehát vagy, tudom én, például keringési zavara, vagy keringési betegsége volt az elmúlt időszakban, mielőtt azért itt a nagy mozgás visszaépítésbe belekezd, akkor az lehet, hogy hasznos, lehet, hogy azt megnézheti, hogy ott nincs-e valami probléma, de általánosságban, mivel azért ilyen nagy, hogy ez feltétlenül szűrővizsgálat, ezt mindenképpen meg kell csinálni, ilyen azért szerintem nincsen, itt az egyéni faktor az ebben abszolút meghatározó.
1: Végül zárásképpen még egy mondat, a gyerekekkel kapcsolatban mi az, ami fontos ebben az időszakban?
0: Egyrészt, hogy engedjük őket a levegőre, az szerintem egy nagyon fontos, hogy legyenek minél többet a jó levegőn, mozogjanak minél többet a levegőn, abszolút motiváljuk őket ebbe az irányba, és azért az UV-sugárzásra figyeljünk, hiszen az ő bőrük aztán meg még sérülékenyebb a felnőttekhez képest is, tehát hogyha kell, akkor naptejet használjunk, napvédelemre figyeljünk oda, folyadékfótlásra gyerekeknél emlékeztessük őket, hogy igyanak, és hagyjuk őket játszani és élvezni a jó időt.
1: Ez volt a tavaszi nyári restart, vagy tavaszi nyár elejé restart. Itt a Mannán Mosó Attilával beszélgettem, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrogenomika szakértő, aki el tudta mondani nekünk azt, hogy mire van szükségünk, mire érdemes odafigyelni, és mi az, amivel nem kell foglalkozni, és nem kell túlzásba vinni ebben az időszakban. Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
0: Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Megvan a köhögős őszi időszak csodaszere, egy fűszernövény, azt hívjuk segítségül, nyilván nem véletlenül, hiszen ahogy tudjuk, ezt már a nagymamák és a dédmamák is tudták, a füves asszonyok és a füves emberek, hogy bizony ebben az időszakban milyen nagy segítséget tud nyújtani nekünk, mondjuk a megfázásnál vagy a köhögésnél egy-egy fűszernövény, és most, amit ünneplünk a köhögés kapcsán, meg az őszi időszak kapcsán, az a kakukkfű. Ugye ilyenkor már elérkezik az ősz és majdnem a téli szezon, mert hogy hirtelen beköszönt a hideg, és ez egyet jelent a visszatérő megfázással, influenzával, orrfolyással, felső légüti panaszokkal. Különösen gyakoriak ilyenkor ezek, a torokfájás, a köhögés, az ordugulás, orrfolyás, és a kakukkfűről pedig régóta tudjuk, hogy nem csak a húsok ízesítésekor lehet a segítségünkre, hanem bizony az ősz és téli nyavaják legyőzésében és elkerülésében is. Az antibakteriális tulajdonságai ismertek, a belülről készülő teát gyakran vetik be torokfájás és köhögés ellen, az immunrendszert támogató C és A vitamin is megvan benne, így aztán minden okunk megvan arra, hogy a kertbe vagy a balkonládába is jusson belőle néhány tővel, és azt hiszem, hogy a kakukkfű az bírja a hideget is, tehát télálló, úgyhogy ha jó helyen van, akkor meg is marad majd. 12 előnyét fogom elmondani, de szerintem ennél sokkal több van. A kakukkfű a menta családjába tartozó gyógynövény, sokkal több, mint egy remek fűszer. A felhasználási köre pedig tényleg lenyűgöző, hiszen jellegzetes íze van, és ennek köszönhetően a mai napig egy kedvelt alapanyag, de számos gyógyászati tulajdonsággal is büszkélkedhet a kis kakukkfű, hogy mi minden ellen tudjuk bevetni sikerrel, íme a lista. Az első a pattanások, mert hogyha már belefáradtál te is abba, hogy egyre több akné elleni gyógyszert és kencét és krémet és kegyszert és vegyszert vásárolj és próbálj ki, többnyire, vagy hát azért gyakran előfordulóan eredménytelenül, akkor viszont itt van a kakukkfű, amivel szerencséje lehet az embernek, mert hogy ennek olyan erős antibakteriális hatása van, ami napokig vagy hetekig szépen alkoholba áztat, vagy olyan tinktúrát ad nekünk, ami kifejezetten jól tud ecsetelni és eltünteti a pattanásokat. Egy régebbi tanulmányban a kakukkfű illóolajáról megállapították azt is, hogy az antibakteriális hatása az akné ellen pattanást okozó baktériumok ellen hat, de egyébként egyéb baktériumok ellen is bevethető. Erről még majd szó lesz. Aztán a vérnyomás, például egy 2014-es tanulmány az, ami rámutatott arra, hogy a kakukkfű kivonat jelentősen képes csökkenteni a szívfrekvenciát magas vérnyomású patkányokban, csökkenteni tudta a koleszterin szintet is. Ennek ellenére emberi vizsgálatokra van még szükség, hogy megerősítsék ezeket a hatásokat, de hogyha utána olvastok régi füveskönyvekben, vagy a neten azokon az oldalakon, ahol a gyógyfüvekről írnak, akkor bizony ez abszolút le van írva, abszolút hatásként le van írva a kakukkfűnél. Köhögés ellen zseniális, tehát a most következő időszakban nagyon jó barátunk lehet egy kakukkfű, mert hogy egy tanulmány szerint a kakukkfű és a borostyánlevél kombinálva segít enyhíteni a köhögést és az akut hőrkurut egyéb tüneteit, tehát mert a hőrkurutra is bevethető. Készült egy 2018-as tanulmány is, ami viszont azt állapította meg, hogy a kakukkfű és a primula kivonat, ugye ez a kis ibolyaszerű kis színes virág, a tavasz első kis virágja, szóval ennek a kettőnek a kombinációja pedig a gyulladást és a nyálkahártya gyulladást állatokban tudta csökkenteni, úgyhogy ha legközelebb köhögéssel vagy torokfájással küzdködsz, akkor próbáld ki a kakukkfű teát. Az immunitást is növeli, ami ilyenkor nagyon-nagyon fontos, ugye ezt a covidos időszakban mindenki megtanult, hogy az immunerősítés milyen elképesztően fontos, és ennek kapcsán ugye leginkább a C-vitamint, a D-vitamint és a cinket hoztuk föl, de most itt van a kakukkfű is, mert hogy tele van hasznos tápanyagokkal, többek között a C-vitaminnal, tehát A-vitaminnal és C-vitaminnal, rézzel, rostokkal, vassal, mangánnal, azt azonban érdemes tudni róla, hogy nem a legerősebb forrása ezeknek a tápanyagoknak, ha csak nem fogyasztod az átlagosnál nagyobb mennyiségben, tehát ezek csak plusz pozitív hatások. Fertőtleníteni is képes, és a kártevők ellen is jó, úgy mint baktériumok, vírusok és egyéb kártevők. A kifejlett szúnyogok és a lárváik ellen is bevethető, és aromaterápia szempontjából sem utolsó. A természetes dezodorok népszerű összetevő, és nagyon gyakran szerepel például a potpurrikban is. Hangulatfokozás szempontjából magával is érdemes bevetni, növeli a szerotonin és a dopamin koncentrációját, és főzni is lehet vele természetesen, és az összes bakteriális és gombás fertőzés ellen is jó. Sőt, egy 2018-as vizsgálat azt is megállapított, hogy a kakukkfű és a szegfűszeg illóolajok gátolják a meldaganatok növekedését. Egy 2021-es tanulmány pedig megismételte ezeket az eredményeket. Ezek a vizsgálatok ugyanakkor csak nagyon gyenge bizonyítékot szolgálnak a kakukkfű rákellenes potenciális előnyeiről. Több humán vizsgálatra lesz van szükség, de az biztos, hogy mellé nem lőhetünk vele, a kakukkfűnek csak pozitív hatásai vannak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem mindannyian gondolkodtunk már azon, hogy bizonyos dolgokat miért úgy hívnak, ahogy. Úgyhogy itt van néhány érdekes elnevezésű használati tárgy vagy étel, aminek a nevét ismerjük, de nem feltétlenül tudjuk, hogy miért hívják úgy, hogy kiről nevezték el, vagy esetleg mi a rövid története annak, akiről elnevezték azt a bizonyos dolgot. Itt van például Juliette Récamier. Ez most már azért derenghet. A 18-19. Század fordulóján Párizs egyik legelőkelőbb jelensége volt a hölgy, aki nagy befolyással bírt a politikai irodalmi életre, saját szalonjában a hosszú beszélgetéseket a később róla elnevezett Récamieréken folytatta. Pontosabban ezen a fekvő alkalmatosságon, amint csak olyan hanyagul hevertünk, mondjuk úgy, hogy ponyókára vetve tette rá a testét az ember, fél oldalon lehetett támaszkodni, és a teljes másik oldala szabad volt a fekvő alkalmatosságnak. Aztán ott van Adolf Sax. Róla már volt szó a találmányok rovatunkban, de ő az a belga hangszerkészítő, az 1800-as évek egyik legnépszerűbb muzsikusa, akinek a legismertebb találmánya a szaxofon volt, amit végül természetesen róla neveztek el. Aztán itt van John Montagu, Sandwich negyedik grófja, aki annyira nagy kártyás volt, hogy a történetírók szerint rajongott a gyors étkezésére, ami nem zsírozza össze a kezét, foghatja a kártyalapokat, úgyhogy így szólt a szolgálójának, készítsen neki egy olyan ételt, hogy két pirítós közébe dobnak egy szelet sült húst, ez lett a szendvics, amit aztán róla neveztek el. Itt van James Brudnell, kardigán grófja, a történetírók szerint egy oroszok elleni vesztes csatában viselte a később róla elnevezett kigombolható, kötött, vastag, hideg ellen viselendő ruhadarabot. Greta Garbo, na vajon ő mit hozott nekünk? Nyilván nem lesz nehéz kitalálni. Greta Garbo a svéd legendás színésznő, Greta Lovisa Gustafsson néven látta meg a napvilágot. Később a menedzsere tanácsára változtatott nevet, és így lett a népszerű ruhadarab neve is, amit ő gyakran viselt, Garbo. Aztán Joseph Pilates, ez sem nehéz kitalálni. Angolkorban asztmában és ízületi fájdalmakban szenvedett Joseph, így aztán kifejlesztette a saját mozgás módszerét, amit azóta Pilates módszerként ismerhetünk. Mercedes Jelinek, Emil Jelinek a századforduló idején az egyik legbefolyásosabb autókereskedő volt, olyannyira, hogy sikerült egy megállapodást kötnie, hogy a Benz gyár minden autóját a lánya után Mercedesnek nevezze el. Aztán ott van Keller és Knapich Augsburg. Joseph Keller és Jakob Knapich alapította a KUKA nevű céget, és ők voltak az elsők, akik zárt tartályokban tárolták a szemetet. Vagyis ez a mozaik szó, amit mi kukának mondunk, a tartályokon szereplő szó és felirat hamar a köznyelvben is elterjedt, és így neveztük el a hulladéktároló edényt, amely szót szerintem soha nem használjuk, kukának. Úgyhogy ezért érdemes egyébként néha elgondolkodni azon, hogy vajon ki mindenki volt a történelemben, akiknek egyszerű kis történeteken keresztül, bizonyos hétköznapi cselekedetein keresztül egy csomó minden érdekes és hasznos dolgot köszönhetünk. Én ilyenkor javaslom mindig azt, hogy használjuk hasznosan, ügyesen az internet nevű népszerű világhálót, és gyarapítsuk a tudásunkat, mert ezekre rákeresni, hogy miért ez a neve ennek, kiről nevezték el ezt vagy azt, ez mindig nagyon-nagyon hasznos. A szendvicsről már tudunk, de például az SOS jel is egy érdekes dolog, és az sem az, mint amit a legendáriumból ismerünk. Nagyon sok olyan történet kering, ami már az eredeti történetet kiszínezi, de ez is azért lényeges, és azért fontos, mert hogyha hasznosan töltjük az időnket az internet előtt, akkor a tudásunk is bővül, és nagyon fontos információkra tudunk szert tenni, de leginkább szórakoztató és érdekes információkra, mint például Greta Garbo és a Garbo, vagy pedig John Montagu és a Sandwich.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB sugárzás várható.
0: Időjárás.
3: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős